0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zenefesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez. A Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mák és Dió, és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
1: Trend Night.
2: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrással is meghallgatunk egy dalt itt a Különleges zenei válogatásban.

még van baracka fán. Nézd az álom, mint valóra vált. Gyere át hozzám, gyere át, megvár. Gyere át, a hajnal itt talál. Gyere át hozzám, gyere át, megvár. Gyere át, a hajnal itt talál. Ölelj szorosan, mint én, szememben néz őszintén, látom át, szemed magába zár. Ölelj szorosan, mint én, szememben néz őszintén, érzem át a vágyad

gyere át a hajnali talát. Ölel szorosan, mint én, szememben néz őszintén, látom ám, szemed magába zár. Ölel szorosan, mint

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Geszti Péter 2011-ben alapította meg a Gringo Star nevű formációt. Kozmopolitán popzenét játszanak, ami reggae, jazz, rap, pop, elektronikus zene, ska és balkáni népzene egyvelegéből áll össze. A dalok sokszínűek, egy valami mégis közös bennük, a vidám, nyári hangulatú dallamok és a fülbe mászó, gesztisen komoly, mondani valót rejtő szövegek. A csapatban Geszti mellett két énekesnő, Gereben Zita és Sapson Orsolya szerepel, a projekt zenei vezetője Erdélyi Péter, a jazz meg az egykori billentyűse, aki először próbálja ki magát popzene szerzőjeként. A Gringo Star felállásában Fekete Kovács Kornél is segédkezett, és zenét írt az együttesnek a Balkán Fanatik zenekar is.
0: Trend Nights.
1: A különleges zenei válogatásban természetesen meg is hallgatunk egy dalt most a Gringo Star-tól.

Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság. Néha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én

Kegyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés. Úgysem tudhatod, a örökké is élsz, hogy hogyan kéne, most nem holnap mi lesz, a tegnap

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A River Dance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Night.
2: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen itt a különleges zenei válogatásban.

kifutás előtt. Azt mondják, ha ennyire magasra repülsz, az könnyen meg a szép márvány padló, csak egy kicsikét hideg.

szeres, hogyha kérnél belőle, csak hív fel, nyugodtan keres. Nem ugyanazok az érdekek,

Rózsa, rózsa, minden szirma bennük, te nem látom, hogy merre. Félek, hogy felkap a szél, messze visz túl nagy a tér. Mi van, ha nem jössz vissza? Nem látlak túl sok a rózsa.

Hát szeretem, hogy vérzik a harapom, vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszirmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzem. Te vagy a véremben, lehet a szerelemtől félek.

mondtam, hogy megvárlak. Lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szírma,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztro swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá 2 évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profibb minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
1: Trend Night.
2: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Chance nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holubec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebben a műsorba 2021-ben is bejutott Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
0: Trend Night.
1: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus party zene különböző irányzatait a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
1: Trend Night.
2: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Esemény.
1: Sophie Alice Baxter brit dance pop énekes dalszövegíró lesz a 2027. évi jubileumi paloznaki jazz piknik zárónapjának egyik sztár fellépője. Sophie Alice Baxter neve több mint 25 éve egyet jelent az ellenállhatatlan brit dance poppal, amelyben egybeforrad diszkó, az elektronika és a pop. A brit énekes dalszövegíró Spillerrel közös Groove Jet című dalával hódítottanak a listákat 2000-ben, majd gigak slágerekkel vált a popkultúra meghatározó alakjává. Hangsúlyozták, hogy jövőre július 29-e és 31-e között ünnepli a Jazz Picnic a jubileumi 15. születésnapját, palóznak pedig Sophie Alice Baxternek köszönhetően egy estére csillogó diszkó teremmé alakul át.
0: Esemény.
2: 5 napra ismét megtelik élettel Pécs belvárosa. Szeptember 23-a és 27-e között rendezik meg a Pécsi Napokat, a város egyik legrégebbi fesztiválját. Idén a Székesegyház közelében a sétatér gesztenyefái alatt várják a közönséget, ahol a zene mellett tánc, bor, kézműves programok és utcai produkciók is helyet kapnak. A zenei kínálat kifejezetten sokszínű lesz. Fellép többek között a német Bazi Dreams, a Kék Nyúl, a pécsi alternatív ska Cuba Libre, a Voice Singers, valamint az Elvis projekt is, amely a rock and roll aranykorát idézi meg. A Pannon Filharmonikusok szabadtéri koncertje egészen más zenei világot hoz a fesztiválra. A programból természetesen a hagyományőrzés sem marad ki, lesz családi táncház, néptánc bemutató és utcazene is. A fesztivál egyik különleges eseménye a bor és dal ünnepe, ahol a borok mellé a Swing Ladies trió hozza el a 20-as, 40-es évek elegáns hangulatát, modern slágerekkel megbolondítva. A pécsi napokban éppen az a jó, hogy nem kell egyetlen műfaj mellett letenni a voksunkat. Egyik pillanatban koncertet hallgatunk a gesztenyefák alatt, a másikban táncosokat nézünk, bort kóstolunk, vagy éppen egy utcazenész produkciójába botlunk. Ráadásul az összes program ingyenesen látogatható, így szeptember végén Pécs belvárosa valóban egy nagy, közös, szabadtéri fesztivál helyé változik.
0: Film.
2: 19. alkalommal rendezik meg a koreai filmfesztivált, a Corvin moziban szeptember 25-e és október 2-a között. A 4 szekcióban összesen 24 filmet lehet megnézni, és a kínálat tényleg széles. Történelmi drámák, road movie-k, dokumentumfilmek, vígjátékok és még zombis film is szerepel a programban. A fesztivál nyitófilmje, a Király gondviselője, egy 15. századi Koreában játszódó történelmi dráma, amely oda haza már több mint 16 millió nézőt vonzott. Különleges élményt kínálhat a 3 generáció utazása. Elektromos autóval a világ körül is, amelyben egy nagypapa, egy apa és 2 gyerek 80 nap alatt elektromos autóval teszi meg a Kvangju és Budapest közötti utat. A filmek mellett 3 rendezővel személyesen is találkozhatnak a nézők. Song Jinuk, Chang Kun-je és Lee Sung-yong közönség találkozón mesélnek majd saját alkotásaikról, magyar és koreai nyelven. A fesztivált október 2-án a Lányom a zombi című vígjáték zárja, előtte pedig átadják a közönség által megszavazott kedvenc filmnek járó díjat. A koreai filmfesztivál jóval több egy egyszerű mozizásnál, egy hét alatt a koreai filmművészet több arcát lehet felfedezni, a történelmi filmektől a kortárs egészen őrült ötletekig.
0: Színház.
2: 3 új bemutatóval készül a játékszín a 15. évadára, és a közös nevező ezúttal is a humor, az érzelmek és az emberi kapcsolatok lesznek. Az első újdonság az Amatőrök, Horgas Ádám rendezésében, Hirtling Istvánnal, Szerednyei Bélával és Lévai Viktóriával. A darab azt vizsgálja, hogyan viszonyulunk a színházhoz, a szerepeinkhez és egymáshoz, vagyis a színpad mögött és előtt is akad majd néhány érdekes kérdés. Érkezik a Lemangia lovagja Juronics Tamás rendezésében, Kolovratni Krisztián, Gubik Petra és Serbán Attila főszereplésével. A klasszikus történet új színpadi megközelítést kap, miközben olyan kérdéseket tesz fel, amelyek ma is ismerősek lehetnek. A harmadik bemutató a Legyen a feleségem, amelyet kapitány Iván rendez, a főbb szerepekben Nagy Sándor, Partinóra, Gáspár Kata, Peller Anna és Debreceni Csaba látható. A jubileumi 15. évadhoz egy különleges kulisszák mögötti magazin is társul, a sajtóeseményen pedig 6 játékszínművész személyiségéből még desszerteket is készítettek. Így született például Csonka András karamell csúcsa, Peller Anna málnás meglepetése és Járai Máté csokoládé rapszódiája. A játékszín tehát idén nem csak a színpadon szeretné megmutatni, milyen sokféle történet és karakter fér el egy helyen, hanem egy kis édességgel is megfűszerezi az évadkezdést.
3: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: Akinek nincs ki mind a négy kereke, extrém sportpályák a gurulni vágyóknak. Adrenalin dúsított játszóterek. Hazánk extrém sportpályái széles skáláját kínálják például a gördeszkázásnak, a görkorcsolyázásnak vagy a BMX-ezésnek. Mindegyik sportág egyedi stílust, technikákat és kihívásokat hoz magával. Közös pontjuk, hogy a különböző akadályok, dombok, lépcsők és egyéb épített elemek felhívást jelentenek arra, hogy a sportolók felfedezzék saját határaikat. Ha még nem választottunk sportágat, kiváló célpont lehet Debrecen új, izgalmas sportkomplexuma, mely hiánypótló közösségi helyszín, nem csupán az extrém sportolóknak. Létrehozása a zöld felületek és játszóterek felújításával párosult, így egy igazán családbarát és környezettudatos tér jött létre. Kínálata rendkívül sokszínű, és a tervezése során gondoltak minden korosztály szükségleteire. Találunk itt BMX, triál, dirt jump, gördeszka, görkorcsolya, rollerpályákat, ráadásul mindegyiket 3 nehézségi fokozatban, hogy minden szintű sportoló megtalálja a számára legmegfelelőbb pályát. Az országos Bringa Park programnak köszönhetően az elmúlt pár évben országszerte rengeteg ilyen pálya jöhetett létre. Szinte nincs olyan vidéki nagyváros, ahol ne találkozhatnánk egy-kettővel. Vannak példák a város szívében elrejtett pályákra, például Egerben vagy Tatán, de vannak kicsit más jellegű, természetközelibb helyszínek is, mint például a Tatanka Bike Park Győr új barátom. Kétkerekű közösség. A gondos tervezéssel létrejött pályák mögött gyakran olyan innovatív ötletek állnak, amelyeket mérnökök, dizájnerek és sok esetben a helyi közösség együttesen alkottak meg. Ennek köszönhetően nem csupán egy funkciós térről beszélhetünk, aktív sporthelyszín mellett, közösségi találkozóhely és sokszor vizuális látványosság is egy-egy pálya.
5: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Gyógyászati segédeszközökre is fordíthatók az iskola kezdési utalványok, továbbra is apad a Balaton. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskola kezdési utalványok felhasználásának szabályairól. Az iskolai felszereléseken papírírószeren kívül például ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, egyes digitális és műszaki cikkekre, valamint fejlesztőjátékokra is fordítható az utalvány. A 100.000 forintos támogatás második 50.000 forintos részletét utalvány formájában november 30-áig juttatják el a 400.000 jogosult gyermek családjához. A kormány közölte azt is, ha a postás nem tudja kézbesíteni a küldeményt, akkor a címzettek az utalványokat még 10 munkanapig átvehetik a postán. A gazdák területalapú támogatásának emelését szorgalmazza a kereszténydemokrata néppárt az aszálykárok mérsékléséért. A KDNP a parlament előtt lévő költségvetési módosításhoz benyújtott javaslatában azt indítványozza, hogy a kormány 20-40%-kal emelje meg a területalapú támogatást mérettől függően. A fiatal gazdák esetében még nagyobb 50%-os emelést javasolnak. Kizárták a pécsi buszbeszerzés ügyében indult nyomozás felügyeletéből a baranyai főügyészt, miután személyes kapcsolata miatt elfogultságot jelentett be a korábbi fideszes képviselő Bánki Erik vonatkozásában, közölte Hatházi Ákos volt országgyűlési képviselő közösségi oldalán. Bánki Erik korábban következetesen tagadta, hogy bármilyen jogszerűtlenséget követett volna el, az ellene felhozott vádakat politikai lejáratásnak minősítette. A tervezetnél csak jóval később tudott leszállni a sűrűköd miatt egy utasszállító a debreceni repülőtéren szombat hajnalban. A Malmöből Debrecenbe tartó járat hajnali 3 órakor indult Svédországból. A gépnek azonban a megérkezéskor nem voltak megfelelőek a körülmények a leszálláshoz. A környéken mindössze 200 méteres volt a látótávolság, miközben a landoláshoz 550 méteres látótávra volt szükség. A repülő nagyjából 20 kört tett meg, miközben arra vártak, hogy javuljanak a látási viszonyok. A köd végül feloszlott, így a pilóták körülbelül 2 órával később le tudták tenni a gépet. Továbbra is apad a Balaton a csapadékszegény időjárás miatt, közölte a Facebookon a Hungaromet. Posztjuk szerint az augusztus 20-ai hosszú hétvégén még 45-46 cm volt az átlagos vízállás, ez szombat reggelre 34 cm-re csökkent, így folyamatosan közelíti a 23 cm-es 2003. október 4-i rekordot. Oroszország súlyos támadást hajtott végre péntek éjszaka a dél-ukrajnai Odessa megye területén, ami miatt szombat reggel több mint 178.000 fogyasztónál megszakadt az áramszolgáltatás, és azóta sem állt helyre. Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország péntek éjjel 2 hajó elhárító rakétával és 174 különböző típusú, pilóta nélküli légieszközzel támadta Ukrajnát. A támadások főirányai Odessa és Kijev megye voltak.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap többnyire gyengén felhős napos idő várható, keleten lehet helyenként több felhő. A nap második felében megnövekszik a felhőzet, a Tiszántúlon lehetnek záporok. A szél megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10-16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, ez a napvendége műsorunk itt a Trend FM-en, és Tress András a vendég, a Quattrosoft Kft. Alapítója, tulajdonosa. Azt mondtad, hogy tegeződhetünk, köszönöm szépen.
2: Igen, te is mondtad, én is köszönöm, hogy itt lehetek, és természetesen tegeződjünk.
1: Többször beszélgettünk már, akkor kérdeztem is, hogy van ez, mert 30 éves a cég, ugye?
2: Így van,
1: de 25 éve egy a motto, ugye, és egy a feladat?
2: Így van, tehát 25 éve foglalkozunk célirányosan folyamatfejlesztéssel. 2001-ben kezdtük el a vízumrendszer fejlesztését, az egy folyamatirányítási rendszer, ugye az egy folyamat, hogy hogyan kapja meg egy Magyarországra beérkezni vágyó a magyar vízumot, és ennek a folyamat támogató rendszerét mi fejlesztettük, utána a Schengeni csatlakozáshoz kapcsolódó vízumrendszert is megfejlesztettük, ez egy nagyon összetett, bonyolult folyamat irányító rendszer volt, és azóta ezt a vonalat továbbvíve nagyvállalatoknak, állami intézményeknek segítünk a működésük irányításában és kontrollálásában.
1: Segítek nagyvállalatoknak láthatóvá tenni, hol áll meg a munka, ugye ez egy ilyen...
2: Ez így van.
1: Kőbevéshető elmondat.
2: Régen volt a logonkon, a Quattrosoft alatt az volt, hogy kontroll és hatékonyság. Aztán egy idő múlva levettem, mert olyan furcsán hangzott. És most megint ott tartunk, hogy...
1: Tehát a hatékonyság az ugyanúgy ott van.
2: Így van, a hatékonyság ott van, és a kontroll ott van. Igen. Mert a kollégáknak hatékonyságot, a vezetőknek meg kontrollt áttekintést, látást biztosítunk pontosan. Tehát az, hogy tudja azt, hogy hol tartanak, és hova fognak tovább menni, tudjon elemezni az már megtörtént dolgokat, és így tovább. A logónk eredeti szövege hatékonyság és kontroll továbbra is igaz, most azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy visszatesszük a logónk aljára, de ugye sok
1: már jó, kicsit itt a szöveg. A Quattrosoft egyébként honnan jön? Azt nem is beszéltük még soha.
2: Időtlen időkkel ezelőtt négyen voltunk, innen jött a Quattro. Ugye, Quattro, mint négy, soft, mint szoftverfejlesztés.
1: Akkor menjünk picit vissza az időbe, jó? Az ezt a 30 évet azért szaladjuk át, megnézzük meg a fontos állomásokat. Már csak azért is, mert azért az ritka, amikor az ember 30 éves cég alapítóval, tulajdonossal tud beszélgetni, mert azért talán inkább most már gyakrabban változnak akár az ügyvezetők, vezetők, akár a tulajdonosok. Szóval az jó, amikor látja az ember a szerves fejlődést. Aztán majd mondd meg, hogy ez töretlen volt-e, hogy lehet ezt egy grafikon, az a te asztalod grafikonon lerajzolni. Na jó, akkor menjünk, akkor a gyökerekig vissza, jó? Ez honnan jött ez a komodoros szerelem?
2: Hát 82-ben még kokomlistás volt minden informatikai, vagy számítógép fogalmazunk inkább így, és 82-ben szüleimtől kaptunk a testvéremmel egy Commodore 64-es számítógépet, az akkor végtelen nagy flash volt. Vártuk, megérkezik a gép, és akkor próbálod elindítani. Az ugye még nem monitorhoz kapcsolódott, hanem tévé antennával kellett a tévéhez. Ugye bekapcsolod az egészet, semmi nem történik. Akkor neki látsz hangolgatni a tévét.
1: Akkor közben nem tud, hogy a család eljutsz nézni a tévéműsort, várjál.
2: Így van, addig nincsen tévénézés.
1: Csak mondom azoknak, akik már nem ez a generáció.
2: Hát a 80-as években nem hat tévé volt egy lakásban, nem jellemzően egy. Tehát ha mi számítógépezni akartunk, akkor a szülők nem tévét néztek, de még tévéműsor is egy kicsit kevesebb volt, maradjunk annyiban. És akkor eljutunk odáig, hogy a számítógép és a tévé egyszerre működik, és látsz egy villogó kurzort. Azzal a géppel semmit nem lehetett kezdeni, amikor bekapcsoltad, basicbe lehetett programozni. Na most egy 14 éves gyerek, úgyhogy akkor az informatikáról se nem semmi nem volt elérhető, de el tudod képzelni. A villogó kurzor, és tudtad beütni a billentyűt, be tudsz elírni szavakat, a basicra azt se tudtam, mi műfánterem, és akkor, hogy mentünk előre az időbe, kiderült, hogy programokat lehet rá tölteni, kellett egy ilyen kis magnót venni hozzá, és akkor volt az az idő, hogy minden komodorosnak volt, ez egy ilyen kicsi kis dobozka volt a magnó, és mindenkinek volt egy csavarhúzója, mert kellett állítani a fejét a magnó kazettál olvasásnál, mert nem mindegy volt, hogy hol volt, mert nem volt elég a jelerő, akkor nem olvasta be a dolgokat, és akkor hallásra tudod, mindig tekergetted, és amikor leghangosabb volt, akkor beolvasta a programot, és utána már el lehetett vele kezdeni játszani, akkor még nem kezdtem el programozni, azt inkább 18-19 éves koromban ott az egyetem tájékán indult.
1: Szóval ez a szerelem akkor ez töretlen azóta is, ugye? Csak már nem Commodore-nak hívják. És van egy másik szerelem is, ugye ez a magasugrás.
2: Hát a sport, az egy kicsit hamarabb kezdődött. Azt nagyságrendelként 8 éves koromban kezdtem el atlétizálni, 10 éves koromban már tudtam, hogy magasugró szeretnék lenni, és ez 27 éves koromban adtam abba, tehát azért 20 évig atlétizáltam, az viszonylag ritka, mert általában később kezdik, hamarabb kezdik, ha fejezik be. Nagy élmény volt országos szinten.
1: Országos voltam. Bajnok is volt. Ezt nem te mondtad, utána de jól mondom? Az is volt.
2: Tehát felnőtt bajnok, mindenféle bajnokságot is nyertem. Voltunk 3-4-en, akik a legjobbak voltunk. Nemzetközi szintre nem jutottam ki, mert én elkezdtem az egyetemet a sport mellett. Voltak, akik ugye azt mondták, hogy sportállásba mentek, ez ugye az volt, hogy a főállásunk az volt, hogy sportoltak. Lett volna ilyen lehetőség is, de én akkor már az informatik irányába nyitottam.
1: 220 centi vagy 210?
2: 220-at ugrottam, így van.
1: Nem erről szól a műsor, a Quattrosoftról szól, de miért akar valaki gyerekkorában magasugró lenni? Mert sok minden sportot eltud, de neked is volt más sport azért, és el is tudom képzelni, most ne hagyjuk a focit, meg az úszást, meg a vízilabdát, meg az összes többi, de hogy magasugró vagy rúdugró, az hogyan jön? Mitől jön?
2: Hát ez alapvetően úgy kezdődött, hogy egy nagyon eleven gyerek voltam, és mondjuk a harmadik általános iskolában azt javasolták, hogy jó lenne elkezdenék valamit sportolni, és mert a Pasaréti-tű vasasporttelettől 50 méterre laktunk, és a nagybátyám az gerehelyítő edző volt a Vasasban. És akkor ez így adta magát, hogy kezdjük el. Lehetett volna teniszezni, de engem a labda dolgok sokkal kevésbé érdekeltek, mint az intenzívebb mozgás, mert az intenzívebb mozgás a tenisz is, tehát nem, hogy valaki úgy gondolja, de mégis más egy picit.
1: És ez azóta megvan, sőt, Salgó Tarján?
2: Salgó Tarján neked nagyon volt az egyik utolsó.
1: Beégett, ugye?
2: Ez? Ez így van. Hát akkor volt lehetőségem Sotomayorral, a még jelenlegi világcsúcs tartóval.
1: Ő kubai,
2: így,
1: ugye?
2: Így kubai. Van, kubai. Nálam egy évvel idősebb volt, azért ez a 90-es évek legeleje, amiről beszélünk, és ott a rendszerváltás után kezdődtek el olyan versenyeket tartani, amik ilyen buli versenyek voltak, fogalmazunk így. Ez a Salgó Tarján főterét legumizták, a szálloda volt a háttér, kihoztak böszmedék nagy hangfalakat, és akkor volt esetleg rudugrás, meg magasugrás, ez a két szám volt. Szólt a zene, ott voltak, sokan örültek, és nagyon-nagyon nagy buli volt. Tehát most már az atlétika versenyeken, tehát ami most is volt a Gyulai Memorial, ott van zene háttérben, egyfelől sokkal hangosabb volt, másfelől ez akkor

0: 36-ra, mind a hármat átugrotta, majdnem csomagolt és elment. Utólag az derült ki, ha jól emlékszem, hogy adott pénzdíj volt kitéve az adott eredményre, és azt a lehetőleg optimálisabban szerette volna elérni.
1: Optimalizálta a folyamatokat.
0: Nem akart nagyon
1: elfáradni. De a cipőt akkor hagyta itt a cipőmúzeumnak? Azt is láttam.
0: Emlékszem.
1: Valamelyik.
0: Na, emlékszem.
1: Jó. Mi az, ami a sportból, a magasugrásból, mert tudom, hogy van egy ilyen jó mondatod, és ezt szeretném kihúzni veled, ami átvihető a cégre, a cégalapításra, a Quattrosoftra, a munkátokra.
0: Ezekről megosztanak a vélemények, mert van egy iskola, aki azt mondja, hogy azért az eredményekhez egy kitartó munka kell, én nekem ez jött, tehát van, aki meg azt mondja, hogy bekapcsolod az AI-t, ez megcsinál magától mindent, és egy ötletből megoldod a világegyetem nagy problémáit. Én jobban hiszek abban, hogy azért az eredményhez kell egyfajta egy irányba menés, pofontűrés, és így tovább. Mert azért a magasugrásnál minden egyes verseny végén az van, hogy sikertelenül fejezed be, mert egyszer csak eljutsz ahhoz a magassághoz, amit nem tudsz átugrani.
1: Igen, ez a negatív a vége most, hogy mondod, én sose ugrottam magasba, de igen, tehát ott mindig a vége egy
0: viszont mérhető és
1: kudarc, ha úgy tetszik,
0: hát igen.
1: Amiből építkezned kell.
0: De ugye akkor van az, hogy az mindig a legjobb eredményedhez viszonyítod azt a létsz magasságot, amelyiket már nem tudtad átugrani.
1: Meg hát vannak olyan, aki azért néztem közül, aki már nem próbálja meg. Tehát még lenne lehetőség, ugye még van.
0: Persze, de azért ezt el kell hinni.
1: Igen, hogy meg.
0: Most is láttuk a rudugró versenyben, és voltak elég gyenge próbálkozások, meg amikor beugranak a létszel magasugrók, nem hisz el, hogy át tudja ugrani. És azért, amikor nem hiszed el, akkor történik az, hogy megtartod magad, és viszed a lécet, és rácsal a lécre, az elég kellemetlen. Tehát régen háromszögletű lécek voltak azért arra, amikor rástél egy méter magasról, alumíniumból.
1: Ja, mint a csoki.
0: Az a Toblerone csoki forma, az a vastagság és méret volt. Tehát azért,
1: nem
0: akkor, ha megtartod, tehát amikor görcsösen megtartod magad, és nem csinálod végig a mozgást, ha megcsinálod rendesen, akkor leesik a léc. Ha megtartod, így elsotorod magad, de és látudsz esni, az nem egy akkora élmény, tehát azért szoktak a magasugrók inkább beugrani. Hát most is a rudugrásnál volt az egyik rudugró, aki majdnem leesett a báláról, mert nem bírt átmenni, és előrefele jött vissza, és talán 15 centi múlott, hogy nem az, és azért ők 6 méter magasról adják ezt a számot elő. A magasugrásnál ezek kisebbek a magasságok.
1: Na jó, a sportvonal az érthető, és láttuk az átkötést is, a gondolat átvitelt. A cég az hogy alakult a 30 vagy 25 év alatt? Mennyire volt töretlen a pálya?
0: Először volt egy betéti társaság, és utána nem átalakítottam a betéti társaságot KFT-vel, hanem egy KFT-s lett alakítva, 96-ban lett alakítva a KFT, de a betéti társaságot azt hiszem 92-ben indítottam el, és utána, amikor idézőjelben komolyabbá váltak a dolgok, akkor lett az, hogy a betéti társaság az nem annyira jó hangzik, és legyen egy KFT-s. Nekünk irgalmatlan nagy mázlink volt, mert szerintem az akkori top magyar informatikai céggel, az IQ-Soft-tal kezdtünk el együtt dolgozni, tehát azért szerintem szoftverfejlesztésbe az igazi tudás az náluk volt. És ővelük kezdtünk el együtt dolgozni, nagyságrendileg 8-9 évig kizárólag csak velük dolgoztunk, tehát egy kiemelt fővállalkozónk volt, az ő projektjekbe vettünk részt. A Vízum projekt is úgy jött, csak azt már annak a dandárját mi csináltuk, az már 5 éves volt az együttműködésünk, és akkor nem az volt, hogy volt egy nagy projektjük, amiben mi is beszálltunk, hanem azt a projektet ő projektvezetésükkel, ő architektúrálásukkal, de Isten igazából mi csináltuk. És ott szakmailag is nagyon sokat tanultunk, olyan projektek közelébe kerültünk, amik akkor a legszuperebb projektek voltak.
1: Tehát már önmagában a Vízum projekt egy nagy mamut. Tehát
0: így van, de a 90-es években a Vesztelnek a rendszerein dolgoztunk, mert ott a turbolézernek hívták a digitálnak a gépeit. Nem tudtak olyan gépet behozni, aminek elég nagy teljesítménye volt ahhoz, hogy kiszolgálja, ugyan kell kezdetülni a telefon, tehát az előfizetők száma, hogy nem tudtak kidolgozni, és egy teljes architektúraváltásra volt szükség, amiben ott a legjobb IQ-Softos koponyákkal, de mi aktív részvételünkkel sikerült ezt a dolgot megoldani. Utána ezt a vonalat inkább már mi vittük, tehát ezt a technológiafejlesztéses dolgot mi vittük tovább az IQ. Hát nagyon érdekes volt, ott 2003-4 körül az IQ az egy 10-szer nagyobb cég volt, mint a Quattrosoft. Ők kevesebbet költöttek, nem méretarányosan, hanem effektív nominálisan arra, hogy csináljuk olyan dolgokat, amiben bíztak, hogy majd később szükség lesz rá, mint még Quattrosoftként. Tehát mi nekünk ez, hogy dolgozunk valamin, amiben bízunk majd, hogy majd a később a piacon ezt el tudjuk adni, vagy valakinek értéket tud képviselni. Ez nekünk mindig is benne volt, és szerintem méretünkhöz képest mindig gigantikusan sokat költöttünk erre. ez lett ennek az eredménye.
1: És a gigantikusan nagy partnereitek voltak akkor, Invitel, Vestel, tehát óriási méretek.
0: Hát azok a legnagyobb tárgyszolgáltatók voltak akkoriban. Igen.
1: Volt pofon is?
0: Hát 92-ben az életem
1: első. Van-e magas

0: Magasság, amit nem visz át az ember első.
1: Hát azért az nem volt annyira nagy magasság, de óriási tanuló pénz volt. A postaellátó központnak a leltár rendszerét kellett megcsinálni, ez volt az életem legelső munkája, és leltár. Ott erről nekem egy fogalmam, amit jelent ez, hogy leltár. Megcsináltam, kivittem, és hát kiderült, hogy az, ugyanazok a szavak némi nemüleg eltérő jelentéssel bírtak nekem, mint az ügyfélnek. Hát abból egy nagyon kellemetlen szituáció lett a végén.
0: A feladat nem volt precízen meghatározva.
1: Ugye arról szólt, hogy nekem a leltár meg a leltárhív jelentett valamit, nekik meg egy merőben más dolgot. Ugye egy leltárhív az lehet, hogy csak felsorod a cikkeket, tehát a különböző tételeket, és hagysz egy üres helyet, akkor ide kell beírni azt, hogy mennyi
0: van belőle jelen pillanatban.
1: Nekik az volt, hogy nyomtasd ki a listát, tedd rá az aktuális mennyiséget, és legyen mellette egy rubrika, ahova be tudja írni a jót, és utána annak alapján lehetett egy leltár többlet vagy hiánybizonylatot legenerálni. Mindegy, nagy nehezen a végére sikerült ezt a rendszert is átszűszakolni, szerintem el is kezdték használni, de ami nagyon nagy tanulság volt, és ez benne van egy, ez is régi dolgok, mindenféle módszertani mániám volt, hogy hogyan érdemes szoftvert fejleszteni, mert az nem igaz, hogy lobogóhajú programozót mondasz két szót, és akkor és kész, hanem azért azt...
0: Amerikai kiket... filmekkel ez így szokott működni.
1: Hát most mint itt tartunk, mert most azt mondják, hogy írsz egy jó promptot az AI-nek, és ott a készen van a rendszer, de azért én azt gondolom, hogy egy, van egy végig gondolása, miért elkezded a kódot írni, tehát egy követelményelemzés, egy logikai tervezés, akár egy fizikai tervezés, kódolás, és utána az átadás átvételhez kapcsolódó minőségbiztosítása, meg egyéb lépések. Na és ebbe volt, ez volt egy az IBM-nek egy ilyen Rationalnek hívták egy módszertana, és abban az volt, hogy a közös szótárnak a definiálása. Magyarán, hogy azok a szavak, amik nem egyértelműek, azok tisztázzuk, hogy mit jelent, amikor te azt mondod, hogy leltárhív, akkor azon rajta van az aktás mennyiség, és akkor ez nincsen félreértés belőle.
0: Én ezt újságíróként, műsorvezetőként úgy szeretem, amikor beül a beszélgetőtárs, hogy megvan-e a közös kottánk. Tehát ő is arra gondolta az interjúban, ami 5 perc, 10 perc, 20 perc, 40 perc, amire egyébként én vagy én kaptam erre felkészítést, nézzük. Ez nagyjából ez ugyanaz egyébként,
1: ez
0: hogy értjük egymás szavát. Majd mindjárt lesz egy kis szünet itt a műsorban. De azért szeretnék eljutni 2001-ig, ugye? Mert az a forduló pont a vízum,
1: 2001
0: ugye?
1: Volt a vízum,
0: csak
1: igen.
0: Előtte egy kérdés, majd onnan folytassuk 2001-től, hogy a szervezet az közben szépen szervesen fejlődött? Tehát egyenletesen fejlődött? Értettem, hogy
1: létszámban szép lassan növekedtünk, és 2003-4-ig akkor volt egy változás az IQsoft, az először az LNX csoport tulajdonában, majd a T-Systems. Azt hiszem a T-Systems az LNX-ből alapult. Ott megváltoztak az elképzelések, hogy hogyan működnek, onnantól kezdve már nem nagyon, tehát sokkal lazábban működtünk együtt, de 2001-ben még gazdagon szinte úgy működtünk, mint egy osztály lettünk volna az IQsoftnak. 2003-4-től kellett a saját szervezet csinyával, binnyával mindenével foglalkozni.
0: Abba is jó voltál? Azt is olvastam valahogy az ügyfeleknek, amikor beszélgettek, akkor azt mondod, hogy türelem is kell a dologhoz. Ezt is jól tudtad menedzselni, ezt a részét
1: hát,
0: is?
1: Akkor most fölfedem az egyik gyengedésségem, nekem mindig végtelen nagy idáim vannak, ha érted. Viszont nem a befejező típus vagyok, ha érted, hogy mit szeretnék mondani. Én mindig kitalálom, előre elindulok.
0: Tessék.
1: Elindulok, aztán egy idő múlva már elkezd valami picit más érdekelni. Azért jó az, hogy egy ilyen csapat van velem, mert ahhoz már elég nagyok vagyunk, hogy a mindenféle okos ötleteimet idézőjelbe hátradobjam, és akkor én kutogodok tovább. Van már rá fórumunk, meg majd ez lesz egy szervezetfejlesztési ága is ennek a történetnek. A lényeg az, hogy most tudjuk azt, hogy az én ötleteimet rostáljuk, ami hülyeség, az megy oda, ahova kell, ami meg nem az bekerül, és szépen valamikor sorra kerül, hogy mikor foglalkozzunk vele. Régebben azért volt olyan időszak a Quattrosoftnak, amikor idézőben mondhatjuk azt, hogy helyi menedzsment volt, tehát mentem a folyosón, vagy ment a kollégám a folyosón, és akit éppen megtalált, annak onnantól kezdve másik feladata volt. Most azért ezt már nem így csináljuk, mert ez nem hatékony. De ez már puzamosabb ideje semmit csináljuk.
0: Milyen érdekes, ugye valaki a hatékonyságot növeli más cégeknél, és ugyanakkor egy idő után, akkor a szervezet úgy fejlődik, úgy változik, akkor ő is belekerül. A saját, nem tudom, szakmáját kell gyakorolja a saját cégén belül, hát, vagy a szervezetén belül.
1: Ez így van, azért a mi partner cégénk azok nagyobb, mondjuk több ezer. Most már vannak idézőjelben kisebb, amik szintén nagyok, tehát mondjuk 150-200 fős cégek. Itt azért jellemzően viszonylag tiszta szerepkörök vannak. Mi egy 20 fős cég vagyunk, itt azért mindenkinek van 1-2-3-4 vagy több sapkája, és ugye abban egyensúlyozni, hogy megcsinálom az egyik feladatomat, ne menjen a rovására, a másiknak az azért egy feladat.
0: Quattrosoft Story, Tres András alapító tulajdonos van itt a stúdióban, és akkor 2001-től indulunk tovább, jó? Egy. A fiatalabb generációknak is ez már könnyebben fogható lesz, majd mindjárt visszajövünk.
2: Hamarosan folytatódik a hét vendége.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Folytatódik napvendégem műsorunk itt a Trend FM-en. Tress András van itt a stúdióban, ez a műsor második fele. Quatosoft alapító tulajdonos vagy, elindultunk a 80-as évektől, még a Commodore gépettől, meg a magasugrás is szóba került, a másik szerelem. Cégalapítás, BT, Kft. Sok minden történt, egy 20 fős cég, nagy partnerekkel 2001, egy fordulópont, azt mondtad, miért?
2: Így van. 2001-ben kezdtük meg a Vizum rendszernek még az első változatának a fejlesztését. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de nekem az az emlékem, hogy előtte azért ez inkább papír alapon történt, és arra jutottak, hogy erre kellene egy informatikai rendszer. Ez akkor egy nagyon nagy rendszer volt, mert itt is olyan 1000 felhasználó plusz az, akit ki kellett szolgálni, és egy elég összetett folyamat. Tehát maga a vízum folyamat is egy nagyon szabályozott történet volt, hogy hogyan kell egy vízumnak, milyen életciklusa van, amíg a végén kiderül, hogy igen vagy nem. Sokan dolgoztak rajta, mindenféle rendszerrel kellett integrálódni, körözési nyilvántartás, egyebek, stb. Tehát sok integráció volt benne, összetett volt a folyamat, sok felhasználó, nyomon követhetőség. Tudjam, hogy mennyi feladat van. Ez 2001-ben még nem voltak ám BPM rendszerek, tehát senki nem foglalkozott semmiféle folyamati történéssel, és nekünk ezt akkor meg kellett csinálni. Ez volt mondjuk a fél feladat, vagy az 50%, és a 100%-os kiteljesedés ez a 2007-es Schengeni csatlakozás volt. Ugye az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz kellett azt hiszem az első vízumrendszer fejlesztés, és utána, amikor a Schengeni övezethez csatlakoztunk, ugye akkor már megszűnik a belső határellenőrzés, akkor viszont már az Európai Uniós rendszerekkel való integráció, és egy még sokkal bonyolultabb folyamatot kellett megcsinálni.
1: Amikor egy ilyen viszonylag kis cég, jó cég, de kis cég, kis létszámú cég, elnyer egy ekkora feladatot, egy ilyen mamuttal házasodik össze valamilyen módon. Aztán térjünk át az Allianz, az 2010, ugye? Az, mert azt ismerem is azt, hogy akkor az a kis csapat azért az méltóan meg tudja ünnepelni? Mert kéne ilyenkor egy kis idő, hogy én annak tudjak örülni, és nem egy másodperc legyen, hogy én átvittem azt a magasságot, aztán jön a következő.
2: Azért ez nem volt rövid projekt, tehát mind a kettő az nagyságrendileg egy egyéves projekt volt, és a cégnek több mint a fele csak és kizárólag ezzel a témával foglalkozott, ezek ilyen bőven-bőven. Egyébként minden relatív, mert most már ugye elszálltak a projektméretek, tehát ez akkor egy olyan 1000-1100 néhány száz napos projekt volt, és bele tudtunk férni, tehát fel tudtuk úgy mérni, tudtuk azt, hogy amit csinálunk, az mekkora ráfordítást igénye, hogy körülbelül a tervezett adatokhoz hasonlóan teljesüljön, hogy ott a kockázatot, hogy a projekt elszáll, azt mi vittük, mert fixáros projektenként szerződtünk a Bevándorlás és Állampolgársági Hivatal, akkor még úgy hívták, most ugye Országos Idegenrendezeti Főigazgatóság, és a lényeg az, hogy amennyivel mi terveztük, körülbelül abba bele is tudtuk féleszteni, és azért ez egy nekünk, azért az egy projektméret óriási lépés volt. Tehát én azt gondolom, hogy az viszonylag nehezen elképzelhető, hogy alakítunk egy céget, és elvállalunk egy 1500 napos projektet. Ez szerintem nem. Tehát szépen lépésről lépésre. A csapatnak ismerni kell egymást, ismerned kell a technológiádat, ismerned kell az, hogy egy ügyféllel való kommunikációs, az ügyfél kommunikáció mit eredményezhet. Ez valami óriási volt. Nagyon nagy nyomás volt, mert a Schengeni belépés az nagyon pontos határidővel zajlott, viszont a projekt elindítása némi nemüleg csúszott, és akkor ott már azt hiszem, hogy a Gyurcsán jelentgette be, hogy itt minden 100%-ig rendben van, és azért...
1: De ti meg tudtátok a hátsúlyban, hogy még egyáltalán
2: nem sem. Nem is nincsen, de volt még feladat, fogalmazzuk inkább úgy, és az egy nagyon megfeszített időszak volt, és azért mi annak a rendszernek az üzemeltetés támogatását 20 évig csináltuk.
1: Jó, Allianz, jó, ez egy másik nagy sztori, és visszamegyek a Quatosofthoz, meg ahogy kezdtük a műsort, azt mondtad, hogy segítetek nagyvállalatoknak láthatóvá tenni, hol áll meg a munka. És ezzel foglalkoztok 25 év. Az Allianznál mi volt a lényeg, a feladat?
2: Az Allianz egy ilyen nagy állami mamut cég volt, Hungária biztosító. És igazándiból, amikor az Allianz megvette a Hungária biztosítót, vagy beszállt, nem tudom pontosan, hogy történt. Tehát most ugye Allianz Hungária biztosítónak hívják, még mindig őrzik a Hungária nevet. Volt egy állami monstrum, és a németeknek volt egyfajta hatékonysági elvárása, tehát azt mondták, hogy most történne kéne valami. Ugye az történt, hogy a Kis Benedek Péter, ő azt hiszem akkor az Erste-nek a osztrák bordjában volt már kint, tehát ő egy elég magas szintű vezető volt. Őt kérték föl, és jött át Magyarországon az Allianzot vezetni. Vele pár ember átment az Erste-ből. Mi már ezelőtt az Erste-nek is a bürofisznek egy korábbi változatát leszállítottuk, viszont ott az üzlet nem nagyon akarta alkalmazásba venni, és ott három körben volt az, hogy elkészített átvették tőlünk, majd az üzlet azt mondta egy fél év múlva, hogy tulajdonképp neki még kell valami, ezt három ciklusba játszottuk el, utána eljöttek.
1: A belső ellenállás működött.
2: Ez így van, ugye? És utána átjöttek az Allianzba, és ez az egész dolog az Erste oldalán elhalt. Viszont az Allianzba, amikor elkezdtek dolgozni, akkor az Agárdi György, aki az IT igazgatója lett az Allianznak, ő elment az EON-ba ügyet intézni. Akkor az EON-ba már az ügyfélszolgáltalmi rendszerünket használta, és olyan ügyfél élménye volt.
1: Releváns.
2: Pedig ő volt az, aki velünk együtt dolgozott az Erste, és mégse az Erste irányból gondolt azt, hogy érdemes lenne velünk együtt dolgozni, hanem mint magánember megérte
1: azt. Egy ügyfél élmény.
2: Egy ügyfél élmény, és azt mondta, hogy valószínűleg ez nekik, kell ez is. Kell nekik. Aha. És egy ilyen urbánus legenda, ami vagy igaz, vagy nem, az egyik kiváltó okoz volt, hogy valami, akkor még PSZF-nek hívták a felügyeletét a biztosítóknak, és valami megkeresés a válaszadási határidőt egy nappal került oda, ahol már érdemben tudtak vele foglalkozni. Tehát ott bolyongott.
1: Valahol leesett a szekrény mögé.
2: Így van, pontosan, és akkor azt mondták, hogy ez így nem mehet tovább, mert egyfelől ugye nekik a elvárás van, hogy választ adjanak, másfelől az ügyfeleknek is választ kell adni, mert az ügyfélélmény meg az javítja, vagy attól fognak az ügyfeled fogja úgy érezni, hogy
1: ügyfeled. Meg hát jöttek a többi biztosítók.
2: Pontosan, és elkezdődött a verseny, és akkor ott egy hatalmas nagy, egy 5000 fős cégből lett egy 800 fős cég. Azért az szerintem...
1: Kemény.
2: Ez így van. Tehát azért az egy nagyon komoly átalakulás. Tehát...
1: És ez is éveken át tartó folyamat volt?
2: Ez így van, tehát használjuk a rendszerünket, van egy támogatás, ez az alap. Új üzleti terület bevonása, az MNB kitalál valami újabb szabályozást, aminek meg kell felelni, vagy egy picit már meglevő dolog módosul, ezekből jönnek a ilyen projektszerűségek, amikkel folyamatosan foglalkozunk, dolgozunk. Tehát amikor a szervezethez hozzányúlnak, az jellemzően az informatikai rendszert is szokta érteni.
1: Csak a magasugrásnál ez rendben van, mert ezt látom, hogy mikor oda fut, ugye, hogy átugorj, az egy megtervezett útvonal, de ez meg olyan, hogy néha jobbra-balra kell kanyarogni, most hozom ezt a rossz párhuzamot. Mikor van egy feladatod, értem, hogy mit kell, hogy kell áramvonalasítani egy céget, hogy kell hatékonyabbá tenni, de útközben egy szabálymódosulás, egy új szervezet, bármi más, flik-flak meg cik-cak lehet ebben a dologban.
2: Igen, de ha jobban belegondolsz, egy cég top vezetőinek három célja szokott általában lenni. Nőjön az árbevétel, csökkenjenek a költségek, és legyen meg a szabályozó, hogy megfelelés, tehát ne legyen jogi probléma. A top vezetőt általában ez érdekli, mert a tulajdonosokat az érdekli, hogy a végén mennyi a balansíten, pozitív vagy negatív, és mennyire pozitív. Az összes többi tulajdonosként igazándiból téged nem érdekel. Ugye az, hogy mennyi az eredményed, úgy tudod növelni, hogyha nő az árbevétel, vagy ha csökken a költség, vagy ennek valamilyen mixtúrája, pontosan. Jellemzően különben az árbevétel növekedéssel nőnek a költségeid is, de hogyha a költségnövekedés mértéke kisebb, mint az árbevétel növe, akkor valójában a profitod nő. És azt viszont nem szeretik. Hát ugye sok szabályozott intézmény még kértek ezzel a bankokat, biztosítókat, betervezik azt, hogy akkor van 50 millió forintnyi MNB tarifa a betervezve az üzleti tervbe, mert tudják azt, hogy mit tudom, 500 millió forintot kellene elkölteni egy rendszer fejlesztésére, ezt az MNB két évente megbünteti, és akkor benne van az üzleti tervedben, hogy 50 millió forintnyi bírság. Ugye egyfelől most már bírságmértékek nőnek, tehát az elsőre X, utána 2X, és így tovább. A másik fele az, hogy reputációs kockázatot is futnak, tehát most már azért nem az van, hogy az üzleti tervbe beteszik a bírságot, és fenntartjuk azt.
1: És tovább is nevelgél, igen. Volt már két fordulópont a Quattrosoft életében, van még egy harmadik, ugye?
2: A harmadik az 2020 tájékára ez a Covid-dal, ott volt egy szerkezeti változás a cégen belül. Addigra jutottam el oda, hogy 2010-ben próbálkoztam először abban, hogy a szervezet működésében valahogy egy kicsit ilyen szabályozottabb módon menjen. Nem jött össze, mert az ellenállás a Quattrosofton belül is megvolt. Volt egy helyettesem, aki teljesen egyetértett minden szabály kidolgozásával, de az első szabály az volt, hogy a szabályokra nem vonatkoznak. És az azért...
1: Kihívja a gyevi bírót. Egy új működési modell kellett a Quattrosofton, hát, tulajdonképpen?
2: Igazándiból így van. Utána volt egy ilyen amerikai módszertan, hogy hogyan érdemes egy cégnek a működését megszervezni. Azt is elindítottuk, az is Hanvába volt, aztán volt egy harmadik kör, amikor a Dale Carnegie-nek az egyik szakértőjével próbáltuk ugyanezt megcsinálni, az se jött össze, és ott 2020-ban az, amikor átalakult a szervezet, elmentek emberek, meg picit megváltozott, hogy működtünk, akkor viszont sikerült. Ami nagy különbség volt, hogy előtte mindig én kitaláltam a tutit meg a frankót, és akkor azt gondoltam, hogy majd milyen ügyes, nem mindenki végtelen ugyanolyan lelkes lesz, mint én, és mennyire jó fog működni, de sajnos nem így van. Az utolsó körben bevontam a kollégáimat is, és együtt dolgoztuk ki, tehát több mint fél évet dolgoztunk a vezetői tímmel azon, hogy készen legyen az, hogy amivel utána oda megyünk a többiekhez.
1: Hú, ez egy külön történetet megérne, hogy valaki 20-25 évig cég, tulajdonos cégvezető, és akkor 20-25 év után egy ekkora fordulatot vesz az irányítási módszere, modellje tulajdonképpen. Ugye ez az nagy felismerés, meg nagy tanulság.
2: Hát én arra felismertem, csak nem jól kezdtem hozzá. Mondhatjuk azt, hogy ebben én voltam a hunyó, mert meg kell nyerni az embereket. Amiben részt vesznek, sokkal jobban támogatják, mint az, amit hogy egyszer csak jön a megvilágosult vezető, és azt, hogy na mostantól kezdve, ezek azok, amik nem mennek.
1: Elkezdtünk beszélni a 80-as évekről, 90-es évekről, és szinte 3 percenként az AI szóba hoztad. Mire számítsunk? Vagy ti mit gondoltok, mire kell számítani?
2: Ugye már beszélgettünk veled is arról, én azt gondolom, hogy én nem vagyok AI optimista, nem vagyok AI pessimista, valahol egy AI realistának gondolom magam. Most már azt látom, hogy azért a nagy túligérgetések már sok helyen lepotyogott a papírhúzfillér, hogy azok, amiket elmondtam, hogy itt minden magától működik, 70%-os leépülés lesz a fehér galéros munkavégzésben, és így tovább, ez látszik, hogy nem fog összejönni. Mi a magunk részéről látjuk, hogy hol vannak azok a lehetőségek, ahol érdemes ezt az egészet használni. Ugye ez azért az nem árt, ha tudod, hogy egy folyamatban hol mennyi időt töltenek a kollégák, mert a 10%-on nem érdemes optimalizálni, azon 20%-ot optimalizálni, az 2%. Ha találsz egy olyan részt, ahol a 60-70%-át töltik az idejüknek, és azon csinálsz egy 10-20%-ot, az viszont már is
1: látható,
2: az így van. Mi látjuk azokat a pontokat, ahova érdemes erőforrást tenni, és azt gondolom, hogy ugye a másik nagy megközelítési kérdés, hogy AI vezérelten csinálod az ilyen jellegű dolgokat, vagy pedig rendszer vezérelten az AI-t használva.
1: Igen, segítségével. Így kihasználva az AI-t a lehetőség.
2: Én azt látom, hogy itt marha nagy számokat mondanak, hogy milyen magas a sikertelensége a projekteknek, és amit olvasgattam és nézegettem, azok jellemzően AI vezérelt projektek szeretnének lenni. Ez azt jelenti, hogy van valami, hogy működik egy cég, és akkor ide hozzák az AI-t, és az majd végtelenül meg fogja oldani.
1: Megtolja az egészet.
2: Így van. Ezek azok, amik én látok, olvasok, azok szerintem, amik a 95%-ban vannak, és akkor, hogyha rendszervezérelten oldod meg a dolgot, akkor viszont oda tudod neki adni azokat az adatokat, aminek az alapján optimalizálni lehet, sokkal jobb minőségű válaszokat ad az AI. Mert hogyha rosszan kérdezel, vagy nem adod oda neki az adatot, akkor nem fog tudni értelmes választ adni, nem fog tudni neked segíteni a munkában. Viszont, hogyha rendszer oldalról kérdezel, és odaadod neki, hogy figyelj, ezek vannak, ilyen bevők vannak, vagy ilyen ügyfelek, melyik ügyfél az, aki ezt a levelet küldte, most egy szkennert dokumentumról beszélünk, az nagyon más, mint hogyha az AI megkapja az összes szkennert dokumentumot, azt találjál már ki belőle valamit ügyesen.
1: Az érdekes, tehát neked ezekben az években, hónapokban partnerekkel tárgyalni, beszélgetni, mert nyilván van egy csodavárás nagyon sokakban, ugye, akik még nem léptek bele, türelmetlenek is, ők azt gondolják, hogy ez ilyen dobozos cucc, leveszem.
2: Azért sokan látták azt, hogy mások megégették magukat, és amikor a McKinsey, a Gartner, meg más nagy cégek is már azt mondják, hogy figyeljetek, itt azért a pofon esélye az pont 20-szor akkora, mint a siker esélye, és ezért ezek intenzív, magas befektetés igényű történetek, és utána fölmerül a biztonság kérdése. Szabályozott környezetben odaadod a Claude-nak az egészségügyi adatait az ügyfelednek? Én azt gondolom, hogy ezt jellemzően nem. Akkor viszont valami lokál megoldás kell. Ezek azok a dolgok, amik nagyon megbonyolítják. Mi most, amit csinálunk, az lokál AI-tól a legnagyobb felhős AI modellekig mindegyikkel tudunk beszélgetni, más a válasz minősége. De lokálban is meg lehet azt találni, ami értelmes segítséget nyújt, mondjuk adja 80%-át, mint a felhős megoldás, de az fontos, hogy erre fel kell készülni. Tehát az, amikor mi azt mondjuk, hogy mi megcsináltuk az OpenAI-jel az integrációt, nagyon jó, az ügyfél nem adhatja oda az adatait a felhőszolgáltatóknak, mert ugye ott adatmegőrzés, meg egyebek vannak. Azt szerintem egy nagyon mázgás terület most aktuálisan. Ugye most az AI-ak is augusztus 1-től már az európai AI-ak elindul, azért erre halmozottan oda kell figyelni, és amit egyszer odaadtál,
1: Az már ott van.
2: Persze, nem, szentesküvéssel mondják, hogy nem, de mindenkinek a hitére bízom. Tehát ők azt mondták, hogy ők szentesküvéssel mondták, hogy ők nem használtak semmi illegális tartalmat, de mondjuk letorrentezték a Világegyetem összes könyvét a metánál, és azzal kezdték el etetni a saját AI-jukat. Filozófiai kérdés, tehát az látszik, hogy mivel verseny van, még a legjobb szándék mellett is néha rákényszerülnek ilyen szürke zónás lépésekre, mert ha nem teszi meg, és a másik megteszi, akkor maradunk.
1: Vagy hát lehet, hogy a cég nem teszi meg, de a dolgozói esetleg valamit tesznek, ami végül az adatvesztéshez vagy szivárgáshoz vezethet.
2: Ugye most a Magyar Államkincstárnál volt ez a kis probléma, a halmaz. Ott is mondták, hogy benne van a pakliban, hogy AI segítséget is igénybe vettek. Az látszik, hogy az informatikai rendszereknek a támadási felülete az szélesedik, tehát és több eszközzel is próbálják. Régebben csak portszkennerek voltak, most már automatizáltan emberi beavatkozás nélkül tovább tud menni, és akkor itt a NIS2, ami ugye ezt lenne hivatott megoldani. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb egyszer majd lesz egy nagyon durva szembenézés. Azt gondold végig, hogy van egy pénzügyi vállalat, most legyen egy bank, ott van néhány száz rendszer. Ugye a belső fejlesztési rendszerek azt mondják, hát ez belső fejlesztés, ez rendben van, azt ki szokták pipálni. A külső szállító az azt mondta, hogy ez így, hogy amúgy rendben van, és itt van a legújabb változat ennek a rendszernek, amit tudom én, a 7.7-es, és az rendben van. Ugye a nagy kérdés az az, hogy az a 7.7-es rendszer az milyen szoftverkomponenseket használ, és ezt még nem vizsgálják. Itt is egy szoftverkomponensnek a nem frissített változatáról volt szó, tehát nem az volt, hogy a rajta futó rendszer, hanem ott volt egy infrastruktúrás, amit el lehetett érni, és egy tíz éves állapotban levő dolog. Ugyanez igaz arra, hogy a különböző fejlesztési könyvtárak azok milyen szinten vannak. Nem tudom, hogy mikor fogja valaki kimondani, nem merik kimondani azt, hogy ezeket ellenőrizni kell. Ugye volt ez a Log4G nagy adatszivárgás, amikor mindenki, ebből világból botrány volt belőle, hogy az összes rendszerben azonnal mindenkinek ki kellett cserélni, mert egy totálisan nagyon komoly hiba volt benne. Hát nem csak a Log4G-t használják, hanem százas számban rendszerenként ilyen komponenseket, amiket szerintem egyszer el fog jönni az a pillanat, amikor igenis meg kell nézni, hogy a fejlesztő megcsinálta azt a dolgot, mert azért, amikor vannak olyan változások ezekbe a könyvtárakba, amikor mondjuk egy részét a rendszernek minimálisra kell írni, vagy módosítani kell, tehát energiát, pénzt, palipát, fegyvert kell beletenni, és ez az, ami nem szokott megtörténni. Tehát bemész, és akkor különböző ilyen verziók vannak, hogy az a bank először Icefaces-t használt egyest, aztán utána következő rendszerfejlesztésekben már Icefaces 2-t, de amit Icefaces 1-jel csináltak, azt általában nem szokták fölhúzni erre a szintre. Ez nagyon meleg téma, mert olyan mennyiségű rendszerekről beszélünk, hogy nem is tudom, hogy lehetne ezt kezelni, na ez az, ami most nagy kérdés, hogy mi lesz vele.
1: Igen, és itt nagy ügyfelek kerültek legfőképpen szóba, mert ez nagyon izgalmas volt a Quattrosoftnál, hogy egy viszonylag kicsi, aztán már több évtizedes cég, hogy tud ilyen nagy partnerekkel, ilyen ősbőlényekkel együtt dolgozni, és mit tud nekik ígérni, mit tud nekik ajánlani. De most így az utolsó két percben inkább azt mondanak, hogy ha én most alapítok céget, vagy egy kis KFT, KKV vagyok, akkor ez az egész tudáshalmazzal, meg problémahalmazzal, amit itt most fölvázoltál az elmúlt 40 percben, ezzel mit kezdjek? Szóval mi az ökölszabály, vagy több ökölszabály, amit követni kell tudni?
2: Jó, ha most nem a lehetséges felhasználó, nem induló cég mondjuk, aki olyat szeretne csinálni, mint mi. Én azt gondolom, hogy az, hogy kitalálja, hogy a cég úgy működik, azt nem kéne addig húzni, mint ameddig nálunk elhúztuk, mert attól lesznek átláthatók a kisebb cég működésének a feltétele is. Az látszik, hogy ha most már egy ügyfélcégről beszélek, egy lehetséges ügyfélcégről, érdemes kiválasztani egy rendszert előbb-utóbb, mert ha mondjuk már van 10 embered, aki adminisztrációval foglalkozik, és abból mondjuk csak 10%-kal nő a hatékonyság, az azt jelenti, hogy egy embernek a bérköltsége felszabadul, az mondjuk 800 ezer forintnál lényegesen nem tud kevesebb lenni, teljes bérköltségről beszélek, nem bruttó bérre, hanem amennyi a cégnek kerül, az, hogyha kiszorozzuk, az majdnem 10 millió forint. Azért abból már valamit lehet csinálni. Standardizálás, ez a másik, tehát egy kisebb cégnek nem érdemes agyafúr csoda dolgokat kitalálni, igenis vannak olyan standard HR jellegű tevékenységek, nem kell neki követheti, még betesz egy checkboxot körülbelül, de vannak standard folyamatok, amiket érdemes használni. Még az Allianzban is azt mondták, hogy az egyik legnagyobb előnye a rendszerünknek, hogy csomó mindenre van standardünk. Tehát nem az van, hogy mindent mindig testre kell szabni. Mint az SAP bevezetéseknél, amikor jön egy verzióváltás, akkor szembesülnek mindig a megrendelők, hogy oké, hogy ez minden magától működik, de most magától újra lehet írni az egyedi kusztomizációkat, és ezek azért elég jelentős történetek tudnak lenni. Tehát ha nem térsz el a standardről, akkor azért elvárható az, hogy ne az legyen, hogy utána neked egy jelentős befektetéssel újra meg kell csinálni azt, amit már egyszer megcsináltál.
1: Hol van most a léc?
2: Mindig
1: feljebb. Milyen magasan van a léc a Katrosoftnál?
2: Hát én azt gondolom, hogy az, hogy most azért kezdjük kitalálni, és tudjuk azt, hogy hogyan érdemes az AI-t az ügyfeleknek használni, az mindenképp egy jó dolog. Azért ők most kínlódnak azzal, hogy melyik AI modellt használják, ugye ez a belső, külső, hogyan, merre, meddig, hány óra, azért az nem egy egyszerű döntés, és ugye ez azért, ez is egy folyamatosan változó terület, tehát amikor kijön, mit tudom én, két hét múlva egy újabb modell, ami eddig mondjuk a 80%-át szedte ki az adatoknak a szkenner dokumentumból, az meg tudja a 95-öt, de akkor ott egy nagyvállalatnál, akkor az teljes tesztelés, engedélyezés, infrastruktúra felállítás, etc. középvállalatnál. És mi sokkal gyorsabban megyünk el előre ilyen dolgokban, azt gondolom, hogy ami nekünk most benn van AI gépünk, az nagyvállalati szinten sem nagyon szokott jellemző lenni, mert olyan nehézkesen szereznek be bármit is. Nekünk most van egy DGX Sparkunk, amit használunk belül, abban van 128 giga memória, abban egész komoly modelleket el lehet futtatni, és ugye ami a másik, ami nekünk a kihívás és amin dolgozunk, az, hogy a saját munkánkban hol, hogyan, merre, meddig vonjuk be. És ugye ez is egy érzékeny kérdés, mert mi az, amit odaadsz az AI-nak? Persze akkor tud nagyon okosat mondani, de odaadsz neki mindent, de ha odaadsz neki mindent, akkor elhiszed-e azt, hogy...
1: Még te vagy a főnök.
2: Ez így van, hogy nem fog esetleg másnál kicsorogni az, amit te itt ezen az oldalon beadtál. Azon kívül azért én nagyon tartok attól, amit egyre többen fogalmaznak neki, hogy zseniális, hogy most elkezdtek AI eszközöket használni a fejlesztéshez. A legpozitívabb becslés az az, hogy másfélszer annyi hiba van benne. Pont tegnap olvastam egy valami amerikai cikkben, hogy ők azt gondolják, hogy egy 10-szeres hiba mennyiséget tesznek be az AI-ok. A már letesztelt ember által revidiált forráskódokat most higítjuk föl, hogy fogalmazzak, és ennek előbb-utóbb bőtje lesz. Kérdés az, hogy mekkora döndülés lesz belőle. Beletesz olyan hibákat, amit utána a másik modell ennyi idő alatt talál meg, mert ez standard hiba. Tehát egy nagyon érdekes világban vagyunk. Szerintem egy-két év múlva tisztában fogunk látni, hogy hova fog menni. Én nem gondolom azt, hogy ugye ez a minden felül az ember ilyen okosabb AI modellek már itt vannak, de ez ízlés kérdése, hogy ki mit gondol róla, hol van a definíció, és így tovább. Ugye most már az interneten is egyre több olyan információ van, amit AI-jal állítottak elő. Én azt gondolom, hogy az AI-jal előállított információ minősége az egy picit gyengébb, mint az ember által elejtett információ, és amikor az AI-ba visszatáplálják azt a cokmokot, amit a másik oldalon ő gyártott, azzal nem emelkedni fog a minőség, hanem innen igazándiból csökkenni. Most indítottak valami projektet, hogy gyűjtik be a 2022 előtt megjelent könyveket, mert abban nincs AI. Az még emberi információk alapján van, az a tuti. 22 után már nem tudhatod, hogy egy elkészült valamiben mennyi van, nincs, és ha van, akkor hány százaléka AI.
1: Szép új világ. Jó, akkor azt mondtad, egy-két év múlva többet látunk, akkor majd beszélgetünk arról, jó, hogy
2: rendben.
1: Hová fejlődött a Katrosoft, meg Tres András, és nagyon szépen köszönöm, hogy voltál.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Újabb részletek az iskolakezdési támogatásról. Megjelent a réteken az ősz hírnöke, virágzik a kikerics. Ma délután már többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól Szomató honlapján. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-ig jutatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. Az utalványból széles körben vásárolhatók termékek az iskolai felszereléseken, papírírószereken kívül többek között ruházati cikkek, vitaminok, gyógyászati segédeszközök, egyes digitális és műszaki cikkek, valamint fejlesztő játékok. Az utalványokat március 15-ig lehet levásárolni. Virágzik a kikerics. Ugyanaz őszi kikerics jogilag nem védett, leszedni és gyűjteni mégsem ajánlott és nem tanácsos. Egyrészt a súlyos mérgezés veszély miatt, másrészt mert természetvédelmi területeken a nem védett növények károsítása is tilos, írja az Időkép. Az őszi kikerics országszerte elterjedt hazánkban, elsősorban a nedvesebb, párásabb élőhelyeket kedveli, mint például az üderéteket és kasszálókat, a lápréteket, a patakparti ligeteket és tisztásokat. Több helyen találkozhatunk vele, hegyi és dombvidéki lombos erdők szélein, nyitottabb tölgyesekben és bükkösökben. Több mint 40 000 horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyegeti, írja az MTI. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él, a nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Jócskán meghaladja a történelmi átlagot az ózonlyuk kiterjedése az elmúlt hetekben nagyobb lett, mint az Antarktisz. A gyors növekedést egy kifejezetten látványos légköri jelenség okozta. A déli sark feletti stratoszféra hirtelen és rendkívüli módon lehűlt. Bár a klímaváltozás a felszínen melegedést hoz, a magasabb légrétegekben a stratoszférában éppen ellenkezőleg lehűlést okoz. Ez a tartós extrém fagy kedvez a sarki stratoszférikus felhők kialakulásának, írja az Idő. Ezeken a különleges felhőkön a napfény hatására olyan kémiai reakciók indulnak be, amelyek intenzíven rombolják az ózon molekulákat. Bár a lyuk területe ijesztően nagy, a kutatók mindenkit megnyugtatnak, pánikra nincs ok. A mostani szezon korai és agresszív növekedést mutat ugyan, a hosszú távú trendek viszont továbbra is pozitívak. Az ózon réteg a lakra nincs ok. A mostani szezon korai és agresszív növekedést mutat ugyan, a hosszú távú trendek viszont továbbra is pozitívak. Az ózon réteg a lassú, de biztos gyógyulás útjára lépett.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma délután északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este északon északnyugaton eső zápor több helyen is előfordulhat. Északon és az Alföldön sokfelé megélénkülhet a nyugati-délnyugati szél, délután 26-30 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Come here, sis.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin, ez a Hétvégi menetrend. Válogatás műsorunkban a digitális turizmus fejlesztései mellett egészségünk védelméről is szó lesz, de kreatív és tudományos területekről is szólunk a Creative Survivor-ben. Hogy mit is jelent ez a modern oktatási módszerek terén? Ezzel indítunk.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: Ezúttal a művészettel való tanulás, az élménypedagógia és a tanuló személyre szabott tanulási módszerét mutatja be Olá Andrea műsora. Vendége Németh Szilvia.
2: A mai témánk ismerős lehet a műsor rendszeres hallgatóinak, hiszen a kreativitás fejlesztésének szükségességéről sok szó esik itt. De most kiderül, miként működhet ez a gyakorlatban. Kiinduló pontunk egy könyv, címe A kreatív tanulás, kreativitás az iskolában és azon túl, melynek szerzői Lannert Judit és Németh Szilvia, és 2024. decemberében jelent meg ez a kötet, olvasok belőle most egy idézetet. A kreativitás kifejezést a hétköznapokban túlságosan is általánosan és átfogóan használják, ezért többen megpróbálták kategorizálni. Csíkszentmihályi Mihály három típust különböztet meg, a brilliáns elmét, akinek nagyszerű, szokatlan gondolatai vannak, az egyénileg kreatív embert, aki eredeti módon fogja fel a világot, de a következtetéseit magának tartja meg, míg a nagy egyéniségeket, mint például Leonardo vagy Einstein, a fenntartás nélküli kreativitás példáiként említi. Mindezt azért tartottuk fontosnak leírni, mert a mi könyvünk nem ilyen fajta kreativitásról szól, napjainkra egyre inkább szembeötlő lett az az ellentmondás, hogy miközben az oktatás gyakorlatában Magyarországon különösen elsősorban az egyéni kiválóságot helyezik elő térbe, és egyéni megmérettetéseken át próbálják kiválogatni az egyéni tehetségeket, a való életben a legkevésbé az individuális céljaikat megvalósító zsenikre van szükség. Ma már általában a Nobel-díjakat is dímekben dolgozó tudósok kapják, de a napi életben is a csapatmunkára épülő projektek dominálnak. Eddig az idézet. Egyébként ez a könyv nem csak arról szól, hogy a kreativitás fejlesztésnek milyen módjai vannak és milyen hatása lehet az iskolákban, hanem mindennek a társadalmi jelentőségéről is olvashatunk, és számos a kreativitással kapcsolatos tévhittel szembesít bennünket. De ebben a mai adásban maradjunk az iskolában. Vendégem tehát a Kreatív Tanulás című könyv egyik szerzője Németh Szilvia, aki oktatáskutató, a Kreatív Tanulás és Oktatás Alapítvány szakmai operatív igazgatója. Természetesen onnan indul ez a beszélgetés, hogyan és miért született meg ez a kötet.
3: Több mint 10 éves tapasztalatnak a lenyomata ez a könyv. Körülbelül 2014-ben találkoztunk ezzel a szemlélettel legelőször, tehát aminek az volt a lényege, hogy azt gondoltuk, hogy a művészet az a normál tantárgyak tanításába is változást tud elérni, tehát ez a művészettel tanítás, tanulás elképzelést szerettük volna kipróbálni, és különböző olyan partnereket kerestünk Magyarországon belül, akik oktatási intézmények, tehát iskolák vagy egyetemek, akikkel való együttműködés során tesztelni tudtuk, és adaptálni egy nemzetközi programnak a módszertanát. Én most itt egy alapítványt képviselek, de alapvetően a T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központot vezettem 2012 óta, és ennek az iránya az volt, hogy megpróbáltunk olyan fejlesztési projekteket is indítani, ami Magyarországon még nem meghonosodott, és valamilyen módon újfajta megközelítést képvisel. 2014-ben találtunk egy olyan nemzetközi partnert, tehát egy nemzetközi kreativitásfejlesztő alapítványt, akik érdeklődtek az iránt, hogy hogyan lehetne az ő módszerüket tesztelni, Anglián kívül is. Ennek azért volt jelentősége, mert ez egy olyan módszertan, amit még Ken Robinsonnak az elképzelésére épült, és kimondottan megpróbálta a kreativitás területfüggő módon kezelni. Tehát én azt gondolom, hogy ez volt az egyik ilyen elindító pont, amikor azt láttuk, hogy egy pécsi általános iskolába, ahol az akkori igazgatónő megfelelő innovatív módszertant keresett arra, hogy az iskolának a pedagógusainak a továbbképzését meg tudja valósítani, hogy az odajáró heterogén tanulói közegnek megfelelő programokat találjon, és így talált meg minket és a Pécsi Egyetemnek a művészeti kar, barát szintén, és így hárman, tehát a Pécsi Bátfa utcai általános iskola, a Pécsi Egyetem művészeti karán belül a művészet elmélet és történet tanszék, és a T-Tudok volt az, aki ezzel az angol alapítvánnyal együtt elkezdte ezt a programot, és amikor ez a program elindult, mi ezt mérésekkel támogattuk, tehát mindenképpen a legelső perctől kezdve kíváncsiak voltunk arra, hogy egy bemeneti méréssel rögzítve az akkori állapotokat, hova jutunk el egy tanév alatt. Utána ezt a pilotot elég sok másik követte, tehát nem csak egy iskolába, hanem több pécsi iskolába, utána más településeken is elkezdtünk dolgozni, és körülbelül 10 év után egy olyan masszív mérési eredmény csomaggal rendelkeztünk, és olyan adaptált módszert annal, amit azt gondoltuk, hogy mindenképp fontos lenne, hogyha ezt egy kézikönyv formájába meg tudnánk írni, és akkor a mecenatúra pályázatra pályáztunk ezzel, és ez a támogatást tette lehetővé, és a TEA kiadónak a együttműködése, hogy ez a kézikönyv megszülethetett. Úgyhogy alapvetően egy gyakorlatorientált, és még egy dolog tartozik ide, hogy 2016-tól kezdődően, tehát az OECD-nek a Kreativitás és Kritikai Gondolkodás Fejlesztése az Iskolában című projektjének a magyar partnerei voltunk, tehát ez azt jelentette, hogy ott is az összes OECD mérés, tehát ami 16 magyarországi településen zajlott, és ezen kívül pedig az ott 2020-ban megjelent, 19 végén 20-ban megjelent OECD kötetnek is az anyagának a készítéséhez hozzájárultunk, ami egyébként ez szerintem egy nagyon, erről nem szoktunk beszélni, de ennek a OECD együttműködésnek az egyik nagy hozadéka, hogy olyan velünk együtt dolgozó magyarországi művészek és pedagógusok fejlesztettek feladatokat, amik azóta is elérhetők az OECD honlapjáról, és az OECD validálta ezeket a magyar fejlesztett feladatokat, és más országok iskolái számára is felajánlotta. Tehát, hogy most is működnek olyan programok, ahol ezeket a feladatokat más iskolák külföldön használják. Tehát ez egy nemzetközi hálózat, aminek mi azóta is tagjai vagyunk, tehát ez a CC hálózat, ami kimondottan a kreativitás fejlesztése iskolai környezetben ezt tűzte ki maga elé, és valósítja meg.
2: Nagyon fontos a könyvben, én azt láttam, hogy egyáltalán a kreativitás témáját, témakörét, lényegét így helyre teszi, hogy mit értünk ez alatt, hogy a diákokkal vagy az iskolákkal összefüggésben mire kell koncentrálni, hogy nem feltétlenül az egyéni képes fejlesztése, vagy a kiemelkedő tehetségek gondozása fontos, hanem valami egészen más. Erről mindenképpen beszélünk, mert ez nagyon érdekes, de mit tapasztaltak a kutatás során, hogy ki hogyan áll magához a kreativitás gondolatához, vagy

Nagy a munkateher, nagyon nagy az az óraszám, amiben aktívan részt kell, hogy vegyenek, és azt gondoljuk, hogy nem lehet azt mondani, hogy a tantárgyi struktúra az csak a tudásanyag, ismeretanyag átadására szorítkozhat, hanem ugyanígy az alapkompetenciák fejlesztésének is helyt kell adni, és a kreativitás kritikai gondolkodás fejlesztése, ez ugyanígy egy alapkompetencia, tehát aminek ez a hatalmas időkeretnek, tehát amit a gyerekek az iskolába töltenek, mindenképpen kell, hogy erre is idő maradjon. Ezért az egyik ilyen dolog, amivel szembesülünk, hogy a pedagógusok lássák azt, hogy nem elveszi az ő tantárgyuktól az időt, tehát ez nagyon sokszor felmerül, hogy hogyan tud kreativitásra is fókuszálni úgy, hogy ne csorbuljon a tananyagtartalomnak az átadása. Tehát ez a fajta kreatív partnerség módszertan, ez arról szól, hogy főleg használva ezt a kutatási eredményt, hogy a kreativitás az területfüggő, tehát annak a fejlesztése. Tehát így alapvetően abba tudunk segíteni kreatív szakemberekkel, hogy hogyan lehet mondjuk egy természettudományos tanulásba pedagógusoknak azt a szempontot is figyelembe venni, hogy a gyerekeknek a kreatív gondolkodását is a tananyag átadása mellett fejlessze. És így mi egy ötelemű rendszert használunk, tehát hogy maga a kreativitásnak a pedagógiai értelemben az ötelemű rendszere, az azt jelenti, hogy a kíváncsiság, a képzelőerő, a kitartás, az együttműködés és a fegyelem, tehát az a fegyelem ez itt azt jelenti, hogy hogyan tudunk megtervezni egy tanulási folyamatot például, és hogy a tanulási folyamatban honnan, hova jutunk el. Tehát ezt a fajta ilyen dizájn gondolkodásnak az elemeit próbáljuk meg beépíteni a pedagógiai gyakorlatba. Tehát ez az első nehézség, amivel mondjuk egy olyan pedagógus, aki úgy gondolja, hogy szívesen kipróbálja ezt a módszertant, érdeklődik, megpróbálja megvalósítani, tehát hogy erre a szemléletre átálljon, tehát hogy megpróbálja ezt a szempontrendszert beépíteni az ő óratervezési gyakorlatába. A másik általános ilyen probléma a hibázástól való félelem, tehát ez egy nagyon-nagyon gyakori, amivel találkozunk. Erre volt néhány évvel ezelőtt egy olyan kísérlet, amikor megvizsgáltuk mi is, meg más kutatók, hogy például a PISA méréseknek az esetében meg lehetett figyelni, hogy azok a tanulók, akik Magyarországon töltötték ki a PISA kérdőíveket, vagy a mérésben részt vettek, ők sokkal kevésbé mertek kockáztatni abban, hogyha nem is tudták a kérdésre a választ, megpróbáljanak valamit odaírni, és valami gondolatkezdeményt beírjanak, és vállalják azt, hogy hát ha nem jó, de azért gondolkozik a válaszon. A magyar tanulóknak jelentős része inkább, amit nem 100%-ig biztos, azt kihagyja azt a kérdést. Tehát ezt, hogyha például ázsiai tanulókkal, vagy szingapúri tanulóknak a válaszadási módszereivel összehasonlítjuk, akkor azt lehet látni, hogy ott folyamatosan kitöltik nem csak a PISA-t, bármilyen kérdőivel, tehát megpróbálnak válaszolni, újra próbálkoznak, eszébe jut közbe valami, beírja. A magyar tanulók néhány évvel ezelőtt, most nincs frissen ilyen kutatásunk, tehát hogy inkább üresen hagyja, tehát nem vállalja a kockázatát annak, hogy ő esetleg valamit elront, hanem inkább belenyugszik abba, hogy nem fog pontot kapni, de ő nem írt rosszat. Alapvetően ez egy tanult szemlélet, és én azt gondolom, hogy ez valahogy magában az oktatási rendszerben benne van, de lehet, hogy nem csak az oktatásban, hanem társadalmilag, hogy minél inkább próbálunk a kudarctól menekülni, nem lehetőségként értelmezzük mondjuk azt, hogyha valamiben nem vagyunk 100% biztos, és esetleg hibázunk, tehát nem egy tanulási pillanatnak éljük meg, hanem kudarcnak. Tehát, hogy ez a másik ilyen dolog, hogy a kreatív tanulási folyamat, de akár a kreatív munkafolyamatok is, tehát most nem csak a tanulási folyamat, ez a sokszori próbálkozásról és a sokfajta megoldási ötlet közül válogatásról szól igazából. Tehát hogyan tudunk sokfajta ötletet generálni önmagunkban egy-egy problémának a megoldására, kiválasztani azt, amiben azt gondoljuk, hogy talán a legjobb lesz, és megpróbáljuk végigvinni ezt a megoldást. Hogyha ez nem sikerül, akkor újra próbálkozunk, és egy másik megoldáson keresztül próbálunk meg sikert elérni. Tehát ez a fajta újrapróbálása a dolgoknak, másfajta nézőpróbálása,
szempontból megvizsgálása, amire azt mondjuk angolul is, hogy out of box thinking, tehát, hogy amikor a dobozon kívüli gondolkodás, katuján kívüli gondolkodásról van szó. Tehát ez talán az egyik legnehezebb a pedagógiai közegbe felvállalni és megértetni, és azoknak a pedagógusoknak is felvállalni a saját gyakorlatukba, akik velünk

0: dolgoznak.
1: Térjünk majd vissza ide az iskolai közegbe, mert van még néhány ilyen gátló tényező, ami miatt nehéz talán bevezetni ezeket a kreativitás fejlesztő programokat, de számomra nagyon érdekes volt, hogy milyen fontos lenne a vállalkozó kedve, erről is szó van a könyvben, és hogy a vállalkozói szemlélet vagy a gondolkodásmód az alapvetően a kreativitásra épül lényegében, és hogy ezzel kapcsolatban is vannak ilyen pejoratív gondolatok társadalmi szinten, ez nagyon meglepő volt.
0: Többször szembesültünk azzal, hogy a kreativitást egyfajta ügyeskedésnek tekintik, vagy akár amit mi az iskolai közegbe használunk, tehát ez a úgynevezett kis C kreativitás, tehát mini C, kis C, közepes és pro kreativitás. Ez azt jelenti, tehát, hogy a kis C és a nagy C közti kreativitás, az egy skála. Azt gondoljuk, hogy mindenki kreatív valamiben, ezt a kreativitást megpróbáljuk megtalálni, és ezt a kis kreativitást megpróbáljuk intézményi környezetbe fejleszteni. Például erre jó példa a kis C-re a barkácsolás, tehát, hogy amit szoktak így ilyen metaforaként is használni, tehát, hogy mindenki képes arra, hogy megpróbáljon valami problémát a barkács módon megoldani, hogyan lehet elérni azt, hogy egyedi megoldás is tudjon születni. Tehát ez a könyv azt hangsúlyozza, hogy a kreativitás, ugye nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ez egy kimondottan eredetiséget is jelentő dolog, tehát hogy egy eredeti megoldást, újszerűséget hoz, olyan, aminek mondjuk nem volt korábban hozzáfogható megoldás. Tehát ez a pedagógiai értelembe vett kreativitás, ez azt is kreativitásnak tekinti, amikor az az egyén, akiről szó van, mondjuk vagy egy osztály környezetben egy kisebb csoport, vagy akár egy osztályközösség, vagy az osztályon belül egy gyerek, valamire rájön, tehát valami olyan dologra, amit korábban ő nem gondolt, lehet, hogy az tágabb környezetben nem egy újszerű dolog, de az ő számára mindenképp az. Tehát amikor egy ilyen nagyon mini célről valaki át tud lépni egy kis C-be, tehát azt jelenti, hogy már saját maga számára meg tud fogalmazni kihívást jelentő kérdéseket, hogy van kedve kutakodni, utána menni dolgoknak, hogy megpróbál valami olyan kérdést feltenni, amit korábban sohasem tett fel, véleményt formál, tehát ezek mind azt jelentik, hogy ő egy kicsit már tovább lépett, és a benne lévő kreativitásnak a magját sikerült továbbfejleszteni. Ezért pedagógiai értelemben, tehát amikor a pedagógusok terveznek, akkor nagyon fontos, hogy ezeket a lépéseket egyénileg is figyeljék, észrevegyék azt, hogyha egy tanuló mondjuk elindul ennek a kreativitás fejlődésnek az útján, és egyénileg is tudja ezeket visszajelzésekkel, kreatív tanulási környezetnek a létrehozásával támogatni és segíteni.
1: Érdekes volt a könyvben, ahogyan arról volt szó, hogy azért ma még nagyon sok pedagógus, nem tudom, hogy mennyi ez a nagyon sok, de hogy nagy számban gondolják azt, hogy a kritikai gondolkodás, vagy a kérdezés, vagy a visszakérdezés az nagyjából a szemtelenséggel egyenértékű, és hogy a kreativitáshoz a kezelhetetlenség, vagy a fegyelmezhetetlenség passzolt. Borzasztó nagy falakat kell ledönteni, én azt gondolom.
0: Igen, igen, azért is, mert a kreatív pedagógiáknak a középpontjában a cselekvőképes tanuló áll, tehát nem a passzív hallgató, hanem a kimondottan a cselekvő tanuló, tehát ezért is a kreatív tanulás címet választottuk, mert azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a tanulás az mindig egy aktív folyamat. Tehát, hogyha a tömegoktatásra, vagy a hagyományos értelembe vett, még az ipari forradalom korába kialakult, mostanáig is követett intézményi gyakorlatra gondolunk, akkor kimondottan az elvárás az, hogy van valaki, aki kiáll az osztályközösség elé, ő a tudás letéteményese, birtokosa, és megpróbálja megosztani a többiekkel, akik csendben figyelik. Nyilván most sarkítok, tehát, hogy nem ennyire csak a frontális pedagógia van jelen, de hogyha ezt a klasszikus felállást vesszük, tehát a kreatív pedagógia ebből a passzív helyzetből próbálja középpontba helyezni a tanulót, tehát azt mondja, hogy a tapasztalati tanulás az, hogy ő megértse, hogy amit tanul, az miért lehet akár az ő szempontjából, meg társadalmilag is fontos, mi lehet az a mozgatórugó, mik azok az összefüggések, amik motiválták azokat, akik mondjuk egy felfedezésre jutottak, tehát ez mind olyan dolog, amit átélhetővé és abszolút a tanuló oldaláról aktív, kereső és megtapasztaló módon próbáljuk meg elérni. Tehát itt a pedagógusnak sokkal inkább egy facilitátor szerepe van, és nagyon-nagyon hangsúlyoznám, hogy tervező szerepe van. Tehát nagyon sokszor azt látjuk, hogy a pedagógusok mondjuk a tankönyvet követve átnézik, hogy mi lesz a következő tanórának az anyaga, bemennek az osztályterembe, és a tankönyv által adott dolgokon végig mennek. Tehát, hogy elfogadja a tankönyvnek a szerkezetét, amit a kreatív partnerség csinál, tehát mi elfogadjuk a minden akkori tantervi tananyagot, tehát ezt nem bíráljuk felül egyáltalán, de azt igen, hogy arra az adott tanulóközösségre mik azok a megoldások, amik a tanulásukat segítik, tehát maga a pedagógusnak a tervező munkája a tanórák előtt sokkal-sokkal nagyobb. Ezt tudja segíteni a kreatív szakember is, hogy a tanulóknak az egyéni igényeikhez, a csoport igényéhez, az érdeklődési körük és a korábbi tapasztalataik figyelembevételével hogyan lehet egy olyan tanórát megtervezni, ami leköti őket, ami azt szoktuk mondani, hogy szociálisan, érzelmileg, intellektuálisan és fizikailag is bevonja a tanulókat. Tehát, hogyha egy tanuló ilyen négy oldalról folyamatosan lekötött és bevonódott magába a folyamatba, akkor a tanulása sokkal mélyebb tud lenni. Ezért, amit kérdezett, tehát, hogy nagyon fontos az, hogy ezek a tanulók egy olyan közegbe legyenek, ami ezt a fajta cselekvő képességüket és a kudarctól való nem félelmüket táplálni tudja. Ezért a pedagógus megtervezi a tananyagot, egy olyan környezetet létrehoz, ahol ő már csak irányítja magát a folyamatokat, de hagyja, hogy maga a cselekvés, a tanulás az a tanulónak a sajátja legyen.
1: Azért is gondolom azt, hogy talán a mostani tanárképzésben résztvevők azok, akik erre nyitottabbak lesznek, mert azért ebből a könyvből kiderül, hogy a már tanító pedagógusok esetében teljes értékrendváltoztatásra volna szükség. Ugye a tudást említette, de mennyi az a tudás? Mennyit kell megtanítani a gyereknek? Hogyan építette föl mondjuk 15 évvel ezelőtt azt a mechanizmust, ahogyan ő tanít, hogy abból ő tud-e változtatni? És a könyvben többször előkerül ez a megjegyzés, hogy a mai oktatási rendszerek a 19. századi tömegtermelésre adott válaszként alakultak ki. Ebben sose gondolunk bele, hogy egy teljesen más típusú társadalomra és gazdaságra neveltek vagy oktattak minket, mint amit majd most előttünk áll.
0: Igen, én azt gondolom, hogy két okból is másra kellene, hogy a mai iskola neveljen, vagy egyáltalán társadalmi konszenzus kellene, hogy legyen arról, hogy mit gondolunk arról az iskoláról, amibe a gyerekeink járnak, vagy egyáltalán a tanulók mit gondolnak arról, hogy mi a tanulás, és ők milyen iskolába szeretnének járni. Tehát ez főleg azért, ami egy ilyen közhely már, hogy a bizonytalanság az, ami nagyon-nagyon különbözik attól a bizonytalanságtól, amikor ez a fajta iskola létrejött. Ez az egyik, a másik viszont, hogy ami írtó nagy különbség szerintem, az mindenképp az, hogy amikor a 19. században a tömegoktatás létrejött, és az iskolák ilyen módon, mint ahogy ma is működnek, létrejöttek, akkor annak az egyik fő szerepe az volt, hogy megfelelő ismert szakmákra felkészítsen tanulókat, tehát legyen egy közismereti tudásuk, és azon kívül, tehát már nyilvánvalóan idősebb korba, tehát itt most nem a 6-7 évesekre gondolok, tehát hogy tudta az iskola, hogy mire készíti fel, tehát hogy a munkaerőpiacon mire volt szükség akkor. Most ez az, amit nem tudunk, tehát erre nagyon érdekes kutatások vannak, ami mind felhívja a figyelmet arra, hogy akik fiatalok most az iskolában vannak, és amikor ők a kötelező oktatásnak a végére jutnak, azoknak a szakmáknak, amit ők választhatnak, a 60%-át még nem is ismerjük most. Tehát a bizonytalanság az, ami egy állandó indikátor jelenleg, vagy egy állandó szereplő, tehát nagyon nehezen elvárható a pedagógusoktól, hogy ők tényleg olyan korszerű tudást tudjanak átadni, ami majd az ismeretlen, még ma számunkra nem ismert szakmákra inputként szolgál, vagy megfelelően felkészíti a fiatalokat. Tehát ezért azt gondoljuk, hogy a kreativitás, kritikai gondolkodás két olyan kompetencia, ami viszont valóban tud segíteni.
2: Németh Szilvia, oktatáskutató, a Kreatív Tanulás és Oktatás Alapítvány szakmai operatív igazgatója vendégem ma, aki a Kreatív Tanulás című könyv egyik szerzője.
3: Most egy kis szünetre megyünk, majd folytatódik a beszélgetés a kreatív oktatási módszerekről.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon.
5: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes-szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt, vissza is tértünk. Folytatjuk a Creative Survivor legutóbbi adását, amiben az oktatás modern és kreatív eszközeit ismertük meg. Olá Andrea beszélgetése a jövő oktatásáról.
2: A mai műsorban nem csak beszélünk arról, milyen fontos lenne a kreativitás fejlesztése, de konkrét módszerről is beszél vendégem, pontosabban több technikáról, lehetőségről és számos izgalmas hatásáról a kreativitás fejlesztésnek. Lannert Judit és Németh Szilvia írták azt a könyvet, amelynek címe Kreatív tanulás, kreativitás az iskolában és azon túl. Még 2024. decemberében jelent meg ez a kötet. Vendégem most Németh Szilvia oktatáskutató, a Kreatív Tanulás és Oktatás Alapítvány szakmai operatív igazgatója, és hogy mi a témánk a folytatásban, itt van megint egy idézet, hogy a tudás hatalom, ez mélyen gyökerezik az emberek elméjében, noha van némi igazság a kifejezés mögött, fel kell tennünk a kérdést, hogy mi teremti meg a tudást, képes-e önmagában a tudás új tudást és kreativitást generálni, erről is írnak a szerzők a könyvben, és nagyon érdekes, hogy miközben az iskola növeli a tudást, éppen hogy csökkenti a kreativitáshoz szükséges kíváncsiságot és képzelőerőt. Milyen a kreatív egyén? Kíváncsi, kitartó, képzeletgazdag, együttműködő és fegyelmezett, és szót kell ejteni a kritikus gondolkodási készségekről is, amelyek pedig elengedhetetlenek ahhoz, hogy a kreatív cselekvések újszerűek és értékesek legyenek. Erről is beszélt Németh Szilvia a szünet előtt, itt folytatjuk most.
3: A könyvünknek az elején is szerepel néhány ilyen adat, de ezt frissítjük folyamatosan, tehát hogy a Világgazdasági Fórumnak az adatai alapján mindig a kreativitás, kritikai gondolkodás a munkáltatók ranglistáján, tehát hogy milyen kompetenciákkal szeretnének felvenni munkavállalókat, mindig az első 10-ben szerepel. Tehát az analitikus gondolkodás mellett a kreatív gondolkodás egy kimondottan egy olyan kulcs dolog, ami a munkaerőpiacról visszajelzésként az oktatás felé folyamatosan érkezik, de ezen felül is azt gondoljuk, hogy most már így több mint 10 éves tapasztalattal, hogy a kreatív folyamatok azok magának a tanulásnak az alapkoncepcióihoz tudják visszavezetni a tanulókat. Tehát két oldalról lenne értelme az iskoláknak ezt a fajta szemléletet beépíteni a saját gyakorlatukba. Egyrészt azért, hogy segítsék a náluk tanuló diákokat abban, hogy a munkaerőpiaci sikerességük biztosított legyen, vagy legalábbis támogatott, és a másik pedig, hogy a saját tanulásukhoz hozzá tudjanak férni. Tehát ez a fajta nagyon hagyományos, nagyon frontális tanulásszervezésre épülő pedagógia azt mondja, én vagyok az, aki tudom, hogy neked mit kell tudni, és tesz egy lezárást, tehát nem teszi fel a kérdést, hogy te hogyan tudsz hozzájárulni ahhoz, hogy neked legyen befolyásod a saját tanulásodra, hogy a te érdeklődésed be legyen csatornázva, hogy te találd ki azokat a utakat, ami a te számodra a legjobb tanulási forma, tehát mi meg ezeket megnyitjuk, tehát a velünk dolgozó kreatív szakemberek nem a pedagógusnak a munkáját veszik el, és nem a pedagógus helyettesítik, hanem a pedagógussal együtt dolgozva, megtervezve a tanórákat, plusz szemként vannak jelen, egy plusz olyan külső szakemberként, akik ezt a fajta kreatív gondolkodást keresik és segítik a tanulókban. Tehát, hogy hogyan tudnak egyrészt kreatívabbak lenni, másrészt pedig a saját kreativitásuknak az előhívása által, hogyan tudják az ő saját tanulásukat erősíteni.
4: Említette az előbb, hogy a pedagógus ugye megszokta, hogy frontálisan adja át az ismereteket, és tulajdonképpen visszacsatolás sincs, vagy igazából ebben a 45 percben, és majd erről 45 percről is beszéljünk, ebben a tanórában nem is nagyon van lehetőség, nincs idő a megtanulandó vagy átadandó tartalom mennyisége miatt. De engem meglepett az a rész, amikor arról írtak, hogyha számítógépeket adtak a gyerekek kezébe, akik otthon is használják a számítógépet, iskolában is használhatnák, és a tanárok is használhatnák, behúzhatnák a tanórára, de akkor is tulajdonképpen megmarad egy ilyen illusztrációs eszközként, vagy egy ilyen, nem tudom, kivetítőként.
3: Igen, igen, tehát, hogy most itt a számítógépet vehetjük, mint egy oktatási segédeszköz, tehát más oktatási segédeszközök is, bármennyire jól is tudnak működni, hogyha azoknak illusztratív szerepük van, tehát, hogyha szintén a pedagógus az, aki ezeket mozgatja, behoz, hozza, ahogy ő szeretné, úgy kivetíti, megmutatja, és ott van, akár az interaktív tábla, akár bármi más ilyen dolog, akkor az ugyanúgy nem épül be. Tehát itt az, hogy a tanuló legyen az, aki vezérli a saját működését, ezért mondjuk azt, hogy nekünk a pedagógiai koncepciónknak nemzetközileg is az a neve, hogy a jól működő osztályteremnek a koncepciója, és ez a jól működő osztályterem koncepciója, ez körülbelül 12 ilyen indikátort vesz figyelembe, tehát ez azt jelenti, hogy azt nézzük minden tanóra tervezésénél, hogy hogy tudjuk elérni azt, hogy a cselekvő képesség és a úgynevezett önirányító tanulás irányába vigyük el a diákokat. Ebbe beletartozik az indikátorokba az, hogy mi a tanár szerepe, tehát azzal indulunk, hogy ő alapvetően irányító funkciót lát el, vagy kihívásokkal teli környezetet próbál teremteni. Tehát ezt úgy kell elképzelni, ez a skálának a két oldala. Vannak szituációk, amikor szükség van arra, hogy ő irányítson és kiálljon, és tényleg frontálisan információt megosszon, vagy bármi más dolgot, de többségében sokkal jobban működik, hogyha egy kihívásokkal teli környezetet hoz létre. Ugyanilyen nagy kérdés az, hogyha mondjuk a mai iskolára gondolunk, bármennyire jó szándékú is egy iskola, nagyon kevés lehetőség van arra, hogy a tanulási folyamatok láthatóságát a gyerekek vagy tanulók számára egyértelművé tegye. Tehát nekünk ez egyik ilyen kulcs tevékenységünk, hogy azt szeretnénk, hogy a tanulók megértsék azt, hogy az ő tanulási folyamatuk az milyen, hogy honnan hova tart, hogy miért van erre szükség, és hogy az egyes tantárgyi tartalmak hogy tudnak összekapcsolódni, hogyan tudnak különböző tanórákon tanultak is egységet alkotni. Nem csak interdisziplináris értelemben, tehát hogy különböző tudományterületek tartalma hogy tud összefüggni, hanem akár az egyes adott disziplinán belül is, hogyan, miért így következnek ezek a tananyagok, mi ezek között az összefüggés, és hogyan tud ő ehhez kapcsolódni. Mi a kreatív szakembereknek a gondolkodásmódját visszük be a tanterembe, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon változatos módon találnak ki a saját gyakorlatukból és saját praxisukból merítve példákat arra, hogy megértsék a tanulók azt, hogy honnan, hova jutnak el, tehát mondjuk egy év alatt, vagy egy akár fél év alatt, tehát tanórák sorozatával honnan, hova tartanak, és ezt a fajta, tehát ezt ugye el szoktuk hanyagolni pedagógusként, de azt gondoljuk, hogy gyerekeknek erre nincs nagy szükségük, hogy tudja, hogy hát elég, hogyha a pedagógus, aki megtervezi a folyamatokat, tudja, hogy honnan, hova tart, és a tanterv is így van felépítve. Viszont az a tapasztalatunk, hogy pont a felelősségvállalásnak, amit nagyon sok pedagógus hiányol a tanulókból, hogy nem érdekli őket a tanulás, hogy nem veszik ezt figyelembe, az egyik ilyen feltétele, hogy ő tudja, hogy miért van erre szükség. Tehát ezek az információk nem hiába valók, és az, hogyha ő különböző kreatív módokon láthatja most ilyen technikai értelembe vett kreatív módon, hogy honnan, hova tart, akár térképeken kirajzolva, akár installációk segítségével, akár iskolai vagy osztálytermi környezetben lévő különböző mozgatható, nem tudom, szemléltető eszközökön keresztül ő be tudja állítani, hogy éppen hol tart a tanulásba és hova tart. Ennek nagyon nagy jelentősége van, és hozzájárul ahhoz, hogy ő sikeresebb legyen. És a harmadik ilyen, ami Magyarországon nem egy bevett dolog, ez az érzelmeknek az elfogadása az iskolán belül, tehát, hogy van egy olyan szinte általános közfelfogás, hogy a pedagógus is hagyja kint a tanórán kívül, hogyha neki problémája van, a gyerek se úgy menjen be, tehát mindent hagyjunk az osztálytermen kívül. Az az általános másik tapasztalat, hogy ez nagyon nehezen megvalósítható. Ez kisgyerekeknek volt egy ilyen angliai kísérlet, hogy alsó tagozatos gyerekeknél figyelték, hogyha egy pedagógus úgy ment be, hogy nem mosolygott, szemmel láthatóan valami problémája volt, de nem beszélt erről, akkor a gyerekek azonnal látták, hogy valami nincs rendben, nem tudták eldönteni, hogy ez az ő viselkedésükből fakad, vagy ő tőlük független, és visszavetette a kérdezési kedvet. És az pedig ugye pszichológiai tény, hogy a kérdezésen keresztül lehet a legjobban információhoz jutni, az információknak a feldolgozásának is az egyik emberi alapmódja, hogy kérdezünk, megpróbálunk a kérdések mentén tovább lépni valamibe, tehát ez egy nagyon kulcsfontosságú dolog, hogy a gyerekek az iskolába merjenek kérdezni. A kísérletnek a másik része az volt, hogy a pedagógus szintén ugyanilyen arckifejezéssel és attitűddel lépett be, viszont rögtön közölte a gyerekekkel, hogy nagyon fáj a feje, vagy valami családi problémája volt, ami miatt ő most ilyen állapotban van, és elnézést kér, de nem tud most ezen nagyon változtatni, nincs összefüggés a között, hogy ő itt van, és a gyerekeknek a viselkedése között, tehát, hogy nem azért nem tud annyira mosolygós lenni a mai napon, és ezt a gyerekek nagy mértékben elfogadták, értékelték, ráadásul példaként is szolgált a pedagógus viselkedése, tehát máskor, amikor mondjuk egy fáradtabb reggel volt valamelyik kisgyermek számára, akkor rögtön ezt közölte. Tehát ez egy nagyon egyszerű dolog, viszont nagyon nagy hatása van arra, hogy most azon a napon, ami az egyik tanulási napunk, tudunk kérdezni, merünk kérdezni, oda tudunk figyelni közösen valamire, vagy épp ilyen érzelmeknek a idézőjelbe tett nem kezelése miatt erre nem vagyunk képesek. Tehát ez, hogy befogadó legyen egy környezet, hogy érzelmeket is el lehessen mondani, lehessen róla beszélni, hogy láthatóvá tegyük a tanulási folyamatot, ez mind hozzájárul ahhoz, hogy egy kreatív tanulási környezet tudjon létrejönni, és ebben nagyon nagy szerepe van a pedagógusnak. És hogy a pedagógust hogyan támogatjuk, hogy ezt ő meg tudja valósítani. Tehát amit ön mondott, hogy a pedagógus hallgatóknak lesz ez majd fontos. Én azt gondolom, hogy rengeteg pedagógus dolgozik az iskolákban, nagyon sok gyerek jelenleg is az iskolákban van, tehát lehetőséget kell adni a pedagógusoknak arra, hogy tudjanak változtatni a saját gyakorlatukon, hogyha úgy érzik. Ezért ez a kreatív partnerség program, ez világszerte, ez egy önkéntes program. Egy kulcseleme van, hogy az iskola igazgatójának úgy kell gondolni, hogy ez a program náluk valami miatt érdekes lehet, és amint az igazgató mellé áll ennek a programnak, akkor utána ő önkéntes jelentkezéssel megosztja ezt a pedagógusokkal, ezt a lehetőséget. Tehát mi mindig azokkal a pedagógusokkal dolgozunk, akik jelentkeznek a programba. Tehát ez nem tud úgy működni, hogy mondjuk egy igazgató azt mondja, hogy ezt és ezt a pedagógust én delegálom ebbe a programba, és nekik kötelező egy évig hétről hétre egy kreatív szakemberrel egymás korábban nem használt módszertannal dolgozni. Ez lehetetlen, tehát ugyanígy a pedagógusokat se szeretnénk olyan helyzetbe hozni, hogy ők ezt egy kötelező és nem kíván dolognak tartsák. Tehát ezért a legelején úgy indultunk, hogy az igazgatók kiválasztották a pedagógusokat, és ez abszolút nem volt így működőképes. Most viszont, hogyha jelentkeznek a pedagógusok, akkor ők abszolút motiváltak arra, hogy egy tanévig valakivel együtt dolgozzanak. Ez egy nagyon hosszú időt, szeptembertől júniusig dolgoznak együtt hétről hétre, tehát ez nem titkoltan egy pedagógus továbbképzés, ami osztályterembe zajlik, és ugyanúgy a másik oldalon pedig a gyerekeknek a fejlesztését tűzi ki célul, meg a tantárgyi tanulásnak a mélységét.
4: Belefér ez most egy 45 perces tanórába? Ez azért is kérdezem, mert ugye 90 percről van szó a könyvben, ez lenne az optimális.
3: Igen, de... igen. A velünk dolgozó iskolákban mindenhol 90 perces tanórákkal dolgozunk, tehát hogy ezek a magyarországi iskolák, akikkel dolgozunk, a vállalásuknak része az is, hogy úgy szervezi magát az órarendet. Viszont a könyvben beszélünk arról is, tehát a kreatív pedagógiáknak három ilyen megvalósulása lehet, nyilván sokkal több is, de amit mi kiemelünk. Az egyik az, amikor a kreatív tanításról van szó. A kreatív tanítás ez csupán annyit jelent, hogy egy pedagógus szükségét érzi annak, hogy ő megújuljon, és az addigi hagyományosabb, vagy ha nem is hagyományos, de az ő általa használt pedagógiai eszközrendszeren valamit változtasson. Tehát tegyük fel, mondjuk van egy pedagógus, aki nem szokott csoportmunkákat használni, nem szokott páros munkát, vagy másfajta tanulásszervezést, akkor ő úgy érzi, hogy szeretne váltani. És ebbe tudunk segíteni, tehát hogy a kreatív eszköztárnak a pedagógus oldaláról való kipróbálását is tudjuk biztosítani. A másik, amikor egy pedagógus azt gondolja, hogy a kreativitásra szeretné nevelni a gyerekeket, tehát a gyerekek kreativitását akarja fejleszteni, ez egy köztes pont, és amiről maga a könyvünk szól, a kreatív tanulás, amikor van már egy kreatívan tanító pedagógus, vagy egyáltalán olyan valaki, aki a kreativitás fejlesztést is fontosnak tartja, és a gyerekeket is aktív szereplőkké akarja bevonni, az már a kreatív tanulásnak az előkészítése. Tehát amikor csak mondjuk 45 perc áll a rendelkezésre. Abszolút megoldható az, hogy pedagógus a saját gyakorlatán úgy változtasson, hogy beemeljen különböző kreatív megoldásokat, vagy akár ami a 90 perces tanóránknak is az egyik ilyen szerkezeti eleme, hogy mindig van egy bemelegítő foglalkozás, aztán jön azt, mi főfeladatnak hívjuk, ami maga a tanórai tananyagfeldolgozás, és van egy reflexió. Ez azért fontos, mert a reflexióban reflektálnak a tanulók arra, hogy hova jutottak a heti tanulásban, honnan, hova jutottak, mi az, amit magukkal visznek, mi az, ami még nem annyira egyértelmű, és magára a foglalkozásra is visszajelzést adnak a pedagógusnak és a kreatív szakembernek. A bemelegítő az pedig arra vonatkozik, hogy megérkezzünk a tanulásba. Legyen egyfajta bevonódásunk, és itt akár a koncentráció erősítése egy ilyen célja ezeknek a bemelegítőknek, de maga a fizikai bevonódás az, hogy egy játékos feladattal indítunk. Tehát ez egy 45 percben is, ezeknek bizonyos elemei abszolút bevihetők, tehát a tanórának a működését is 45 perc alatt is meg lehet változtatni. A 90 perc lehetővé teszi azt, hogy elmélyedjen a tanuló valamibe, hogy ne bele kapjon, és már vége is az órának, hanem hogy a bemelegítés, főfeladat és reflexiós hármas egységen végig tudjunk menni. Még annyit mondanék, hogy vannak olyan megoldásaink is, amikor például egy iskola nem tud egy tantárgyra egymás utáni két órát biztosítani, viszont például fontosnak tartja, hogy a történelem és a földrajz, főleg, hogyha éppen tantervileg is olyan tananyag van, ami nagyon is összekapcsolódik, akkor azt a két tanórát például azt mondja, hogy azt szeretné, hogy azok interdisziplinárisan egy egységként kezelődjenek, tehát ilyen is van elég sok, amikor akár a testnevelés matematika párost, akár az idegen nyelv tanulását, például az osztályfőnöki órával, osztálytermi problémák angol nyelvű megoldásával próbáljuk megsegíteni, tehát hogy ez egy harmadik változat, tehát amikor tényleg interdisziplinárisan két egymás követő tanórának a közös feldolgozása zajlik.
4: Az, hogy a könyv egyik szerzője most az oktatásért felelős miniszter, mennyiben segíti az önök ügyét, vagy mindezt, amit ebben a könyvben megfogalmaztak?
3: Amikor ezt a könyvet írtuk, messze szó sem volt arról, hogy esetleg ilyen változás történik, vagy hogy Lanett Judit ilyen típusú feladatot kap. Nekem nagyon pozitív az a dolog, hogy én tudom, tehát ahogy szerzőpárosként végig dolgoztunk ezen a könyvön, és a korábbi tapasztalatokat is feldolgoztuk, én biztos vagyok benne, és hát tudom is igazolni, hogy Juditnak erről egy abszolút markáns tudása van, tehát én nagyon bízom benne, hogy ő ezt mind a döntéseiben, mind a működésében be tudja forgatni ezt a tudást, és hogy magára az oktatásra tényleg úgy tud tekinteni, hogy mik azok a korszerű megoldások, ami mind mérésekkel alátámasztott módon, mind adatok vonatkozásába is eredményt mutat, és most itt nem csak természetesen az a program, amit mi képviselünk, hanem hogy a művészettel való tanulás, a különböző élmény alapú pedagógiák, az, ami garantálja azt, hogy a tanulói bevonásnak a jelentősége milyen nagy, és ennek az összes kutatási anyaga, az mind olyan háttértudása Juditnak, amit nagyon remélem, hogy fel is használja.
4: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
3: Köszönöm szépen.
2: Németh Szilvia, oktatáskutató, a Kreatív Tanulás és Oktatás Alapítvány szakmai operatív igazgatója volt tehát a vendégem.
1: Olá Andrea műsorát hallották, most hírek jönnek, majd Babi Kedittel várjuk Önöket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com. Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A magánegészségügyi summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Megoldható Magyarország gázellátása az oroszok nélkül is. Világszinten is a legjobbak között a Semmelweis Egyetem. Ma eleinte napos, száraz időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megoldhatónak nevezte Magyarország gázellátását orosz import nélkül is a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában pénteken. Kapitány István kiemelte, hogy Magyarországnak több irányból is van lehetősége gázt beszerezni, az ország ellátásával nem lesz gond. A miniszter arra reagálva, hogy az uniós döntés értelmében 2027. október 1-től nem lehet orosz gázt importálni, rámutatott, a magas magyarországi orosz kitettség nem abból a adódik, hogy nem lehet más területekről gázt hozni, hanem abból, hogy ez a megoldás volt a leggazdaságosabb. Magyarország gáz ellátását biztosítani tudják, versenyképes áron is, jelentette ki Kapitány István. Újabb komoly nemzetközi eredményt ért el a Semmelweis Egyetem. A 2026-os Shanghai Ranking szakterületi világrangsorban gyógyszertudományokból a világ 50 legjobb egyetemek közé került. A releváns 7 szakterületből 6-ban a legmagasabban rangsorolt magyar intézmény lett, írja az egyetem. Gyógyszertudományokban és fogorvostudományban a kelet-közép-európai régióban is az első helyen végzett, klinikai orvostudományban pedig holtversenyben került a régió élére. Nem tudott leszállni, ezért 2 órán át körözött egy utasszállító a debreceni reptér felett. Sűrű köd nehezítette meg az utasszállító leszállását szombat hajnalban. A pilóták csak nem 2 órán keresztül köröztek a repülőtér környékén, mire a látási viszonyok lehetővé tették a biztonságos landolást. A Malmöből Debrecenbe tartó járat hajnali 3-kor indult Svédországból, a megérkezéskor viszont nem voltak megfelelőek a körülmények a leszálláshoz. A környéken mindössze 200 méteres volt a látótávolság, miközben a landoláshoz 550 méterre volt szükség, írja a Blick, ezért 2 órával tovább tartott az út. Ókori kaszárnyák, fürdők, vízmedencék és használati tárgyak kerültek elő a római C-metró építése közben. A leletek jelentős részét magukon az állomásokon mutatják be. Az olasz főváros föld alatti közlekedési hálózata így egyre inkább régészeti múzeummá válik, egészen a 2030-as évek közepéig alakul, majd írja a Népszava. A falakon időrendi sávok, magyarázó szövegek és grafikák követik egymást, a vitrinekben pedig ugyanazon a helyen feltárt tárgyak láthatók. Ahogy az utas egyre mélyebbre halad a mozgó lépcsőn, időben is visszafelé jut.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma eleinte napos, száraz időben lesz részünk, fátyol és gomoly felhőkkel, késő délutántól aztán észak-észak-nyugat felől fokozatosan megvastagszik a magas szintű felhőzet. A nyugatiasra forduló szél az észak-észak-keleti megyékben megélénkül, a csúcshőmérséklet 25-30 fok között alakul, általában 27 fok felett.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, folytatjuk is az Egy életemmel Babik Edit műsorával, aminek témája a well-being és minden, ami javítja közérzetünket.
2: Mai vendégemmel Budapest utcáiról, pontosabban innen a Váci útról már besétáltunk a stúdióba, hogy kezdhessük a műsort, amely ma a városi tematikus sétákról, azok térhódításáról szól. És akivel ma a szervezett közös sétákról beszélgettünk, az Káldi Emese, az Imagine Budapest alapító ügyvezetője, a Magyar Sétaszövetség Egyesülés igazgatósági tagja. Szia, Emese!
3: Szia, Edith! Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
2: Ugye az elmúlt bő évtizedben az egyik turisztikai sikertörténet lett a városi sétáknak a műfaja, és egyre többünket csalogatnak ki az utcára, hogy ismerjük meg minél jobban a lakókörnyezetünket. Mi lehet a nagy titka?
3: Jaj, de féltem ettől a kérdéstől itt rögtön az elején. Nyilván nagyon jól esik, hogy azt mondhatjuk, hogy tényleg sikertörténet, a kis életemben is, vagy az életünkben is az, de egyébként azt gondolom, hogy most már látszódik is a turizmusban ez a műfaj. Hogy honnan jutottunk el idáig, azt majd gondolom még megbeszélgethetjük, de hogy a siker kulcsa mi, az sok összetevőből áll. Egyrészt azt gondolom, hogy Budapest annyira szép, annyira összetett, annyira különleges, hogy nem nehéz életre hívni azt a kíváncsiságot, ami kell ahhoz, hogy az emberek eljöjjenek velünk sétálni. Másrészt azt is gondolom, hogy ez egy olyan műfaj, amihez nagyon sokféle ember tud kapcsolódni. Nem kell hozzá semmi, igazából, tényleg csak a kíváncsiság, meg a két lábunk, meg az, hogy szabaddá tegye magát az ember 2 órára, 2,5 órára, tehát nem kíván sokat igazából a résztvevőtől sem. Ez szerintem fontos, tehát, hogy bárki tulajdonképpen kapcsolódni tud. És a harmadik pedig az, hogy nagyon sokféle téma van, tehát nem szűr ilyen módon sem a célközönségben, vagy a közönségben ez a műfaj, mert egyaránt talál benne újat, jót, számára érdekeset, idős, fiatal, nagyon modern gondolkodású, vagy nagyon konzervatív, szóval, hogy annyira sok mindent lehet az utcán találni, ugye, aki a lába elé néz, annak is mondom, hogy tényleg azt szoktam mondani, hogy korlátlan lehetőségek vannak tulajdonképpen a városi séta műfajában.
2: Na, akkor még kibogozzuk ezeket a szálakat, és megnézzük a titkokat, amit rejtegetnek ezek a séták. Amikor te kitaláltad, hogy útjára indítasz egy ilyen vállalkozást, először is mikor volt ez, milyen inspiráció alapján, honnan vetted a bátorságot, honnan tudtad, hogy valóban ekkora érdeklődés lesz rá?
3: Nem tudtam egyáltalán, még csak bátornak se gondolnám magamat, hanem inkább csak egy kicsit önfejűnek, meg sokszor tényleg az van, vagy az igazolódott be az életemben, hogy ami igazán érdekel engem, arról meg tudom győzni a másikat is, hogy az érdekes lehet, szóval röviden ennyi, hogy voltam én ebben 2008-ban egyébként, amikor elindítottuk az egészet, ez nem most volt, hanem most már 16 éve.
2: Na várjál, akkor különösen érdekes a kérdés, az a gazdasági világválság idején volt.
3: Igen, és hogyha erre tényleg így felfigyelsz, akkor én azt tudom mondani, hogy jó hír az, hogy lehet vállalkozást indítani, sőt, azért lehet, és azóta ez több ízben is bekövetkezett, hogy válság idején meg különösen vonzó ez a termék, vagy ez a kínálat, mert az utazási szokásokat befolyásolja nyilván egy gazdasági változás, vagy a szűkebb évek arra sarkalják az embereket, vagy inkább belekényszerítik, hogy nem tudnak olyan büdzséből, olyan távolra, olyan hosszú időre elutazni, viszont vágynak hasonló élmények után, és akkor az a döntés is meg tud születni, ha van kínálat, hogy a saját városukat fedezik fel, úgy, mint egy turista, vagy úgy, mint egy utazó. És ez egy nagyon jó érzés, hogy nem kell lemondaniuk arról, amihez szoktak, vagy amit szerettek volna megvalósítani, viszont hát jóval kisebb pénzösszegből tudják ezt megvalósítani. Szóval 2008-at írtunk, és éppen abba hagytam egy másik vállalkozást, és akkor arra gondoltam, hogy az nekem azért hiányzik, hogy a saját lábamon álljak, meg hogy a saját elképzeléseim szerint csináljak valamit. És egy utazáson voltunk a férjemmel Amerikában, New Yorkban, ahol volt egy ilyen, illetve van mind a mai napig egy ilyen cég, akik tematikus programokat kínálnak, nagyon mély és nagyon tartalmas és nagyon összetett programokat egyébként, és ez nagyon megtetszett nekem. elárulom, hogy egyetlen egy programjukon voltam egyébként, tehát hogy egyet néztem meg, de a kínálat, tehát a honlapjuk az nagyon-nagyon tetszett, mert nem a szokványos perspektívából vagy megközelítésből mutatták be a várost. Igen, de én arra akkor egyáltalán nem gondoltam, hogy hát, hogy ez New York, ahol angolul beszélnek, tehát hogy nyilvánvalóan nem csak a New Yorkiakra, hanem mindenkire, aki angolul beszél, célozhatják ezeket a termékeket, de nekem mégis az ment be a fejembe, vagy arra gondoltam, hogy hú, ez nagyon érdekes, és mi lenne, ha a magyaroknak ezt megcsinálnánk, és hát, ha van annyi érdeklődő ember, hát engem nagyon érdekel, hát, ha lesz más is, akit annyira fog érdekelni, hogy mi van a házfalak mögött, hogy milyen dolgokat nem tudunk azokról a helyszínekről, épületekről, amik mellett egyébként nap mint nap elmegyünk, és ez elsősorban az emberi történeteket jelenti, tehát az Imagine azóta is az iránt elkötelezett, hogy magunkat, vagy a mindenkori városlakót mutassa be az érdeklődőknek, tehát ezek inkább kultúrtörténeti programokat jelentenek, nem pedig feltétlenül az építészet legapróbb részleteit, vagy a művészettörténet legapróbb részleteit tárják fel. Szóval, hogy ez engem nagyon érdekelt, hogy mitől lett egy város olyan, amilyen most, amilyennek most látjuk, és ez akkor New Yorkra volt igaz, de aztán áthozva ide az ötletet, itt kezdtük el csinálni. És egy olyan flóba keveredtünk, akkor én a barátaimmal, kisebb baráti társaságban, meg egy-két testvéremmel kezdtem ezt kidolgozni, hogy ez egy olyan flóba tett bennünket, ami addig egyébként nem nagyon volt az életemben. Tehát annyira inspirált, annyira motivált, hogy ezt megcsináljuk, hogy megfeledkeztünk szerintem térről, időről, és főleg arról, hogy ez semmiféle bevétellel az elején nem járt, tehát hogy ez azért klasszikus értelemben nem volt vállalkozás az elején, mert sem üzleti tervet nem készítettünk, sem, hogy mondjam, nem voltak elvárásaink, hanem azt gondoltuk, hogy ez biztos lesz annyira izgalmas másoknak is, hogy ez, ebből lesz valami. És azért el kellett tenni egy 4 évnek, mire be tudott ez úgy forogni, hogy ebből valódi jövedelem legyen, akkor a közönségünk legyen. Viszont az már az első pillanatnál látszott, hogy ez lesz.
2: Mi volt a fordulópont? Arra emlékszel? Elkezdték ajánlani az emberek egymásnak, szóbeszéd útján elkezdett terjedni.
3: Egyrészt igen, tehát ez azóta is az egyik legfontosabb marketing eszközünk, vagy kommunikációs eszközünk, hogy annyira szeretik, akik velünk sétálnak, hogy aztán azt mesélik. Mesélik, mert tudnak kapcsolódni. Másrészt azt már az elején elkezdtük komolyan venni, tényleg a kezdeteknél, hogy ez egy jó szolgáltatás legyen. Tehát nem csak a saját

0: és ez 2012 környékén már meghálálta magát, mert olyan törzsvevői bázisunk lett, akikkel azóta is együtt vagyunk. Ez természetesen bővül, vagy szerencsére bővül, de megvan az az alap pár száz ember, akikkel tényleg 15 éve, tényleg szó szerint együtt járjuk a várost. És akkor jöttek ezek a nagyon elkötelezett emberek, és mostanra pedig jön bárki, vagy mindenki. Most már 10 évre visszamenőleg szoktuk elemezni, hogy kik járnak velünk sétálni, hogy milyen rendszerességgel, milyen életkorú, és milyen családi állapotú akár. Minden esetre az derül ki, hogy egyre többen járnak vidékről is, ami nagyon megtisztelő, és azt is tudjuk, mert azt is szoktuk kérdezni, hogy általában úgy, hogy összekötik más városi programmal. Tehát, hogy egy nap, egy city break Budapesten, így lehetne ezt jól elmondani, aminek az egyik eleme az mondjuk egy városi séta. Illetve ahogy bővültek a tematikáink, ahogy észleltük azt, hogy mik az igények igazából, vagy próbáltuk minél jobban közelíteni azt, amire nagyon vágynak az emberek, és ennek mentén a kínálatunkat alakítani, úgy változtak igazából a velünk sétálók is. Tehát ma már azt gondolom, hogy tényleg semmilyen tudás, vagy még csak kötődés sem kell ehhez a témához, ahhoz, hogy valaki jól érezze magát egy városi sétán, és ez így is van, tehát tényleg bárki jöhet, és jön is.
1: Ellátogattam az egyik ilyen sétátokra, a déli Klotild palotát tekintettük meg, Morcsányi Elza volt a túravezető, és gondoltam, ha már ott vagyok, akkor néhány szót vele is váltok, hallgassuk meg, hogy ő mit mesél erről a szakmáról.
2: Külföldiek számára tartottam először idegenvezetéseket, és egy 6-7 éve szerintem kezdődött szerelmi viszonyom az Imagine-nel, és annyira meggyőzött az, amit itt láttam, és az az élmény, amit a magyaroknak való idegenvezetés adott nekem, hogy azóta igazából vissza se néztem a külföldiek számára.
1: Tudod, az embereket mindig legjobban a szerelmi viszony érdekli, úgyhogy beszélj akkor erről a szerelmi viszonyról.
2: Az az alaphelyzet ugye a külföldieknél, hogy semmit nem tud az országról, ahova érkezik, tehát igazából az ember most ezt persze kis torzítással, de hogy azt mond, amit akar. És aggódtam, hogy a magyar vendégek valószínűleg ennél sokkal magasabb elvárásokkal érkeznek, illetve volt egy olyan kép is a fejemben, hogy bizony a magyar vendég belekérdez, hogyha valamit úgy gondol, hogy nem úgy mondta az idegenvezető, és emiatt tartottam tőle. És aztán az az érzés, hogy közös kulturális alapból származó emberekkel beszélgetek, és valahogy van ez a kollektív tudatunk, ami ugye sokkal régebbre nyúlik, mint ami az egyes embereknek az emlékezete. Ez valami olyan élményt adott nekem, és valami olyan kapcsolódást, ami miatt minden más üresnek és szürkének tűnt ahhoz képest, mint hogy egy ilyen csapattal tudjak én menni, és olyan dolgokról beszélgetni, amit mindannyian tudunk és értünk.
1: A túravezetésed közben többször elhangzott az, hogy amikor utána néztem annak, hogy amikor kutató munkát folytattam arról, hogy te magad végzed el ezt a teljes kutató munkát, amiről szól egy-egy ilyen séta.
2: Igen, ez egy remek lehetőség, amit az utóbbi időben szerencsére egyre többet kapok meg. Épületektől függően nagyon eltérő lehet, mert vannak olyan épületek, mint például egy Gellért szálló, ami ugye hihetetlenül kutatott, a Salino Éménynek van a Gellért 100 című fantasztikus minőségű kiadványa, ami után az ember azt gondolhatná, hogy hát akkor igazából már mit tudok én hozzátenni, de mindig vannak olyan korabeli újságcikkek, levéltári anyagok, könyvtárakban felelhető apró részletek, amik nem férnek bele egy kiadványba, és akkor ezeket tudja az ember pluszban hozzárakni, illetve vannak olyan épületek, mint például ez a déli Klotild palota, ami sokkal kevésbé kutatott, és akkor az meg egy igazi kihívás. Vadászati kihívás, igen, és hát fantasztikus, akár tényleg a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak a fantasztikus adattárában és a végtelenül segítőkész munkatársai, vagy akár az Arcanumnak a korabeli újságokban böngészni, vagy a levéltárnak a irathalmai között, ezek mind olyan dolgok, amik nekem nem tudom pontosan megmagyarázni, hogy miért, de végtelen boldogságot adnak, és őszintén szólva, ha lehetne, akkor egész életemet csak kizárólag korabeli újságcikkek olvasásával tölteném, de nagyon jó őket előadni is aztán, ami így összeáll.
1: Olyan van, hogy nagyon szakértő vendéged van, és esetleg tőle tanulsz egy-egy vezetés során?
2: Rengeteg, abszolút. Ez azért nagyon jó, mert hogy nem is kell ahhoz feltétlenül szakértőnek lenni, hogy nagyon értékes információkat tudjon átadni, mert egy-egy régi törzsvendég, aki gyerekkorában látott, aki ismert valakit, fantasztikus történetek, és tényleg nagyon, nagyon sokat tesznek hozzá a sétálóink a séta szövetéhez is, mert én például rengetegszer beépítem aztán akár a helyes kis személyes történeteiket is, illetve amit tanultam nagyon sokszor, hogy

0: Egy vendég nem feltétlenül azért kérdez, mert meg akar tudni valamit, hanem mert nem akarja mondani, hogy ő tudja rá a választ, hanem először egy kérdéssel érkezik, és ezekre már megtanultam hallgatni, hogy sok kérdés az valójában a tudás megosztásának az igénye, csak nem akar beleszólni rögtön, úgyhogy inkább kérdésként álcázza, és nagyon szeretem, mert tényleg rengeteg információhoz jutott az ember, élő információhoz, amit a könyvekből meg nem lehet kikutatni. Például itt a belvárosi kávéházban volt egy kedves sétálóhölgy, aki megmutatta, hogy ő hol ült a 60-as években, melyik volt az ő törzs asztala, és ő mesélt arról, hogy jégrevüket látott például itt a belvárosi kávéházon belül, aminek én máshol nem találtam nyomát. Ez nem jelenti azt, hogy ne lenne nyoma, hanem csak én pont nem találtam meg. És hát ez egy olyan extra történet, amit aztán boldogan tudok tovább mesélni.
1: Azt látom, hogy nagyon sok túrát fűszereztek gasztronómiával, és azt is látom, hogy nagyon vonzó.
0: Egyértelműen, igen, hát nincs annál könnyebb idegenvezetői feladat, mint úgy mosolycsalni az emberek arcára, hogy az ember süteményt ígérhet nekik, úgyhogy innentől kezdve ez egy nagyon jó. Egy kicsit szerintem fel is dobja a sétának a szövetét, van is mit várni, hogyha az ember a szellemi táplálék után valami másra is vágyna, és valóban nagyon népszerűek ezek a túrák.
1: Szerintem nagyon-nagyon átjött ez a személyisége is ebben a beszélgetésben, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos a személyisége a túravezetőnek, a sétavezetőnek.
2: Hú, nekem mondod. Abszolút. Hát nyilvánvalóan ők a mi arcaink, tehát ahogy az idegenvezetők általában is a turizmus arcaiként apostrofálódnak, tényleg így van nálunk is, tehát abszolút kell és muszáj, hogy képviseljék a céget, de ugyanakkor mi úgy választjuk ki őket, hogy önmagukban is értékes és nagyon vonzó személyiségek, karakterek legyenek. Nehéz. Nem mondom, hogy könnyű, épp most vagyunk túl egy újabb kiválasztási körön, ami nagyon jó hír, hogy több mint 50 önéletrajzot kaptunk egyetlen egy hirdetéssel, ami szerintem azért a turizmusban, ezt tudjuk most már így,
1: igen,
2: örömhír számba megy. Amit elvárunk, az egyrészt az, hogy valaki, aki hozzánk jelentkezik, az komolyan vegye, szeresse azt, amit vállal.
1: Kikből válnak sétavezetők? Ugye Elza elmondta, hogy ő idegenvezető volt, külföldieknek tartott idegenvezetést Magyarországon, Budapesten. Ki az, aki még jelentkezik hozzátok? Vannak meglepő szakmák? Vagy éppen evidens szakmák, hogy hát igen, mint egy építészből jó túravezető lehet, mert kiválóan ismeri a budapesti épületeket.
2: Idegenvezetők dolgoznak nálunk, 99,9%-ban talán egy ember van, aki még nem fejezte be a tanfolyamot, szóval, hogy idegenvezetők, de hogy meglepő szakmák. Persze, igaz, amit mondasz, építész, művészet, történész, történelem tanár, tehát ezek a jellemző irányok, de több kerttervezőmérnök dolgozik nálunk, sok nyelvtanár is, aki egyébként idegenvezetéssel is foglalkozik, tehát azt is csinálja, és van pszichológus, és van drámapedagógus, tehát hogy nagyon sokféle ember van, ami a közös bennük, hogy jól csinálják, hogy ki mernek, és ki tudnak, és ki szeretnek állni emberek elé, és szeretnék elmondani azt, ami őket is mozgatja. Szerintem Elzának a rövid mondandójából ez nagyon jól kijött, hogy ő maga is lázba jön ezektől a történetektől. Tényleg kiapadhatatlan forrása az izgalomnak az, hogy hall az ember új és új információkat, és aki szeret egyébként tanulni, és nem rest elővenni akár könyvet, akár bármilyen más forrást, vagy egyszerűen meghallgatni a másikat, és meg is érteni azt, amit mond, és aztán használni, az szerintem tényleg topzódik ebben. Szóval nagyon sokfajta ember, nagyon sokfajta háttérrel, de ugyanazzal a lendülettel és motiváltsággal, és amire nagyon büszke vagyok, hogy a legtöbbjükkel, hát most már évtizedek óta együtt dolgozunk, tehát a kezdőcsapatból is itt van velünk a legtöbb ember, és leginkább azért hagyták el a terepet, mert mondjuk az élethelyzetük megváltozott.
1: És hogy Elzának is például mennyire a vérében van ez a szakma, és a kommunikáció, és a másiknak elmondani, és a másikkal megosztani, sokkal hamarabb értem oda erre a sétára, mint ahogy kellett volna, és ott nézelődtem a környéken, és két hölgy a Duna utcában van egy krúdi szobor, egy bronz szobor, és ott keresgélték, hogy vajon kit ábrázolhat, és ez a pont akkor érkezett. Én még akkor nem tudtam, hogy ő lesz az én vezetőm, a sétavezetőm, és láttam, hogy oda penderült a két idős hölgyhöz, elmesélte nekik a szobor történetet, elmondta, hogy kit ábrázol a szobor, és segített nekik még közös fényképet is csinálni, majd visszaadta a fényképezőt, és mosolyogva rohant tovább a csoportjához, ami néhány száz méterrel odébb várakozott. Szóval nekem ez volt az első benyomásom Elzáról, amit aztán persze a séta közben még tovább erősített, és még inkább kedvessé tette ezt az élményt.
2: Pedig képzeld el, hogy nem mindig így születik valaki. Nagyon sok olyan, főleg régebben olyan sétavezetőnk jött, akit mi neveltünk ide úgy, hogy remegő hangon, remegő térdel állt elénk a próbasétán. Ez egy viszonylag hosszú kiválasztási folyamat van, és egy szintén nagyon hosszú betanítási folyamat nálunk. És annak ellenére, hogy elcsuklott a hangja, annak ellenére, hogy tényleg mint egy madárka, a legzseniálisabb idegenvezetőink között van most már, mert végig tudta vinni, és azt valahol akkor meg lehetett látni, és nem egy van ilyen, hanem több, aki egyszerűen egyrészt beleérett, én ezt is szoktam mondani, hogy sajnos lehet, hogy rosszul hangzik, de egy 23 éves ember valószínűleg ezt nem jól csinálja még. Lehet, hogy jó lesz pár év múlva, de egyszerűen kell hozzá egy érettség, ami nem csak az intellektusban, hanem amúgy a pszichében is meg kell, hogy érkezzen. De hogy lehet bárkiből jó idegenvezető, vagy jó sétavezető, hogyha ő ezt úgy akarja, és hogyha beletesszük a bizalmunkat, és ő erre rászolgál, akkor abszolút lehet egy ilyen hosszú közös út.
1: Káldi Emesével folytatjuk tovább a beszélgetésünket a szervezett városi sétákról.
3: Babik Editet és az Egy életemet hallották, most hírek jönnek, majd folytatjuk a második résszel.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt, vissza is tértünk, folytatjuk az Egy életem adásával, Babik Edith interjújának második részében a részletek.
2: KDMS-ével beszélgetünk a szervezett városi túrákról, és a szünet előtt az egyik túravezetővel hallhattunk egy rövid beszélgetést, egy rövid interjút, amiben ez arról mesélt, hogy egyrészt az a kollektív tudat is jelen van a sétákon, amivel a városlakók rendelkeznek, és a bukéját egy kicsit azok a személyes élmények is adják, amit a vendégek mesélnek el ott egy-egy ilyen adott túrán. Szóval ezek összességéből kerekedik ki aztán ez a városi séta.
3: Ez így van. Az a városi séta lesz jó egyébként, igazán jó, ahol valahol megnyomunk egy olyan gombot a résztvevőkben, ami valamit elindít bennük. Ez lehet egy illat, lehet egy íz, egy térnek a hangulata, egy érzelem, lehet egy emlék. Igyekszünk ezeket tudatosan beleszőni. Egyébként adja magát, tehát, hogy nem is annyira nehéz a dolog, de azért nagyon próbálkozunk az utóbbi 10 évben kifejezetten szándékosan minél több elemből összerakni egy sétát. Tehát erről beszéltünk az elején, hogy a helyszínek, tehát a bejutások, azok tényleg lételemei, vagy a alapvetései egy-egy városi sétának, anélkül igazából most már nem is nagyon csinálunk programot. Viszont nem csak ezek, és nem csak a kóstolók, amiről az Elza mesélt, hanem lehet ez egy zenei bejátszás, lehetnek képek, azt minden sétán egyébként is használunk egy mappát, amiben archív fotókat megmutatunk, túl tudunk ezen úgy is menni, hogy bejátszunk mozgóképet, mert vannak ilyen kis projektoraink, amiket használunk, sőt, mostanában színészeket is beszoktunk vonni egy-egy sétába, nem mindegyikbe, de egy-egy sétába, akik pedig valóságosan megelevenítenek egy jelenetet, amiről szó van, ami szintén egy másfajta hatás. És akkor ezek így mozgolódnak az emberben, és mire hazaér, addigra valamelyikre úgy nagyon fog emlékezni. Úgyhogy így.
2: De hogy mennyire nagyon megszólítottam ezen a túrán néhány résztvevőt, és ugye szóba beszédbe elegyedtem velük, volt két hölgyök, barátnők voltak, úgy jöttek erre a sétára, és elmesélték, hogy egyiküknek ez már a 10. sétája volt, különböző helyszíneken volt veletek, másikuk talán harmadszor volt, és elmondták, hogy igen, ők miután elmennek egy sétára, van, hogy meglepetésszerűen mondjuk az egyik ismerősüket, vagy a családtagjukat visszaviszik oda, vagy ha külföldi vendég jön, ajánlja neki, hogy menjen el hozzátok, mert olyan információhoz juthat, ami mondjuk egy ilyen klasszikus idegenvezetésen nincsen jelen. Picit másképp kell a helyieknek tartani egy ilyen eseményt, mint egy külföldinek, nem?
3: Természetesen. Nagyon-nagyon más. Alműfaj. Igen, ezek egymás mellett létező műfajok. Tényleg más, és az egyiket se kell lebecsülni, szóval az egyik sem kevesebb a másiknál, más. Azt gondolom, hogy azok a séták, amiket mi csinálunk, azok egyébként a külföldiek számára nem érdekesek. Többségében így nem érdekesek. Van olyan, amit egyébként átdolgozva kínálunk nekik. Ugye nálunk szervezetten jelennek meg a külföldiek, egyébként csoportként vállalunk vezetéseket. És van átfedés, természetesen a mondandók, a helyszínek, az útvonalak között, de minden esetben át kell dolgozni, és át kell hangolni, mert más lesz számára érdekes.
2: Meg más a kollektív tudat.
3: És más a kollektív tudat, más a bázis, bár ezt szoktam kérdezni a sétavezetőktől időről időre egyébként, hogy mennyire látják azt, hogy miután bővül a vendégkörünk, hogy egy picit, és mindenki értse jól, hígul a közösség, és főleg itt gondolok a tudás szintre, vagy arra az alaptudás szintre, amiből építkezni tudunk, és mindenki azt mondja, hogy ez nem jellemző, ők nem találkoznak azzal, hogy magyarázni kellene olyan alapvető fogalmakat, amikről én azt hinném, hogy egy ekkora tömegben már előfordulhatnának. Mondták, hogy lehet, hogy nem tudják, de pontosan az a környezet, az a kontextus, amiben az egész tudásanyag átadódik, vagy ami, hogy elmondják, mégiscsak arra fogja vinni őket, hogy aztán ha nem tudták, megnézik otthon, vagy egyébként megértik, tehát az egészet meg fogják érteni, lehet, hogy azt a nevet nem ismerték eddig, még az is lehet, hogy nem néz utána, de ő fogja érteni, hogy miről szól. Ez mondjuk egy külföldinél nem jön elő, tehát nem így, nem történik meg, hiszen teljesen más mondjuk a történelme, vagy teljesen más az épített környezet, amiben mozog. Úgyhogy nagyon más, igen. Igen,
2: nincs onnan előhívni. Nincs. Többen elmondták ezen a sétán, hogy ők azért járnak ide-vissza, mert tényleg benézhetnek vagy a kulisszák mögé, vagy egy-egy olyan belvárosi háznak a belső udvarába, amik titkosak. titkokat rejtenek, vagy elmehetnek egy olyan ötcsillagos szállodába, és megnézhetik az ottani újjáépített épületet, ahova egyébként nem léphetnének be, vagy egyedül nem biztos, hogy bátorkodnának bemenni. Szóval azért ez őrült nagy szervezést igényel tőletek. Tehát itt azért kedvesen kell megkörnyékezni a közös képviselőket, vagy a házlakóit. Okoz ez nehézséget, hogy bejussatok egy-egy ilyen titkos helyre?
3: Hát mondhatnám, hogy nem, de persze. Egyrészt hadd köszönjem meg innen is a kollégáimnak a fantasztikus munkát, szóval tényleg nagyon nagy szervezési meló van e mögött. 1000 programot csinálunk meg évente, 1000 garantált sétát, ami 40 tematika, tehát hogy újból és újból ismételjük őket, de hát azért ezt 40-szer képzeld el, hogy 1000 alkalomra le kell szervezni, és a megelőző munkálatot, az egyeztetések, a helyszínek felkutatása és aztán leszerződése velük, hát az egy nagy része ennek a feladatnak. Az elején a Titkos Kertek és Terek című séta, amit most már 15 éve tartunk, az úgy nézett ki, annak az arra való felkészülés, hogy Júli kolléganőmmel fogtuk magunkat, és egy egész nyáron át jártuk a várost, becsöngettünk, beszéltünk a közös képviselővel, vagy csak a nénivel a nem tudom, első emeletről, és próbáltuk, és próbáltuk, és próbáltuk, és legtöbbször visszautasítás volt. Szóval, hogy bevallom őszintén, hogy nem egy ilyen sikerkörút volt az akkoriban, de végül összejött az X helyszín, illetve azok a jó helyszínek, amik mentén azt a programot mind a mai napig egyébként tartjuk, 15 éves partnerségekkel, amire nagyon szívesen gondolok, meg nagyon örülök neki. Ma már más a helyzet, és ez meg büszkeség tényleg, hogy a legtöbb esetben tudják már, hogy miért hogy keressük őket, hogy kik vagyunk. Ha a kereteket is elmondjuk, és vannak jól bejáratott kereteink, akkor azokat el szokták fogadni, vagy nyilván össze tudjuk hangolni. Szóval egyre nyitottabbak a helyszínek, ez nyilván nem csak nekünk köszönhető, hanem a már említett általában is a témával, vagy a várossal többet foglalkozó mindenféle írásoknak és eseményeknek, de nyitottabbak a helyszínek, szívesen látnak bennünket, meglátják azt, hogy mi az ő érdekük, és ez akkor igazán jó egy együttműködés, ahogy a turizmusban szerintem bárhol máshol is, hogyha mindkét fél egyaránt hisz benne és jónak gondolja, és ez egy nagyon komoly, és szerintem egy és el is kezdtem én magam foglalkozni vele, egy nagyon jó, nem tudom, pici terület, amit érdemes lenne egy kicsit körüljárni, hogy tudnak attrakciók úgy nyitni, mondjuk a városi séta irányába, hogy egy más oldalukat mutatják meg, és kivesznek egy újabb, akár pénzben is látható eredményt abból, hogy mást csinálnak ugyanazzal a helyszínnel, mint amiben működnek, és akkor hadd hozzam ide mondjuk a Gellért fürdőt, akikkel nagyon-nagyon régóta jó kapcsolatban vagyunk, akiknek ez abszolút egy elévülhetetlen és óriási érdeme, hogy megnyitják az ajtót olyan helyszíneik előtt is, ahol egyébként amúgy a fürdőző vendégek nem járhatnak, de ahol voltál az is, tehát a szállodák is maximálisan kiaknázzák ezt, és ez jó nekik is, ahogy nekünk is egy csodálatos érzés, hogy most már ez nem kérdés, hogy legalább a tárgyalásokig eljutunk.
2: Arról már részben említést tettünk, hogy hogyan változott meg az elmúlt 16 évben a ti vendégkörötök, de arról még nem, hogy a város milyen fejlődésen ment át, vagy a város lakók milyen fejlődésen mentek át. Minden városnak van egy dinamikája, van egy életvitele. Mi az, ami a legmarkánsabban változott mondjuk ebben az elmúlt majdnem 2 évtizedben?
3: Puh, de öreg lettem hirtelen. Nehezen válaszolok rá, mert a változást azt ugyan mi mutatjuk, de egy nagyobb időszakban, tehát hogy azért a városi séták nem 2 évtizednyi változást szoktak feldolgozni, hanem évszázadosan. Uh-huh. Mégis, hogyha válaszolnom kell, akkor azt mondom, hogy egyrészt a városlakók, ahogy már mondtam, nyitottabbak. Szerintem jobban szeretik a várost. Tényleg így látom, hogy azzal, hogy és ebben egy pici érdemünk nekünk is van, meg az összes többi sétás cégnek is, hogy többet tudnak róla, ezáltal egy picit jobban értik, jobban kötődnek, jobban tudnak tájékozódni, és itt most nem a, hogy megyek el a Blaháról az Asztóriára típusú kérdéseket értem, hanem azt, hogy mi miért van, hogy az összefüggéseket jobban látják, ez segít szerintem. Eleve több rendezvény van, több olyan rendezvény van, egyrészt olyan is, ami ezt a témát dolgozza fel, vagy mutatja meg, másrészt olyan rendezvények, amik az utcákon, a köztereken, a városban vannak, és dedikáltan használják, vagy kifejezetten használják a várost, a fényfestéstől elkezdve az utcaszínházon keresztül, bármire gondolhatsz. Szóval a városlakók szerintem jobban kezdenek kapcsolódni, a lokális terekhez is, tehát az is nagyon szép, ahogy én látom, hogy sok olyan kerület van, ahol igenis elindult ez, hogy van egy civil szervezet, vagy az önkormányzat sokat tesz azért, hogy
2: zöldebb, ott, virágosabb, ott élhetőbb.
3: Élhetőbb, és az élhetőségnek van egy olyan vetülete is, hogy nem csak infrastruktúrálisan élhetőbb, hanem hogy a tartalmat is jobban meg akarom mutatni. Talán egyre jobban látszanak a kerületek arculatai, hogy ők miről szólnak, mit akarnak üzenni. Nem csak turisztikai márkáról beszélek, vagy ilyen a brandről, hanem arról is, hogy maguknak, az ott élőknek mit szeretnének.
2: Talán a legfontosabb ez az alap. Igen, legyenek a közösségi terek megtöltve, így vagy van. Azok a szabad terek megtöltve, amik a város lakóknak épültek. Az már egy másik dolog, hogy jön a turista, és ő is használja, de...
3: Jó.
2: Igen, az már a pontosan, így van, igen. Így van. Egyébként előbb, ahogy említetted, hogy hogyan lehet eljutni az Astoriától a Blaháig. Nem tudom, hogy veled előfordul-e, ugye vannak állandó útvonalaim, és akkor azon úgy szeretek menni, mert egyébként az a leggyorsabb, legpraktikusabb, nem kell gondolkodni, de hogy néha az embernek olyan jó letérni, hogy azt mondom, hogy most nem erre megyek haza, hanem most menjünk már el arra, hogy ott milyen élmények érnek, és akkor teszek egy-egy kitérőt.
3: És mit szoktál érezni közben?
2: Hát felfedezek dolgokat. Másképp nézek, például azt vettem észre, hogy jobban figyelek olyankor. Jobban figyelem az embereket, jobban figyelem a homlokzatokat. Hát ez egy új flexem, hogy most már megtanulok fölfele nézni, hogy nem úgy járok az utcán, nem úgy járok kelek, hogy a lábam elé nézek, hogy el ne essek, hanem kezdek végre úgy járni, és tudod, mikor kezdődött? Sok-sok évvel ezelőtt fölültem egyszer egy városnéző buszra, mert egyszerűen kíváncsi voltam, hogy mit lát a turista akkor, amikor hozzánk érkezik. Ezek a buszok emeletesek, és a homlokzatnak egy másik szintjét, egy másik emeletét bizony. Láttam, és teljesen másképpen alakult ki Budapestről, mert magasabban voltam, na és akkor ez az egyik része, hogy az épületek, a homlokzatok, de fölülről láttam az embereket is. És láttam a kapcsolódásokat, láttam az életet a városban, láttam a mozgásokat, láttam a magányosságokat, láttam a párkapcsolatokat. Tehát megint megtöltődött egy másfajta érzéssel, érzelmekkel. Ahogy mondtad, hogy hazamegy egy ilyen sétáról is a vendégetek, és valami marad benne, vagy egy hang, vagy egy érzelem, vagy egy illat, de valami marad.
3: Igen. Hát így, én kevésbé szoktam azt is, hogy nem arra megyek, amerre mennék, illetve gyakran van az, hogy felteszem magamnak a kérdést, hogy merre menjek, szóval, hogy több útvonal is van az én fejemben. Nyilván azokon a részeken egyébként, ahol ismerős vagyok. Ha valamit választhatok, akkor inkább azt választom, hogy vagy leülök egy kicsit, egy padra, vagy nagyon lassan megyek. Ugyanaz, amit mondasz, tehát úgy ugyanazért, hogy észrevegyem, de hogy tényleg igyekszem, ez inkább az én praktikám vagy taktikám, hogy visszaveszek a tempóból, amúgy nagyon gyorsan megyek, szóval hogy az is van, de hogy az nagyon jól tud esni. Mert akkor ez a szemlélődés, ez nagyon meg tud indulni. Kell hozzá egy pici idő, azt hiszem, mert az elején az embernek annyira, ahogy a futásnál is, szóval hogy az elején még csak azon, hogy akkor most ezt kell, és csinálom, és ezért. De utána megérkezik az a pillanat, amikor befogadóvá válik. És valahogy a városi sétánál is van egy pont, és ez nem az első 10 perc, hanem mondjuk a 20. környéke, amikor így megérkeznek a sétálók a helyzetbe is, meg abba a tempóban, meg abba a ritmusban, meg abba az egész élménybe, és onnantól lesz igazán jó. Úgyhogy ezt tudom javasolni annak, aki így szeretne egy picit elmerülni, vagy másként nézelődni, hogy tempót váltson.
2: Milyen potenciál van még a városi sétákban? Hova tudnak fejlődni ezek a séták? Mi mindent lehet esetleg bevonni, vagy hogyan lehet még jobban bevonódni? Vannak már ilyen tervek a fejedben?
3: Egyrészt majd hívjál, légy szíves, egy 10 év múlva egy következő beszélgetésre, hogy mondhassam, hogy mi lett belőle. Másrészt vannak olyanok, amiket meg most nem fogok elmesélni, mert titok. Harmadrészt meg azt gondolom, hogy mindezek ellenére ez volt a vetítés, és a radikális változása én nem számítok a műfaj tekintetében. Tehát nem gondolom azt, mint ahogy 10 évesen gondoltam igazán veszélynek, akkor is sokan kérdezték, hogy majd, amikor a technika, meg az AR, meg a VR, meg a nem tudom micsoda, meg az applikációk. Szerintem ezen túl vagyunk. Ez nem jelenti azt, hogy sosem fog változni ilyen tekintetben, vagy picit módosulni, vagy mozogni ez a téma, de alapvetően nem érzem azt, hogy itt ma Budapesten ez egy komoly kihívás lenne a városi séták tekintetében. Viszont azt meg igen gondolom, látom, érezzük mindannyian, hogy egyre több inger kell. Tehát egy városi séta, az egyfelől azért is, amit beszéltünk, hogy sok mindent előhívjon, másrészt egész egyszerűen a saját élettempónkból és a bennünket körülvévő világnak a zajából és összetettségéből fakadóan már nem lehet egy húzalon megcsinálva csak, hanem sok minden kell bele. Hogy ezt hogy lehet úgy bővíteni, hogy ne váljon a kárára, tehát hogy ne egy ilyen túl színes, túl Disneylandes, túl fújt valami legyen. Szerintem ez az egyik legnagyobb kihívás most, hogy elég sok ember legyen új belépőként, hogy gondolják azt, hogy ez elég vonzó, dacára annak, hogy ez nem Disneyland, értsd jól, és közben a másik kihívás az pedig az, hogy főleg Budapesten belül, hogy vannak helyszínek, amik egy idő után már nem lesznek tovább potenciális helyszínek, szóval, hogyha feldolgozzuk elegen, és szerencsére egyébként egyre több vagy jó sok cég van, aki ezzel foglalkozik valamilyen formában, hogy vajon lesz-e mindig annyi mondandó helyszín, téma, és ennek olyan becsomagolási lehetősége, ami egyszerre elégíti ki azokat, akik még semmit nem hallottak a sétáról, és csak egy élményt szeretnének, és valami könnyed, és meg a másik felét az embereknek, aki pedig valami nagyon különlegesre vágyik. Szóval inkább ezeknek a mozgása szerintem, ami izgalmas, nem pedig az, hogy hát az is izgalmas, csak hogy azzal kevésbé érzem, hogy dolgunk lesz a következő 5 évben, hogy milyen irányokba lehet ezt elvinni. Ez most egy jó irány. Alapvetően egy nagyon jó irány. Még korán sem vagyunk szerintem a zenitjén ennek a témának.
2: Budapesten egyébként hány sétaszervező cég fér meg egymás mellett, vagy van jelenleg? Nagyjából tudsz számokat mondani?
3: Nagyságrendek 20-30 között, de itt azért el kell választani azokat, akik egyszemélyes vállalkozásként tulajdonképpen idegenvezetők, de magyar közönségnek és egyébként nagyon szép és nagyon tartalmas programokat olykor-olykor visznek, de mégis egy fontos bevételi forrásuk, meg azokat, akik ebből élnek, és mondjuk cégszerűen dolgoznak. Van egy ugye a Sétaszövetség Egyesülés, ahol leginkább azok vannak tagként velünk, akik ebből a vállalkozásból tartják fent magukat, és így azt gondolom, hogy mondjuk 10 az olyan vállalkozások száma, akik ténylegesen dedikáltan ezzel foglalkoznak Budapesten. És aztán a nagyobb városokban országszerte van egy, maximum 2 olyan cég, aki ebből részben vagy egészben megél.
2: Melyik nagyvárosokról beszélhetünk itt?
3: Debrecenben is van, Pécsett is van, Sopronban is van, tudomásom szerint Győrben is van, Szegeden egészen biztosan van, úgyhogy így, ahogy ránézel a térképre, és a nagyobb városokban, igen.
2: Hát nagyon szépen köszönöm, Emese, hogy beavattál minket egy-két titokba is, meg hogy kedvet csináltál a városi sétákhoz. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Hát igazán nincs, hogy én köszönöm szépen a meghívást.
2: Káldi Emese, az Imagine Budapest alapító ügyvezetője volt a vendégem, aki a Magyar Sétaszövetség Egyesülés igazgatósági tagja.
1: Babik Edit interjúját hallották, most jön a digiturizmus a legújabb turisztikai szektorban is hasznos technológiai újdonságokkal a híreket követően.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Ilyet én is tudok festeni.
3: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
4: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
5: Nekem 10.
4: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Közzétették a dízelautók után járó támogatás részleteit. Sok horvát nyugdíjas dolgozik tovább. Ma délután már többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A kormány 20 000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízel üzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja. A támogatás személyenként egy kocsi után jár. A folyósítás automatikusan történik, az összeget az adóhivatalnál rendelkezésre álló bankszámlára utalják, ennek hiányában postai úton kifizetési utalvánnyal kézbesítik. 2 kézigránátot találtak egy magyar férfi autójának alvázára erősítve a horvát határon, közölte szombaton a rendőrség. A férfi a Bosznia-Hercegovina felől érkezett Horvátországba, amikor a rendőrök és a vámosok az ellenőrzés során egy becsomagolt, az autó aljára erősített tárgyra figyeltek fel. A járművet bírósági engedéllyel átkutatták, és találtak 2 M75 típusú kézigránátot. A rendőrség szerint a férfi maga erősítette ragasztószalaggal a gránátokat az autó alvázára, és Bosznia-Hercegovinából Horvátországba, vagyis az Európai Unió területére akarta csempészni őket. Több mint 40 000 horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyeget, írja az MTI. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él, a nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Újkőkori csontból készült sípot találtak régészek az észak-macedóniai régészeti lelőhelyen, számolt be róla a macedón sajtó. Az idei régészeti feltárások során a lelőhely északi részén egy neolitikus építmény maradványaira, valamint számos használati tárgyra bukkantak. Kerámia edények, nehezékek és egy kétélű balta öntésére szolgáló forma Továbbra agancsból és állati csontból készített eszközök is előkerültek. A kutatók az idei ásatás egyik legértékesebb leletének, a neolitikumból származó csontsípot tartják. A tárgyon megmaradt a fúvónyílás, valamint az a perforáció is, amelyen keresztül a hang távozott.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma délután északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este északon északnyugaton eső zápor töpén is előfordulhat. Északon és az Alföldön sokfelé megélénkülhet a nyugati délnyugati szél, délután 26-30 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő órában a Trend FM új előremutató turisztikai műsora, a Digiturizmo adását hallják. A digitális turizmus megismerését tűzte ki célul ez a műsor, a mostani vendég pedig azt mutatja be, hogy egy egyetem miként digitalizál. Prinzinger Péter és Ács Gábor beszélgetése.
2: Szeretettel köszöntjük a hallgatókat és a nézőket. Ez a Digiturizmo, a jövő elkezdődött a stúdióban. Ács Gábor Mihálovics András helyén, nagy örömmel, de mindenek előtt Prinzinger Péter.
3: Én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, illetve a hallgatókat, és megkülönböztetett szeretettel köszöntjük dr. Kulcsár Noémit, a mai vendégünket, aki a Metropolitan Egyetem Turizmus Intézetének a vezetője, egyetemi docens. Akik követik az adásunkat, azok felfigyelhettek rá, hogy a egyes vendégektől szoktunk téma, illetve vendégjavaslatot kérni. Noémi is így került a stúdióba. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
3: Kezdjük talán azzal a, mondhatjuk, hogy közhellyel, hogy az evolúciós elméletek megdőltek, nem az maradt fönn, nem az éri túl, aki a legnagyobb, a legerősebb, és mindenki mást meg tud enni, hanem az, aki a legjobban tud, a leggyorsabban és a legjobban tud alkalmazkodni, változni. Tehát magyarul a hatékony tanulás lesz a mai beszélgetésünknek a témája. Hogyan lehet jól tanulni, hogyan lehet gyorsan tanulni, hogyan lehet hatékonyan fejlődni, és akkor ezzel ebben a témakörben mit csinál egy egyetem, és mit csinál egy olyan egyetem, amelyiken turisztikai képzés és kutatás is, illetve innovációmenedzsment is zajlik.
4: Nagyon jól látod, Péter, mert ez a változás az az, ami állandó, tehát mi is mindig ezt tapasztaljuk az egyetemen, hogy hihetetlen gyorsan kell mindig minden változáshoz alkalmazkodnunk, és az egyetemeknél is látszik ez a fejlődés, tehát hogyha szakaszokra bontjuk az egyetemek szerepét, fejlődését, akkor azt látjuk, hogy míg régebben ugye az egyetemek klasszikus korában, 14. században több száz éven keresztül ugyanazzal foglalkoztak az egyetemen az oktatók, illetve a kutatók, a hallgatók is. Utána ezek a szakaszok lerövidültek, tehát már csak száz éves ciklusokról beszélünk, kutatásokról, alkalmazott kutatásokról, aztán bejöttek a vállalati kapcsolatok, 50 évet öleltek át, és akkor most meg már azt látjuk, hogy 2010-es évektől kezdődően pedig egyszerűen annyira gyorsan változik meg a környezetünk, meg a technika, hogy az egyetemeknek a módszereit, az oktatási módszereit, a kutatási módszereit szinte mindent át kell alakítanunk, és még most is egy átalakítási fázisban vagyunk, úgyhogy ez a változás, ez tényleg mindig állandó.
3: Még amielőtt konkrétan a ti egyetemetekre és a ti innovációs ügyeitekre ráfordulnánk, nekem van egy olyan előfeltevésem, nem tudom, hogy helyese, majd a nézők, a hallgatók is esetleg megítélik ezt, hogy az egyetem, az emberek arról a szóról, hogy felsőoktatás, hogy egyetem, arról valami konzervatív szerkezetre, valami konzervatív világra gondolnak, ami nehézkesen mozog, lomhán, nehezen vagy nehezebben reagál a változásokra. Ez így van?
4: Szerintem van egy része, ami így van, tehát az univerzitás lényege az valamilyen szinten kapcsolódik ugye a gyökerekhez, tehát az egyetem, a közösség, a tudás megosztás az ugyanúgy megvan ma is, mint ahogy a 14. században megvolt, csak rettentő sokszínűvé vált, nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozunk, és a fókuszpontok máshol vannak, az előadások stílusa más lett, tehát Ez az, ami megváltozott igazából, és ehhez folyamatosan nekünk is változni
2: kell. De ugyanazokkal az oktatókkal? Tehát ők is változnak? Vagy
4: próbál,
2: maguktól
4: igen,
2: is változnak, vagy meg kell őket kérni, muszáj, hogy változzanak?
4: Is. Tehát van, aki magától felveszi a ritmust, van, akit ösztönözni kell, de hogyha van egy nagyon jól szervezett oktatás módszertani team, akkor erre képes. Tehát nálunk például ez működik, tehát hatékonyan.
3: Hogy kell elképzelni? Tehát ha mondjuk valakinek vannak emlékei, vagy valakinek a szülei elmondásából vannak emlékei arról, hogy milyen volt a felsőoktatásba jelentkezni, bekerülni, ott hallgatóként élni. 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, meg milyen most, néhány ilyen markáns különbséget ki tudnál emelni?
4: Persze, még az én saját egyetemi létemet is alakul.
3: Hát pedig te olyan fiatal
4: nagyon
3: vagy.
4: Fiatal. Nagyon-nagyon fiatal vagyok, de hihetetlenül
3: kérdezzük
4: más.
3: Kérdezzük az ácsot inkább.
4: Hihetetlenül más az egyetemet.
3: Én még fiatalabb természetesen.
4: Szerintem nincs olyan nagy különbség különben a régi, tehát mondjuk a te korodban az egyetemek, ez az én koromban, alig van köztünk egy pár év, illetve most az egyetemek között, mert... Tehát amikor én voltam egyetemista, akkor ugye arról szólt az egyetemi lét, hogy beültünk előadásokra, és a nagy professzorok bejöttek, szigorúan írásvetítőztek, vagy már akik nagyon modernek voltak, ők prezentációt készítettek, és mi nagyon-nagyon-nagyon szorgalmasan jegyzeteltünk, mert hogyha nem volt meg az a jegyzet, akkor biztos, hogy nem mentünk át a vizsgán.
3: Hát én inkább elkunyaráltam, de hát ez
4: már... Hát igen, igen. Most már azért teljesen másképp néz ki egy előadás. Nekünk, egyetemi oktatónknak a mai világban ugye a TikTok videókkal kell versenyeznünk. Tehát ahhoz, hogy átlépjünk egy, vagy hát, hogy a hallgatóknál ugye ez egy inger küszöböt meg tudjunk haladni, ahhoz nekünk brillírozni kell, és ez nagyon nem egyszerű, mert nem mindenki olyan típus, vagy olyan habitusú, hogy ezt meg tudja oldani. Tehát én azt mondom, hogy amellett, hogy kell egy felsőoktatási szintet, elméletet, teóriákat oktatni, gyakorlati tudást, amellett nagyon jó előadónak kell legyen az ember, jó kiállásúnak, humorosnak kell legyen, színesnek. Nehéz ma egyetemi oktatónak lenni, de viszont gyönyörű, szép, mert tehát ugye emberekkel foglalkozunk, és akkor ezért szoktam azt mondani, hogy én nagyon jó helyen vagyok, mert nem csak, hogy egyetemen oktathatok, nem csak azért vagyok boldog, hanem hogy turizmust oktathatok egyetemen. Tehát mind a két terület ugye az emberrel foglalkozik.
3: Az hogyan változtatta meg az oktatókat, hogy a digitalizáció jegyében ők is értékelhetővé váltak, és kőkemény kritikákat is adnak meg, állandó visszajelzéseket az online térben a hallgatók?
4: Frontális oktatás az nem annyira működik. Tehát vannak olyan tárgyak, ahol még igen, tehát ez a hagyományos frontális oktatás, de a legtöbb tárgyunkat például nekünk át kellett alakítani. 90 perces frontális oktatás az nagyon unalmas tud lenni, és akkor nem fog bejönni a hallgató. Tehát, hogy egyrészt érdemes darabolni az előadást, a 90 percet, érdemes szakmából hívni vendégeket, előadókat, akik színesítik, érdemes projektfeladatokat adni a hallgatóknak, használunk digitális eszközöket, amivel szintén színesítjük. Tehát, hogyha például egy véleményfelmérést végzünk, tehát az óra elején például, akkor nagyon szeretik a hallgatók, hogyha valamilyen eszközt használunk, Kahoot, Mentimeter és társai, és azonnal akkor látszik az ő véleményük, azonnal látszik az eredmény, tehát ez egy olyan jó indulás tud lenni például az óráknak a szervezésénél.
3: Lehet mondani, hogy a hallgatók esetében is, nem a rádió hallgatók, hanem az egyetemi hallgatók esetében is, az alapvetően élmény alapú oktatást kell nyújtani, úgy, ahogy a turizmusban is ezt szoktuk mondani, hogy élmény alapú turizmust kell szervezni, mert különben egyszerűen nem jelennek meg, nem vesznek részt a folyamatban?
4: Igen, igen, igen.
3: És nem, ezt meg tudjátok oldani?
4: Nem biztos, hogy ez mindig elég. Tehát, hogy most az előbb beszéltem az egyetemeknek az ilyen nagyon hosszú fejlődési szakaszairól, hogy több éven, több száz éven keresztül csak az oktatásra foglalkoztak, aztán jött a kutatás, stb. Most pedig ilyen 5-10 éves ciklusokat látok, hogy már, tehát mi mikor is 2019-ben indítottunk egy új oktatásmódszertani rendszert, ami nagyon-nagyon szuper szerintem, ez a MyBrand oktatásmódszertan, de már most ezt meg kell újítanunk, hiszen itt van a mesterséges intelligencia, picit másképp kell megint oktatni, nem is picit, hát ugye ezek nagyon hangsúlyos változások, úgyhogy igen, nem tudom, most a kérdésedre válaszoltam el, de...
3: Az élmény alapú
4: az élmény
3: volt
4: alapú,
3: a kérdés.
4: Igen, tehát, hogy élményt kell adni a diáknak, hogy bejöjjön, de az se biztos, hogy

0: térnek tekintik, ahol ő az oktatóját mentornak tekinti, és szeretné megbeszélni az ő elképzeléseit, vagy témáját, tehát, hogy azért itt hallgatók között is van különbség.
1: Egy picit erről az jutott eszembe, mint azok a felnőtt munkavállalók, akik azt mondják, hogy minek nekem bejárni a munkahelyemre, nem az a fontos, hogy határidőre elkészüljön, amit meg kell csinálnom, amit létre kell hoznom, és akkor ebből jön az igény a távmunkára, vagy a rugalmas foglalkoztatásra.
0: Igen, de van hozzáadott értéke annak, hogy bejön. Tehát, hogy ezt azért...
1: Beléd folytattam egy kérdést.
2: Csak az érdekelne, hogy a digitalizáció összességében akkor most nehezíti, vagy könnyíti a tanulást, mondjuk a hatékony tanulást, ismeretek elsajátítását?
0: Is. Tehát, hogyha van egy, mondjuk egy előzetes tudása az embernek, akkor sokkal könnyebb digitális eszközöket használnia. Tehát például mondjuk egy mesterhallgató, aki már végigcsinált egy BA képzést, lediplomázott belőle, neki sokkal könnyebb digitális eszközöket használnia, jobban látja, hogy amiket, de például mesterséges intelligenciával felmér mondjuk egy kutatást, egy készít egy tanulmányt, akkor ő látni fogja azt, hogy azok valid adatok, a forrás kritikai érzéke sokkal magasabb lesz, mint egy BA hallgatónak. Uh-huh. Tehát úgy digitális eszközöket adni egy hallgató kezébe, hogy nincsen előzetes tudása például, annak van veszélye. De hogyha előzetes tudással rendelkezik, vagy van mellette egy mentor, vagy van mellette egy diákcsoport, akivel megbeszélik az eredményeket, vagy saját magát kontrollálja, és például utána néz több forrásból az adott kérdésnek, akkor ez nagyon-nagyon szuper jól használható, ez a digitális világ, ami minket körülvesz.
1: Nem provokálni akarlak, csak te adtad az ötletet ehhez a kérdéshez. Ugye lehetett régebben vitákat hallgatni azzal kapcsolatban, hogy tárgyi tudás, vagy gyakorlati kompetenciák. Nyilvánvalóan a kérdésfeltevés értelmetlen, mert mind a kettőre szükség van, de mégis egy kicsit hagy feszegessem ezt. A mai világban az, hogy tudás, az tulajdonképpen már egészen más jelent, mint amit 20-30-40 évvel ezelőtt jelentett, mert akkor a tudás az maga a tárgyi ismeret volt, aminek a forrása vagy egy tankönyv volt, vagy egy oktató, aki elmondta, mert ő tudta. Ma ezek a tárgyi ismeretek, ezek a lexikális ismeretek, ezek többnyire a keresőrendszerek vagy az AI segítségével simán összegerebészhetők. Most a simánt azt tegyük idézőjelbe. Tehát azt akarom megkérdezni, hogy a tárgyi ismeretnek, a lexikális tudásnak mekkora a jelentősége szerinted, vagy ti hogy látjátok, illetve a hallgatók mit gondolnak erről?
0: Úgy látjuk, hogy van jelentősége, tehát továbbra is, de a tudásnak a másik része az a digitális érettségből fog adódni. Tehát, hogy amiket ő megkap, és az ölébe hullik, tehát kinyitja az internetet, különböző felületeket, használja a mesterséges intelligenciát, minden oda hullik az ölébe, neki azt szintetizálni kell, azt a sok-sok információt, illetve hát kritikával kell kritikával kell élnie, utána kell mennie, hogy jó vagy nem jó. És hogyha az a hallgató digitálisan érett, tehát tudja, hol kell keresni, tudja, hogyan kell keresni, tudja, hogyan kell promptolni, amikor megvannak az adatok, akkor kritikusan tudja kezelni.
2: De ebben van felelőssége, vagy feladat az egyetemnek is, hogy ezt megtanítsa a diákoknak jobban?
0: Igen, biztos, hogy van. Hát össze lehet biztos ezt is szedni.
1: És ők ezt elfogadják? Ezt az egyetem részéről nyújtott módszertani segítséget?
0: Látják a különbséget, hogyha nem fogadják el, illetve hogyha elfogadják. Tehát azért mi szoktunk ilyen esettanulmányokat is készíteni, mondjuk adunk nekik egy feladatot, nézzék meg, hogy van X rendezvény, Y mennyiségű látogatóval, Budapesten azt hol lehet megszervezni. És akkor ugye első körben, hogyha a mesterséges intelligenciára ezt így ráengedik, akkor nem biztos, hogy jó információkat fog kiadni, sőt, nagyon vicces válaszokat is adott, és hogyha azt ők elfogadják feltétel nélkül, és nem ellenőrzik, akkor nagy butaságok sülhetnek ki, bár azért a mesterséges intelligenciát sem szabad lebecsülnünk, mert egyre jobb és jobb. De azért érdemes nekik ezt ellenőrizni, érdemes nekik tudni, hogy amit ő mondott, hát olyan nem is létezik. Tehát ez egy úgymond egy alapműveltség, azért egy alaptudás az szükséges.
1: Oké. Hogyha mondjuk elképzelem azt, hogy én egyetemi hallgató vagyok, és mondjuk turizmus vendéglátás szakon vagy részben azon kívánom folytatni a tanulmányaimat, azt hogy kell

0: Képzelni, hogy az én esetemben a digitalizáció az mekkora idézőjelben előzetes felkészülést igényel. Megtanít az egyetem digitálisan érettnek lenni, ahogy mondod, vagy ez alapvetően elvárás a részletekre, hogy a hallgató az már eleve tudjon online térben mozogni, tájékozódni, föltalálni magát?
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Szerintem mi is tanulunk a hallgatóktól, és mi is tanítjuk a hallgatókat. Tehát, hogy az egyetem nem fogja, vagy tanítja a hallgatót, de hogyha bejön ebbe az egyetemi közösségbe, akkor mi egymást fogjuk tanítani. Tehát a mai kor egyetemei pont arra jók, hogy nem csak a tanár, nem csak az egyetem fogja megtanítani a hallgatókat, hanem mi is tanulunk tőlük, illetve hát van egy ilyen kollaboratív tanulási módszer is, tehát hogy egymástól tanulnak a csoportban a hallgatók, és rettentő sokat tudnak egymástól is tanulni egy-egy projekt során.
2: Milyen eszközökkel, az érdekelne még engem, tehát melyek azok a digitális eszközök, amiket a leginkább használnak, illetve amelyek mondjuk az egyetem, az oktatók szerint a leginkább alkalmasak arra, hogy ők hatékonyabbá tegyék a tudás elsajátítást.
1: Hát beszélhetünk, ugye mondjuk egy projekt feladat során keresni tudniuk kell, tehát akkor biztos, hogy a mesterséges intelligenciát fogják először segítségül hívni, és akkor miután megvannak az alapanyagok, akkor ők konkrétan készítenek egy terméket, biztos, hogy valamilyen digitális eszközzel fogják prezentálni, és másik, vagyis a harmadik vetületeit a digitalizációnak, hogy a projektjeinknek a témája is kapcsolódik a digitális világhoz. Tehát most, hogyha mondhatok néhány példát, az InnoTime Hungary-vel együttműködtünk, a mi hallgatóink, akik turizmusmenedzsmentet tanulnak nálunk, együttműködtünk egy olyan kérdésben, hogy adatvezérelt, fenntartható turizmus Magyarországon, tehát teljes Magyarországra vonatkozóan besegítő projekt feladattal az InnoTime Hungary-nek, hogy láthassuk, hogy Magyarországon a fenntarthatóság az milyen szinten van az egyes desztinációkban. És ide adatokat kell gyűjteni több formában a hallgatóknak, és fel kell tölteni egy dashboardra, onnan lehet utána szűrni, és nagyon szépen mutatja az eredményeket. Vagy például szintén, hogyha témát mondhatok, 8 európai egyetem kapcsolódott egy Erasmus plusz stratégiai partnerségi együttműködéshez. Magyarországot miképp viseljük, a Metropolitan Egyetem, és ennek a Smart Tourism a témája, és azt nézzük, hogy a jövőben ugye a turizmus hogyan tud még fenntarthatóbb, még emberközelibb, még okosabban szervezetté válni. Tehát témában, eszközhasználatban, keresésben mindenhol ott van a digitalizáció, de exakt formában is megjelenik, hogyha mondhatom azt, mert például van egy digitális turizmus nevű tantárgyunk, tehát hogy ott meg mindent próbálunk az oktató kollega bemutatni, ami most ehhez a témához kapcsolódik.
2: A vendégünk dr. Kulcsár Noémi, a Budapesti Metropolitan Egyetem Turizmus Intézetének vezetője.
3: Hamarosan folytatjuk a második résszel Ács Gáborral és Prinzinger Péterrel.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somori Evelin vagyok. Folytatjuk hétvégi válogatásunkat a Digiturizmóval, a Trend FM előremutató turisztikai magazinjával. Prinzinger Péter és Ács Gábor műsora.
2: Vendégünk továbbra is dr. Kulcsár Noémi, a Budapesti Metropolitan Egyetem Turizmus Intézetének vezetője, és kapcsolódik az eddigi témáinkhoz, hogy a számonkérés esetében hogy néz ki a digitalizáció. Mert azt nyilván mindenki el tudja képzelni, hogy kicsit megváltoztatta az általános iskolákban is a puskázás módszertanát a technológiai fejlődés, de az egyetem szintjén mennyire más jellegű feladatokat kapnak, mennyire szorultak vissza esetleg a szóbeli vizsgák, az ellenőrzés, a kiértékelésnek a hatékonyságát hogyan változtatta meg a digitalizáció.
3: Pont ez lett volna az én kérdésem is még az előző műsor rész végén. Létezik még olyan, hogy írott szakdolgozat? Vagy beadandó dolgozatok? Vagy már csak projektekről van szó és kollaborációs megoldásokról?
4: Létezik, még egyelőre létezik, de már tárgyalások folynak, és gondolkodunk azon, hogy hogyan tudjuk helyettesíteni a szakdolgozatot. De ebben a hagyományos formájában, ahogy eddig ismertük a szakdolgozatot, ez láthatóan nem működik, tehát most már több kollégának, szakembernek ez a véleménye, és szerintem a hallgatóknak is, hogy inkább a projektfeladatok
2: irányába. Tehát nagyon leegyszerűsítve azért, mert megírja az AI, és egyre nehezebb kiszűrni?
4: Igen. Igen, és ez is nagyon igaz, hogy egyre nehezebb kiszűrni, mert például tavaly előtt nagyon könnyű dolgunk volt, mert a rossz hivatkozásokkal dolgozott, stb., és akkor láttuk egyből, hogy hát ilyen nem létezik.
2: Sokat fejlődött az AI.
4: És nagyon sokat fejlődött az AI, azt látjuk, hogy tökéletesek a szakdolgozatok, tehát nincs benne helyesírási hiba.
3: Hát meg ma már ugye a promptolásban is sokat fejlődtek a fiatalok.
4: Igen,
3: írd meg úgy a szakdolgozatot,
4: igen,
3: hogy ne látszódjon rajta, hogy AI-jal készítettem.
2: A klasszik prompt.
4: Különben nagyon szuper dolog ez az AI, tehát lehet nyugodtan használni, meg bátran lehet használni, nem tiltjuk mi sem az egyetemen, azt szoktuk kérni, hogy hivatkozva legyen az AI használat, tehát lássuk, mi volt a prompt, lássuk, hogy mire használta az AI-t, szerkesztésre használta, bármire, csak írja le, tehát annak nagyon örülünk, tehát nem kell ezt ignorálni, tehát örülünk, hogyha van még egy segítség, csak azt jól használjuk, azt a segítséget. Visszatérve a kérdésedre, a vizsgáztatás, hát igen, tehát azért nagyon vegyes vágott, tehát, hogy a szóbeli vizsgák is még élnek, mert például szakirányon, specializáción ragaszkodnak a kollégák ahhoz, hogy legyenek szóbeli vizsgák is, szerintem fontos is, mert a turizmus vendéglátás szakon azért a szóbeli megnyilvánulás, szóbeli kommunikáció elengedhetetlen. Írásbeli, hagyományos írásbeli vizsgáink is vannak, de már mellette azért ott van az egyetemnek a saját digitális platformja, ahol teszteket, ZH-kat tudnak írni a hallgatók, és akkor nyilván azonnal már egy vizsgaeredményt kapnak is, tehát hogy nagyon egyszerűen használható, nagyon hamar megvan az eredmény, úgyhogy szeretik nagyon a hallgatók.
3: Az oktatók munkáját is.
4: És az oktatók is, igen, úgyhogy ezt a rendszert is szeretjük, igen.
3: Azt, hogy kérdezzem meg ezzel kapcsolatban, hogy amikor egy hallgató nálatok végigmegy, mondjuk nézzünk egy BA képzésben, egy alapképzésben résztvevő hallgatót, nagyjából hogy kell elképzelni, hogy a tanulás és a számonkérés hány százalékban lesz hagyományos tankönyv, papír és előadás alapú, és mondjuk hány százalék, ha lehet ilyen arányt mondani, és hány százalékban digitális, online, csoportmunka, kooperatív munka, van esetleg ilyen?
4: Mi a Metropolitan Egyetemen nagyon-nagyon ösztönözzük a projektmunkát. Olyan projektmunkákat, amelyek majd a portfóliójukba beépíthetők, hiszen nálunk az államvizsgának a része, nem csak a szakdolgozat megírása, megvédése, nem csak tételekből felelnek a hallgatók, hanem van egy portfólió bemutatás is, úgyhogy ezt mi ösztönözzük, de nyilván mellette megvan a hagyományos tananyag is, tehát, hogy arra is alapozunk.
3: Milyen ügyesen kikerült az arány kérdését?
4: Nagy, tehát nem tudom megmondani konkrétan, de nagyon nagy arányban, igen.
3: Okay.
4: Viszont, hogyha például a tankönyv használatot kérdeznéd meg, hogy a hallgatók mennyire szívesen tanulnak egy vizsgára tankönyvből,
2: Az me, ott meg lesz a válasz, hogy alacsony.
4: Ott én azt látom, hogy nem igazán. Tehát, hogyha már egy 200 oldalas tankönyv van föladva szakirodalomnak, akkor általában már szoktak panaszkodni, és akkor én mindig elmondom, hogy nekem mindig 500 oldalasak voltak a szakirodalmaim.
2: Gondolom, rendkívül meggyőző azért.
3: Ezzel kapcsolatban nem idézném föl a jogi egyetemi előzményeket, a tankönyveket illetve.
4: Jobban szeretik a prezentációkat, rövid videókat például, tehát szívesen nézik, és akkor hát az is elő szokott fordulni, hogy egy államvizsga felkészülésnél megjegyzik, hogy hát nem is könyvből készültek, hanem hát kinyitották az internetet.
2: És a TikTok és... az áldás vagy átok?
4: Hát nem tudom, én annyira nem szeretem, de biztos, hogy azt lehet jól használni. Én az egyetemen nem szoktam például élni velem.
3: Oké, nézzük az eddigieket most akkor fókuszálva a turizmus vagy a turisztikai képzésre. Tehát hogyan alakította át a digitalizáció a turisztikai képzéseket, akár tartalmi, a módszertani kérdéseket elég sokat mondtál, akár tartalmi oldalról, illetve mit látsz az üveggömbödbe, ha benézel, hogy mi a következő 4 éves vagy 5 éves periódusnak, mik a fő trendjei?
4: Ahogy mondtam, hogy szerencsére a turizmus fókuszában és az oktatás fókuszában is az ember áll. Innentől kezdve, hogyha minél személyesebbé tudjuk tenni akár az oktatást, mint szolgáltatás, akár a turizmus, mint szolgáltatás, szerintem az már egy ilyen prémium kategóriát fog képviselni, és azt mindenki szereti, hogyha egy prémium szolgáltatást kap. A turizmus oktatásban digitalizációra én úgy tekintek, mint infrastruktúra. Tehát akkor jó, hogyha konkrétan úgy nem látszik, az infrastruktúra is akkor jó, hogyha nem látszik, mert hogyha látszik, akkor már csak a baj van vele. Tehát úgy mindent, tehát a turizmusban a fogyaszthatóságot a digitalizáció alapozza meg szerintem. Az, hogy mindenkinek kinyílik a világ, és akkor most nem megyek bele, hogy igen, a keresés, a foglalás, az információgyűjtés, minden már digitálisan elérhető kell, hogy legyen, és jól értelmezhető, jól látható kell legyen, könnyen használható kell legyen. De én nem látom azt például, hogy az ember szerepe az megszűnne pont ezért a turizmusban. Tehát persze beszélhetünk itt személyzet nélküli hotelekről, meg robot kiszolgáló személyzetről. Szerintem ők is elférnek a rendszerben, meg hatékonyak is, és viccesek is, és még akár plusz egy élményfaktor tud lenni. De addig, amíg mi emberek vagyunk, addig nekünk kell a kapcsolódás, amikor utazunk, kell a kapcsolódás akkor is, amikor egyetemre megyünk, tehát mindenféleképpen az ember, az emberi szerepek, az emberi tényezők, az meg kell, hogy maradjon.
3: De akkor, ha jól értem a dolgot, az egyetemnek, mondd, ha nem így van, az egyetemnek az is a feladata, hogy ezt az általános szemléletet, ezt a digitális készséget elültesse vagy megerősítse a hallgatókban, hiszen ha azt mondtad, hogy az egész turizmusnak digitálisan láthatónak, hozzáférhetőnek, könnyen megszerezhetőnek kell lennie, akkor már a hallgatónak is eleve ebben a paradigmában, vagy ebben a szemléletben kell saját magáról, meg a majdani szerepéről, meg mindenről gondolkodnia.
4: Igen, nagyon jól látod, tehát, hogy ez a szerepe.
3: És ezt átadjátok neki?
4: Igen.
3: Van rá visszajelzés, hogy ezzel sikert értek el?
2: De hogy ez külön fontos, mert az alapvetően önmagában az élet minden területén digitalizált hallgató bejön, de a szakmáját illetően ezt neki külön el kell mondani, és föl kell hívni a figyelmet, mert ott meg nem gondolna olyan dolgokra, amire
4: igen,
2: a digitalizáció
4: nem gondolna ilyen
2: ad
4: dolgokra, és pont ezért próbáljuk azt a menetrendet is követni, hogy a szakmából nagyon-nagyon sok oktatót próbálunk behúzni, tehát szakemberre próbálunk együtt működni.
3: Tudsz esetleg ezért példát mondani erre, amit most a Gábor kérdezett? Hogy egyébként felhasználóként, hétköznapi emberként az egész életünket átjárja a digitalizáció, ennek ellenére a hallgatók mi is rácsodálkoznak valamire, amire rámutattok, hogy ez így, vagy úgy, vagy amúgy működik digitálisan?
4: A specializáción oktató kollégák szokták mondani, igen, például a szálloda speces kollégák, illetve a rendezvényszervezősök, hogy amikor hívják a szakmából a szakembereket, és ők mondanak ilyen digitális megoldásokat, trükköket, könnyen használható dolgokat, akkor rá szoktak csodálkozni a hallgatók. Most nem tudom, nem tudok neked erre teljesen konkrét példát mondani, csak például a az irodánkban ez téma szokott lenni, hogy ezen a szinten azért ezt nem tudják a hallgatók, tehát muszáj szakember megmutassa nekik. Viszont rettentő sok mindent tudnak, amit meg mi nem tudunk, és pont ezzel a tudás megosztással mindenki jól jár.
3: Most egyébként eszembe jutott valami, miközben mondtad. Van egy talán a hallgatók vagy a nézők által is ismert projektünk, ez a Check-in turisztikai innovációs verseny, ahol veletek is együtt szoktunk működni. Ott például én bírálóként gyakran találkozom olyan pályamunkákkal, olyan projektötletekkel, amiknek a tárgya valamilyen digitális fejlesztés. És nagyon sokszor azt látjuk ezeknél a digitális ötleteknél, hogy tök jó az ötlet, de aki kidolgozta, az csak a képernyőn látható felhasználói felületet gondolta át. Tök szépen el tudják mondani a fiatalok, be tudják mutatni azt, hogy hogy fog működni a mit tudom én milyen navigációs vagy kihívásokat tartalmazó applikáció, ide kell majd kattintani, arra lehet majd húzni, ilyen kedvezményt talál benne, de az is kiderül, hogy ami a képernyő mögött van, az egésznek az adatbázis felépítése, a digitális informatikai infrastruktúrája, a HR folyamatok, azt meg nem gondolják végig. Tehát nem gondolják, hogy az is van.
4: Igen.
3: Ugye ahhoz vannak hozzászokva, hogy nyomkodom, és működik, minden oké.
4: Okay. Igen, hát hogy ehhez, hogy lássa a másik oldalt is, ehhez kell egy szakember, és ezért örülünk, hogyha vannak ilyen együttműködések, illetve szerintem pont a digitalizáció fejlődésével nagyon fontos, hogy az egyetemen a turizmus szektorban szükséges attitűdöt is megkapják a hallgatók. Tehát, hogy mit jelent az, hogy emberekkel beszélgetni, és nem a számítógéppel, vagy nem a kütyükkel kütyüt nyomkodom. Olyan alapdolognak tűnik, de foglalkozni kell vele órán is, hogy hogyan kezeljük az embereket, hogyan kezeljük a problémákat. Egyáltalán mi az, hogy vendégszeretet, vagy mi az, hogy őszinte mosoly?
3: A digitalizáció ebben egyébként problémát jelent? Tehát az, hogy a fiatalok talán, nem tudom, talán egyre többet kommunikálnak az online terekben, egyre kevesebb a személyes kapcsolat. Ez, ennek érezhető hatása van arra, hogy egyébként igen. Hogy szólnak egy vendéghez, egyébként mit gondolnak általában a személyes kommunikációról?
4: Igen. Sajnos én azt látom évről évre, hogy nagyobb arányban érkeznek úgy hozzánk hallgatók, elsős hallgatók, hogy szoronganak, vagy nem mernek megszólalni, félnek a kommunikációtól, és akkor megkérdezzük, hogy miért, hát mert úgy velük nem szoktak úgy beszélgetni, tehát, hogy megírják, benyomkodják
3: elküldik.
4: A kütyű, elküldik, tehát, hogy úgy beszélgetni nem szoktak, és például az első projektfeladatoknál, amiket prezentálniuk kell, ott komoly görcsölés van előtte, tehát félnek, és akkor támogatni kell őket lelkileg, és nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk mindig, amikor ugye már másodéven, harmadéven viszont kiállnak, és akkor
2: tehát nem azért, hogy nyugi, úgyse lesz rá neked se olyan nagy szükséged, úgyis mindenki WhatsAppon kommunikál már a vendégekkel.
4: Nem. Hát itt kell a kommunikáció.
2: Szerencsére.
4: Hogy a digitalizáció ezt is erősíti.
2: De egyébként vendégként látom, hogy a WhatsAppos kommunikáció, ami gyakran az egész világban szinte elterjedt, a szállásadók és a vendégek között az elég sok kívánivalót vagy maga után szolgáltatói oldalról is.
3: Nem azért, mert óriási hiányérzetem van, csak volt még egy másik fele a kérdésemnek, hogy ha benézel az üveggömbödbe, akkor mondjuk hogy látod a folyamatokat 3-5 évre előre, ami titeket, mint turisztikai oktatókat, kutatókat érint? Milyen kihívások vannak előttetek?
4: Én egy picit félek is oktatóként, mert nem is tudom, hogy mire kell már fölkészülnöm. Tehát, hogy azt látom, hogy nagyon sok mindenben jobbak a hallgatók, mint mi, életkori sajátosságukból adódóan, tehát fogékonyabbak is mindenféle digitális megoldása, tehát nekünk kell fölvenni a ritmust. És igazából szerintem a jövőben nekünk nem az lesz a feladatunk, hogy mi mondjuk meg nekik, hogy mit, hogyan kell csinálni, hanem teret engedjünk, kapcsolatokat, kapcsolódási lehetőségeket biztosítsunk a számukra, például azzal, hogy állami szereplőket, vállalati szereplőket, intézményeket húzunk be az egyetemre, közös párbeszéd lehetőségét fölkínáljuk, és próbáljuk őket mentorálni. Tehát az oktatói szerepeket én ebben látom. A turizmusra vonatkozóan a szakmának a jövőjét pedig, ott nem tudom elengedni ezt, az, hogy emberek maradjunk, és hogy ezt a hagyományos vendégszeretetet próbáljuk megtartani, illetve az, hogy a turizmusnak a szépségét átadjuk, hogy minél többen lássák, hogy ez mekkora hatalmas erő, hogyha jól van menedzselve a turizmus, akkor abból milyen sokat lehet profitálni társadalmi-gazdasági szinten, csak azon a jól szócskán van a hangsúly, hogy azt jól csináljuk és együttműködve.
3: Ez akár végszónak is jó lenne, de nincs még vége a műsornak.
2: Mert hogy mi szokott lenni a vége?
3: Mert hogy mi szokott ilyenkor következni. Meg szoktuk kérni a vendéget, hogy javasoljon nekünk olyan témát, esetleg előadót is, amivel szerinte érdemes a következő epizódok valamelyikében foglalkozni. Te milyen témát javasolnál nekünk, mivel foglalkozzunk?
4: Én pont ehhez kapcsolódóan, amit az előbb is említettem, én már régóta gondolkodom, vagy lépéseket is teszek az irányba, hogy valahogy a három szereplő jobban kommunikáljon egymással. Tehát a turizmus oktatás, a turizmus szervezés, tehát a vállalkozói szféra, illetve az állami szféra. Uh-huh. Tehát még több konferencia, workshop, jöjjünk be az egyetemre, beszéljük meg, stb., hogy csináljuk a turizmus szervezést, a turizmus menedzsmentet a lehető legjobb módon, a legemberibben és a leghatékonyabban.
2: Mert ez nem múlik a sikerünk, mármint a többi országgal összevetve?
4: Én így látom, uh-huh. Hogy szerintem ez nagyon-nagyon fontos.
3: Köszönjük, biztosan keresünk majd ilyen témát, illetve hozzá megfelelően felkészült vendégeket. Ez volt a Digiturizmo, ugye a jövő elkezdődött. Köszönjük szépen a beszélgetést dr. Kulcsár Noéminek, a Metropolitan Egyetem Turizmus Intézete igazgatójának.
1: Ez volt már a Digiturizmo Prinzinger Péterrel és Ács Gáborral. Vendégük Kulcsár Noémi volt. Most hírek jönnek itt a Trend FM-en, de maradjanak velünk, mert az utolsó órában már az egészségünk lesz a téma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Szerdán beköszönt a csillagászati ősz, az ELTE tiszteletbeli díszdoktora lett Krasznahorkai. Ma eleinte napos, száraz időben lesz részünk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vitézi Dávid Böde Csabát, a Magyar Vonatflotta ZRT eddigi vezérigazgatóját kérte fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárának. A tárca vezető ezt a Facebook oldalán közölte szombaton. Böde Csaba az augusztus elején létrehozott Magyar Vonatflotta ZRT vezérigazgatójaként kezdte meg annak a rendszernek a felépítését, amelyben a következő évek új vasúti járműveinek beszerzését és finanszírozását bonyolítják le, írta a miniszter. Hozzátette, a szakembertől azt várja, hogy nemzetközi környezetben szerzett tudását a magyar közösségi közlekedés hatékony fejlesztése terén hasznosítsa. A korszerű közigazgatáshoz nem alispánokra, főispánokra, vármegyékre van szükség, ez azonban nem azt jelenti, hogy a megyei struktúra megváltozna, mondta a miniszterelnök szombaton országjárásának pécsi állomásán. Magyar Péter kijelentette, fontosak az önálló, független önkormányzatok, de politikai kifizető helyekre nincs szükség. Azt mondta, jelenleg zajlik a megyei közgyűlési hatáskörök és intézmények átvilágítása. A miniszterelnök szerint nem túl hasznos az intézményrendszer. Az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László köszönetét fejezte ki az elismerésért, és név szerint megemlékezett tanárairól, akik nélkül nem vált volna népművelővé gimnáziumi tanárá. Beszédében az egyetemes egészről, a világ megismeréséről, a kilátástalanságról, a hétköznapi valóságról és a képzelet összeomlásáról is beszélt. Kifejtette, hogy a jutott el az univerzum iránti érdeklődéstől, az emberi hétköznapi világba való visszazuhanáson át egy mély, tárgy nélküli kiábrándultságig. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Bár a meteorológiai szempontból nézve már az őszben járunk, az időjárás szeptemberben még sokszor a nyarat idézi, viszont hamarosan csillagászati szempontból is beköszönt az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség. Erre 2026-ban, szeptember 23-án hajnali 2 óra 5 perckor kerül majd sor. Ez az a pillanat ősszel, amikor a Föld tengelye nem dől a nap felé, de az ellenkező irányban sem, így közel egyenlő a nappal és az éjszaka hossza.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma eleinte napos, száraz időben lesz részünk, fátyol és gomoly felhőkkel, késő délutántól aztán észak-észak-nyugat felől fokozatosan megvastagszik a magas szintű felhőzet. A nyugatiasra forduló szél az észak-észak-keleti megyékben megélénkül, a csúcshőmérséklet 25-30 fok között alakul, általában 27 fok felett.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok, ez még mindig a Hétvégi menetrend. Az utolsó órában Egészségkód című műsorunkból jön egy rész. Kutas Judit interjújában ezúttal egy orvosi áttörést jár körül, ugyanis már embriókorban kiszűrhetővé vált egy nagyon súlyos betegség.
2: A mai Egészségkódban egy olyan orvosi áttörésről beszélgetünk, amely nem csak egy család életét változtatta meg, hanem akár a genetikai betegségekhez való viszonyunkat is átírhatja a jövőben. A Semmelweis Egyetemen ugyanis nemrég egészségesen megszületett az első olyan gyermek, akinél még embriókorban ki tudták szűrni a családban öröklődő SMA betegséget, így egészségesen jöhetett át a világra. De hogy mit jelent ez valójában az orvostudomány, a családok és akár a társadalom számára, hol húzódnak a genetikai szűrés határa, és milyen dilemmákat vet fel mindez, erről beszélgetünk a következő percekben. Telefonon tart velünk a mai műsorban dr. Beke Artúr, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szülész genetikusa, egyetemi docens. Örülök, hogy velünk tart ma, doktor úr.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
2: Mielőtt belemegyünk a részletekbe, illetve beszélgetünk arról, hogy mi is az az SMA, miért ennyire súlyos genetikai betegség, és miért kellett ez ellen tenni, induljunk onnan, hogy sok emberben egyszerre jelenik meg a remény és a félelem, amikor a genetikai szűrésről hall. Ön szerint miért ennyire érzékeny téma még mindig ez?
3: Ha megengedi, egy kicsit történeti hátteret tennék a dologhoz.
2: Igen.
3: Az első olyan kisbaba Magyarországon, akinek preimplantációs genetika diagnosztika történt, még 2001-ben született a Pak Zoltán professzor által vezetett szülészeti és nőgyászati klinikán. Ezt követően a technikai lehetőségek nem voltak annyira fejlettek, hogy ezt folytatni lehessen, de később magánúton elérhetővé váltak ilyen preimplantációs genetikai vizsgálatok, és a jelen esemény apropóját az adta, hogy minden vizsgálat, tehát a házaspár kivizsgálása, a preimplantációs genetikai vizsgálat, annak megerősítése a várandóság során, illetve hát a szülés is állami keretek között az orvosegyetemek közül elsőként a Semmelweis Egyetemen történt.
2: És hát eltelt 25 év, és még mindig picit félelemmel telve tekintünk erre laikusként, erre a témára.
3: Igen, hát most már változott a technológia. Tehát most már ugye az eljárás során, ugye nem az embrióból, egyébként az első két hétben preembriónak hívjuk, nem a preembrióból történik a mintavétel, hanem már egy ilyen hólyagcséra, blastociszta alakul ki, egyik oldalon alakul ki a preembrió, és a másik oldalról történik a mintavétel, egy 3-4 sejtnek a levétele, és ebből történik a genetikai vizsgálat. Magyarországon jelenleg lehetőség van erre a vizsgálatra, tehát olyan házaspároknak is, akiknél egyébként nem áll fenn a meddőség, de nem szeretnének terhesség megszakítás, és feltétel természetesen, hogy egy ismert genetikai betegség legyen a családban, tehát vagy egy olyan betegség, például itt az SMA-nál egy ilyen lappangba öröklődő betegségről van szó, amikor mindkét házaspár lappangba hordozza a beteg gént, és ugye 25% eséllyel születik nekik beteg, magzatuk beteg újszülöttjük, itt ennél a házaspárnál is már született egy beteg gyermek, és ugye nem szerettek volna a terhesség megszakítást, és ezért vették igénybe a preimplantációs genetikai diagnosztikát.
2: Ez mindenképpen egy nagyon jó lehetőség, hogy elkerülje az ember a felesleges kockázatot. Javaslom, hogy akkor beszélgessünk az SMA-ról, hogy milyen súlyos genetikai betegség ez, miért ekkora jelentőségű ez?
3: Itt tulajdonképpen az SMA nem is az SMA szempontjából volt ennek jelentősége, hanem hogy a egyetemen belül történtek ezek a vizsgálatok. Egyébként 6-10 ezer génszinten öröklődő betegséget ismerünk, tehát nem csak az SMA-t tudjuk vizsgálni, hanem más egyéb ilyen öröklődő betegségeket, például ilyen lappangó öröklődő, autoszomális recesszív, de lehet domináns is, tehát egy beteg gén se elegendő, van még szülő beteg, és azt nem akarja továbbadni a betegséget az utódjának, illetve lehet X-kromoszomához kötötten öröklődő, amikor a fiú újszülöttek magzatok öröklik 50% eséllyel. Egyébként ezek ugye a úgynevezett monogénes betegségek, de lehetőség van arra is, hogy strukturális, tehát mondjuk az egyik szülőnél két kromoszóma össze van kapcsolódva, vagy kromoszóma szakasz van összekapcsolódva, őnekik minden kromoszóma részletük megvan, ők egészségesek, de amikor az utód létrejön, akkor kialakulhat egy hiány, vagy egy többlet, és beteg utód születhet, és ugye ezt akarja elkerülni a házaspár, ezért ő náluk is javaslat, ezek úgynevezett strukturális szerkezeti eltérések a kromoszómákban, ő náluk is el tudjuk végezni ezt a vizsgálatot.
2: A személyes megélésére lennék kíváncsi, hogy volt-e olyan pillanat az egész folyamat során, amit ugye végigkísért, amikor önök is érezték, hogy itt most valóban orvos történeti jelentőségű dolog zajlik? Mert hogy kihangsúlyozta, hogy nagyon fontos, hogy minden egy helyen történt.
3: Így van, tehát 2024-ben jött létre a Semmelweis Egyetemen a preimplantációs és prenatális genetikai munkacsoport, egyrészt a szülészeti klinika genetikai és szülészeti hátterével, a belgyógyászati és onkológiai klinika molekuláris genetikai laborjával, illetve a szülészeti klinika keretein belül működő asszisztált reprodukciós centrum együttműködésével, ez utóbbi Sipos Miklós docens úr vezeti, a belgyógyászati és onkológiai klinika genetikai laborját pedig Lakatos Péter és Kursa János vezetik. Tehát az ő együttműködésükkel, de körülbelül 20-25 ember munkájával sikerült ezt megvalósítani. Tekintettel arra, hogy az első ilyen sikeres és ugye kihordásra került, nyilván ilyenkor egyébként a várandóság alatt meg kell erősítenünk, mert ugye egy-két sejtes állapotban történik a preimplantációs genetikai vizsgálat, tehát egy magzatvíz mintavétellel megerősítettük. Vállaltuk ugye a várandós gondozását is és a szülését is, végül is köldökzsinór, teljesen másokból köldökzsinór komplikáció miatt végül is császármetszéssel született az újszülött, és az édesanyja és az újszülött is jól vannak.
2: Milyen érzés volt orvosként végigkísérni ezt a történetet egészen a kisfiú megszületéséig?
3: Mindenképpen odafigyelést igényelt, tehát fokozott odafigyeléssel gondozunk, természetesen minden kismamát fokozott odafigyeléssel gondozunk, de egyébként utána már a várandóság teljesen normálisan zajlott, tehát normál menetben zajlott a várandós gondozás és a szülés is.
2: Beszéljünk arról is, hogy mennyire számít ez ma újdonságnak vagy rutineljárásnak nemzetközi szinten, ami most itt a Semmelweis Egyetemen történt vagy történik?
3: Európa szerte már elérhetők ezek az eljárások, ahogy említettem, magánúton már korábban is, de ugye a finanszírozás jelenleg sem megoldott. Tehát ugye maga a Lombik program, az asszisztált reprodukció most már államilag központilag finanszírozott. A várandós gondozás, a szülés szintén központilag finanszírozott, azonban maga a preimplantációs genetikai vizsgálat még nem TB finanszírozott, éppen ezért nyilván akinek anyagi lehetőségei megengedték magánúton, azok végezhették eddig ezt a vizsgálatot. Szeretnénk, hogyha ez az esemény esetleg előmozdítaná azt, hogy a TB finanszírozás bevezetése kerüljön.
2: Mennyire szigorú szakmai és etikai szabályozás mellett történnek ezek a vizsgálatok?
3: Minden ilyen beavatkozást hármas szintű progresszivitású laborban lehet végezni, vagy annak megfelelő szintű laborban, és a szakmai kollégium klinikai genetika tagozatának engedélye szükséges hozzá, tehát egy dokumentációt kell kiállítani a házaspár aláírásával, és ez kerül beküldése, és innét kapunk engedélyt, és azután végezhető a vizsgálat.
2: Említette, hogy ugye pár számára, ha kiderül, hogy genetikai eltérést hordoznak, akkor érdemes egy ilyen vizsgálatot elvégeztetni, de mikor derül ki egy pár számára, hogy

0: hogyha mi is megvizsgáljuk a házaspárt, és kimutatjuk ugye az adott mutációt, itt ebben az esetben még egy pici bonyolultsága is volt a dolognak, az egyik a házaspár egyik tagjától egy mutációt, a másik tagjától pedig egy exon deléciót, egy kis génszakasz törését örökölhette volna a magzat, úgyhogy kétfajta vizsgálatot is kellett végeznünk a preimplantációs genetikai vizsgálat során. Nyilván ilyenkor a preimplantációs genetikai vizsgálat során az nem célunk, hogy tehát egy lappangó öröklődő betegségnél egy oldalról jövő mutációval a preembrió beültethető. Tehát nem célunk az, hogy semmilyen mutációt ne hordozzon, az a célunk, hogy beteg ne legyen. Tehát hogyha mind a két oldalról örökli a mutációt eltérést, akkor azokat a preembriókat nem ültetik be, illetve nyilván a többi preembriónak a beültetése javasolt. Ilyenkor egyébként lefagyasztva vannak, illetve maradnak a többi preembrió, és a házaspár a későbbi szándékuknak megfelelően vállalhat újabb várandóságot már kivizsgált preembriókkal.
1: Akkor inkább itt most nem, mint szülésznő, vagy ezt, hanem genetikusként kérdezem, és az SMA betegség kapcsán, hogy milyen életlehetőségeket jelentett volna, hogyha ezt a vizsgálatot nem végzik el a magzat számára?
0: Hát ugye 25%-ban ugyanúgy betegen születhetett volna, mint az előző gyermekük, vagy várandóság alatt kérnek genetikai vizsgálatot, és ha kiderül, hogy beteg a gyermekük, akkor jogilag lehetőség lett volna a teresség megszakítást kérni.
1: Igen, viszont itt megint egy nehéz irányba vissza beszélgetés, hogy ilyenkor milyen eséllyel vállalják a terhesség megszakítást az érintettek. Én azt gondolom, hogy itt nagyon fontos, hogy ezt a nagyon nehéz döntést lehet akkor kiküszöbölni.
0: Így van, tehát ennek az egész eljárásnak az a lényeg, hogy ne tegyük ki a házaspárt ilyen nehéz döntési lehetőségnek, tehát eleve ezáltal ez elkerülhetővé válik. Ez is előnye ennek az eljárásnak, és talán akiknél már volt ilyen beteg gyermek, beteg magzat, és emiatt nem mernek vállalni újabb várandóságot, talán ezzel a sajtóhírrel is előmozdítható az, hogy mernek vállalni, és talán a demográfiai helyzeten is kicsit javítani tudunk.
1: Tehát akkor ennek van reális esélye, hogy többen vállalnának gyereket. Önök látják, hogy itt milyen kört érinthet ez, illetve hát említette azt is, hogy nem csak az SMA, hanem több betegség is megelőzhető, vagy kiküszöbölhető ezzel. Egyébként gyakran előkerül a tervezett baba, vagy a designer baba kifejezés. Orvosként mennyire tartja ezt félrevezetőnek?
0: Mindenképpen az fontos hangsúlyozni, hogy itt csak olyan súlyos betegségek vizsgálatáról van szó, amelyek az élettel összeegyeztethetetlenek, vagy súlyos állapothoz, korai gyermekkorban, fiatal felnőttkorban, a halálhoz, súlyos fogyatékossághoz vezetnek. Tehát ilyen betegségeket tudunk szűrni. Tehát ami a úgynevezett designer baba a nyugat-európai sajtóban megjelenő, hogy most ilyen magas legyen, olyan ilyen lehetőségekre nincs, tehát erre nincs lehetőség. Tehát ez Magyarországon nem engedélyezett, és nincs is ilyen vizsgálat.
1: Azt gondolom, hogy ezt fontos kimondani és hangsúlyozni. Ugye a Semmelweis Egyetemen vált elérhetővé ez a korszerű diagnosztikai módszer a Lombi programban résztvevő párok számára. Látja ennek a lehetőségét, hogy ez a Semmelweis Egyetemen kívül is lehetőség lesz a jövőben?
0: Tehát ahogy mondtam, magánúton már korábban is elérhetővé vált. Eddig úgy volt elérhető, hogy mondjuk az egyetemek magánlaborba küldték a lefagyasztott preembriókat is ott vizsgálták meg. Ennek a mostani eseménynek az az apropója, hogy minden vizsgálat Semmelweis Egyetemen belül történt.
1: Ön szerint a következő években merre fejlődhet tovább ez a terület?
0: Hát Európában vannak olyan lehetőségek, hogy bizonyos körülmények között idősebb anyai életkor, többször is sikertelen lombik esetén, vagy súlyos férfi eredetű meddőség esetén vizsgáljanak olyan kromoszoma eltéréseket, amelyek ilyenkor gyakrabban fordulhatnak elő. De ezt jelenleg Magyarországon még a szabályozás nem engedi, és nyilván ez még további szakmai viták tárgyát képezi.
1: Mit üzenne azoknak a családoknak, akik ma a genetikai betegségektől való félelem miatt bizonytalanok a gyermekvállalásban? Milyennek az útja, módja, hogyan lépjenek?
0: Hát vannak úgynevezett sok génre kiterjedő genetikai szűrések magánúton. Ilyenkor a házaspár egyik tagját megvizsgálják, hogy nem ő hordoz-e valamilyen. Ugye a házaspár nem egyik tagja sem beteg, tehát

0: itt lappangó öröklődő betegségekről lehet szó, házaspár egyik tagját megvizsgálját, hogy nem hordoz-e lappangó öröklődő betegséget, ez akár több száz génre is kiterjedhet, és ezt követően a hordozó, akkor a házaspár másik tagját is megvizsgálják, és ha ő is hordozó, akkor jön szóba ilyen lappangó öröklődő kórképnek az öröklődése, vagy létrejötte.
1: Távolban mutató kérdés, és zárszóként kérdezem, hogy eljöhet-e az az idő, amikor bizonyos genetikai betegségek gyakorlatilag eltűnhetnek az önök munkájával, az önök segítségével?
0: A mutációk nem csak örökletesen fordulhatnak elő, hanem új mutációk is keletkeznek. Sok génen vannak ilyen forró pontok, ahol gyakrabban keletkezik mutáció. Tehát nem célja az orvostudománynak az minden mutációk eltüntetése. Mi konkrétan az adott betegségekkel és azoknak a kiszűrésével, azoknak a diagnosztikájával és kezelésével foglalkozunk.
1: Most itt egy sikeres orvosi beavatkozás hatására megszületett egészséges gyermekről beszélünk a Semmelweis Egyetem esetében. Követi ezt több hasonló eset? Mit látnak? Van-e most akár folyamatban ilyen munkájuk?
0: Így van, több házaspárnál is van folyamatban asszisztált reprodukciós eljárás, illetve várandóság is. Tehát, ahogy mondtam, tehát mindenképpen szükséges, hogy a várandóság alatt megerősítésre kerüljön. Tehát magzatizmintavétellel szoktuk ilyenkor megerősíteni, hogy tényleg egészséges a magzat. Ugye azért nem méhlepényi mintavétellel, mert a méhlepényben egyrészt lehet mozaicizmus, másrészt meg ugye nagy eséllyel egészséges magzatról van szó, és a magzatizmintavételnek jóval kisebb a kockázata, jelenleg 0,2%, tehát 1000-ből 2 csak a vetélés kockázata, csak ott idéző előttet.
1: Természetesen igen. De hogy akkor várhatóan a közeljövőben hasonló jó hírekről számolhatunk be, ezt veszem ki a szavaiból.
0: Hát hasonló események várhatók, de már nem gondolnánk, hogy feltétlenül sajtóeseményt kell belőle csinálni. Úgyhogy köszönöm szépen az érdeklődését, én várható természetesen.
1: Köszönöm, hogy velünk tartott. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos felhívni erre a figyelmet, hiszen akkor a jövőben rengeteg nehéz pillanat megelőzhető ezzel. Doktor úr, köszönöm, hogy itt volt velünk.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Dr. Beke Artúr a Semmelweis Egyetem szülészet és nőgyógyászati klinikájának egyetemi docense, szülész genetikus szakorvos volt ma az Egészségkód első vendégem.
2: Kutasi Juditot hallották, most egy rövid szünet, majd folytatjuk a beszélgetést az orvosi karrierépítésről, ezúttal egy űrorvossal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Kutasi Judit műsorából az egészségkódból most azt a részt vettük elő, amikor kivételesen nem betegségekről van szó, hanem egy izgalmas orvosi karrierútról. Dr. Nagy Klaudia Vivien válaszol.
2: Milyen készségek, döntések és személyes erőforrások kellenek ahhoz, hogy valaki egyszerre legyen a klinikumban, a tudományban és egy nemzetközi űrprogramban, és milyen ma fiatal nőként jelen lenni, illetve érvényesülni a csúcs teljesítményt és nagyfokú felelősséget igénylő orvosi és tudományos területeken. Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense, Magyarország első Éza minősített űrorvosa. Vivien, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
3: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm a meghívást.
2: Hogyha ezt így egyben hallja az ember, ezt a sok mindent, amivel foglalkozol, akkor ugye egy egészen különleges pálya rajzolódik ki. Már gyerekként ez volt a vágyad, hogy ide eljuss?
3: Gyerekként az volt a vágyam, hogy orvos legyek. Nekem édesapám is orvos volt, és így nagyon korán megismerkedtem az egészségüggyel. Gyakorlatilag egy picit abban nőttem föl, édesanyám is az egészségügyben dolgozott, és mindig is szerettem volna beteggyógyítással foglalkozni.
2: És volt egyébként egy ilyen első meghatározó élményed az orvoslás kapcsán, vagy csak úgy szép lassan belenőttél?
3: Gyerekként sok meghatározó élményt mondanék, inkább azt a viszonylag sok időt, amit én a kórházban töltöttem, úgymond, amikor a szüleimmel, vagy ő általuk ott voltam valami miatt, vagy akár hallottam is gyerekként, hogy hogyan beszélnek ugye mindennapi kórházi feladatokról, betegellátásról, meg minden egyébről, és hát mindemellett még igazán tényleg, hát betegekkel akartam foglalkozni, tehát emberekkel akartam foglalkozni. Egyébként még a színészet is tetszett nekem gyerekkoromban.
2: Igen, akartam kérdezni, hogy volt-e B-terv?
3: Igen, rengeteg színházi előadáson vettünk részt, nekem a szüleim is nagyon szerették, meg édesanyám most is szereti a színházat, és akkor mindig mentünk színházba, és nekem még ez volt az a vonal, ami igazán tetszett. Egyébként az űr is mindig nagyon foglalkoztatott. Imádtam a mindenféle science fictionöket, a kedvencem volt a Csillagok háborúja. Ezzel kapcsolatos mindenféle filmes anyag, olvasnivaló, már egész kiskoromtól foglalkoztatott. Édesapámmal is gyakran néztük együtt, neki is a kedvenc mozia volt a Csillagok háborúja.
2: Akkor viszont, amikor jött a felkérés, akkor ez gondolom egyrészt egy meglepetés, de egy ilyen wow élmény is volt.
3: Mondhatjuk, hogy igen, nagy meglepetés volt. Egyrészt nem számítottam erre a felkérésre, bár tudtam azt, illetve tudtam, hogy az én főnököm tudja, hogy engem érdekel az ilyesmi, meg minden, ami futurisztikus, az elektrofiziológia is azért elég sok modern műszaki részt tartalmaz. De nagy meglepetés volt valóban, viszont egy nagyon örömteli meglepetés.
2: A hivatásod kapcsán még egy kérdés ide vonatkozóan, mibe szerettél bele leginkább? Mert gyerekként elképzeljük ezt a világot valamilyennek, vagy bármelyiket, amire készülünk, és aztán egyszer csak ott vagyunk felnőttként. És hát lehet, hogy ez a kép teljesen más, amivel aztán felnőttként találkozunk, de mibe szerettél bele már felnőttként?
3: Mindig is tudtam, hogy szeretnék valamilyen operatív szakmát választani. Mindig is szerettem a kezemmel dolgozni, különböző ilyen, most mondhatnám, hogy technika óra, de mindenféle ilyen a kirakós játéktól elkezdve a festegetésig, valamit alkotni. És mindig is tudtam, hogy valami manualitást szeretnék, ami először úgy gondoltam, hogy majd a sebészetnek valamely formája lesz, de aztán az egyetem alatt a kardiológia volt, ami borzasztóan megtetszett, mint tudomány, a szív és a keringési rendszernek az élettana, a kórélettana, meg egyáltalán amivel a klinikán foglalkoznak, hiszen én a Semmelweis Egyetemre jártam, és a Városmajori Klinikán volt nekünk a kardiológia oktatás, és kiváló gyakorlatvezetőm volt, és ez az egész, ez tényleg nagyon megtetszett, és akkor revideáltam egy kicsit, hogy jó, jó manuális szakma, valamit csinálni a kezemmel, de hát itt van a kardiológia, itt is lehet ilyesmit csinálni, katéteres módon végzünk műtéteket. Mondtam, hogy nekem ez is tökéletesen megfelel, mivel mindemellett még a kardiológia önmagában is nagyon tetszett.
2: Arról beszélgettünk, hogy az orvosi pálya viszonylag korán körvonalazódott az életedben, és azon belül is a kardiológia amellett letetted elsőként a voksodat. Viszont arra szeretnélek kérni, hogy mesélj az elektrofiziológiáról, ami ugye gyakorlatilag a szív elektromos rendszerével foglalkozik, de hogy ebben mi az, ami téged kifejezetten izgatott, vagy izgat a mai napig?
3: Az elektrofiziológia alapvetően egy műtétes, katéteres műtétes szakma, és végtelenül izgalmas a szívnek az elektromos rendszere, annak a komplexitása. Különböző ritmuszavarok azok, amiket ellátunk katéteres beavatkozás segítségével. Ugye, hogy egy példát mondjak, a leggyakoribb ilyen ritmuszavar a pitvar fibrilláció. Ez egy olyan betegség, ami nagyon gyakori. Tehát 65 éves kort elérve, illetve a fölött 10%-ot is meghaladhatja az előfordulása az átlag populációban, és a leghatékonyabb módszere ennek a ritmuszavarnak, az ellátásának, tartós megszüntetésének az a katéterabláció. Most ki lehet számolni, hogy milyen nagy beteg volument érint ez, csak Magyarországra vonatkozóan, és így is, hogy számos kiváló centrum van egyébként az országban, és hát igyekszünk folyamatosan bővíteni a kapacitást. Így sem lehet ellátni még minden beteget, akit szeretnénk, de persze szeretnénk minél több ablációt végezni azoknál, akiknél erre szükség és lehetőség van. És hát ez egy egyébként nem csak pitvarfibrilláció, ez a leggyakoribb ugyan, de számos más ritmuszavar is van, különböző gyors ritmuszavarok, nem csak időseket érint, hanem fiatalokat is, vannak kifejezetten fiatalokban jelentkező ritmuszavarok, amik szintén ilyen katéteres beavatkozással megszüntethetők, és ez egy nagyon dinamikusan fejlődő szakterület. Mindenféle eszközös lehetőség, onnantól kezdve, hogy milyen energiaforrást használunk, odáig menően, hogy milyen úgynevezett háromdimenziós térképező rendszereket használunk ahhoz, hogy feltérképezzük a szívnek az elektromos rendszerét, hogy minél pontosabban meg tudjuk találni azt, hogy hol kell végezni ezt az ablációt. Az abláció maga az egy szövetroncsolás, de csak nagyon pici területen, ahonnan kiindul a ritmuszavar, ez milliméterekben mérhető kis terület.
2: Tehát ez szabad szemmel feltétlenül nem is látható?
3: Hát szabad szemmel látható, de nem látható úgy, hogy ránézzünk, igen, és látjuk azt, hogy innen indul ki a ritmuszavar, ehhez tudnunk kell a ritmuszavarnak, meg a szívnek is az elektromos tulajdonságait, és hát ehhez szükséges, hogy egyrészt a katéterből származó mindenféle elektromos adatokat, másrészt ezeket kiegészítő ilyen elektromos rendszerekből származó adatokat jól tudjuk értékelni, és egyébként vannak más innovatív részei is ennek, ugye nőként nagyon fontos az, hogy minél kevesebb sugárterhelés érjen bennünket, mert egyébként a katéteres beavatkozásoknál mindig van valamennyi, szinte mindig van valamennyi sugárdózis, mert röntgenképerősítő alatt nézzük, hogy ugyanhol járunk a katéterünkkel.
2: Hány műtétet végzel egyébként, akár egy héten, vagy egy hónapban, nem tudom, hogy
3: igen,
2: érdemes ezt nézni.
3: Egy-két napot vagyok, egy napot biztosan, de sokszor két napot is vagyok a műtőbe, és egy-egy ilyen napon körülbelül 5 betegnek a műtétjét végezzük el.
2: Ugye ez egy precíz és beavatkozás központú terület, ahogy fogalmaztál. Milyen képességek vagy készségek kellenek részedről ahhoz, hogy ez jól működjön?
3: Nagyon sok hosszú tanulási folyamat eredménye, amíg az ember önállóan megtanulja ezt végezni, években mérhető, tehát ugye az alapkardiológiai szakképzésen felül még egy, hát körülbelül 4-5 év az, amíg egy biztonsággal megszerzi azt a rutint, hogy önállóan tud ablálni, önállóan tud ilyen beavatkozásokat végezni.
2: Említetted, hogy sok minden változott, fejlődött az elmúlt időszakban ezen a területen. A mesterséges intelligencia, az AI, az mennyire van jelen a mindennapjaitokban?
3: Egyre inkább jelen van a mindennapjainkban, sőt, nekem ez még az is különlegesen érdekes terület, mert van jó pár olyan PhD hallgató, tehát olyan tudományos kutató fiatal orvos, aki velem együtt dolgozik az én felügyeletemmel, és az egyik fő témakörünk a mesterséges intelligencia, és annak az alkalmazási területei a kardiológiában, elektrofiziológiában.
2: Picit maradnék, beszéltünk Vivian a munkátokról, a mindennapi életetekről, arról, hogy azért most már megjelent a mesterséges intelligencia, támogatja, segíti a munkátokat, a döntéshozatalt, és itt eszembe jutott egy gondolat a döntéshozatal kapcsán. Ugye beszéltünk, hogy milyen képességek, készségek szükségesek ahhoz, hogy a ti szakterületeteken minél jobb munkát végezzetek. A döntés önmagában egy iszonyatos felelősség a ti munkátokban. Ez neked az első pillanattól könnyen ment?
3: Nem lehet azt mondani, hogy könnyen ment. Nem hiszem, hogy van bárki olyan, aki felelősségteljes döntés megfelelő klinikai tapasztalat és tudás nélkül meg tud hozni, és egyébként nem is szabad. Ezért van így kialakítva az orvosképzés, hogy az ember rezidensként kezd el dolgozni, és olyankor természetesen önállóan dolgozik a betegekkel, de mindig egy szakorvos felügyelete alatt, és bármilyen kérdés van, ami nem világos, vagy nem egyértelmű, akkor kérdez a szakorvostól, megkonzultálja, és meg is kell konzultálni. Tehát a biztonságos betegellátás a cél, és senki nem úgy születik, hogy egyrészt rendelkezik a ehhez szükséges tudással,
2: hát meg élet-halál felett döntötök.
3: Igen, azért azt látni kell, tehát nem, a másik oldalról nem is szabad ezt az egészet túl gondolni, túl misztifikálni, mert akkor az ember eljuthat oda, hogy nagyon nehezen fognak menni a döntések, és azért egy nagy volumenű klinikán, meg egyáltalán a betegellátásban muszáj meghozni a döntést, mert nagyon sok beteg vár arra, hogy segítsünk neki, és ez nem azt jelenti, hogy felelőtlen döntést kell hozni, hanem a tőlünk telhető legkörültekintőbb módon kell meghozni a döntést, de meg kell hozni.
2: Az első ilyen döntésedre emlékszel még? Amikor már te döntöttél egyedül?
3: Szóval ez egy folyamat. Mm. Ez nem úgy van, hogy egyszer csak ez
2: azt mondják, hogy mostantól a tiéd a felelősség.
3: A tiéd, persze, amikor az ember szakorvossá válik, leteszi a szakvizsgát, akkor a jog szempontjából is övé a felelősség, de hogy azért addig is nyilván észszerű keretek között azért egyre több döntés hoz meg, ahogy halad előre a szakmai előre menetelben, meg hát egyáltalán ugye a szakképzése során, mert hát nyilván nem lehet minden piszi cseré ügyel szaladgálni, meg nem is szabad, tehát megvan ennek egy ilyen íve, egy folyamata, hogy mikor, milyen szintű döntést már egyedül hozhat meg az ember.
2: Az intuíció, ami még itt eszembe jutott, hogy volt olyan eseted a munkád során, amikor mondjuk rengeteg adat rendelkezésedre állt, visszautalunk akár az előbb emlegetett mesterséges intelligencia által nyújtott segítségre, de mégis inkább az intuíciód alapján döntöttél?
3: Az az igazság, hogy egy jól felépített mesterséges intelligencia alapú rendszer egyrészt nem hoz döntést az ember helyett, másrészt pedig nem mond hülyeséget. Tehát azért azt látjuk, hogy ha ez tényleg egy megalapozottan jól összerakott rendszer, akkor azért egy komoly segítség tud lenni, de főleg ugye azért én most 15 éve vagyok orvos, persze nem szakorvos, de orvos, és hát azért mesterséges intelligencia pláne ilyen szinten az utóbbi néhány évben van, ezt megelőzően semmi ilyesmi nem volt.
2: És a döntéseket akkor is meg kellett hozni.
3: És az intuíció, amit már említettem, talán ez a fajta beleérző képesség, ami egyre inkább a növekvő szakmai tapasztalattal jön, amikor már az ember lát egy beteget, és úgy nagyjából be tudja kategorizálni az alapján, amit elmond, meg egyáltalán a benyomása alapján. Ez nem jelent blik diagnózist, meg nem azt jelenti, hogy most akkor bekategorizálunk valakit, és akkor az biztos, hogy úgy van, és nem lehetnek ettől eltérések. De van egy ilyen jó erős beleérző képesség, amiről indulunk.
2: Igen, és az jutott eszembe, mondtad, hogy 15 éve vagy orvos, viszont akik most lépnek ki az egyetemekről, ők már ebben az új rendszerben szocializálódnak, miközben ugye te még azt a régi fajta döntéshozatalt is ismered. Ez mennyire változtat, meg hosszú távon? Tehát a technológiai környezet, az orvosi világot inkább erőny vagy hátrány lesz ez a fiatal orvosok esetében?
3: Mi részt veszünk nagyon sokrétűen a graduális oktatásban, tehát az orvostanhallgatóknak az oktatásában a kardiológiát és kisebb tantárgyakat is oktatunk a kardiovaszkuláris medicina területén, és hát abszolút azt látjuk, hogy ők már egészen másképpen gondolkodnak, egész másképp motiválhatók, és egészen másként lehet az érdeklődésüket is egyáltalán felkelteni.
2: Tudsz erre esetleg példát mondani, hogy miben gondolkodnak másban, miben motiválhatóak, másként hogyan működnek?
3: Ugye régen az volt, tehát csak ilyen egyszerű dolog,
2: és nem is olyan régen, igen.
3: És nem is olyan régen így van, tehát ugye tankönyvből tanultunk. Volt a nagy szentágotai, hát nem nagy mondjuk méretre, de rendkívül vastag három anatómia könyv, és akkor hozzátartozó anatómiai atlasz, amiből az ember 7 nappal lehet éve magolta az anatómiát, hogy átmenjen a vizsgán. De azért most sokkal több forrás, meg egész másfajta audiovizuális források állnak a rendelkezésre, vagy például, ahogy tanulnak már egyre többen, nem csak orvostanhallgatók, hanem ők is, hogy az AI-jal együtt tanulnak. Tehát van ez van mondjuk bármelyik, a ChatGPT, vagy bármelyik, és akkor van egy adott topik, és együtt átveszik, és aztán megkéri amit sokszor szoktam hallani, hogy megkéri a hallgató a ChatGPT-t, vagy bármelyik ilyen AI-t, hogy akkor struktúráltan kérdezze őt ki, és tegyen fel neki kérdéseket, amiket ő megválaszol, ugye már szóban is megválaszolhatjuk, mert rögzíti a hangunkat, tehát írni se kell ezeket a válaszokat, tehát abszolút élő szóban tudunk vele beszélgetni.
2: Tehát egyfajta konzultációt
3: tehát
2: tud folytatni.
3: Tehát gyakorlatilag egy ilyen plusz konzultáció, és egy ilyen visszakérdezés, és hogyha van olyan, amit nem ért a hallgató, akkor már egyre, tehát hogy szinte tökéletesen el tudja magyarázni az AI. Tehát, hogy például az oktatásban ilyen szempontból nagy segítség, vagy ugye a másik a különböző VR alapú technológiáknak a bevitele az oktatásba, mert hogy így szocializálódnak már a diákok, és így lehet effektíven őket tanítani, mert máshogy, tehát ha valaki ebben öl bele, akkor máshogy az agyi kapcsolatai is, meg egyáltalán, ahogy ráállnak a tanulásra, az egész más formában történik, tehát ezeket a régi módszereket már nem lehet úgy azonos formában sikerrel alkalmazni.
2: A klinikai munkád mellett, ahogy említetted, ugye PhD-t szereztél, illetve elvégezted a London School of Economics egészségügyi közgazdaságtani képzését is, és azért hozom ezt be a beszélgetésünkbe, mert ez számomra azt jelenti, hogy volt egy pont, amikor azt érezted, hogy már nem csak, és idézőjelben mondom, hogy csak gyógyítani szeretnél, hanem a rendszert is jobban érteni, alakítani, ez így történt?
3: Ez részben így történt, egyébként ez egy nagyszerű lehetőség is volt. Az Európai Kardiológus Társaság az egy olyan szakmai szervezet, ami az összes európai országnak a kardiológusait tömöríti. Ugye vannak éves szinten megrendezett kongresszusaik és különböző szakmai szervezeteik, például nagyon fontos egyik feladatuk, hogy mindig az aktuális, legújabb tudományos eredmények alapján összeállítják, hogy a guideline-t, az irányelvet, sok-sok irányelvet, ugye a kardiológián belül, hogy hogyan kell a szakma szabályai szerint egy adott kardiológiai betegséget gyógyítani. Tehát ez egy nagyon komoly szervezet, és hát ezt a szakmai alapot ugye használjuk fel országos szinten, meg helyi szinten a beteggyógyításra, persze a helyi jellegzetességeknek a figyelembevételével. Igen, és csak azért hozom itt ezt föl, mert fiatal kardiológusként, amikor még nem voltam szakorvos, az ezen belül működő fiatal kardiológusok vezetőségének a tagja voltam, és így már nagyon korán meg tudtam ismerkedni külföldi kollégákkal, fiatalokkal, persze idősekkel, professzorokkal, és hát nagyon hasznos kollaborációkat tudtunk kialakítani már akkor, és hát azóta is, és hát ennek a része volt egy olyan pályázatot nyertem el, ami fedezte a tandíját a külföldi oktatásnak. A London School of Economics egy nagyon rangos közgazdaságtudományi egyetem, talán benne van az világ első három egyetemében, és ennek volt egy közös mesterképzése, van most is az Európai Kardiológus Társasággal, és ez a képzés volt, amit elvégezhettem, és valóban azért akartam ezt, hogy egy kicsit átlássam, hogy az egészségügyi rendszernek a másik oldala, vagy az az aspektusa, amiben mindannyian működünk, és ami egyébként meghatározza a mindennapi praxisunkat, az hogyan működik.
2: Mennyire lehet ma Magyarországon, vagy akár nemzetközi szinten valódi hatása egy orvosnak a rendszer működésére?
3: lehet hatása, főként akkor, hogyha tényleg átlátja, át akarja látni, és meg is akarja érteni, hogy ez az adott, ő adott országában hogyan működik, és azt is mondjuk jól látni, hogy máshol hogy működik, azért volt nagyon jó a London School of Economics képzése, mert ott nem csak a magyar rendszert, persze az angol rendszert is, de sok más rendszert is alapul véve egy maximális, hát nem maximális, mert nyilván ez egy ráépített képzés volt, de egy jó rálátásunk volt arra, hogy az egyes egészségügyi rendszerek hogyan működnek.
2: Ha már behoztuk a nemzetközi kitekintést, tapasztalatot, akkor ugye az Európai Kardiológus Társaságban és más szakmai szervezetekben is dolgozol, vagy végzel munkát. Mit látsz, merre tart az ellátás? Tehát itt technológia, prevenció, vagy centralizáció, sok minden felmerülhet.
3: Hát minden fontos, amit elmondtál, mind a három fontos, leginkább a prevenció nagyon fontos, és hát pont ez irányban dolgozunk most egy gyakorlatilag most az Európai Kardiológus Társaságon belül egy egészségpolitikáért felelős bizottságnak vagyok a tagja, és hát most van az a pont, ahol egyre több ország rakja össze, készíti el a saját kardiovaszkuláris egészségtervét. Ebben egyébként Magyarország is részt vesz, a Magyar Kardiológusok Társaságának aktív résztvevője, és ugye az a cél, hogy a kardiovaszkuláris egészség javuljon, mert hogy annak ellenére, hogy már nagyon sok mindent tudunk kezelni, és tudjuk azt is, hogy hogyan lehet megelőzni, mégis Európában nagyon sok helyen a kardiológiai betegségek a vezető halálokként szerepelnek, és ahol már nincsenek első helyen, ott is előkelő második, vagy legfeljebb harmadik helyet foglalnak el. Szóval rengeteg feladat van még, és most az a cél, hogy az Európai Unió támogatását is ebben az irányba toljuk el, és hát próbáljunk támogatást szerezni, mind a minél nagyobb láthatóság, mind pedig financiális támogatás, hogy például a kardiovaszkuláris prevenció az minél több szinten meg tudjon valósulni, minél hamarabb, minél szélesebb körben.
1: Dr. Nagy Claudia Vivien kardiológussal Kutasi Judit beszélgetését hallották. Ez volt már az Egészségkód, és egyben a hétvégi menetrend. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép hétvégét kívánok. A szerkesztőt Somodi Evelint hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Világszinten is a legjobbak között a Semmelweis Egyetem. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Ma délután már többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb komoly nemzetközi eredményt ért el a Semmelweis Egyetem. A 2026-os Shanghai Ranking szakterületi világrangsorban gyógyszertudományokból a világ 50 legjobb egyetemek közé került. A releváns 7 szakterületből 6-ban a legmagasabban rangsorolt magyar intézmény lett, írja az egyetem. Gyógyszertudományokban és fogorvostudományban a kelet-közép-európai régióban is az első helyen végzett, klinikai orvostudományban pedig holtversenyben került a régió élére. Vitézi Dávid Böde Csabát, a Magyar Vonatflotta ZRT eddigi vezérigazgatóját kérte fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárának. A tárca vezető ezt a Facebook oldalán közölte szombaton. Böde Csaba az augusztus elején létrehozott Magyar Vonatflotta ZRT vezérigazgatójaként kezdte meg annak a rendszernek a felépítését, amelyben a következő évek új vasúti járműveinek beszerzését és finanszírozását bonyolítják le, írta a miniszter. Hozzátette, a szakembertől azt várja, hogy nemzetközi környezetben szerzett tudását a magyar közösségi közlekedés hatékony fejlesztése terén hasznosítsa. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Bár a meteorológiai szempontból nézve már az őszben járunk, az időjárás szeptemberben még sokszor a nyarat idézi, viszont hamarosan csillagászati szempontból is beköszönt az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség. Erre 2026-ban, szeptember 23-án hajnali 2 óra 5 perckor kerül majd sor. Ez az a pillanat ősszel, amikor a föld tengelye nem dől a nap felé, de az ellenkező irányban sem, így közel egyenlő a nappal és az éjszaka hossza. Az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem tiszteletbeli Dix doktorává avatták pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László köszönetét fejezte ki az elismerésért, és név szerint megemlékezett tanárairól, akik nélkül nem vált volna népművelővé gimnáziumi tanárá. Beszédében az egyetemes egészről, a világ megismeréséről, a kilátástalanságról, a hétköznapi valóságról és a képzelet összeomlásáról is beszélt. Kifejtette, hogy a jutott el az univerzum iránti érdeklődéstől, az emberi hétköznapi világba való visszazuhanáson át egy mély, tárgy nélküli kiábrándultságig.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma délután északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este északon északnyugaton eső zápor több helyen is előfordulhat. Északon és az Alföldön sokfelé megélénkülhet a nyugati-délnyugati szél, délután 26-30 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. a Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Esemény.
3: Sophie Ellis Baxter brit dance-pop énekes dalszövegíró lesz a 2027. évi jubileumi paloznaki jazz picnic zárónapjának egyik sztár fellépője. Sophie Ellis Baxter neve több mint 25 éve egyet jelent az ellenállhatatlan brit dance-poppal, amelyben egybeforrad diszkó, az elektronika és a pop. A brit énekes dalszövegíró Spillerrel közös Groove Jet című dalával hódítottanak a listákat 2000-ben, majd gigak slágerekkel vált a popkultúra meghatározó alakjává. Hangsúlyozták, hogy jövőre július 29-e és 31-e között ünnepli a Jazz Picnic, a jubileumi 15. születésnapját, palóznak pedig Sophie Ellis Baxternek köszönhetően egy estére csillogó diszkó teremmé alakul át.
0: Esemény.
4: 5 napra ismét megtelik élettel Pécs belvárosa. Szeptember 23-a és 27-e között rendezik meg a Pécsi Napokat, a város egyik legrégebbi fesztiválját. Idén a Székesegyház közelében a sétatér gesztenyefái alatt várják a közönséget, ahol a zene mellett tánc, bor, kézműves programok és utcai produkciók is helyet kapnak. A zenei kínálat kifejezetten sokszínű lesz. Fellép többek között a német Bazi Dreams, a Kék Nyúl, a Pécsi Alternatív Ska Cuba Libre, a Voice Singers, valamint az Elvis Projekt is, amely a rock and roll aranykorát idézi meg. A Pannon Filharmonikusok szabadtéri koncertje egészen más zenei világot hoz a fesztiválra. A programból természetesen a hagyományőrzés sem marad ki, lesz családi táncház, néptánc bemutató és utcazene is. A fesztivál egyik különleges eseménye a bor és dal ünnepe, ahol a borok mellé a Swing Ladies Trio hozza el a 20-as, 40-es évek elegáns hangulatát, modern slágerekkel megbolondítva. A Pécsi Napokban éppen az a jó, hogy nem kell egyetlen műfaj mellett letenni a voksunkat. Egyik pillanatban koncertet hallgatunk a gesztenyefák alatt, a másikban táncosokat nézünk, bort kóstolunk, vagy éppen egy utcazenész produkciójába botlunk. Ráadásul az összes program ingyenesen látogatható, így szeptember végén Pécs belvárosa valóban egy nagy, közös, szabadtéri fesztivál helyé változik.
0: Film.
4: 19. alkalommal rendezik meg a koreai filmfesztivált, a Corvin moziban szeptember 25-e és október 2-a között. A 4 szekcióban összesen 24 filmet lehet megnézni, és a kínálat tényleg széles. Történelmi drámák, road movie-k, dokumentumfilmek, vígjátékok és még zombis film is szerepel a programban. A fesztivál nyitófilmje, a Király gondviselője, egy 15. századi Koreában játszódó történelmi dráma, amely oda haza már több mint 16 millió nézőt vonzott. Különleges élményt kínálhat a 3 generáció utazása. Elektromos autóval a világ körül is, amelyben egy nagypapa, egy apa és 2 gyerek 80 nap alatt elektromos autóval teszi meg a Kvangju és Budapest közötti utat. A filmek mellett 3 rendezővel személyesen is találkozhatnak a nézők. Song Jinuk, Chang Kun-je és Lee Sung-yong közönség találkozón mesélnek majd saját alkotásaikról, magyar és koreai nyelven. A fesztivált október 2-án a Lányom a zombi című vígjáték zárja, előtte pedig átadják a közönség által megszavazott kedvenc filmnek járó díjat. A koreai filmfesztivál jóval több egy egyszerű mozizásnál, egy hét alatt a koreai filmművészet több arcát lehet felfedezni, a történelmi filmektől a kortárs egészen őrült ötletekig.
0: Színház.
4: 3 új bemutatóval készül a Játékszín a 15. évadára, és a közös nevező ezúttal is a humor, az érzelmek és az emberi kapcsolatok lesznek. Az első újdonság az Amatőrök, Horgas Ádám rendezésében, Hirtling Istvánnal, Szerednyei Bélával és Lévai Viktóriával. A darab azt vizsgálja, hogyan viszonyulunk a színházhoz, a szerepeinkhez és egymáshoz, vagyis a színpad mögött és előtt is akad majd néhány érdekes kérdés. Érkezik a La Mancha lovagja Juronics Tamás rendezésében, Kolovratni Krisztián, Gubik Petra és Serbán Attila főszereplésével. A klasszikus történet új színpadi megközelítést kap, miközben olyan kérdéseket tesz fel, amelyek ma is ismerősek lehetnek. A 3. bemutató a Legyen a feleségem, amelyet Kapitány Iván rendez, a főbb szerepekben Nagy Sándor, Partinóra, Gáspár Kata, Peller Anna és Debreceni Csaba látható. A jubileumi 15. 15. évadhoz egy különleges kulisszák mögötti magazin is társul, a sajtóeseményen pedig 6 játékszín művész személyiségéből még desszerteket is készítettek. Így született például Csonka András karamell csúcsa, Peller Anna málnás meglepetése és Járai Máté csokoládé rapszódiája. A játékszín tehát idén nem csak a színpadon szeretné megmutatni, milyen sokféle történet és karakter fér el egy helyen, hanem egy kis édességgel is megfűszerezi az évadkezdést.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: Akinek nincs ki mind a négy kereke, extrém sportpályák a gurulni vágyóknak, adrenalin dúsított játszóterek. Hazánk extrém sportpályái széles skáláját kínálják például a gördeszkázásnak, a görkorcsolyázásnak vagy a BMX-ezésnek. Mindegyik sportág egyedi stílust, technikákat és kihívásokat hoz magával. Közös pontjuk, hogy a különböző akadályok, dombok, lépcsők és egyéb épített elemek felhívást jelentenek arra, hogy a sportolók felfedezzék saját határaikat. Ha még nem választottunk sportágat, kiváló célpont lehet Debrecen új, izgalmas sportkomplexuma, mely hiánypótló közösségi helyszín, nem csupán az extrém sportolóknak. Létrehozása a zöld felületek és játszóterek felújításával párosult, így egy igazán családbarát és környezettudatos tér jött létre. Kínálata rendkívül sokszínű, és a tervezése során gondoltak minden korosztály szükségleteire. Találunk itt BMX, triál, dirt jump, gördeszka, görkorcsolya, rollerpályákat, ráadásul mindegyiket 3 nehézségi fokozatban, hogy minden szintű sportoló megtalálja a számára legmegfelelőbb pályát. Az országos Bringa Park programnak köszönhetően az elmúlt pár évben országszerte rengeteg ilyen pálya jöhetett létre. Szinte nincs olyan vidéki nagyváros, ahol ne találkozhatnánk egy-kettővel. Vannak példák a város szívében elrejtett pályákra, például Egerben vagy Tatán, de vannak kicsit más jellegű, természetközelibb helyszínek is, mint például a Tatanka Bike Park, Győr új barátom. Kétkerekű közösség. A gondos tervezéssel létrejött pályák mögött gyakran olyan innovatív ötletek állnak, amelyeket mérnökök, dizájnerek és sok esetben a helyi közösség együttesen alkottak meg. Ennek köszönhetően nem csupán egy funkciós térről beszélhetünk, aktív sporthelyszín mellett, közösségi találkozóhely és sokszor vizuális látványosság is egy-egy pálya.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
6: A tervek szintjén előre haladott, a mindennapokban még azért van hova fejlődnie a hazai középvállalatoknak a digitális vállalatirányítási rendszerek használatában. Ismertette friss kutatásuk eredményét az SAP Hungary ügyvezető igazgatója a vállalat balatonfüredi konferenciáján. Hírvégi Péter szerint a lemaradóknak jó hír, hogy amennyiben komolyan veszik fejlesztési rendszereiket, átugranak egy fázist, ami összességében idő és pénz megtakarítása. Eredménye számukra. A mesterséges intelligencia használata sok kérdést felvet a vállalati irányítási rendszerekben, de hatékonysága megkérdőjelezhetetlen. Nem véletlen, hogy az SAP hazai fejlesztő gárdája 2000 szakemberből áll. M. Szűcs Péter helyszíni interjúja.
7: Van egy komoly szegmens, ahol még van előrelépés, ez a közepes vállalkozások, mint az kiderült a prezentációból. Mely ágazat, ahol a legkönnyebb talán megértetni azt, hogy érdemes vállalatirányítási rendszert használni?
8: Szerintem azon középvállalatok, akik egyrészt leginkább érintettek a piaci versenynek ez a fokozódó hatásával, retail cégek például, gyártó cégek, akik napi szinten versenyben vannak azzal, hogy a termékeiket mennyire tudják költséghatékonyan a piacra vinni, és egyébként ezek a cégek egy viszonylag komplexebb value chain-nel is rendelkeznek. Én úgy látom, hogy ezek azok a szektorok, amelyek a leginkább találnak meg minket, vagy mi találjuk meg őket, és egyébként érettségi tekintetben ők jutnak el arra a komplexitásra is, hogy már fontos nekik egy ilyen nagyvállalatibb jellegű ERP rendszerrel dolgozni.
7: Logikailag az lenne a válasz, vagy az is lehetne a válasz, hogy hát már eddig is kellett volna, hogy működjenek, hiszen ezek a közepes cégek a nagy cégekkel is kapcsolatban vannak, ott viszont az SAP vagy egyéb vállalatirányítási rendszer magától értetődő.
8: Ez most már így van, sőt azt is látjuk visszajelzésként, hogy a multicégekkel, a nagyvállalatokkal való együttműködés szempontjából is fontos, hogy legyen egy egy integrált tanítási rendszerű. Sokszor a nagy vásárlók megkövetelik a beszállítójuktól, hogy valamilyen auditált folyamatuk legyen, ez pedig egy SAP ERP rendszerrel jól megtehetők. Ugye ezért is látszott, hogy a kutatásból, hogy bizony van itt egy ilyen digitalizációs deficit, tehát amikor a vállalatoknak mintegy 25%-a rendelkezik integrált ERP-vel, akkor bizony, és egyébként látszik az igény, hogy ezt be kell pótolni, akkor ez pont ezért is van egyébként, hogy például megfeleljenek a nagyobb multinacionális cégeknek az elvárásainak.
7: Direkt hagytam kicsit későbbre a mesterséges intelligencia témakört, hogy ebbe a vállalati irányítási rendszerbe ezt hogy lehet beleilleszteni, mert ugye egyrészt magától értetődő lenne, hogy igen, másrészt meg azért ott van egy adott biztonság kérdés, hogy vajon akarom-e én, hogy az AI tudjon mindent az én bizniszemről, hiszen ha valami tréfálkozik, ahogy hallucinál, vagy mondjuk úgy csinál, mint az emberek, hogy hazudik, akkor nem szeretném, ha rossz kezébe kerüljön. Kicsit olyan ez, mint amikor a felnőtt technológiától tartózkodtak. Most az AI az ilyesmi?
8: Igen. Ráadásul nagyon nem mindegy, hogy az AI-t arra használjam, hogy a hétköznapi életemet tegye egy kicsit produktívabbá, vagy pedig a vállalatot érintő kórüzleti adatokat bízom rá. És itt szerintem egy nagyon fontos döntési pont a vállalatvezetők számára, hogy hogy tudják kihasználni az AI előnyeit biztonságosan. És ugye pontosan ezért fejleszt az SAP olyan AI megoldásokat, és nyújt az ügyfeleknek ilyen embedded módon beágyazva az alkalmazásba, ahol igazából az adat el sem hagyja azokat a kerítéseket, amiben a cég működik, mondjuk egy európai adatközpontot, és nagyon fontos az, hogy az AI fejlesztés, amit végzünk, amit az ügyfelek használnak, azok megfelelő kontrollokon menjenek keresztül, tehát etikus működés, megfelelő adat governance oldalról, ezek szabályozva vannak az SAP esetében.
7: Abban tud-e segíteni az SAP mondjuk bármelyik cégnek, hogy azt eldöntse, hogy mi az, amivel foglalkozhat az AI, és mi az, amivel nem? Szerintem ez egy kulcskérdés.
8: Igen, természetes, tehát ez egyrészt onnan fogható meg, hogy amikor egy középvállalattal arról beszélgetünk, hogy hogyan vezesse be ezt az integrált vállalási rendszert, akkor ezen felmérési workshopokon keresztül a mi kollégáink már meg tudják mutatni, hogy hol vannak beépített AI szenáriók a rendszerben, és tapasztaltak abban, hogy milyen előfeltételek kellenek ahhoz, hogy egy AI tudjon működni, például jó minőségű adat, például meghatározott folyamatok. És ugye visszatérnék arra, hogy alapból mi úgy próbáljuk fejleszteni az AI megoldásainkat, hogy azok átmenjenek ilyen, mondjuk ilyen minőségi kontrollokon. Úgyhogy ez a kettő együtt határozza meg azt, hogy hol érdemes AI-t fejleszteni. A gyártó által hozott standard legjobb iparági gyakorlat, plusz az a szakértői támogatás, amit az ügyfeleknél a felmérések során tudunk nyújtani.
7: Ugye az AI-nál ez szerintem egy rafkos kérdés, hogy

0: adatot az AI számára. Én azt gondolom, hogy itt a feladata nyilván az ügyfeleken, cégeken, de elsősorban azokon a szakembereken, partnereken van, akik ezt a fajta tudást kell kifejleszteniük a jövőben. Azt látom egyébként, hogy a mai fiatalok azok már erre használják az AI-t a egyetem alatt, tehát akik kijönnek programozók ma már a piacra, azok ezen már gyakorlatilag ez a fajta tudástranszformáción átesnek, hál' Istennek.
1: Igen, de azért ez fontos dolog, ugye maga a prompt, tehát hogy az utasítás az legyen nagyon szofisztikált, mert ugye adott rendszeren belül, ahogy említette, hogy a nagyvállalat figyel azért az adataira, biztonságára, hogy csak abból tudjon merítkezni, és ugye egy jó prompttal valóban tud problémát megoldani. Ellenben egy kérdésnél még ott van az a fajta esetleges hallucináció, ami problémát okozhat. Mondott egy érdekes dolgot az előadásában, ami arról szólt, hogy a vállalatok, akik tervezik, vagy gondolkodnak már ezen, hogy a integrált vállalati irányítási rendszert használnak, és ugye ráadásul az AI-jal együtt, hogy egy ilyen érdekes technológiai ugrást tudnak végrehajtani, és akkor mondta, hogy ez ilyen érdekes önnek is, hogy bár még nem tartanak ott digitalizációban, de érzik azt, hogy denelőn kellene, hogy azért volt ilyen, a magyar bankrendszer ugrott egy nagyot a 90-es évek elején, akkor több kollégája, aki mondjuk Amerikában járt, az nem értették az emberek, hogy miért nézi a telefont, amikor fizetett, mikor megkapta az értesítést, hogy vontak le, és akkor rácsodálkoztak, hogy ez egy tök jó folyamat is lehet, hogy kihagy egy fázist a középvállalati szektor, és beugrik ebbe a digitális fejlődésbe.
0: Szerintem abban a korszakban élünk, amikor ezek a technológiai innovációk nagyjából ilyen 3-4 éves ciklusban gyakorlatilag érnek minket, és viszont a magyarországi középvállalati rétegnek a technológiai érettsége az szerintem 1-2-3 ciklust lemaradt gyakorlatilag. Hál' Istennek a mai felhős világban ez akkor egyszerre, ha nem is teljes mértékben, de azért viszonylag nagy mértékben egyszerre megléphető. Ugye ezt pontosan azt tudja biztosítani, hogy ma már az olyan szállítók, mint az SAP nem csak egy rendszert ad, és akkor azt mondja, hogy akkor old meg az AI igényeidet saját magad, hanem azt mondjuk, hogy mi egy olyan intelligens, mondjuk így vállalati folyamatot nyújtunk neked, amiben az AI-t embedded módon belerakjuk, és akkor ezáltal tényleg egy ilyen leapfrog módon mondjuk 2 vagy 3 érettségi szintet tudnak ugrani a vállalatok.
1: És az SAP fejlesztőjének ez mekkora kihívás? Mert ugye gyakorlatilag most azt nehéz eldönteni, hogy melyik AI fejlesztés lesz az, ami befut.
0: Hát ez nekünk is egy transformáció, tehát az utóbbi években az SAP a fejlesztési kapacitásának jelentős részét az AI-ra fordította. De nálunk ugye 2200 fő dolgozik Magyarországon, abból 2000 fő egy fejlesztési központban, és személy szerint láttam azt, hogy mekkora energiákat tesznek bele a kollégák. Egy ilyen példa, hogy vannak ilyen AI fejlesztő black belt feketeöves kollégáink, akik járják a világot gyakorlatilag, és megérkeznek egy-egy fejlesztő csapatra a különböző fejlesztő központokban, akik mondjuk a meglévő termékeinket fejleszték hagyományos módon, és ezeken a workshopon keresztül oktatjuk saját magunkat, hogy hogyan kell AI ready módon fejleszteni, mert ott hol lehet az AI-t beépíteni a folyamatba, de nagyon sok energiát fektetünk abba, hogy áttransformáljuk az SAP fejlesztői gárdáját is, gyakorlatilag így, hogy van egy pár forerunner feketeöves csapat, akiknek az a feladata, hogy a többieket végigvigyék az úton.
1: Utolsó kérdés. Beszéltünk nagyvállalatokról, közepes vállalkozásokról, közepes vállalkozásról beszállott egy kis vállalkozások. Az a következő szint AI és ERP ügyben?
0: A kis vállalkozásokra a szaknak a business van megoldása már a piacon van. Én azt gondolom, hogy a digitalizáció senkit nem kerül ki, a verseny folyamatosan ott van, tehát szerintem az SAP-nak is feladata lesz ezt az alkalmazás layert is gyakorlatilag a jövőben továbbfejleszteni cloud alapon, AI ready módon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is el fog jönni a jövőben.
2: Hídvégi Pétert, az SAP Hungary ügyvezető igazgatóját hallották.
3: Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
2: Jubileumi alkalommal nyitja meg kapuit a Biztonság Hete, baleset megelőzési és közlekedésbiztonsági országos tematikus hét. A több mint 40 együttműködő szervezethez idén a Betesda Gyermekkórház és a MÁV csoport is csatlakozott. Kecső Richárd összeállítása.
4: Idén 10. alkalommal rendezik meg a biztonság hetét a Magyar Biztosítók Szövetségének és az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottságának társszervezésében. A biztonság hete balesetmegelőzési és közlekedésbiztonsági országos tematikus hét szeptember 14 és szeptember 22-e között zajlik. A részletek

0: és a rendezvény fő témáiról Jenei Attilával, a Mobis kommunikációs vezetőjével beszélgettem.
1: Másabb ez, mint az elmúlt éveknek a biztonság hetei?
2: Mindig van aktualitás. 10 év, több mint 125 ezer látogató, több mint 40 partner szervezet, több mint 100 helyszín, több mint 5 millió YouTube videó megtekintő, és több száz önkéntes, akik folyamatosan a szabad idejüket áldozzák azért, hogy minél szélesebb körbe jusson el mindenkihez a magyar társadalomban, hogy a biztonság nem csak kifejezetten a közlekedés biztonságról szól, hanem széles körben kell, minél szélesebb körben kell értelmezni. Ide tartozik az élelmiszerbiztonság, a vagyonbiztonság, a tűzmegelőzés, de akár a bűnmegelőzés is. Éppen ezért szövetkeztek most több mint 10 éve legelőször is a Magyar Biztosítók Szövetsége és az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottsága, és aztán csatlakoztak hozzájuk folyamatosan a partnerszervezetek, hogy minél több emberhez eljussunk, és minél több embernek elmondjuk, hogy bizony nekünk is megvan a felelősségünk azért, hogy mindnyájan biztonságban élhessünk a nap minden órájában, és mindenki biztonságosan hazaérjen. Itt a jubileumon most nagyon sok újdonsággal készültünk, és nagy örömünkre most új tagokként is csatlakoztak hozzánk a MÁV csoport és a Betesda Gyermekkórház. Az adja a szomorú aktualitását az ő csatlakozásuknak, hogy terjed egy borzalmas kihívás az ifjúság körében, a vonatra mászás kihívása, ami viszont halállal, illetve nagyon súlyos égési sérülésekkel társul, illetve ezek a következményei. És itt van a körünkben például Csáki Soma, az a fiatalember, aki túlélt egy ilyen balesetet, éppen ezért a Betesda Gyermekkórház nagykövete lett. Annak érdekében, hogy ha nekünk nem hiszik el, legalább neki higgyenek a fiatalok, hogy ezt minél előbb abba kell hagyni, és ne ez legyen a kihívás. Az legyen a kihívás, hogy élvezik az életet, éljenek jogkövetően és szabálykövetően, és maradjanak életben. Ne hívják ki maguk ellen a sorsot. A jubileumra nagyon sok újdonsággal készültünk. A Magyar Biztosítók Szövetsége országosan is rendezvényeket szervez a szervezetekkel együtt. Jár már a 24-es felmatricázott villamos, amely a biztonság hete matricával van felmatricázva. Lackfi János, Kossuth Díjas író és költő egy csodálatos biztosítós mesekönyvet alkotott a Magyar Biztosítók Szövetségének a kérésére. Ez online formában jelenik meg most először, és egy nagyon kiterjedt social media kampányba kezdtünk a MÁV csoporttal, a BKK-val és a Betesda Gyermekkórházzal. Annak érdekében, hogy most legalább a jubileumon is a social médiában is minél szélesebb rétegekhez szóljunk, mert a MABISZ egyébként a saját közösségi felületein folyamatosan minden évben és év közben is megpróbálja eljuttatni az üzeneteit a hallgatósághoz és a magyar társadalomhoz. A zárónapja a rendezvénynek szintén jelentőségteljes lesz, mert a BKK-nak köszönhetően kapcsolódhatunk az Európai Mobilitási Hét autómentes hétvégéjéhez, és kitelepülünk a Műegyetem rakpartra Budapesten. Ide is várunk minden látogatót és érdeklődőt.
0: A program másik szervezője az ORFK, azon belül is az Országos Baleset Megelőzési Bizottság, amelynek főtitkárával, Berzai Zsolt rendőralezredessel is beszélgettem arról, hogy a közúti közlekedésen jelenleg milyen problémákat tapasztalnak Magyarországon.
3: Hogyan alakult az elmúlt időszakban így a hazai közúti balesetek száma az utakon, mely területeken látják a legnagyobb problémát?
4: Alapvetően a közlekedésbiztonsági helyzet javult, kevesebben vesztették életüket, mint az elmúlt években, és ez a tendencia folyamatosan fenntartható. Én azt gondolom, hogy annak érdekében, hogy az Unió által kitűzött célt, hogy 2030-ra felére csökkenjen a halálos áldozatok száma 2019-hez képest, illetve 2050-re pedig nullára. Jó úton haladunk, Magyarország e tekintetben jól teljesít, de hogy ez így is maradjon, további intézkedésekre van szükség. Egyrészt rendőri ellenőrzés oldalról, másrészt pedig az edukáció, illetve a figyelemfelhívás, a prevenció nagyon fontos, hogy minden információ, ami értékes és jól befogadható, eljutassuk a közúton közlekedőknek.
3: Melyek a leggyakoribb esetek, amelyek előfordulnak az utakon?
4: A legtöbb közlekedési baleset az elsőbségi jog megnemadása miatt adódik. Második helyen van a gyorshajtás, harmadik helyen pedig az irányváltoztatás kanyarodás szabálynak megsértése miatt következik be a legtöbb baleset. Ez az összbaleseteknek a 77%-át adja.
3: Milyen a hazai közlekedés kultúra? Ugye nagyon sok példát látunk, akár nyugatról, akár mondjuk látjuk azért az olaszos közlekedést is Magyarország tekintetben. Hol jár?
4: Én azt gondolom, hogy nem vagyunk se rosszabbak, se jobbak a környező országoknál. Erre mondhatnék egy gyakorlati példát. Ausztriában amikor voltam a nyáron. Ott közúti közlekedési morál, kulturált közlekedés, én azt gondolom, hogy magas szinten volt, de amint átléptük az osztrák határt, és Magyarországon közlekedtünk, mintha valami megváltozott volna. De ezt tapasztalom a külföldi gépjárművezetők esetében is. Tehát nem feltétlenül maga az adott országban való közlekedés, közlekedési kultúra a lényeg, hanem az egyén, a gépjármű vezetője, hogy hol közlekedik. Ott megkövetelik-e azt, hogy betartsa a megfelelő követési távolságot autópályán, a megengedett sebességgel közlekedjen, az irányjelzőt használja. Tehát nekünk rendőröknek ebben nagy felelősségünk van, hogy ezt megfelelő eszközökkel kiszűrjük, ellenőrizzük, és következetesen el is járjunk az olyan járművezetőkkel szemben, akik nem tartják be a szabályokat. Ha ezt tapasztalják, akár külföldiek is, akár magyarok is, akkor én azt gondolom, hogy a közlekedési morál tovább fog javulni.
0: Terjednek az elektromos rollerek, e tekintetben mi a helyzet? Nyilván ezek nagyobb baleseti kockázatot okoznak.
4: Terjednek az elektromos rollerek, egyre több jelenik meg a közutakon, de már 110 évvel ezelőtt is voltak ilyen elektromos, illetve gépi meghajtási rollerek az utakon. Valami oknál fogva azonban nem fejlődtek tovább, és mondhatni kihaltak, mint a dinoszauruszok, de újból megjelent, és nagyon sokan használják, főleg nagyvárosokban, azért, mert könnyen használható, igazából emberi erőt nem igényel annak a hajtása. Egyébként ez okozza a legnagyobb problémát, hisz a kerékpárosoknál, hogy az emberi erő meghatározó a tekintetben, hogy milyen sebességgel közlekedünk. Rollernél viszont nincs ilyen, ott húzni kell a gázt, és tulajdonképpen magától megy a roller. Jelen állapotában én azt mondanám, hogy ez az eszköz közúti közlekedésére alkalmatlan. Főleg úgy, hogy nem tudjuk, hogy milyen műszaki jellemzői vannak ennek az eszköznek, illetve egy olyan ember vezeti, aki előtte nem gyakorolt, nincsen tisztában a közlekedési szabályokkal. Ez egy nagy kockázat, mint saját magára nézve, mint a többi közlekedőre.
0: Mivel tud segíteni a rendőrség? Milyen akciói vannak a rendőröknek most az országos rendőrfőkapitányságnak?
4: A rolleresek által okozott közlekedési balesetek száma nagy mértékben nő. 2024-ben 2,5%, 2025-ben 4,5%, 2026 első 8 hónapjában már 7% az általuk okozott balesetek aránya. Ez nagyon sok, óriási ütemben emelkedik, tennünk kell valamit. A rendőrség ennek érdekében az iskola rendőr program keretében úgynevezett rollersuri programot indít, ami azt jelenti, hogy a legfiatalabb korosztályt, és itt elsősorban általános iskola felső tagozat, illetve a középiskolákban tanulókat gondolom, akik részt vesznek a programban az iskola felkérésére, azok egy elméleti és egy gyakorlati képzést kapnak, hogy hogyan kell ezt az eszközt megfelelően és biztonságosan használni.
0: Vannak célok a jelenlegi kormányzattól arra, hogy a közúti közlekedést és azon belül is a mikromobilitási eszközöket megreformálják és alkossanak rá szabályokat. Erről mesélt Berki Antal, a Belügyminisztérium nemzetbiztonsági helyettes államtitkára.
5: Hát a kormánynak ez egy kiemelt feladat jelent, a rolleresek, főleg az új elektronikus eszközök egy nagyon komoly kihívást jelentenek. Ugye erre még nem volt szükség a szabályozásra, de most már nagyon jól látjuk, hogy nagyon komoly szükség van rá, mert ezek olyan új eszközök, amelyek egyfajta új megközelítésben jelentkeznek a közlekedés területén. Jó sok olyan ember van, aki esetleg a szabályokat nem ismeri. Ezek az eszközök rendkívül nagy teljesítményűek, és amikor egy olyan ember használja, aki nincs tisztában a szabályokkal, akkor ott nagyon komoly baleseti veszélyek jelentkeznek, és természetesen nem csak az eszköz használója érintett ebben a balesetben, hanem azok is, akik ezt elszenvedik, mert vagy neki mennek, vagy elütik. Ezért a kormány ennek a szabályozását egy elsődleges célként tartja fenn, tehát mindenképpen szükséges azoknak a szabályoknak a megalkotása, ami részben már megtörtént, illetve folyamatban van, amely az ilyen típusú, hát úgy mondják, hogy mikroközlekedési eszközöknek a szabályozását jelenti.
6: Kecső Richárd összeállítását hallották a közlekedés biztonságról.
7: Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
8: Ilyet én is tudok festeni.
9: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com. Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon.
10: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
11: Kedves hallgatók, üdvözlök mindenkit. Ez itt az Ingatlan üzlet. Én Mlinárik Márton vagyok. Velem szemben Flórek Zsolt barátom üldögél, aki... Nem is tudom, hogy nevezzelek, horvát, ingatlanosnak neveztelek már néhányszor, holott magyar vagy, de horvátországi ingatlanok azért foglalkozol, egyébként Zalából jössz. Tudod, mit mondd el magadtól, mit kell róla tudni?
12: Köszönöm, szia Marci. Hív nyugodtan Flórek Zsoltnak, ez a legegyszerűbb. Igen, a horvát ingatlan vonal az nálunk 5 éve jelen van, az amúgy 10 plusz éves ingatlan közvetítési múlt mellett, ami, ahogy teljesen jól elmondtad, Zala megyére, a kis otthonunkra fókuszál, és egy elég erős turisztikai vonal van jelen, mert én annak idején vendéglátásból, turizmusból keveredtem át az értékesítésbe, ingatlan bizniszbe, és azért, mivel benne élek nap, mint nap, ezért ez adta magát, hogy ez legyen a fő profil, bár most próbálkozunk mindenféle szerelemprojektekbe, ami nem turizmus, turisztikai ingatlan, és hát 5 plusz éve pedig a horvát vonal egy erős lábat jelent nálunk.
11: A mostani előadásnak a címeként van 2 verzióm, az egyik az, hogy horvát apartman vagy budapesti Airbnb, hol lehet többet keresni, mint magyar befektető, vagy volt egy másik, a tengerparti álom vagy pénzügyi csapda. Tehát Horvátország ingatlan befektetés magyar szemmel, de aztán beszéltünk egy harmadikat, ugye annak a bizonyos kócsak madárnak a párzási szokásairól.
12: És ez jön most.
11: Ez jön most.
12: Igen.
11: De viccen kívül, tehát ugye azt beszéltük, hogy egy kicsit egymás mellé kéne tenni így a magyar oldalt, meg a horvát oldalt, ugye ott Zalában nem vagytok messze a horvátországi valóságtól, meg a tengerparttól. Tehát a kérdés ez, hogy egyáltalán egy magyar befektető miért vesz horvát ingatlant, vagy jellemző ez még mindig?
12: Hogy egy magyar befektető miért vesz, az is egy más kérdés, hogy egy magyar ingatlanvásárló miért vesz, ezt így kicsit külön szedném, mert önmagában, főleg hozam szempontjából egy darab horvátországi, nevezzük apartmannak vagy lakásnak a megvásárlása, az nem biztos, hogy a legjobb befektetői döntés, így oda menni, kikeselni, sziasztok, és akkor Dovi Zsenya, akkor mi ezt most megvettük, és akkor dől a lóvé. Tehát, hogy ez így önmagában annyira nem jó, de hogy miért vesz, egy ilyen összképet vázolnék fel, ugye aki alapból szerelmes Horvátországba, hiszen volt időnk megismerni az Adriát nekünk magyaroknak, top 10 küldőország között ott vagyunk minden nyáron, le kell jutni a magyaroknak az Adriára, legalábbis a számok alapján elég jelentős mennyiségben megyünk le az Adriára, tehát van egy ismeret. És van, akinek ez az anyagi lehetőségeivel találkozik, és annyira beleszeret, hogy azt mondja, hogy én veszek itt egy ingatlant, de az inkább egy nyaralóvásárlás. A befektetés, és főleg a turisztikairól beszélek, mert mi nem titok, hogy főleg a tengerparton mozgunk, mert ez indítja be elsősorban a magyaroknak a nyál elválasztását, meg az ügyfeleknek, nem éppen a szlavóniai mezőgazdasági ingatlanok, pedig ott amúgy 18%-ot mentek idén az árak, ellentétben a tengerparttal, hogy ebben van egy szerelem. A turisztikai befektetés az Horvátországban más számoknál kezdődik, más szempontokat igényel, mint önmagában a sea view, közel legyen a part, hideg legyen a sör. Tehát, hogyha össze kell foglalnunk, azt mondom, hogy mert szeretik Horvátországot, esetleg van olyan hobbiuk, hogy hajóznak, az egy nagyon erős történet szokott lenni, illetve a közelség az még ad egyfajta extra kontrollt és biztonságérzetet, nem beszélve arról, hogy hiába bitang erős most a forint, azért mégiscsak a tenger vonatkozásban ez az első számú eurós desztináció, hogyha ingatlanba akarsz fektetni fizikailag és egy klasszikus adásvétel formájában.
11: Nézzük egy kicsit a horvátországi ingatlanpiacnak az aktualitását. Ugye Magyarországon most a kormányváltás után eltelt néhány hónap, tulajdonképpen a csúcsa a piacnak 2025 novemberre tehető, és azóta ilyen csendes kis lefelé motoszkálás jellemzi az árakat, és egyre sűrűbben látjuk azt, hogy besül a mutatvány, tehát aki próbálja adni az ingatlanát az által elképzelt áron és kondíciókkal, az egy pár hónap múlva azt kell belássa, hogy hát most az nem biztos, hogy így van. Horvátországra hatott-e a kormányváltás? Vagy jó, nyilván viccelni próbáltam, csak ugye nem megy nekem ez. Na szóval mi a helyzet Horvátországban most?
12: Hát nagyon jó a kérdésed, mert ugye vannak ezek a reklámok, hogy múlt héten nem vásároltál, múlt hónapban nem vásároltál, lemaradtál? Hát ez nagyon nagy hiba volt, barátom. Amikor a kormányváltás megtörtént Magyarországon, és hirtelen ugye akkor talán ilyen 3.50 környékére esett be először az árfolyam, most már nem emlékszem pontosan, akkor mi szépen masszívan kampányoltunk amellett, hogy múlt héten nem vásároltál, barátom? De jól tetted, mert bizonyos esetekben nyilván az ártól függően azért ilyen 10 milliós nagyságrendű diszkántokat sikerült így pusztán az időnek meg a kormányváltásnak betudni. Ez azoknak, akik forintban meg voltak takarítva szépen, hogy ezt ilyen magyarosan mondjam, azoknak ez egy jó beszállási pont volt, meg is lovagolták, tehát ez érezhető volt, hogy az amúgy elszálló horvát tengerparti árakra ez a forint erősödés nekünk magyaroknak egy nagyon jó kis kompenzációt adott, mert így könnyebb versenyezni a balatoni árakkal.
11: Hát igen, arról már nem is beszélve, hogy itt az utolsó lépés az előző kormánynak az otthonstart, az azért lökött egy akkorát az ingatlan piacon, hogy most Albánia jutott eszembe, ahol ugye 24-ről 25-re 100%-ot mentek az ingatlanárak, de 25 végén meg akkor átment, meg 26-ba akkor átment a magyar ingatlan piac, 26-ba már nem, bocsánat, tehát 25 végén ment nagyot a magyar ingatlan piac, hogy visszanézve, hát már megint egészen guszta még az a drága albán ingatlan piac is. Úgyhogy akkor nyilván ez Horvátországban hasonlóképpen van, hogy ment akkor át a magyar piac, és gyengült annyit az euró a forint a szembe, hogy igazából ez nem is olyan rossz kilátás.
12: Hát meg a Balatonnal összehasonlítva ugye van egy nagy különbség, hogy az Adriában maradt víz. Tehát, hogy egyre többen behozzák a képbe a klímaváltozás tényezőjét, és ez talán az idei nyár megmutatta, hogy ez egy valós dolog, nem akarok eltérni a tárgytól, de szerintem érdemes arról is beszélni, hogy Horvátországon belül lesz majd témánk, hogy az egyes desztinációknak milyen a megítélése vásárlói szempontból. De igen, tehát a horvát piac az a főleg euró meg Schengen csatlakozás után az egy sikerült piacilag baromi nagyot futni, tehát nem otthonstarttal futottak nagyot, meg csokkal, hanem úgy futottak nagyot, hogy jöttek a németek, jöttek a szlovénok nagyon nagy számban, lengyelek, csehek, olaszok, magyarok vásárolni ingatlant, és ezt a beruházók meglátták, nem beszélve, hogy van egy olyan földrajzi adottság az országnak, mondjuk, ha egy másik mediterrán népszerű ország, hasonlítom össze, Spanyolország, ahol hosszú, nagy, Costa del Sol, meg mit tudom én, tengerpartok vannak, ahol lehetett építkezni, itt csinálunk egy, mit tudom én, 70 lakásos blablabla, bla, bla. Ilyen Horvátországban nem nagyon van. Ott az építési engedélyek, a telek kialakítások pár száz négyzetméteresek, 4-6 egységes társasházakat látunk. És ugye nem tudja az a szabályozó, hogy melyik ujját harapja meg, a befektető építene, mert vannak jó lokációk, igen ám, van egy kis lakhatási válság, főleg az ilyen split jellegű turisztikai, de lakosságilag is jelentős városokban, és ott van az, hogy hát azért a hely az ott, a sziklák, a kőzetek és a domborzati viszonyok miatt sokkal kevésbé alkalmas arra, hogy így beépítsük a végtelenbe az egészet, de ez zajlik.
11: A szezonalitással mi a helyzet? Mert ugye Magyarországon korábban, amíg volt víz a Balatonba, addig is az volt a komment, hogy hát itt májustól szeptember végéig tud számolni maximum, de valójában augusztus 20-án a magyar már leteszi a nyaraláson azt a bizonyos lantot, és megy vissza szépen a gyárba. Horvátországban hogy néz ki a szezonalitás?
12: Az a magyar szezonalitás, amivel hogy azért turizmus, visszacsatolnék annyit, hogy június 20-án ér véget a suli. Június 20-a után még nem mész el rögtön nyaralni, úgyhogy az igazi hardcore főszezon a magyar belföldi turizmusban az inkább július elején kezd bedurrani, de ahogy mondod, augusztus 20-a véget is ér, elmossa az augusztus 20-ai eső. Idén nem volt.
11: Ha van, igen.
12: Igen. És Horvátországban jobban jellemző az a két hónap a szélén ennek a szezonnak, amit te mondtál, május-szeptember. Annak, aki egy ügyes, és most a picikről beszélek, tehát akinek van egy apartmanja, vagy van egy néhány apartmanos épülete, az egy májustól szeptemberi időszakot koncentráltabban meg tud tölteni. Az év többi szakába azért extra szolgáltatások nélkül izzadni fog, bár az előszezoni és utószezoni számok javulnak. Tehát masszívan javulnak, mert azért ez a nyári tömegturizmus egy tehetősebb elit vendégkörnek már nem annyira szexi. És akinek van arra tőke lehetősége, affinitása, ideje, esetleg turisztikai tudás, hogy mondjuk úgy menedzseljen egy ingatlant, hogy egész évben gondolkodik. Itt gondolok mini hotelekre, nagyobb kapacitásban, amivel érdemes foglalkozni Horvátországban, akkor viszont nem csak a tengert tudod odarakni mellé, hogy ez itt az én kínálatom, hogy tenger, hanem ott vannak nagyon szép hegyek, ott van nagyon jó előutószezoni időjárás, és hosszú hétvégék, tehát hogy vannak lehetőségek.
11: A hozamokkal kapcsolatosan tudsz mondani valamit? Tehát ugye Magyarországon Budapesten per pillanat nem adnak új engedélyt, a hosszú távú lakás bérbeadási hozamok azok ugye 3,5, néha 4% körül tudsz hozni, az már nem rossz, csak még bruttóról beszélünk, és akkor Airbnb-nél állítólag, ha csak nem valami nagyon fancy, csillivilli kis vendégházad van, ami pont így ránéz a Visegrádi várra, meg a Dunakanyarra, meg a minden egyébre, akkor talán duplája hozható a hosszú távú bérbeadásnak, tehát kb. Ezek a magyarországi számok az én tudomásom szerint. Horvátországban ez hogy néz ki?
12: A magyarországi számok attól függ, hogy hol van, nagyon jó, hogy a Budapesttel kezdted. Zalában, ahol dolgozunk, zárójel, azért 30-40 millió forint beszállóval, te tudsz egy olyan kis kompakt apartmant venni termálfürdős településen, Zalakaros, Hévíz, Kejda, Kustány, blablabla, bla, ami egy kis extra marketinggel, ilyen felcsinálással, ami a visegrádi, ott nem visegrádi dombokat, hegyeket jelenti, azért jó kihasználtságot, tehát évi 200 éjszaka plusz tud hozni. Ez Horvátországban azért egy nehéz téma. Számok tekintetében a magyar vonallal úgy egyet is értek, tehát ha te magad csinálod, simán 10% fölé mész, de akkor az már nem egy passzív befektetés, abban van tudás, munka, bla, és a többi. Horvátországban ha te egy apartmant veszel, és az rá mondjuk új építésűt és rendezett papírosat, mert hogy akkor nem menjünk bele a használtba, hát ott én most hozamokról úgy nem lennék olyan nagyon népszerű, mert akkor lehet, hogy egy ETF-be kényelmesebb betenni a pénzt. Úgyhogy én azt látom, hogy akkor mindig, aki vesz egy egységet, ott mindig van egy hibrid megközelítés, vagy még az sincs, hanem azért veszi, mert akar csinálni, akarja élvezni a horvát tengerpartot. Az a fajta befektetés, ami fejlesztés, az viszont a magyar építőipari vállalkozóknak nagyon vonzó, és abban vannak jó lehetőségeik, hogy megcsípnek egy telket, csinálnak rá egy projektet, csinálnak rá egy társasházat, és értékesítik az apartmanokat. A telkek ára eléggé magas, de ott azért egy ilyen 6-8 lakásos társasházzal jó hozamot lehet elérni. Pusztán egy egységből nem. Tehát minimum azt mondanám, aki vásárol turisztikai ingatlan befektetést, az vegyen egy 4 egységes apartmanházat minimum, mert akkor az egy lakásra eső bekerülése 30-60%-ig is csökkenhet, mint hogyha vesz egy különálló albetétet újépítésű vagy használt ingatlanban.
11: Mik a legnagyobb hibák, amiket a magyar befektetők elkövetnek, amikor neki indulnak, hogy na, menjünk Horvátországba nyaralót vásárolni?
12: Amikor kikérik a magyar ügyvédjük véleményét, az egy kedvencem. Parkolóhely nélküli vásárlás. Nálunk ez nem nagyon fordul elő, horvát ingatlan irodáknál láttam ilyet olyat, nem bántva senkit. Tehát parkolóhely nélkül egy horvát ingatlan az a tengerparton, az semmi, tehát az egy nem jó dolog.
11: Ha csak nem gyalogmész vagy biciklivel.
12: Igen, mindenhová, tehát mindenhová. A jogi státusz és a földhivatali hozzáférhetőségen túli vizsgálódásnak a hiánya, az is egy nagy hiba, mert Horvátországban még tudnak lenni meglepetések. Attól függetlenül, hogy amúgy ajánlom mindenki figyelmébe, hogy a magyar földhivatali rendszerrel ellentétben, ott, hogyha felmész egy Geoportál nevű oldalra, hogyha te rákattintok a te házadra fölülről, akkor ott ki lesz írva a helyrajzi számára, hogy Mlinárik Márton 1/1, és az is ki lesz írva, hogy mekkora a telek, és mekkora a felépítmény, és milyen besorolású. Most mondtam néhány adatot. Ezek minden, és eddig, hogy ezt itt eljutottál, ez Google Maps nézetbe, egy ortfotó nézetbe láttad, 0 eurocent elköltése mellett. Hozzáteszem, ha neked kell egy tulajdoni lap, még mindig nem kellett a bankkártya adataidat megadni, mert az sem kerül pénzbe. Ugyanez igaz a térkép kivonatra. Tehát, hogy nagyon jó utána lehet járni a dolgoknak, de vannak olyan dolgok, amiket itt nem fogsz látni, és ezért érdemes egy ügyvéddel vagy velünk tovább görgetni ezeket a dolgokat használt ingatlannál mindenféleképpen.
11: Hát ha már itt tartunk, ugye Magyarországon is vannak csodák használt lakó ingatlanoknál, akár engedély nélküli építkezésről van szó, akár osztatlan közös tulajdonokról, stb. És akkor hadd ragadja meg az alkalmat, hogy promózza magunkat, mert minden alkalommal átnézzük az ingatlanok minden papírját, tehát hogyha valakinek bonyolultabb ügye van, akkor is állunk rendelkezésre. De visszatérve a témához, üzemeltetés. Tehát itt azért, hogyha valaki azt mondja, hogy Horvátország, nyilván ugye azt mondta, hogy van, aki csak nyaralónak veszi, de akkor is fel fog merülni, hogy nem kéne ebből egy kis pénzt visszacsorgatni. Viszont úgy, hogy az ember mondjuk Budapesten van, mondjuk egy rosszabb esetben Sárospatakon, és akkor leugrani Horvátországba, neked Zalába könnyű, ugye?
12: Nem könnyen beszélek. Igen, én is szeretem, beszélsz? Hogyha felhívnak az észre a közepe, hogy kiégett egy izzó, és ezt most meg kéne oldani, akkor megyek, tehát akkor ugye pikpakot vagyok.
11: Na igen, pont erre célzok, hogy mi van az üzemeltetéssel. Tehát feltételezem, léteznek olyan cégek Horvátországba, akiket meg lehet bízni, de hogy talál az ember olyan partnert, akire szívesen bízza a vagyonat?
12: Létezik. Mi kapcsolatban is vagyunk néhányal. Az ember nyilván tehát ajánlja azoknak, akik ökölszabály szerint befektetés orientáltan veszik ezeket az ingatlanokat, és látni akarják a számokat a szezon végén. De azt tudni kell, hogy egy üzemeltetés, nyilván, ha jó, ebből induljunk ki, hogy jó, akkor azért az baromi sok pénzt el fog vinni. És ez a kényelem, mivel hogy ez egy pár száz kilométeres extra távolságot átívelő kényelem, ez még többe kerül, mint budapesti Airbnb vonalon annyira nem vagyok képbe, de biztos vagyok benne, hogy több, mint egy magyarországi. Tehát repkednek a 60 eurós takarítási díjak váltásonként, és akkor rendelkezésre állás. Ezt el kell mindenkinek dönteni, hogy tudja ezeket úgy menedzselni, hogy megbíz egy takarítónőt, aki az egyik legfontosabb dolog ebben a történetben, és mondjuk maga végzi a töltést, pénzkezelést, akármi itthonról. Ez egy nehezebb dolog, és sokkal több aktív időt igényel, de vannak üzemeltető cégek, akik megbízhatóak, jellemzően akiknek van egy nagy portfóliuk, 50, 60, 70 apartman, ott már nincs probléma, mert van mindenre ember. az árát meg kell fizetni, és ennyi a történet.
11: Hát nyilván, ha valaki ingatlanba gondolkodik, akkor...
12: Banára is legyen.
11: Ja, így is mondhatjuk, volt pénz majomra, akkor legyen pénz banára. Banóra. Igen. Banóra. Szóval nyilván az ingatlannak vannak terhei.
12: Igen.
11: És akármennyire hangsúlyozom, hogyha valaki vesz egy lakást, kiadja bérbe, azonnantól vállalkozó, ha tetszik, ha nem. Egy lakás nem annyira sarkos, de mondjuk, ha van egy 500 kilométerre lévő ingatlan, amit kéne kezelni, akkor már is látszik, hogy miről beszélek. És akkor meg kell tudni szervezni. Lokációk. Milyen lokációban érdemes gondolkodni? Isztria, Kvarner, Öböl, Dalmát-szigetek? Mi az, amit érdemes elkerülni?
12: Akkor egy nagyot szűkíthetünk, hogy a tengerparton, tehát azzal kezdjük. Egyre többször jönnek be amúgy hívások, hogy Zágráb mondjuk, tehát hogy Zágráb felkerül a térképre, főváros az is. Tehát akkor maradjunk a tengerpartnál. Én esküszöm a Kvarner öbölre és az Isztriára. Előbb itt nagyon-nagyon szeretik a vásárlóink, tehát az egyik fő desztinációnk. Utóbbit kevésbé, pedig amúgy a legjobb számokat az Isztria hozza, és az Isztria Horvátországon belül is egy más milliójú történet. Tehát az egy sokkal adminisztratív oldalról rendezettebb rész. Nagyon erős olasz jelenlét, nagyon erős német-osztrák jelenlét, és egy olyan rendezettebb része az országnak. Nyilván Dalmácia azért nagyon népszerű, mert sokkal tovább van jó idő, viszont amikor az ingatlan vásárlás bejön a képbe, akkor ott már a magyarok is hoznak egy olyan pragmatikus és logikus döntés, hogy azért a közelen belül is legyen közelebb. És általában Kvarneröből és Dalmácián belül Észak-Dalmácia, tehát Zadar környéke az, ami így viszi az ingatlan vásárlásban nálunk a prímet. Én nagyon ajánlanám amúgy, hogy többen nézegessenek az Isztrián. Igaz, hogy a nagyvárosokban Rovinját, ugye Rovinj az toppos népszerű település, Pula, Umag, Porecs, ezekben magasabb ingatlanárak vannak, de meg is van az az európai nyugalom, ami ezzel jár, meg az a kis bónusz, hogy itt az Isztrián vagyunk. De a Kvarner az a, tehát ugye, hogyha térképen is csak összekötjük a legközelebbi csücsköt, akkor ott Rijeka-Crikvenica környékén fogunk landolni. Uh-huh. Ismerjük jól.
11: Igen, és szeretjük.
12: Igen.
11: Te beszélsz horvátul is, ha jól tudom.
12: Amennyit a munka megkövetel.
11: Oké.
12: Okay. Tehát sört tudok kérni.
11: Azt mondjuk, azt én is. Jedna piva molim.
12: Akkor honnantól kezdhetsz fel?
11: Jedno pivo molim. Mit tudom én, nem tudom. Meg jedno szokták
12: pivo,
11: érteni.
12: Toceno pivo általában veliko. Hát, hogyha nagyon meleg van, akkor máló, mert ugye akkor kihűl a nagy.
11: Tehát, a máló azért kicsi, a veliko az nagy. Igen, hát ugye a szlovákból ennyit...
12: Tudom, ezt kibeszéltük,
11: igen. Én is vágok. Horvát nyelvtudás nélkül bele lehet vágni egy ilyen ingatlan tranzakcióba?
12: Nagyon jót kérdezel. Alapvetően bele lehet vágni egy horvát ingatlan tranzakcióba. Szerintem nagyon jó érteni azt, ami ott a közjegyzőnél, meg főleg a kollégáknál, esetleg mikor tulajnál nézünk meg ingatlant, elhangzik. És mi csak angolul beszélünk egymással a partnerirodákkal, hogyha nem nálunk van a portfólió. Szerintem jó azért hallani.
11: Ja, és te ugye hegyezed a füledet, mert megérted, amit beszélünk.
12: És mi beszélünk tovább, aha, utána angolul. És aha, én meghegyezem a fülemet. És úgyhogy vigyázni. És ami egy érdekes jelenség jelent meg több ilyen közösségi médiás csoportban, hogy nagyon sokan keresnek Horvátországban a honfitársaink közül hosszú távú albérletet, meg ilyen kiköltözési szándékkal. Na például nekik azt mondanám, hogy biztos, hogy nagyon fontos a horvát nyelv. Tehát ők vannak olyan szinten nacionalisták, és szeretik az országokat, meg a nyelvüket, hogy még ha beszélnek is angolul, tök jó, meg az elején, meg elmész amúgy egy okmányirodai ügyintézés országszerte az átlagos nyelvtudásnak a minősége az szerintem jobb, mint nálunk. Tehát ha itt akarok bemenni valahol angolul ügyintézni, papír, you know, uh-huh, és csak hangosabban tudom mondani magyarul, ott ez nem így van, nem megbántva senkit. Sokkal jobb tapasztalatom van ezzel kapcsolatban, de ha ki akarsz költözni, akkor leszel igazán befogadva, hogyha te beszélsz horvátul, vagy olyan helyre mész, ahol elég sok magyar van, biztos, hogy a vágysz Magyarországról, hogyha kiköltözöl.
11: Hát ugye a horvátoknak megvan az előnye, hogy mivel szláv nyelvet beszélnek, ezért tulajdonképpen a szerb ugyanaz.
12: Az teljes.
11: Bosnyák.
12: Szlovén van, szintén, szlovén van nagyon közel van, igen.
11: De a szlovákból, tehát amikor bekeveredtünk egy olyan településre, ahol nem beszélt senki semmilyen nyelven, csak szerbül, éppen Montenegróba voltunk, és az a néhány szó szlovákommal tudtam végül is sört rendelni, meg nem tudom.
12: Basszus, túlélted.
11: Igen, valahogy túléltem.
12: Igen.
11: Szóval nekik megvan az előnyük, és azt mondta, hogy mégis jobban beszélik most arra az angolt, mint mondjuk egy átlagos magyar hivatalba.
12: Valószínűleg nemzetközi lett a piac, nemzetközi igényekkel jöttek be az emberek, hogy hello, át kell írnom egy vízórát, vettem egy ingatlant, villanyórát akarok bejegyezni, átiratni, és a közös váltónk itt a nagyvilágban az általában az angol.
11: Hát világos. Hát mit lehet itt a végén mondani? Ha
12: vegyetek az... horvát ingatlant, most jön az ősz, a szezon, most kell venni.
11: Flórek Zsolt, köszönöm, hogy itt voltál.
7: Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
13: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
14: Nekem 10.
13: Mennyi?
15: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik. Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozásokat. Pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
7: Reklámot hallottak. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
16: Újabb részletek az iskolakezdési támogatásról. Megjelent a réteken az ősz hírnöke, virágzik a kikerics. Ma délután már többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól Szomató honlapján. A 100.000 forintos támogatás második 50.000 forintos részletét utalvány formájában november 30-ig jutatják el a 400.000 jogosult gyermek családjához. Az utalványból széles körben vásárolhatók termékek az iskolai felszereléseken, papírírószereken kívül többek között ruházati cikkek, vitaminok, gyógyászati segédeszközök, egyes digitális és műszaki cikkek, valamint fejlesztő játékok. Az utalványokat március 15-ig lehet levásárolni. Virágzik a kikerics. Ugyanaz őszi kikerics jogilag nem védett, leszedni és gyűjteni mégsem ajánlott és nem tanácsos. Egyrészt a súlyos mérgezés veszély miatt, másrészt mert természetvédelmi területeken a nem védett növények károsítása is tilos, írja az Időkép. Az őszi kikerics országszerte elterjedt hazánkban, elsősorban a nedvesebb, párásabb élőhelyeket kedveli, mint például az üderéteket és kasszálókat, a lápréteket, a patakparti ligeteket és tisztásokat. Több helyen találkozhatunk vele, hegy- és dombvidéki lombos erdők szélein, nyitottabb tölgyesekben és bükkösökben. Több mint 40 ezer horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyeget, írja az MT. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él, a nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Gyurcsán meghaladja a történelmi átlagot az ózonlyuk kiterjedése, az elmúlt hetekben nagyobb lett, mint az Antarktisz. A gyors növekedést egy kifejezetten látványos légköri jelenség okozta. A déli sark feletti stratoszféra hirtelen és rendkívüli módon lehűlt. Bár a klímaváltozás a felszínen melegedést hoz, a magasabb légrétegekben a stratoszférában éppen ellenkezőleg lehűlést okoz. Ez a tartós extrém fagy kedvez a sarki stratoszférikus felhők kialakulásának, írja az Időkép. Ezeken a különleges felhőkön a napfény hatására olyan kémiai reakciók indulnak be, amelyek intenzíven rombolják az ózon molekulákat. Bár a lyuk területe ijesztően nagy, a kutatók mindenkit megnyugtatnak, pánikra nincs ok. A mostani szezon korai és agresszív növekedést mutat ugyan, a hosszú távú trendek viszont továbbra is pozitívak. Az ózonréteg a lassú, de biztos gyógyulás útjára lépett.
7: Időjárás jelentés.
16: Ma eleinte napos, száraz időben lesz részünk, fátyol és gomoly felhőkkel, késő délutántól aztán észak-észak-nyugat felől fokozatosan megvastagszik a magas szintű felhőzet. A nyugatiasra forduló szél az észak-észak-keleti megyékben megélénkül, a csúcshőmérséklet 25-30 fok között alakul, általában 27 fok felett.
7: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. 35 éve jelent meg a Toyota Magyarországon. Első hallása csupán egy mínuszos hírnek tűnhet a jeles évforduló, azonban, mint majd hamarosan kiderül, a szimpla kereskedelmi jelenlétnél sokkal többről, egy meghökkentő kulturális küldetésről is szó van. A bő 3 évtized magyarországi eredményei persze önmagukban jelentősek. 330 ezer eladott Toyota és Lexus modell hirdeti a világ vezető autógyártójának itthoni évek óta tartó piacvezető sikerét. Ám a szimpla új autóüzletnél mindenképpen többről van szó, ha megvizsgáljuk a használt piac adatait. Hiszen a Toyota és a Lexus modellek itt is a legkeresettebbek között vannak a szuper alacsony értékvesztésük és a minimális üzembentartási költségük miatt. Ha még inkább felül emelkedünk a dolgos hétköznapokon, olyan csodavilág és egyedülálló japán ipari kultúra tárul a szemünk elé, amelynek jótékony hatása a kereskedelmi láncon keresztül elér egészen a vásárlókig. A Toyota emiatt 2001-ben hivatalosan írásban foglalta a cég sajátos elv és értékrendszerét, melynek alapja a hosszú távú jövőkép alkotása, a folyamatok folyamatos fejlesztése az innováció jegyében. Az irodai értekezetek helyett a problémák helyszínen való megtárgyalásának előírása, a munkavállalók, a beszállítók és az ügyfelek véleményének tisztelemben tartása, valamint az egyéni és közös felelősségvállalás. És hogy mindezek az elvek nem hangzatos lózungok, bizonyítja a híres Andor Zsinór létezése. Minden Toyota gyárban ugyanis ott lóg egy kötél az összeszerelő sorokon, és ha valaki hibát észlel, vagy nem tudja tartani a tempót, bármikor meghúzhatja azt, leállítva ezzel az egész gyártósort. A megdöbbentő az egészben, hogy ilyenkor sem a hibást keresik, hanem mindig a probléma gyökerét és a megoldást kutatják. Ez a szellemiség pedig érzékelhetően sugárzik minden modelljükből, amelyek közül idén 8 vadonatújjal ünnepel a Toyota képviselete. Vendégünk László Richárd, a Toyota Central Europe Hungary magyarországi országigazgatója, a cégvezetője. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
2: Szervusz, jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Hát ennek a különleges szellemiségnek már is láttuk a kézzelfogható lenyomatát nemrégében egy Balaton közeli eseményen, ahol ünnepelt a Toyota Magyarország.
2: Így van, a múlt héten Multiverzum, Toyota Multiverzum néven egy elég összetett, komplex rendezvény sorozatot tartottunk a Balaton Circuit Ringen, a MotoGP pályán, illetőleg az azt körbevevő kiegészítő útvonalakon, ahol igyekeztünk ezt a Toyota ökoszisztémát prezentálni ügyfeleinknek, partnereinknek, kiemelt vállalati partnereknek, sajtóképviselőinek, de ezen az esemény sorozaton belül tartottunk oktatást a mi értékesítőinknek, hiszen valóban több mérföldkövet is ünnepeltünk a múlt héten, ünnepelünk ebben az évben. Az egyik mérföldkő, amire utaltál, az a vállalatunk 35 éves magyarországi jubileuma, 35 éve működünk a magyar piacon, ami alatt valóban nagyon-nagyon nagy utat tettünk meg, nagyon sok, és hála Istennek egyre nagyobb számú ügyfélkört tudtunk Toyota rajongóvá, vagy Lexus rajongóvá befogadni és megtartani. Emellett természetesen ünnepeltünk egy idei konkrét eredményt, ami 8 új modellnek a bevezetését jelentette az év elején. A Toyota éve alatt megfogalmaztuk, hogy 8 modellt szeretnénk lehetőleg az év végéig bemutatni, ezt szeptemberig sikerült megtennünk, mind a 8 modell most már ott van a márkakereskedésekben. Igazából a 8. a Hilux is gyakorlatilag a napokon belül megérkezik. Ezt is szerettük volna prezentálni, és természetesen azt a múltat és azt a gyökereket, amikre utaltál a beszédedben, próbáltuk átadni érzésben, konkrét modellekben, konkrét ikonikus Toyota és Lexus modellekben, amik kiállítva, illetve akár kipróbálásra felkínálva várták a tisztelt ügyfeleket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a Toyota ökoszisztéma, amit persze boncolgathatunk elemenként, amiket felsoroltál, aki ott volt, és aki egy picit közelebb van a márkához, vagy ismeri valamennyire a Toyota kultúráját, az átérezhette azt, hogy ez egy nagyon komoly, és nagyon összetett, és nagyon tudatos vállalati kultúra, aminek nagyon-nagyon jó minőségű termékek és szolgáltatások a gyümölcsei.
1: Hát, hogy említettem az elején, hogy egy különleges gyártási kultúrát honosított meg a Toyota koncern, úgy is mondhatnánk, hogy omotenashi, a vendéglátás művészettel például a Lexusnál, vagy pedig a Toyota út, a Kaizen, és aztán persze a vásárlók és az ügyfelek és a beszállítók tisztelete is föltűnik ebben az egész szellemi világban, és itt ennek a balatonparti eseménynek ennek láttam a lenyomatát. Tehát egészen más találkozót láttam, mint általában egy ilyen cégnél megszoktam, vagy megszokott az ember. Itt egy baráti találkozót láttam, és nem kollegálist.
2: Örülök, ha így láttad. Az volt a célunk valóban, és itt valóban olyan ügyfelekről van szó, akik azért már elég régóta, és akár nagy tételben is Toyota flotta vásárlók, de természetesen voltak köztük potenciális jövőbeli vevők is, remélhetőleg jövőbeli vevők és jövendőbeli partnerek. De azt gondolom, hogy az, ahogy az ügyfelekkel próbáljuk a kapcsolat tartani, akár mi importőri oldalon, vagy természetesen leginkább a márkakereskedéseink, márkaszervizeink, ez valóban annak a vállalati kultúrának az eredménye, vagy abból fakad, ami a Toyota V, amit te is mondtál, ami valóban a 2000-es évek eleje óta van összefogottan évről évre frissítve és publikálva, és természetesen oktatva minden Toyota alkalmazott számára. Ez a Toyota Way. Ennek az egyik alapértéke az emberek tisztelete, és a csapatmunka. Ez az egyik pillére, a másik pillére pedig a folyamatos fejlődés. A folyamatos fejlődés, ami gyakorlatilag a gyártási kultúránkban is hát látható, és itt a felvezetődben több olyan technika, több olyan filozófia is elhangzott, ami része ennek. A Toyotánál valóban a Kaizen szellemiség határoz meg mindent. A Kaizen nem más, mint az, hogy próbáljunk mindig egy picit jobbak lenni, kicsit jobban tenni a dolgunkat, mint a mai nap tettük, legyünk holnap még tökéletesebbek, és keressük minden egyes folyamatban azt, amit tudunk javítani. Ez nem szégyen, hogyha egy problémát észreveszünk, hanem ez egy érték. És ezeket a problémákat kell kijavítanunk, és beépítenünk a fejlesztési folyamatban a válaszokat. Úgyhogy ez a Toyota Way két alap filozófiája, ami nagyon nagy valószínűséggel meghatározza azt, hogy mégiscsak talán a világ legjobb minőségű termékeit gyártjuk most már évtizedek óta.
1: Éppen ezt akartam kérdezni, hogy szerinted átjön ez teljes egészében az autók kerekein, a lemez hajlításokon, a motor felszereltségén keresztül a vásárló számára? Tehát a vásárló mit érez a brandből? Megérzi ezt a szellemiséget, amiről most is beszélünk, mert tudom, hogy ez kicsit lilagőzösnek tűnik első hallásra, pedig nem az, higgyék el a hallgatók, hiszen sokkal fontosabb, hogy ha valamit egy olyan puha kéz vesz körbe, és úgy adja át a vásárlónak, mint hogyha oda dobná elé, és pedig nagyon fontos dolog, hogy mit kap az ember, és hogyan.
2: Abszolút, mit és hogyan. Tehát egyrészt olyan minőséget tudunk most már évtizedek óta biztosítani, ami rendre mindenfajta statisztika alapján alátámasztva rendkívüli megbízhatóságot, rendkívüli minőséget, rendkívüli értéktartást biztosít az ügyfeleknek.
1: Kisköltséges fenntartás, ez az alap dolog ma már.
2: Így van, teljesen összetett nyilván, hogy mi kell ahhoz, hogy egy termék sikeres legyen, és én azt gondolom, hogy a Toyota globálisan, ugye az, hogy 11 millió autóval messze a legnagyobb globális gyártó a világon, az azt jelenti, hogy meg tudja találni az összes lokális piac igényeit, ki tudja elégíteni, és egyre inkább olyan típusú autókat fejleszt és gyárt, amit ott az az adott közösség, ott az az adott vásárlói réteg preferál. Ez egy másik része a beszélgetésnek, hogy a Toyota sok színűségének ez is egy óriási értéke, én azt gondolom, hogy hogy nem egy választ és egy utat erőltet és próbál rá erőszakolni a fogyasztókra, hanem tiszteletben tartja a vásárlóknak a döntését, tiszteletben tartja a vásárlóknak a sokszínűséget. Nincsenek ugyanolyan vásárlók, nincsenek ugyanolyan piacok, ugyanolyan régiók, hanem lokális igényekre kell sokszínű választ adni, és majd a fogyasztó eldönti, hogy számára mi a legjobb. Nyilván ezt a leginkább a hajtásláncok sokszínűségében lehet ma demonstrálni. A Toyota sosem tette le a voksát egyetlen technológia mellett. Ugyan kiemelten fejleszti és úttörőként fejleszti az elektrifikációt, hiszen jövőre lesz 30 éve, hogy bemutattuk a hibrid technológiát, és ezzel...
1: Elsőként a világon.
2: Így van, ezzel utat nyitottunk, és példát mutattunk a többi autógyártónak, hogy igenis az elektrifikációja a jövő. Az egy másik kérdés, hogy az első években, évtizedekben sokan legyintettek erre, de a Toyota tudatosan, és ez is egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon tudatosan, nagyon kitartóan fejleszt, és folyamatosan ad a fogyasztók és a piac visszajelzéseire. A másik, amit mondtál, hogyan tálaljuk az ügyfelek számára a termékeinket, szolgáltatásainkat, itt pedig ugyancsak az ügyfelek tisztelete, az ügyfél az első filozófia az, ami érvényesül, ezt próbáljuk mi is a márkakereskedőinkkel különböző oktatásokban, különböző gyakorlatokban átbeszélni. Én azt gondolom, hogy a Toyota magyarországi hálózata ebben kimagaslóan jól teljesít, nagyon magas elégedettségű mutatókkal tudjuk mérni, hogy az ügyfeleink akár értékesítési oldalon, akár vevőszolgálati oldalon elégedettek-e. Ha pedig nem elégedettek, akkor ezt mi nem egy olyan szégyennek tekintjük, hanem visszacsatoljuk a kereskedőknek, és próbáljuk őket arra sarkalni, hogy tanuljanak. És elég gyorsan tanulnak szerencsére, elég gyorsan tudják korrigálni a problémákat. Tehát ugyanaz a szemlélet működik a termékfejlesztésben, és ugyanaz a szemlélet működik a kiszolgálás oldalán.
1: Hogyan lehet lefordítani ezt darabszámra? Mert azért nyilvánvalóan üzletből

0: szélesebb és legrelevánsabb kínálatot kell biztosítani, talán ez a kulcsa mindennek. A Toyota sikereinek egyik alapvető eleme, hogy rendkívül széles körű modellpalettával rendelkezik, és rendkívül széles körű hajtáslánc kínálattal rendelkezik. Nyilván ezeket a modelleket szépen kell csomagolni, és itt nagyon fontos a design, és nagyon fontos az, hogy az adott piacnak az igényeihez fejleszünk. Ez Európában egy jó ideje szerencsére most már azért nyomon követhető, és hát nagyon fontos a márkaérték. Az, hogy bízzanak az ügyfelek a márkában, és a márkát egy értékes márkának gondolják. Ez messze megint csak statisztikailag és kutatásokkal alátámasztva látható, hogy a világ legértékesebb autó márkája is a Toyota, ami egy egyértelműen visszacsatolás arra, hogy a fogyasztók bíznak a Toyotában.
1: Ha valaki kételkedne az eddig elhangzottakban, akkor itt zárásként, és aztán jöjjenek a számok, mert nagyon fontos, a számokról is beszélünk, hiszen túl vagyunk az első fél éven. Szóval a Toyota nem csak viccel ezzel a dologgal, és nem csak lilagőzös szövegeket készít erről az egész felfogásról vagy kultúráról, hanem meg is teszi a magáét, hiszen nemrégiben felszabadított 15 000 szabadalmat, és ingyenesen a konkurencia rendelkezésére bocsátotta. Azóta vannak ezek a hibrid autók német, francia és egyéb gyárakban. Azért készülnek, mert a Toyota ingyen átadta. Ilyet a világon én nem hallottam.
0: Igen, ez biztos, hogy jól szemlélteti a Toyota filozófiáját, a küldetését, hogy alapvetően az elektrifikáció irányába vetett elkötelezettség a Toyotánál nem egy lózunk. Mi azt gondoljuk, hogy valóban lehet a cél a CO2 kibocsátás csökkentése, de nem mindegy, hogy hogyan tesszük meg. Szerintünk a legjobb válasz jelen pillanatban, rövid távon és a legtöbb piacon a hibrid technológia. Természetesen vannak ennél még radikálisabb és még hatékonyabb CO2 csökkentési módszerek, a teljesen elektromos autózás, vagy akár az elektrifikált hidrogén alapú autózás is, de természetesen ennek vannak infrastruktúrális kötöttsége is.
1: 5 éve elsők vagytok a magyar piacon, vezető helyen vagytok. Gyakorlatilag minden modelletekben van hidrid hajtás, ehhez hasonló más márka nem létezik. Ott vagytok a topon. Milyen hozadéka van ennek a technikai különlegességnek? Tehát tudom, hogy ha eddig 5 évig vezetők voltatok, akkor a legtöbbet ti adtátok el, de ez hogyan szemlélhető adatokkal, illetve az idei év hogyan alakult?
0: Hát nagyjából úgy szemléltethető mondjuk az elmúlt 10 év, hogy körülbelül egy olyan 4-5 000 darabos értékről 17 500 darabra tudtuk növelni az eladásunkat.
1: Éves
0: Toyota darabszámról beszélünk, a Lexus pedig a pár száz autóról az 1500-1700 körüli szintre tudtuk emelni. Tehát mondhatom azt, hogy
1: a német konkurenciával váltatok.
0: Hát igen, alapvetően piacvezetőkké váltunk, hiszen valóban 5 éve mi vezetjük az összesített magyarországi személy és kishaszongépjármű piacot. Az idén már a személyautót is külön mi vezetjük. Haszongépjárműben jelenleg a másodikok vagyunk, a kettőt, ha összeadjuk, akkor pedig egyértelműen az elsők, és az idén az első fél évben is rekord darabszámot tudtunk értékesíteni, és minden esélyünk megvan arra, hogy egy év végéig egy újabb történelmi darabszámot, a 18 000 darabot is meghaladó darabszámot tudjunk elérni, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó válasz arra, hogy az átalakuló piacban egy stabil szereplő, a Toyota valóban úgy tud építkezni, hogy megtartja egyrészt a meglévő ügyfeleit a privát oldalon is. Egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy az idei évben leginkább a privát piac fejlődik ma Magyarországon.
1: Ebben is egyedülállók vagytok.
0: Nem csak ebben most a piac is egy kicsit segít nekünk, hiszen talán a választásnak, talán a fogyasztói bizalom növekedésének köszönhetően, illetve a kínálatnak és az árak némileges csökkenésének köszönhetően a piac egy picit elindult a privát oldalon, de nagyon jó hír, hogy itt abszolút tudjuk tartani a lépést, és továbbra is az egyik legkeresettebb privát márka vagyunk. Ugyanakkor nagyon nagy figyelem fordul a céges piacra, ahol ugyancsak stabilan tartjuk a pozíciónkat. Itt viszont rendkívül fontos a széles kínálat, rendkívül fontos a gazdaságos és és teljes üzemeltetési költségekre fókuszáló kínálat, amit a Toyota, én azt gondolom, hogy nagyon jól tesz, és kínál az ügyfeleknek. Ez kiegészül azokkal a mobilitási szolgáltatásokkal, mint például a Kinto mobilitás,

0: Mobilitási szolgáltatásunk, ez egy új operatív leasing szolgáltatás, ami egyedülálló, hiszen egy egyablakos ügyintézést tesz lehetővé a márkakereskedésekben a cégek, KKV-k vagy közepes nagyobb vállalatok részére egyaránt.
1: Így a végén akkor térjünk rá, nem sok időnk maradt sajnos, a 8 újdonságra, hiszen olyan újdonságokkal rukkoltatok ki, ami szintén, itt mondhatjuk túlzás nélkül, hogy piacrengető.
0: Igen, ebben a multiverzum eseménysorozatban talán ennek volt a legnagyobb üzenete, hogy itt a legkisebb modelltől, konkrétan az Aygo X legújabb változatától, ami most már ugyancsak hibrid meghajtással, full hibrid meghajtással érhető el, egészen a Hiluxig, tehát a robosztus nagy pick-upunkig egész pontosan 8 modellt mutattunk be. A pick-upba is tudtunk egy teljesen innovatív új meghajtást, konkrétan az elektromos meghajtást elsőként a piacra hozni. Tehát a pick-up kategória, ami alapvetően egy dízel kategória, és
1: munkagép,
0: ott amellett, hogy megtartottuk és továbbfejlesztettük a mild hybrid diesel Hiluxunkat a legújabb generációban, bemutattuk a teljesen elektromos Hiluxot is. Emellett bemutattunk teljesen elektromos modelleket, a BZ modellcsalád két tagját, valamint a CHR.
1: Van kombi is belőle ráadásul.
0: Így van, a BZ Touring, mindenkinek ajánlom, egy rendkívül érdekes koncepció, ez egy kombi és egy SUV keveréke, ami ráadásul kifejezetten jó összkerék meghajtásos változattal is kapható. A CHR Plus, a CHR-nek egy kicsit nagyobb, felfújtabb változata.
1: És nem is azonos a falólemezük, tehát ez egy különleges új modell.
0: Így van, és ez egy japán gyártású autó szemben a CHR-rel, ami egy európai gyártású autó, de azért a gének ugyanazok, a rokonság megvan, és a különbség a kettő között, hogy a CHR Plus teljesen elektromos meghajtása.
1: Fantasztikus élmény vezetni, tegyük hozzá, volt rá.
0: Én is azt gondolom, hogy a kategóriájának egyik legjobban vezethető, és szerencsére egyre jobb statisztikákat mutató szereplője.
1: Mit hoz az év hátralévő időszaka?
0: Vannak még feladataink, természetesen az, hogy most már az összes modell kapható. A Hilux egész pontosan októberben, hivatalosan októberben, de napokon belül egyébként a szalonokba kerül, tehát ezt még be kell vezessük. Ünnepelünk, nyílt napokat tartunk, most ezen a héten is például a Yaris Cross nyílt hetét tartjuk a márkakereskedésekben. Októberben egy üzleti fókuszú eseménysorozatot fogunk indítani, hiszen ilyenkor a szezonalitás az üzleti beszerzéseknek nagyon nagy. Lexus kapcsán is lesznek még feladataink, hiszen megújult az ES modellünk, ez is napokon belül a szalonokban lesz.
1: Most volt napokkal ezelőtt a bemutatója, a világ premierje, ahol a magyar újságírók voltak az elsők, akik kipróbálhatták.
0: Pontosan. Végre most már a full hibrid változata is kapható, és az elektromos változata is az új ES-nek, ami egy zászlóshajó szedán modellünk. Ennek a piacra dobása még egy feladat, és természetesen meg szeretnénk ünnepelni a 60 éves Corolla jubileumot, hiszen a világ legnagyobb darabszámban, több mint 57 millió darabban értékesített autója, 60 éves, fantasztikus, hogy rohan az idő, de 1966 óta bizony 60 év telt el, és a Corolla itt van velünk, a mai generáció rendkívül népszerű, és ezt is szeretnénk majd még az év végéig megünnepelni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, Önök László Richárdot, a Toyota Central Europe Hungary magyarországi országigazgatóját és cégvezetőjét hallották.
2: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Folytassuk műsorunkat. 100 ezer német munkást bocsát el Németország vezető autógyártója a következő hónapokban, és további 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi a Volkswagen 2030-ig. Ezzel együtt távoznak a vegyi óriások, és menekül a nehézipar az egész kontinensről. Ez már gazdasági katasztrófa, amelyet nem háborúk és nem piaci összeomlás idézett elő, hanem maga Németország. Az önpusztítás nyomán Európa gazdasági szuperhatalma a szemünk előtt roppan össze. Eddig a három lábon állás repítette előre a német és vele együtt az európai gazdaságot. Az olcsó csövön érkező orosz energia, a páratlanul fejlett vezetőhelyen álló német mérnöki ipari tudás, valamint a hatalmas ázsiai és amerikai export felvevő piac. Mint láthatjuk, már a vége az olcsó energiának. A német mérnököket elszipkázta az ázsiai és az amerikai konkurencia, az óriási ázsiai és amerikai felvevőpiac előtt pedig áthatolhatatlan politikai és vámakadályok állják útját a járművexportnak. Napjainkban Németország és vele együtt az Európai Unió azzal kénytelen szembesülni, hogy mindhárom pillér kicsúszott alulla. A német autóipar agresszív politikai és környezetvédelmi nyomásra euró 100 milliárdokat égetett el erőltetett elektromobilitásban. Méregdrágán és elkapkodva szinte alapjaitól újra kellett tervezni az évszázada bejáratott járműtervezést. Az eredmény kétséges. Az autók túl nagy költséggel készülnek, miközben sokkal megbízhatatlanabbak és megfizethetetlenebbek a korábbi sorozatoknál. És míg a márkák az európai szabályozás csapdájába estek, addig az olcsó ázsiai konkurencia átvette a piaci helyüket. Németország legendás autóipara nem csak elvesztette előnyét a gyártás összeomlásával, hanem besétált egy csapdába az őrült uniós energiapolitika következtében. A magyar gazdaság motorja ugyancsak az autóipar, ennek hátterében pedig fontos ágazat a kereskedelem. Mi várhat hazánkra ebben a helyzetben? Teszem fel a kérdést Knezsik Istvánnak, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete ügyvezető elnökének, aki egyben az autós nagy koalíciós elnöke is. Köszöntelek a stúdióban, szervusz! Szóval mi várható véleményed szerint itt, ahol össze vagyunk kötve a német iparral, mint két ikertestvér?
2: Gyártásban vagy értékesítésben?
1: Kezdjük az értékesítésnél, nem, kezdjük a gyártásnál, mert ugye az a legégetőbb helyzet, ráégett ez az egész ügy a győri Audi gyárra. Én az saját ismereteim alapján és láthatatlanban azt mondom, hogy ez hülyeség. Győrt nem fogja érinteni dolog, 20 üzeme van a Volkswagennek, a legnagyobb motorgyár az övék a világon, a legjobb minőségű gyártás ott történik. Nem fognak hozzányúlni, ez a korona ékszer.
2: Én azt gondolom, hogy egy picit túl van ez a dolog gondolva a valósághoz képest. Ugye az valóban igaz, hogy újra kell gondolni mindenkinek, de hát itt van a mesterséges intelligencia, itt vannak a robotok, itt van egy csomó olyan technológia, ami élőerőt vált ki, és teljesen újra kell gondolni ugye maga a gyártást is. Én nem látom ezt a hatalmas drámát, amiről beszélünk. Valóban lesznek leépítések, valóban lesznek különböző szintű gyártási újragondolások, csak azt se felejtsük el, hogy itt a távol-keletet folyamatosan emlegetted, hogy nagyon sok távol-keleti gyárban az európai gyártók tulajdonosok. Tehát a gyártásban, ugye itt a vámokat emlegetted, a vámok nagyon nagy mértékben meghatározzák a nemzetközi kereskedelemnek a mikéntjét, és megpróbálnak ott gyártani járműveket. Ugye régen Európában gyártottak prémium márkák elsősorban járműveket, amiket Kínába elsősorban exportáltak, és erős piacot jelentettek. Mára ezeknek a prémium gyártóknak megjelentek a kínai leányvállalatai egy vegyes vállalati formában.
1: 49-51 százalék, ahol az 51 a kínai arány.
2: Így van, de gyakorlatilag mind a három prémium gyártó arra optimalizálja a saját világát, hogy ott helyben gyártson, hisz hogyha a földet nézzük, és azt, hogy szeretnénk a földet élhetőnek megtartani, akkor ezt a hatalmas szállítási költséget is lehet ezzel csökkenteni, és hát amit Európába gyártottunk járműveket és vittük Kínába, annak, hogyha nem kell, nincs szükség a szállításra, onnantól kezdve a gyártásra, akkor ezt a gyártás optimalizálást biztosan meg kell tenni.
1: Csak hogy tovább bonyolódjon a helyzet, Kínában igen jelentősen megcsappant az érdeklődés a német autók, sőt az európai autók iránt.
2: Tehát 20... És az autók iránt is. Autók...
1: Igen, de azért az európai gyártókat jelentősen sújtja ez a visszaesés.
2: Én nem látok ekkora drámát. Legnagyobb probléma a zöld átállással van. Az Európai Unió szabályozási politikája olyan mértékben zavarta össze a vásárlókat, hogy mi a jövő, hogy mit vegyenek, hogy mi lesz az, amit gyakorlatilag meg szabad vásárolni, hogy itt van egy nagyon nagyfokú geopolitikai játék, ahol gyakorlatilag az energiáért megy a harc, és nem tudjuk, hogy mi fog történni a kőolajjal, az elektromos árammal, a gázzal, és ez nem csak a gyártást, hanem a felhasználókat is érinti, hogy amit megvesz járművet, milyen áron fogja tudni üzemeltetni, és ugye azt mondta az Európai Unió, hogy 35-től már csak akkumulátoros elektromos, szerencsére 23-ban azt mondta, hogy ezt a kérdést megváltoztatjuk, és velünk marad szintetikus üzemanyaggal a belső égésű motor, és hát mindenki számol. Tehát, hogyha megnézed a médiákat, mindenki azt nézi, hogy melyik az a technológia, amivel a mobilitását legolcsóbban meg tudja tenni.
1: Visszatérve az alapkérdéshez, Győrhöz, de hogyan látod az Audi jövőjét? Azután, hogy például Győrben már egy vállalat bezárta a kapuit, és azt hiszem több száz dolgozót bocsájt el.
2: Igen, de ő nem csak az Audinak szállított, hanem nagyon sok vállalatnak még Magyarországon is. Mindenki újra tervez és újra gondol. Ez egy normális dolog egy piacgazdaságban, ahol mindenki megpróbálja a saját termelését optimalizálni, és hát nagyon erősek a német szakszervezetek, ahol egy nagyon normális dolog, hogy a szakszervezeti nyomás miatt, illetve hát a Volkswagen AG-ban is jelentős tulajdona van a német államnak, mindenki arra próbálja racionalizálni a saját termelését, hogy ott megőrizze munkahelyeket. Én azt hiszem, hogy az Audi egy tényleg zászlós hajó, egy olyan csoda,
1: a győri,
2: ahol
1: igen.
2: A győri Audi, egy olyan zászlós hajó, ahol biztosan meg fog maradni a termelés. Egyébként én hiszek abban, hogy a Magyarországra érkezett eddig jelenlévő járműgyárak mind megmaradnak, és mind biztos kenyeret fognak adni. Vevőként kell gondolkodnunk, de hát csapjunk egy picit bele a vásárlásba is, hogy növekszik a személyautóknak az eladása.
1: 12%-a nőtt az első fél évben.
2: Így van, tehát úgy tűnik, hogy a vevők erre érzékenyek. Nincs olyan mértékű kínai vásárlás, mint amit gondolnak, növekszik ennek az aránya, de nem tudjuk megmondani, hogy ezekben a kínai márkákban valójában milyen mértékű európai tulajdon van, illetve hát nagyon nehezen lehet utána nézni, és hát valóban ez a két világrész közötti számtamban nem tudjuk, hogy a kínai előállítási költség valójában mekkora. Tehát itt Európának kell egy olyan helyzettel versenyezni, ahol egyre drágábban kap Európa, és egyre nehezebben is különböző energiát, ugye gáz, kőolaj, sok mindent. Nem tudjuk, hogy Kínában a tényleges költségek mekkorák, mennyiért tudnak egy járművet valójában gyártani, de ez a verseny ez mindenkinek, és elsősorban a vevőknek jót tesz, hiszen megnézed, az elmúlt időszakban 6 millió forint körüli áron lehet több márkának autóját kapni, és elektromos autók megjelentek 8-9 millió forinttal. Tehát, és ez mind az európai, mind a kínai márkákra igazak, tehát nagyon piacképessé vált annak ellenére a vásárlási lehetőség, hogy ebben az árban a zöld átállás költségeit minden gyártónak meg kell fizetni, és a zöld kasszába befizető minden automárka akárhonnan jött.
1: Igen, ám csak engem, mint vásárolt, ezek a dolgok másodlagosak számomra. Az első dolog az, hogy melyik márkát éri meg megvenni, melyik márka modelljét, hogy garancia érvényes maradjon, a jövőben számíthassak arra, hogy lesz alkatrészbázis, utánpótlás, nem fog belátható időn belül megszűnni a gyártócég, mert hogy azért hallani olyanokat is, hogy ki fognak vezetni márkákat, például a Seatról beszéltek egészen konkrétan, de a kínai márkák egy része is nagyon labilis, hát azt se tudjuk, hogy a varrógép gyártás óta mit csinált a mai napig, csak jönnek az autóik. Tehát nem tudjuk, hogy melyik marad, melyik megy, melyikbe érdemes befektetni, hiszen egy befektetés egy család számára 8-10-15 millió forintos autót venni.
2: Én azt hiszem, hogy vannak európai szabályok, amilyen szabályokat biztosan mindenki be fog tartani. Előbb említett...
1: Ha megszűnik egy kínai gyártó, nem tudunk vele mit kezdeni Európában.
2: De az előbb például a Seatot emlegetted, a Seat a Volkswagen csoportnak a része.
1: Az biztos, hogy vállalja.
2: 100%-ig biztos vagyok benne, hogy a törvény által és azon túllévő időszakban is ő biztosítani fog alkatrészeket, ha akar mondom, hogy Volkswagen bogárhoz az 1970-es évekből is a mai napig lehet rendelni alkatrészt, tehát én az európai márkáknál ettől nem félek, a kínai márkáknak meg az lesz az érdeke, hogy ezt megtegyék, hiszen abban a pillanatban, hogyha nem fognak helytállni, abban a pillanatban saját magukat fogják kiárazni a piacról, és nem fogják őket megvenni. Tehát a piac szabályoz mindent, én nem a politikában hiszek, ahogy az Európai Unió meg fogja mondani, hogy mit lehet gyártani, mitől. Az ügyfél fogja eldönteni, hogy mit szeretne venni, milyen hajtásláncot szeretne, és mennyiért?
1: Már azért némitőleg tamáskodnék. Néha úgy tűnik számomra, és miután részt szoktam venni különböző tesztvezetéseken, és szóba kerülnek a gyáriakkal is, és a kollégákkal is ezek a problémák, tehát úgy tűnik, mintha nem is a vásárlók akarnák az autókat megrendeltetni, hanem a gyárak előállítanak valamit, amit nekünk el kell fogadni, vagy szeretnünk kell. Tehát igazából a diktáló fél az nem a vevő.
2: Akkor menjünk sorba, jó? Ugye az Európai Unió zöld politikája miatt ugye nagyon sok szabálynak meg kell felelni egy járműnek, ezért van az, hogy például a japánok egy bizonyos időben háromféle felszereltséget gyártottak, a kínaiak is kezdik átvenni ezt az üzleti modellt, hogy különböző motorokhoz 2-3-5 féle felszereltség rendelhető, és szinte az alapautóban minden benne van.
1: A kínaiaknál így van.
2: Tehát gyakorlatilag ez egy, és az miatt, hogy ugye van egy EPR rendszer, ugye ez a környezet tudatosság, hogy körforgásos gazdaság, hogy visszatérjen a jármű alkatrész újra járművé váljon. Ennek a szabálynak, hogy meg lehessen felelni, ugye a bevallási kötelezettség is egy végtelenül bonyolult dolog, hisz ahányféle autó egy gumigyártón, vagy egy méreten belül a gyártóktól függően akár 5 kilós különbség is lehet egy darab guminál, és kilóra kell pontosan megadni a gyártónak.
1: Igen.
2: És büntetőjogi felelősséget van, mert ugye környezetvédelmi bűncselekményt követsz el, hogyha ezt nem pontosan vallod be. Szabályozást ezt meghozta az Európai Unió, a gyártó mit tud tenni? Megpróbálja minél egyszerűbbé tenni a dolgot, hogy ne tudjon hibázni, mert máshogy ellenkező esetben olyan mértékű bírságot kaphat, hogy akár az egész vállalatcsoportot meg tudja rengetni.
1: Tovább menve ebben a gondolatmenetben, mégis azért fontos lenne tisztáznunk, hogy maguk a, tehát a vásárló szempontból oké, de mit gondolhatnak a kereskedők, a márkakereskedők erről a mostani világról? Ők mennyire stabilan látják a jövőjüket? Emlékezzünk rá, hogy nagyon sok 100 millió forintos költségbe kergették az európai gyártók egy időben őket, mert voltak a márkaszeparáció, voltak a márka image, brand felépítések, mindenkinek a saját színére kellett festeni a szalonokat, az a berendezést csak onnan lehetett megvenni külföldön jó pénzért, tehát mindig volt egy-két fura csavar az egészben. Na most ezek után mi lesz?
2: Most is vannak szabályok. Tehát mindig lesznek szabályok, minden márka el fogja mondani, hogy az ő arculatának megfelelően hogy kell a járművet bemutatni, értékesíteni. Ugye izgalmas ez a kérdés, hogy hol melyik márka hány százalékos árrést ad, és hát a kereskedők is úgy fognak változni, ahol az ő számukra legkedvezőbb feltételrendszert adják, és nem csak az új autó eladásban, hanem ugye teljes életútba kell gondolkodnunk, hogy valahol megrendelik, átveszik, karbantartják, üzemeltetik, és a végén az életútnak valahol meg fogják ezt a járművet semmisíteni. Én azt hiszem, hogy én legalábbis egy ilyen nagyon-nagyon hagyományos gondolkodású ember vagyok, ahol megveszem az autót, odahordom, amíg nálam van az autó.
1: De már nem egy márkás kereskedésekről van szó, ma már több lábon kell állni a kereskedőnek, különben nem éri meg is. Ráadásul hallottam már kereskedőket egymás között beszélni a nemrégiben, és teljesen nyíltan arról beszéltek, hogy XYZ márka modelljei már majdnem veszteséget hoznak az eladáskor, hiszen már megy a árharc.
2: Ugye a helyzet a következő, hogy az életörök változás. Tehát az, hogy a kereskedelem politikában is, ha megnézed, minden kereskedelmi ág változott. Nagyon kevés kenyérbolt, tejbolt már nincsen, kifejezetten tejbolt, erről beszélünk, hogy legyen kenyérbolt, halbolt, húsbolt, ma már multinacionális vállalatok, nagy bevásárló központok vannak, ahol te mindent megkapsz, ugyanígy változik a járműkereskedelem is, hogy több járművet, többféle járművet lehet, ugye maga a csoportok is többféle járművet gyártanak, lásd Stellantis csoport, elindultak a Stellantis házak, ahol a csoporton belül márkákat egy házon belül próbálják értékesíteni, és ez valahol lehet egy racionális döntés is, hisz nagyon sok alkatrész hasonló vagy ugyanaz, és onnantól kezdve biztosan több pénzt lehet keresni, és mindig lesz egy árháború. Tehát ez ugye ma az ázsiai márkák aránylag magas árést adnak egy értékesítés után, az európaiak meg keveset. De az európaiaknak, hogyha a gyártást nézed, akkor pénzügyi befektetőként az autógyárak részvényét, amikor vették, és jó üzlet volt, akkor ilyen 10% körüli profitot hozott. Ma az autógyártás részvényei 1-2%-os eredményt hoznak, nem vonzó a pénzügyi befektetőknek sem, és még egyszer elmondom, hogy én nem tudom, és nem is szeretném tudni, hogy Ázsiában és Kínában mik a valós előállítási költségek, de hogyha megnézem azt, hogy Európában milyen szintű autókat mennyiért lehet megvásárolni, és a gyártónak be kell fizetni ugye egy csomó büntetést, egy csomó költséget, ezzel szemben ehhez képest sokkal olcsóbban lehet egy kínai terméket megvásárolni, és a világ másik feléről ide szállítani.
1: Még így is olcsóbb.
2: Hogyha ezt úgy végig gondolom, akkor lehet, hogy nem jön ki a matek. Tehát nem látunk tisztán a pályán, én hiszek abban, hogy az európai gyártás talpon marad, mert minden újdonság egy darabig vonzó, szép, és ahogy telnek az évek, ki fog derülni, hogy mennyire tartós, merre fog eljutni, és valójában mennyit fognak belőle venni.
1: Tehát optimista vagy egy európai gyártás jövőjét illetően, de az európai autókereskedelem, sőt, a magyar autókereskedelem jövőjét illetően is optimista vagy? Nem lesz leépítés Magyarországon emiatt a összeomlás miatt?
2: Ami átrendeződés már biztos, hogy lesz, hisz fizikailag ugye márkák cserélődnek, márkákból kevesebbet adnak el, bizonyos modellekből kevesebbeket adnak el.
1: Kell ennyi kereskedő?
2: De miközben ezt eldönti a piac. Hát alapvetően mindenki eldönti, hogy megél vagy. Nem lehet, hogy megéri kevés darabszámot eladni, de a független szervizként üzemeltetve jó pénz hoz a fenntartás, ezt senki nem tudja, csak az a vállalkozó, aki ebbe a történetben nap mint nap bemegy és dolgozik, ő fogja kiszámolni, hogy megéri vagy nem. Alapvetően miközben nő a piac, semmi nem indokolja, hogy azt mondjam, hogy itt tömeges problémát jelentene a gépjárműkereskedelem világába a jelenlegi helyzet.
1: Tehát akkor ez szerint nincs mitől félni a magyar vásárlónak, hogyha autót akar vásárolni, tehát nyugodtan belecsapod.
2: Most tegye meg. Alapvetően az euró árfolyama miatt jelen pillanatban felelősséggel mondom, hogy most a legolcsóbb az autó.
1: Nagyon köszönöm, itt voltál. Kedves hallgatók, önök Nezsik Istvánt, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete ügyvezető elnökét és az Autós Nagykoalíciós elnökét hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom önöket a Rádió Keli ugyanebben az időben. Viszonthallásra.
0: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Megoldható Magyarország gázellátása az oroszok nélkül is. Világszinten is a legjobbak között a Semmelweis Egyetem. Ma eleinte napos, száraz időben lesz részünk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megoldhatónak nevezte Magyarország gázellátását orosz import nélkül is a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában pénteken. Kapitány István kiemelte, hogy Magyarországnak több irányból is van lehetősége gázt beszerezni, az ország ellátásával nem lesz gond. A miniszter arra reagálva, hogy az uniós döntés értelmében 2027. október 1-től nem lehet orosz gázt importálni, rámutatott, a magas magyarországi orosz kitettség nem abból a hogy nem lehet más területekről gázt hozni, hanem abból, hogy ez a megoldás volt a leggazdaságosabb. Magyarország gáz ellátását biztosítani tudják, versenyképes áron is, jelentette ki kapitány István. Újabb komoly nemzetközi eredményt ért el a Semmelweis Egyetem. A 2026-os Shanghai Ranking szakterületi világrangsorban gyógyszertudományokból a világ 50 legjobb egyetemek közé került. A releváns 7 szakterületből 6-ban a legmagasabban rangsorolt magyar intézmény lett, írja az egyetem. Gyógyszertudományokban és fogorvostudományban a kelet-közép-európai régióban is az első helyen végzett, klinikai orvostudományban pedig holtversenyben került a régió élére. Nem tudott leszállni, ezért 2 órán át körözött egy utasszállító a debreceni reptér felett. Sűrű köd nehezítette meg az utasszállító leszállását szombat hajnalban. A pilóták csaknem 2 órán keresztül köröztek a repülőtér környékén, mire a látási viszonyok lehetővé tették a biztonságos landolást. A Malmöből Debrecenbe tartó járat hajnali 3-kor indult Svédországból, a megérkezéskor viszont nem voltak megfelelőek a körülmények a leszálláshoz. A környéken mindössze 200 méteres volt a látótávolság, miközben a landoláshoz 550 méterre volt szükség, írja a Blick, ezért 2 órával tovább tartott az út. Ókori kaszárnyák, fürdők, vízmedencék és használati tárgyak kerültek elő a római C-metró építése közben. A leletek jelentős részét magukon az állomásokon mutatják be. Az olasz főváros föld alatti közlekedési hálózata így egyre inkább régészeti múzeummá válik, egészen a 2030-as évek közepéig alakul, majd írja a Népszava. A falakon időrendi sávok, magyarázó szövegek és grafikák követik egymást, a vitrinekben pedig ugyanazon a helyen tárgyak láthatók. Ahogy az utas egyre mélyebbre halad a mozgó lépcsőn, időben is visszafelé jut.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma délután északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este északon, északnyugaton eső zápor töpén is előfordulhat. Északon és az Alföldön sokfelé megélénkülhet a nyugati-délnyugati szél, délután 26-30 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Esemény.
1: Sophie Alice Baxter brit dance pop énekes dalszövegíró lesz a 2027. évi jubileumi paloznaki jazz picnic zárónapjának egyik sztár fellépője. Sophie Alice Baxter neve több mint 25 éve egyet jelent az ellenállhatatlan brit dance poppal, amelyben egybeforrad diszkó, az elektronika és a pop. A brit énekes dalszövegíró Spillerrel közös Groove Jet című dalával hódítottanak a listákat 2000-ben, majd gigak slágerekkel vált a popkultúra meghatározó alakjává. Hangsúlyozták, hogy jövőre július 29-e és 31-e között ünnepli a Jazz Picnic, a jubileumi 15. születésnapját, palóznak pedig Sophie Alice Baxternek köszönhetően egy estére csillogó diszkóteremmé alakul át.
0: Esemény.
2: 5 napra ismét megtelik élettel Pécs belvárosa. Szeptember 23-a és 27-e között rendezik meg a Pécsi Napokat, a város egyik legrégebbi fesztiválját. Idén a Székesegyház közelében a sétatér gesztenyefái alatt várják a közönséget, ahol a zene mellett tánc, bor, kézműves programok és utcai produkciók is helyet kapnak. A zenei kínálat kifejezetten sokszínű lesz. Fellép többek között a német Buzzy Dreams, a Kék Nyúl, a pécsi alternatív ska Cuba Libre, a Voice Singers, valamint az Elvis projekt is, amely a rock and roll aranykorát idézi meg. A Pannon Filharmonikusok szabadtéri koncertje egészen más zenei világot hoz a fesztiválra. A programból természetesen a hagyományőrzés sem marad ki, lesz családi táncház, néptánc bemutató és utcazene is. A fesztivál egyik különleges eseménye a bor és dal ünnep, ahol a borok mellé a Swing Ladies Trio hozza el a 20-as, 40-es évek elegáns hangulatát, modern slágerekkel megbolondítva. A Pécsi Napokban éppen az a jó, hogy nem kell egyetlen műfaj mellett letenni a voksunkat. Egyik pillanatban koncertet hallgatunk a gesztenyefák alatt, a másikban táncosokat nézünk, bort kóstolunk, vagy éppen egy utcazenész produkciójába botlunk. Ráadásul az összes program ingyenesen látogatható, így szeptember végén Pécs belvárosa valóban egy nagy, közös, szabadtéri fesztivál helyé változik.
0: Film.
2: 19. alkalommal rendezik meg a koreai filmfesztivált, a Corvin moziban szeptember 25-e és október 2-a között. A 4 szekcióban összesen 24 filmet lehet megnézni, és a kínálat tényleg széles. Történelmi drámák, road movie-k, dokumentumfilmek, vígjátékok és még zombis film is szerepel a programban. A fesztivál nyitófilmje, a Király gondviselője, egy 15. századi Koreában játszódó történelmi dráma, amely oda haza már több mint 16 millió nézőt vonzott. Különleges élményt kínálhat a 3 generáció utazása. Elektromos autóval a világ körül is, amelyben egy nagypapa, egy apa és 2 gyerek 80 nap alatt elektromos autóval teszi meg a Kvangju és Budapest közötti utat. A filmek mellett 3 rendezővel személyesen is találkozhatnak a nézők. Song Jinuk, Chang Kun-je és Lee Sun-young közönség találkozón mesélnek majd saját alkotásaikról, magyar és koreai nyelven. A fesztivált október 2-án a Lányom a zombi című vígjáték zárja, előtte pedig átadják a közönség által megszavazott kedvenc filmnek járó díjat. A koreai filmfesztivál jóval több egy egyszerű mozizásnál, egy hét alatt a koreai filmművészet több arcát lehet felfedezni, a történelmi filmektől a kortárs egészen őrült ötletekig.
0: Színház.
2: 3 új bemutatóval készül a játékszín a 15. évadára, és a közös nevező ezúttal is a humor, az érzelmek és az emberi kapcsolatok lesznek. Az első újdonság az Amatőrök, Horgas Ádám rendezésében, Hirtling Istvánnal, Szerednyei Bélával és Lévai Viktóriával. A darab azt vizsgálja, hogyan viszonyulunk a színházhoz, a szerepeinkhez és egymáshoz, vagyis a színpad mögött és előtt is akad majd néhány érdekes kérdés. Érkezik a La Mancha lovagja Juronics Tamás rendezésében, Kolovratni Krisztián, Gubik Petra és Serbán Attila főszereplésével. A klasszikus történet új színpadi megközelítést kap, miközben olyan kérdéseket tesz fel, amelyek ma is ismerősek lehetnek. A harmadik bemutató a Legyen a feleségem, amelyet Kapitány Iván rendez, a főbb szerepekben Nagy Sándor, Partinóra, Gáspár Kata, Peller Anna és Debreceni Csaba látható. A jubileumi 15. évadhoz egy különleges kulisszák mögötti magazin is társul, a sajtóeseményen pedig 6 játékszínművész személyiségéből még desszerteket is készítettek. Így született például Csonka András karamell csúcsa, Peller Anna málnás meglepetése és Járai Máté csokoládé rapszódiája. A játékszín tehát idén nem csak a színpadon szeretné megmutatni, milyen sokféle történet és karakter fér el egy helyen, hanem egy kis édességgel is megfűszerezi az évadkezdést.
3: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Akinek nincs ki mind a négy kereke, extrém sportpályák a gurulni vágyóknak. Adrenalin dúsított játszóterek. Hazánk extrém sportpályái széles skáláját kínálják például a gördeszkázásnak, a görkorcsolyázásnak vagy a BMX-ezésnek. Mindegyik sportág egyedi stílust, technikákat és kihívásokat hoz magával. Közös pontjuk, hogy a különböző akadályok, dombok, lépcsők és egyéb épített elemek felhívást jelentenek arra, hogy a sportolók felfedezzék saját határaikat. Ha még nem választottunk sportágat, kiváló célpont lehet Debrecen új, izgalmas sportkomplexuma, mely hiánypótló közösségi helyszín, nem csupán az extrém sportolóknak. Létrehozása a zöld felületek és játszóterek felújításával párosult, így egy igazán családbarát és környezettudatos tér jött létre. Kínálata rendkívül sokszínű, és a tervezése során gondoltak minden korosztály szükségleteire. Találunk itt BMX, triál, dirt jump, gördeszka, görkorcsolya, rollerpályákat, ráadásul mindegyiket 3 nehézségi fokozatban, hogy minden szintű sportoló megtalálja a számára legmegfelelőbb pályát. Az országos Bringa Park programnak köszönhetően az elmúlt pár évben országszerte rengeteg ilyen pálya jöhetett létre. Szinte nincs olyan vidéki nagyváros, ahol ne találkozhatnánk egy-kettővel. Vannak példák a város szívében elrejtett pályákra, például Egerben vagy Tatán, de vannak kicsit más jellegű, természetközelibb helyszínek is, mint például a Tatanka Bike Park Győrúj barátom. Kétkerekű közösség. A gondos tervezéssel létrejött pályák mögött gyakran olyan innovatív ötletek állnak, amelyeket mérnökök, dizájnerek és sok esetben a helyi közösség együttesen alkottak meg. Ennek köszönhetően nem csupán egy funkciós térről beszélhetünk, aktív sporthelyszín mellett, közösségi találkozóhely és sokszor vizuális látványosság is egy-egy pálya.
3: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Két érdekes hazai tőzsdei társasággal foglalkozunk mai műsorunkban. Magyarország egyik meghatározó integrált ingatlan szolgáltatási cégcsoportjává kíván válni a BÉT Prémium kategóriájában jegyzett AccuInvest, miközben 5 éven belül tavaly árbevételének duplázását tervezi megújuló stratégiájában. A társaság vezérigazgatójával tekintjük át a bejelentések hátterét és a kilátásokat. Műsorunk második részében pedig az Xtend kategóriában látogatunk. Augusztusban tette közzé középtávú stratégiájáról szóló tájékoztatását. Az Ébdufelre nyerté. A társaság 2026 második felében a tervek szerint új növekedési szakaszba lép, a középtávú stratégiájának a lényege pedig, hogy a jelenlegi generál kivitelezésre épülő stabil működést 4 egymást erősítő irányba fejleszti tovább. Az elnök vezérigazgató és a vezérigazgató helyettes fogja összefoglalni a stratégiai változások lényegét. Nem mellesleg az Ébdufen részvények az elmúlt egy hónapban a legjobban teljesítő papírok közé tartoztak a BÉT-en. 6 forint körüli szintekről 10 forint környékére erősödött az árfolyam. Kérem, tartsanak velünk! A Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájába látogatunk mai műsorunkban. Vendégünk Gerő János, az AccuInvest Nrt. Vezérigazgatója, aki idén tavasz óta irányítja a társaságot, amely azóta megújított stratégiát, ez alapján portfóliótisztítást és már akvizíciót is bejelentett. Ráadásul frissen tette közzé az idei első féléves tényszámokat is, ami szintén a beszélgetés egyik témáját jelenti majd. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
2: Jó napot kívánok, szervusz! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mielőtt a tervekről beszélünk és a megújított stratégiáról, mit érdemes tudni, milyen szakmai múlttal kerültél a vezérigazgatói pozícióba?
2: Igazából ez egy nagyon megtisztelő felkérés, és úgy gondolom, hogy egy nagyon jó időzítéssel, egy nagyon jó pillanatban tudunk egy pozitív piaci környezetben olyat alkotni, amely meghatározó lehet a következő években. Ingatlan szakembernek mondom magam, közgazdasági végzettségem van, és ingatlan tranzakciókkal, üzletfejlesztéssel, az ingatlanfejlesztési iparágban dolgozom mai napig. A meghatározó csoport a Wing ZRT egyik vezetőjeként, és ebből adódóan az asztal mind a két oldalán ülve megtapasztaltam a ingatlanokkal kapcsolatos tevékenység, sőt annak a szolgáltatási részének is a egyik oldalán az igényeit, a másik oldalán pedig a fontosságát és a minőségét.
1: Említetted a Winget és a Wallis csoportot. Pontosan hogyan kapcsolódik a tulajdonos az AccuInvesthez? Ugye ingatlanpiacot, ingatlanpiaci tranzakciókat említettél.
2: Igen, az AccuInvest meghatározó tulajdonosa formailag a Mevinvest ZRT, amely egyébként pedig a Wing Holding ZRT-nek a 100%-os leányvállalata, mindannyian pedig a nagy, több mint 35 éves múltra visszatekintő vállalatcsoport tagjai vagyunk, ami most már több mint 17 országban működik, és ezért egy nagyon meghatározó háttérrel, egyrészt erős tőke háttérrel, másodszor ingatlanpiaci tapasztalattal, harmadszor pedig szakmai múlttal rendelkezik az a csoport, ami a meghatározó tulajdonát adja a AccuInvestnek.
1: A legnagyobb jelenlegi befektetés, illetve leányvállalat pedig most már egy jó ideje a Neo Property Services. Mit lehet tudni a Neo-ról, konkrétan mi a tevékenységi köre és mekkora szereplő itt a hazai piacon?
2: A Neo a magyar üzemeltetési, épületüzemeltetési piacnak egyik vezető és meghatározó cége. Egy nagyon tapasztalt régi szereplő, 1999-ben alapították, és több mint negyed százada sikeresen komoly nyereséget termelve működik, angolos nevén mondjuk a facility management és a property management területén. De ezen kívül már régebben is elkezdte bővíteni tevékenységét, Tehát egyik meghatározó nagy növekedési iránya a NEO-nak az építőipari generál kivitelezői tevékenység, amely kisebb fit-out munkákból indult, de most már önálló nagy projektek lebonyolítására is tökéletesen alkalmas. És hát nem utolsó sorban, olyan értelemben az iparágban tevékenység az megkerülhetetlen, hogy az ingatlanokkal mindig foglalkozni kell, az ingatlanokról gondoskodni kell, tehát azokkal az életciklusok során folyamatosan feladatok vannak.
1: Térjünk rá a friss tényszámokra. 2026 első fél évében 22,8 milliárd forintra, összességében 19%-kal növelte árbevételét a társaság, miközben a nettó nyeressége a tavalyi veszteség után az idei első 6 hónapban 422 millió forint volt, az üzleti működés eredményét mutató EBITDA pedig 1,5 milliárd forintos nagyságrendet tett ki, ez 5,5%-kal magasabb az egy évvel korábbi bázisidőszaknál. Összességében mit üzennek ezek a számok, illetve milyen mérföldköveket emelnél ki az elmúlt időszakból?
2: Egyértelmű, hogy az eredményeinknek szinte a legnagyobb részét a Neo Property Services eredménye adja egyelőre még, és a Neo támogatta az akkó eredményeit ezekben a szép számokban. 2025-ben még egy nagyon komoly mérföldkő volt a cég életében. A MEVINVEST 10 milliárdos tőkeemelést hajtott végre, amely két fontos célt szolgált. Az egyik, hogy a Neo akvizícióhoz kapcsolódó vételárhátalékot kifizette, illetve befejeztük a Szerémi Irodaház megvásárlását, lezártuk azt a tranzakciót is. Így egyrészt a kötelezettség állománya nagymértékben csökkent a cégnek, illetve a saját tőkéje pedig 20 milliárd forint fölé emelkedett. A Szerémi úti irodaházat egyébként hosszú távon az akku központjának tervezzük használni, és ott vannak a központi irodái a Neónak is.
1: Nyáron mutattátok be a megújult stratégiátokat, amelyben azt jelöltétek meg fő célként, hogy Magyarország meghatározó, integrált ingatlan szolgáltatási csoportjává váljatok. Mit jelent ez a cél pontosan, milyen megfontolás áll mögött?
2: Mindenképpen azt szeretnénk, hogy ingatlan szolgáltatási tevékenységű fókuszú legyen az Akku Invest. A csoportban működő, sikeres és nagy cégek erre minden alapot megadnak, tehát a Wallis csoport tőkeerejére, a Wing csoport szakmai hátterére és a leányvállalatnak, a Neo Property Servicesnek pedig a jelenlegi kiváló piaci pozíciójára építve megfelelő alapok vannak arra, hogy ebbe az irányba elinduljunk. Ez azt is jelenti, hogy a teljes ingatlan értékteremtési ciklus legelejétől a legvégéig szerepeljünk, és tudjunk a ügyfeleknek megfelelő szolgáltatásokat nyújtani. Úgy látjuk, hogy ebben megfelelő piaci lehetőség is van, és olyan megváltozott módon tudnánk ezeket a szolgáltatásokat nyújtani, amely jövőben elég elvárható fejlődést adnak, például innovatív, digitális átállással, olyan technológiai újításokkal, amelyeket egyébként most már a piac szerintem elvár, és muszáj lesz ezekhez alkalmazkodnunk is. Elég ambiciózusan azt mondjuk, hogy egy ilyen fajta szolgáltatási lánc kiépítésével és tevékenységeinkkel 5 éven belül 100 milliárd forintos árbevételt szeretnénk elérni, ami egyért körülbelül a 25-ösnek a kicsit több, mint a duplázódását jelenti. Ezt a fajta stratégiát már az igazgatóságunk elfogadta, és ennek mentén tesszük meg azokat a lépéseinket, amelyekkel el tudunk érni ehhez az ambiciózus célnak a megvalósításához.
1: Konkrétan milyen tényezőkre alapozzátok a következő időszakra tervezett növekedést? Mennyire lesz ebben szerepe a Neo Property Services további organikus bővülésének, illetve mennyire terveztek akár egyéb akvizíciókat, vásárlásokat, vagy további lábakat az üzleti modellhez?
2: Igen, tehát az össznövekedéshez terveink szerint egyéb tevékenységek is hozzá fognak járulni. Jelenleg még csak a Neo-ról tudok beszélni, illetve egy frissen bejelentett tranzakcióról. Tehát egyrészben szerintem volumenben is tudunk növekedni, tehát egész egyszerűen több ügyfelet, több megbízással kiszolgálni. A másik pedig mindenképpen a működési tevékenység szélesítése. Itt igazán vezető szerepet szánunk a generál kivitelezői tevékenységre. tevékenység már most sikeresen elindult, és felfutásban lévő tevékenységének. Klasszikusan ez nem szerepelt a NEO szolgáltatási portfóliában még pár évvel ezelőtt, illetve hát az üzemeltetéshez klasszikusan kapcsolódó kisebb beltéri úgynevezett fitout munkák alapján, illetve azokból kiindulva egészen kiváló generál kivitelezői szaktudás és csapat alakult ki a NEO-n belül. Nagyon támogatjuk ennek a növekedését, és úgy látjuk, hogy kívülről pedig a piac is ad lehetőséget arra, mind potenciális tevékenységekkel, átrendeződésekkel, hogy önálló generál kivitelezőként is hangsúlyosan működjön a NEO a jövőben.
1: Az elmúlt időszakban már, ahogy utaltál is rá, több stratégiai intézkedésre is sor került. Két ingatlan értékesítését is bejelentettétek. Ez hogyan illeszkedik a stratégiába?
2: A nagy ingatlanos cégcsoporton belül az Akkó és azon belül a NEO is egy szolgáltatási tevékenységet végző, magas hozzáadott értékű, magas minőségű szolgáltató cég és cégcsoporttá válik, ami azt jelenti, hogy nem fókusz az ingatlan befektetés. Tehát áttekintettük, hogy mi volt eddig a portfóliónkban, és úgy állapítottuk meg, hogy vannak olyan múltból nálunk lévő olyan ingatlanok, amelyek nem ezt a növekedési célt szolgálják, azoknak a hasznosításáról döntöttünk is, és egyébként két ingatlan eladása gyakorlatilag le is záródott ebben az évben.
1: Bejelentetétek az első akvizíciótokat is, generál tervező vállalattal bővítitek az ingatlan szolgáltatási portfóliótokat. Mit érdemes tudni az aspektusról, milyen terveitek vannak itt?
2: Az Aspektus Architect egy sikeres, nagyon szép múlttal rendelkező generál tervező cég. 1999-ben alakult, és a teljes generál tervezői folyamatot végigviszi a koncepció tervtől, az engedélyes terveken keresztül a kivitelezés tervezői ellenőrzéséig bezárólag, illetve egyéb olyan megvalósulási dokumentációkat, bontási terveket és kapcsolódó szakértői szolgáltatásokat végez, amely egy átfogó generál tervezői cégtől elvárható. Az Aspektus 21 főt foglalkoztat, és 25-ben közel 600 millió forint volt a bevétele, és az EBITDA-ja pedig megközelítette a 60 millió forintot, és a korábban említett stratégiai értékláncba való illeszkedésben nem mindenképpen egyik fontos mérfőkőnek tekintjük a tervezési kapacitás és tervezési szaktudás meglétét az Akkó szolgáltatási portfóliójában egyik oldalról, a másik oldalról pedig bízunk abban, hogy pontosan a NEO-nál meglévő elsősorban generálkivitelezői, illetve az Aspektusnál meglévő tervezői tevékenységben egy olyan szinergia tud képződni, amely bonyolultabb, nagyobb, akár fővállalkozói tevékenységben is elvégezhető beruházásokká teszi képessé ezt a csapatot. Egyébként érdekességet említem, rendkívül nagy referenciákkal és szép színes múlttal rendelkezik ez a tervező cég. A kereskedelmi ingatlanok szinte az összes palettáján már ikonikus épületeket terveztek, és a nevük fűződik hozzá. A szállodáknál csak, hogy említsem, talán mindenkinek rémlik a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren található két szállodaépület. Aspektus tervezte a budai Dunaparton lévő Ericsson és Evosoft székházak, irodaszékházak, de már a lakópiacon például két nagy lakóprojekt tervezését is elvégezték a Római Park és a Kassák terasz lakóparkoknál, illetve az ipari ingatlanok területén is vannak tapasztalataik, többek között ipari parkok, logisztikai csarnokok tervezésével. Úgyhogy azt láttuk, amikor megvizsgáltuk a céget, hogy megfelelő megrendelés állománya rendelkezik, tudja és fogja is bővíteni ezt a meglévő bevételi lehetőségeit, tehát ugye egy szolgáltató cégnél azért az a biztos, ami már megbízással rendelkezik. Erre a 26-os év és már a 27-es évnek a nagy része is komoly biztonsággal szolgál, úgyhogy olyan alapokról indul ennek a cégnek az átvétele, amely további növekedést tesz lehetővé.
1: Miközben a Bux folyamatosan történelmi csúcsot döntött az elmúlt időszakban, az Akkó Invest részvényei adósak maradtak a jó teljesítménnyel. Mint frissen belépő vezérigazgató, milyen üzenetet fogalmaznál meg a részvényesek irányába, mire számíthatnak a következő időszakban, mitől lehet az Akkó Invest egy jó befektetési sztori a következő években?
2: egyértelmű, modern, jól kommunikálható és vállalható stratégiával rendelkezünk. Ezt kommunikáltuk is korábban is. Tehát van egy víziónk, van egy célunk, ahová el akarok juttatni mind pénzügyi teljesítményekben, mind méretekben, mind tevékenységekben és növekedésben a céget. Azt gondolom, hogy ez egy órási bizalom annak érdekében, hogy itt látványos sikereket és látványos növekedést fogunk tudni bemutatni, és ha csak ezt az elmúlt pár hónapot nézzük, akkor a másik ilyen fontos tényező, hogy igyekszünk aktívabban és egyértelműbben kommunikálni a befektetők irányába, egy egészen más pályára szeretnénk állítani az akkorról alkotott kép bemutatását, és látszik már az eddigi nemrég bejelentett közleményeinkből, az aktivitásainkból is, hogy azért egy egészen más aktivizált pályára lépett a cég.
1: Tervezitek-e esetleg azt, hogy a középtávú árbevétel terv mellett eredményességi célokat is megfogalmaztok majd? Ugye beszéltél növekedésről, illetve olyan tervekről, olyan stratégiai lépésekről, amik ezt majd megalapozhatják a jövőben. Várható-e tőletek egy kibővített, nagyobb, hosszabb, tartalmasabb stratégiai anyag, ami akár eredménycélokra is fókuszál?
2: Igen, a növekedés, meg főleg az árbevétel növelése azért nem egy öncélú tevékenység, tehát ugye semmilyen komoly vállalkozásnál a nagy tömegben növelt árbevétel, ami nem okoz stabil nyereség növekedést, vagy nyereség arány növekedést, az nem biztos, hogy olyan nagyon jó. Tehát természetesen ez is a fókuszunkban van, ezért is olyan innovatív, új a piacon, vagy még nem lévő, vagy bevezetés előtt álló, és a jövőben mutató technikákat, technológiákat, működés módokat szeretnénk bevezetni az ingatlan szolgáltatás területén. Ezzel egyébként elég sokan nyilván foglalkoznak, mondhatnám nagyon röviden természetesen az adatalapú működést, az AI felhasználását, a robotikának a vizsgálatát, ilyen hasonló innovatív megoldásokat. Az egész ingatlan iparág átalakuló félben van, ugye elindult az úgynevezett PropTech, tehát az ingatlan iparágban az a technológiai megújulás és fejlődés, amely olyan hatékonyságnöveléseket tesz lehetővé gyorsaságban, minőségben. Ennek az élharcosai szeretnék lenni, hogy ezeket alkalmazzuk a cégeinknél.
1: Terveztek-e esetleg elemzői lefedettséget, elemzői követést a részvényekkel kapcsolatban? Vannak-e ilyen irányú tervek? Emlékeim szerint még jó néhány évvel ezelőtt a frankfurti székhelyű dr. Kalivoda Research egy elemzést kibocsájtott az akkóval kapcsolatban, de aztán annak igazából nem lett folytatása. Vannak-e ilyen jellegű tervek, hogy újra lehet majd olvasni esetleg friss elemzést az Alko Invest részvényekkel kapcsolatban?
2: Tervezünk mindenképpen, de én szeretnék egy olyan stabil, megváltozott működési alapot mutatni az elemzőknek, amely egy egészen más jövőképet tud majd bemutatni a befektetőknek. Ebben még egy kis türelmet kérünk szépen, de mindenképpen tervezünk.
1: Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióba, és megosztottad velünk ezeket az információkat. Gerő János, az Akko Invest vezérigazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Ez még mindig a prémium kategória. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Közzétették a dízelautók után járó támogatás részleteit. Sok horvát nyugdíjas dolgozik tovább. Ma délután már többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A kormány 20 000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízel üzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja. A támogatás személyenként egy kocsi után jár. A folyósítás automatikusan történik, az összeget az adóhivatalnál rendelkezésre álló bankszámlára utalják, ennek hiányában postai úton kifizetési utalvánnyal kézbesítik. Két kézigránátot találtak egy magyar férfi autójának alvázára erősítve a horvát határon, közölte szombaton a rendőrség. A férfi a Bosznia-Hercegovina felől érkezett Horvátországba, amikor a rendőrök és a vámosok az ellenőrzés során egy becsomagolt, az autó aljára erősített tárgyra figyeltek fel. A járművet bírósági engedéllyel átkutatták, és találtak két M75 típusú kézigránátot. A rendőrség szerint a férfi maga erősítette ragasztószalaggal a gránátokat az autó alvázára, és Bosznia-Hercegovinából Horvátországba, vagyis az Európai Unió területére akarta csempészni őket. Több mint 40 000 horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyeget, írja az MTI. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él, a nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Újkőkori csontból készült sípot találtak régészek az észak-macedóniai régészeti lelőhelyen, számolt be róla a macedón sajtó. Az idei régészeti feltárások során a lelőhely északi részén egy neolitikus építmény maradványaira, valamint számos használati tárgyra bukkantak. Kerámia edények, nehezékek és egy kétélű balta öntésére szolgáló forma, továbbra agancsból és állati csontból készített eszközök is előkerültek. A kutatók az idei ásatás egyik legértékesebb leletének, a neolitikumból származó csontsípot tartják. A tárgyon megmaradt a fúvónyílás, valamint az a perforáció is, amelyen keresztül a hang távozott.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma eleinte napos, száraz időben lesz részünk, fátyol és gomoly felhőkkel, késő délutántól aztán észak-északnyugat felől fokozatosan megvastagszik a magas szintű felhőzet. A nyugatiasra forduló szél az észak-észak-keleti megyékben megélénkül, a csúcshőmérséklet 25-30 fok között alakul, általában 27 fok felett.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: I try every

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
1: A budapesti értéktőzsde Xtend kategóriájának egyik legizgalmasabb részvénye az elmúlt időszakban az Ébdufer volt. Itt van a stúdióban Palkovics Milán, a társaság elnök vezérigazgatója, és Solti Balázs vezérigazgató helyettes. Üdvözöllek benneteket, szervusztok!
2: Mi is üdvözlünk téged és a hallgatókat is.
3: Szintén is üdvözlök mindenkit.
1: Bár egyre több befektetője van az Ébdufernek, majd beszélünk is róla, hogy pontosan mennyit, én azért a részvénykönyvet rendszeresen követitek, de az első, talán legfontosabb kérdés, hogy mi okozta itt az elmúlt időszakban ezt a nagy felbojdulást az Ébdufer részvények körül. Valóban egy nagyon jelentős árfolyam mozgás volt, és hát napi szinten is a korábbihoz képest, vagy akár az Xtend piachoz hasonlítva nagyon komoly forgalmakat tudtatok elérni. Milyen változások voltak a cégnél, amik ezt alátámasztják?
2: Két jelentősebb bejelentésünk is volt az utóbbi időben. Az egyik a GeoAcut érintő bejelentésünk volt, a másik meg a cég 5 éves elkövetkezendő időszakát meghatározó megállapodásnak a megkötése volt. Balázs szerintem mondta.
3: Mind a két bejelentés önmagában szerintem megéri, hogy kicsit beszéljünk róla, hiszen nekünk mind a kettő része fontos. Az Ébdufer 2004 óta piacon lévő cég, alapvetően az építőiparral kezdtünk el foglalkozni, de aki ismeri a történetünket, talán tudja, hogy szeretünk kitekinteni. Egy ilyen nagyon fontos kitekintés nekünk a GeoAcut Kft. És a GeoA-nak a története, ami látszik, hogy egy kifejezett izgalmas történet üzleti szempontból is, de nem akarunk elfelejtkezni arról se, hogy nekünk az építőipar a gyökerünk. Itt a két bejelentés, illetve egy bejelentésnek a két részre, ezt tudatosan gondoltuk összefogni, hiszen mind a kettő igazából az egy fő bejelentés, ami középtávú jövőnkről szól, ezért foglaltuk ezt egybe, nem tudtuk külön, és nem is akartuk külön kezelni. Mind a kettő lábunkat meg vagyunk győződve, hogy erősíteni fogja, erősíti. Egyrészt az első a GeoA-s történet, amit szerintem ki fogunk fejteni, kicsit később inkább foglalkoznék a másikkal. Ami egy örömteli hír nekünk, hogy az elmúlt évekhez képest sokkal nagyobb időtávon tudunk előre tekinteni az építőipari szegmensünkben, ami egy nagyon jó alapot ad nekünk, hogy saját magunkra, mint szervezet jobban odafigyeljünk, és elkezdjünk belenőni ebbe a feladatba. Tehát vezetőként is teljesen más egy közép-hosszú távra leszerződött munkamennyiség mellett a szervezettel foglalkozni, mint azon gondolkozni, hogy akkor fél év múlva milyen projektet kell nekünk behozni. A menedzsment kapacitást így az elmúlt időszakban Milánnal tesszük át arra, hogy egy olyan ütőképes szervezetet hozunk létre, ami garantálja azt a sikert, amit most sikerült nekünk legalább rendelési állomány szinten behozni. Mire kell itt gondolni? Ez a kivitelezés szempontjából nagyjából 60 milliárd forintnyi megrendelési állomány, ami 5 évre, hogyha csak így után homogénen elbontom, 12 milliárd forintot jelent ez a mi eddigi kapacitásunknak, ha nem is többszöröse, de azért nagyobb része. Az Ébdufer, mint szervezet egyik előnye, amire mi most így építünk, az a mérete. Mi egy elég kompakt, nem mondom, hogy családi, de nagyon rövid döntési úttal rendelkező szervezet vagyunk, minden szépségével és nehézségével.
1: A bejelentéseteknek ez a része, az konkrétan arról szól, hogy egy megállapodás alapján a Panodom Kft. A következő 5 évre tervezett összesen 14 ingatlanfejlesztési projektjében az Ébdufer NRT-t bízza meg a generál kivitelezői feladatokkal. A befektetők azok hogyan kalkulálhatnak ezzel? Egyrészt mit érdemes tudni a Panodomnak a projektjeiről, másrészt talán utaltatok rá, hogy ezek közül van olyan, ami már el is indult, tehát ahol már aktív ez az együttműködés. Milyenek az első tapasztalatok? Egyáltalán hogyan találtatok egymásra? Ez is egy érdekes szempont lehet.
3: Itt a kérdésen teljesen jogos, hiszen itt nem egy pár hetes, igen előrelátott időszakról beszélünk, hanem egy 5-6-7 éves középtávról, ahol a bizalom az mindenképpen sokat számít. Amit nekünk sikerült megerősíteni itt a bizalmi faktoron belül, hogy a Panodom Group nem csak munkával látja el a szervezetünket, hanem a Panodom Groupnak a tulajdonosa az egyik legkomolyabb befektetőjévé is vált az Ébdufernek. Így nem csak mint termék fontos neki, hogy jók legyünk, hanem mint eredménytermelő szervezet is ugyanén érdekelté vált. Így már nem csak arról beszélünk, hogy egy szándéknyilatkozat áll a rendelkezésünkre, hanem egy nettó befektetői, és hívjuk azt, hogy résztulajdonosi elvárás is, hogy ezek a projektek az Ébduferen keresztül teljesüljenek. Hogyan kezdődött a kapcsolat? A Panadom Grouppal van már egy megkezdett projektünk, a Siófoki Aquamarint csináljuk közösen másfél éve, amin keresztül Milán, illetve a Panadom Groupnak a tulajdonosait személyesen megismerték egymást. Itt nagyon fontos ebben az iparágban a személyes bizalom, ami érződik, hogy a két fél között a kezdetek óta megvan. Jók azok a visszajelzések, amiket mi a Panadom Groupnak a tulajdonosától kapunk, hogy ők eddig nem ezt a minőségi szolgáltatást kapták máshonnan, és kifejezetten elégedettek azzal a precizitással, azzal az előrelátással és előretervezéssel, ami a mi egyik alapelvárásunk magunkkal szemben. Úgyhogy ha lehet mondani, akkor a szerelem az a Siófokon kezdődött.
1: Lehet-e valamit esetleg mondani a jelenlegi helyzetben, ezzel az együttműködéssel kapcsolatban, marzsokról, marginokról? Egyáltalán hogy látjátok ezekben a városokban, lokációkban az építőiparnak a jövőjét? Azt kiemeltétek, hogy az ugye mindig egy nehézséget okozott, hogy újabb megfelelő projekteket találni, és ez teljesen világos, hogy ez a szervezetre azért egy nyomást gyakorolt. Milyenek a kilátások az építőiparban, mennyire jó marginok érhetőek el?
2: Én úgy látom, hogy az elkövetkezendő rövid időszakban az építőiparnak nehezebb évei jönnek. Az elkövetkezendő egy mindenképpen döcögősebb lesz, mint a korábbiak. Ennek sok oka lehet, de ami minket érint alapvetően inkább az, hogy ezzel a megállapodással a cégünket tudjuk stabilizálni ezen a piacon. Alapvetően mi korábban sem voltunk érdekeltek például a közbeszerzési piacban, nagyon kevés közbeszerzési munkán indultunk és nyertük el, mi mindig is a verseny szférában dolgoztunk, ugyanakkor ez a megállapodás, amit meg tudtunk kötni a Panadommal, és reméljük, hogy a 14 projekt az teljesítésben megy, vagy akár ennél több is. Ez alapvetően a fejlesztő finanszírozási hátterétől függ, de most azt látjuk, hogy az elkövetkezendő 2-3 évben azok a projektek, amiket eltervezett a fejlesztő, azok meg fognak indulni, úgyhogy ha csak magunkat nézzük, akkor a mi jövőképünk az stabilnak tűnik, az ország egészét tekintve az építőipar helyzete másokkal színesebb. Az építőiparban a generál kivitelezőknél most, hogyha nagyon ilyen ökölszabályokat határozunk meg, általában ez a 10-20% közötti fedezettel tudtak munkákat nyerni, ez ránk is jellemző volt. Itt az elkövetkezendő 5 évre, ugye mivel a Panadom beszállt az Ébduferbe, ő megosztja a fedezetét, tehát az volt az egyik alap elvárásom a megállapodás során, hogy az Ébdufer nem lehet kiszolgálója ezeknek a projekteknek, tehát az nem fordulhat elő, hogy az Ébdufer gyakorlatilag önköltségáron végzi ezeket a feladatokat a fejlesztő részére, ezeket a fedezeket meg is kell osztani, ez természetesen így is tárgyaltuk le, és ebbe egyeztünk meg a megrendelővel. Mi cserébe azt tudjuk biztosítani kivitelezések során, hogy a lehető leghatékonyabb munkát fogjuk elkészíteni, mind árban, mind minőségben, és mind időben. Én úgy gondolom, hogy azzal a szervezett fejlesztéssel, amivel elindultunk, és a Balázsnak nagy szerepe van ebben, a hatékonyságon jelentősen tudunk javítani, a határidőket továbbra is tartani fogjuk, mint ahogy a korábban is tettük ezt, és a fedezetünk az láthatóvá válik, és eredményeket fogunk előállítani. Ennek egyik kulcsfontosság tényezője az az, hogy a szervezett fejlesztésünk nem mehet át létszámbővítésben, tehát alapvetően arra törekszünk, hogy egy hasonló létszámméret mellett valósítsuk meg a legalább kétszer annyi feladatot, mint a módban, amit megtettünk, és ebből gondoljuk azt, hogy egyébként eredményesebben tudjuk folytatni a generál kivitelezési tevékenységünket.
1: Kiemeltétek, hogy egy új tulajdonos is megjelent a társaságban. Hogy néz ki jelenleg az Ébdufernek a tulajdonosi szerkezete? Azzal, hogy bekerült itt az elmúlt időszakban ez a sztori a részfényekbe, mennyire nőtt meg például a kisbefektetői tulajdonosi szám?
2: Legutóbbi lekérdezés alapján 900 és 1000 fő közé tehető, ilyen 950 környéki befektetői létszám van. A jelenlegi tulajdonosi struktúra az alábbiképpen néz ki. A korábbi alapítók által működtetett cégeknek, tehát az Ébdufer Investnek, Célibaúnak, illetve jó magamnak nagyjából egy ilyen 55-56%-os részesedése van az Ébdufer nyertében, tehát a többséget az alapítókhoz köthető társaságok, személyek birtokolják. Ezen kívül a legnagyobb részvényesünk, a tőzsdére lépésünkkel egy időben ugye csatlakozott hozzánk a Széchenyi Tőkealapok. Nekik nagyjából 12-13%-os részvénycsomagjuk van. Az Ébdufer Investbe az alapítók közül a Vanda, ő most az utóbbi egy-két hónapban végül kiszállt a társaságból, és a Vanda üzletrészét vette meg a Panodon. Úgyhogy a Panodomot nem külön kell így kezelni, hanem az Ébdufer Investet kell egyként venni, a többi az közkészányad.
1: Térjünk rá a stratégiának a további pilléreire, és ez alapján, amivel ti is kezdtétek a bejelentést, az a technológiai portfólió bővítése, és egyfajta tőkeáttételes diverzifikáció. Mit jelent ez pontosan, aki nem ismeri esetleg a GeoAccu-nak a hátterét, hogyha röviden be tudnánk mutatni, Balázs?
3: Röviden elmondom a terméket, és utána a fejleményeket ezzel kapcsolatban, aki nem ismeri. A GeoAccu Kft.-ben leegyszerűsítve a hidrogén alapú energiatárolással foglalkoztunk. Ez a maga nemében egy nagyon innovatív megoldást nyújt a közép-hosszú távú energiatárolásra. Leegyszerűsítve, hogyan lehet adott időpontban felesleges energiát hidrogénnel átalakítani, azt úgy eltárolni, ahogy mi tároljuk el, majd utána az eltárolt hidrogént valamilyen módon felhasználni. Akár hidrogénként gázturbinákba bekeverni, vagy elektromos árammá visszaalakítani. Ami újdonság benne, az a technika. A hidrogének egyik megoldandó feladata, a hogyan tudjuk úgy tárolni, hogy ne szökjön el. Röviden talán így tudom laikus szemmel megfogalmazni. Erre tudott a befektető partnerünk, a terméknek a kifejlesztője és megálmodója egy már bizonyított megoldást kitalálni. Ennek a fejlesztése, amiben az Ébdufer aktívan részt vett. Ahogy elmondtam, a GeoAccu Kft. Önmagában csak a tárolással foglalkozott, amit nem tekintető egy rendszernek. Itt a feltalált partnerünk ezt az egészet elkezdte vertikumában szélesebbre gondolni, hogyan lehet a felesleges áramtól egészen az áramfelhasználásig rendszerként kialakítani a hidrogén.

0: viszont a projektnek a társfinanszírozásában részt vettünk. Látszott, hogy érdemes nagyobb körre bővíteni a befektetői kört, amit az Ébuffer is támogatott. Így született meg a GEOA ZRT-nek a létrehozása, amit a feltaláló partnerünk hívott életre. Természetesen mi is meg akartuk találni Ébufferként a szerepünket ebbe, hiszen kezdetek óta hiszünk benne, és komolyan valljuk azt, hogy ebből egy nagyon értékes és innovatív termék fog a közeljövőben megszületni. Láttuk azt is, hogy pénzügyi befektetőként kellenek mellénk mások is. Azon kezdtünk el gondolkozni, hogy hogyan tudunk mégis megmaradni ebben a körben, mint egy aktív partner, illetve az Ébuffernek a jó tulajdonságit hogyan tudjuk így aktívan vele vinni. A megállapodásból talán kiolvashatóda szeretném itt is kihangsúlyozni, hogy a GEOA-ba történő átlépésünk, illetve azzal, hogy mi Ébufferként megtartjuk a GEOA Kft-t, amiben mi egy szakmai feladatot outsourcoltunk, hogyha lehet így mondani, a GEOA ZRT-ből. Mi nem csak pénzügyi befektetőként, hanem szakmai befektetőnként is így igen elkülönülten részt veszünk a GEOA-nak a sikerében. A GEOA Kft. A jövőben a megállapodásunk szerint a terméknek az értékesítésével fog foglalkozni, egészen pontosan a német nyelvterületű, illetve a japán területi értékesítésével fogunk foglalkozni, amivel már is kezdtük az első lépéseket, tehát a célunk az, hogy ennek a terméknek a hírét és az értékét ezekre a területekre kivigyük. Miért gondoltuk úgy a Milánnal, hogy ebben mi tudunk segíteni? Egyrészt a kapcsolati tőkénk igen erős ezekben az országokban, másrészt pedig a hitünk is benne van, hogy ezzel mi tudjuk növelni a terméknek és a projektnek az értékét. Nagyon jó megértés volt a GEOA ZRT tulajdonosaiban is ebben. Ők is örömmel vették ezt a felajánlást, és azt, hogy mi igen aktívan gondolkozunk a terméknek a nem technikai jellegű fejlesztésében. A másik része pedig, hogy a GEOA ZRT-ben mi is, ahogy azt közöltük, így 6%-os tulajdont szerzünk. Milán benne marad az igazgató tanácsban, igazgatósági tagként. Hát így az irányítást, illetve a felügyeletet is fontos szerintem jelezni, hogy benne vagyunk. Így megyünk tovább.
1: Talán a befektetőket legjobban érintő kérdés, hogy hol tart most az összes innovatív folyamat, ami a GEOA-hoz, illetve a találmány hasznosításához kapcsolódik. Mennyire tekinthető ez még egy projektnek, aminek bizonytalan a kimenetere, vagy mennyire vannak esetleg olyan külföldi szereplők, akikkel már konkrétan tárgyaltatok erről, vagy validálták bizonyos részeit ennek a történetnek, hiszen akik részvényekkel kereskednek, biztos az érdekli őket leginkább, hogy mikor alakulhat ki ebből egy jelentősebb, látható eredmény az Ébuffer tulajdonosai részére.
0: Amit a termékről magáról tudni kell, hogy a termékfejlesztés ez folyamatban van. Az Óbudai Egyetemmel közösen zajlik annak a jóváhagyása, verifikációja, és az eddigi teszteket sikerrel is teljesítettük. Mi úgy látjuk, hogy 2027-ben már termékkel és rendszerrel fogunk nagy valószínűséggel rendelkezni. Tehát ezt magáról a termékről, ami a másik, minket, mint Ébuffer, sokkal aktívabban érintő vonal a terméknek a piacra történő bevezetése. Az elmúlt időszakban, amit mi tapasztaltunk, hogy ha a termékről elkezdtünk beszélgetni külföldi partnereinkkel, a nyitottság az hatalmas volt. Igen, hamar kiderült, hogy erre a technológiára az igény az nem csak legenda szerint, hanem tényszerűen megvan, és nagyon kíváncsiak a mi megoldásunkra. Hát hogyan néz ki egy terméknek a bevezetés? Először van egy álom, majd végén valamikor megszületik a kézzelfogható termék. Most mi ezen az úton vagyunk. Tehát az álmodozáson már túl vagyunk, és rátértünk a célegyenesre, ahol már mi is konkrétabb dolgokat tudunk mondani, és jóval több kérdést tudunk akár magunknak feltenni, illetve jóval több válaszra rendelkezünk így a kérdezők felé. Izgalmas volt látni, hogy amikor külföldi partnerekkel beszéltünk, és konkrétan ennek a terméknek a mienségéről, felépítéséről beszéltünk, mennyire ráharaptak. Egyik külföldi partnerünk például egészen addig vitte, hogy a saját érdekeltségi körébe tartozó mérnökirodával szintén átgondolta ezt a terméket, és a jelenlegi információk mellett szintén nagyon érdekesnek tartja. Ez már nem csak pénzügyi jellegű érdeklődés volt, hanem egy igen erős technikai jóváhagyás volt is, hogy ez az álom, amiben mi pár évbe leszálltunk, ez megvalósítható. Szintén talán a történethez tartozik, hogy és kicsit visszaugrok a panadomos megállapodáshoz, amiről eddig még nem igen beszéltünk, de talán fontos megemlíteni, hogy ott van egy japán vonal a panadomon belül, amit mi szintén érdemesnek gondoltunk erre felhasználni és letesztelni, hogy Japánban hogyan működhet ez a technológia. Lehet, hogy ez korábban ilyen romantikus elgondolásnak hallatszódhatott kívülről, hogy mit keres Ébuffer egy megfogható német nyelvterület és egy több ezer kilométerre arrébb lévő mérpont Japán. Na, így jön össze a japán történet, hogy ott is megvannak már a konkrét partnerek.

0: akik komoly piaci részt látnak ebben a saját országukban. Úgyhogy az álomból a megvalósítás felé már jóval messzebb vagyunk, mint hogy azt talán egy éve vagy a legutóbbi bejelentések óta voltunk. Azt azért fontos meg itt hozzátenni, hogy amiről itt beszéltem, az a termékpiacra bevezetés szakaszának az első lépése. Itt van még rengeteg megoldható feladat előttünk. Hogyan lehet Japánban egy terméket bevezetni, mik azok a technikai, jogi, kereskedelmi feltételek, amiket nekünk ki kell dolgozni. Ezeket most kezdtük el. Ennek az útnak mi még az elején vagyunk. Szintén a DAC-os történet útján igen masszívan megyünk előre, de még jó pár nyitott kérdés van, amit meg kell válaszolni. És amivel itt le tudom zárni ezt a szakaszát a beszélgetésnek, hogy bármikor, amikor kézzelfogható hatása az Ébdufer életében eredményt mutató jelentőség lesz, azt mi megfelelő módon kommunikálni fogjuk.
1: A stratégiátok harmadik pontja az értéklánc bővítés célzott akvizíciókkal, és egy nemzetközi terjeszkedés. Mit lehet erről tudni, ez hogyan érintheti az Ébdufer jövőjét?
2: Az akvizíciók terve azonnan merült föl, mint igény, hogy a Panodommal ugye megkötöttük ezt a megállapodást, igazából az indukálta, hogy nézzünk körbe a piacon, és a hosszú értéklánc megteremtését akvirálásokkal próbáljuk elérni. Jelen esetben ugye generál kivitelező cégként ilyen hosszú távú, előrelátható, tervezhető projektek esetében már érdemesnek tartjuk azt, hogyha szakági kivitelezési kapacitással is rendelkezünk. Jelenleg azért szerkezetgyártás, lakatos szerkezetgyártás, mint tevékenységet tudjuk folytatni szakipari cégként. Ugyanakkor fölmerült egy ilyen hosszú távú együttműködés okán, hogy villamos kivitelező, illetve gépész kivitelező társaságokkal bővítsük a portfóliónkat, mert ilyen időtávban már nagy biztonsággal látjuk azt, hogy feladattal tudjuk őket ellátni, és nagyobb értéket tudunk összességében teremteni az Ébdufer számára.
1: Köszönöm, hogy befáradtatok a stúdióba. Az Ébdufer nyertétől Palkovics Milán elnök vezérigazgató és Solti Balázs vezérigazgató helyettes voltak a vendégeink ma a prémium kategóriában.
2: Köszönjük a meghívást.
0: Köszönjük a meghívást.
1: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet.
3: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a TrendFM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by TrendFM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: That's right. One can make all kinds of explosives using simple household items.
1: Really?
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
3: Jó napot kívánok! Visegrád első vára, amelynek immár csak nem másfél évtizede tart a kortárs feltárás sorozata. A Síbrigdombon, az egykori római erődben, majd Isbáni várban járunk a műsor első felében.
4: Itt az északi oldalon a terepviszonyok miatt jobban megmaradt, magasabban megmaradtak a falak, talán másfél méteres magasságot is látunk, sőt, mi több, az alapozását is megkerestük, az is elég impozáns, egy méter mélységű. A nyugati oldalon, ugye a dunai oldalon, ott sokkal jobban lepusztult. Szeptember 19-én 10 órától várjuk vissza a résztvevőket is, illetve az érdeklődőket ide a Síbrigdombra, helyszíni bemutatóra, akkor mindent aprólékosan bemutatunk, amit az idén találtunk, és igyekszünk a látogatók, az érdeklődők számára is érthető, befogadható formában ezt előadni.
5: Van egy olyan elképzelésünk, ami szerint ugye itt az egész Síbrigdombon és a környezetében egy régészeti parkot lenne érdemes létrehozni, amit a múzeum tudna működtetni, és ez egyrészt egy állandó bemutatást biztosítana a feltárt részeknek, egy kiállítást is tudnánk ide telepíteni, illetve gyakorlatilag azt a folyamatosan itt menő régészeti ásatások is egyfajta látványosságként szolgálhatnának.
3: Ezután Tatára indulunk. A régészeti kutatásnak hála egyre többet tudunk meg a vár és környezete több mint 600 éves történetéről.
6: Vízesáruk belső oldalán egy nagy méretű épület állt a középkorban, minden bizony a többszintes épületről van szó. Ennek a vízesáruk felőli délnyugati falát már 2023-24-ben amennyit lehetett belőle, azt feltártunk, és 2025-ben, illetve idén pedig ugyanennek az épületnek a tó felőli oldalát kutatjuk, ahol egyrészt ez a tó felőli délkeleti homlokzati fal, illetve ennek az épületnek a tó felőli oldalon egy négyszögletes alaprajzú egy kiszögellése is van.
7: Szándékunk az, hogy láthatóvá tegyük ezeket a feltárt eredményeket a bejárati oldalon is, ahol közművekkel is meg kell küzdeni, hiszen fontos gerincvezetékek húzódnak el a feltárás közvetlen közelébe. Személyesen is szeretném, hogyha a Zsigmond-kori épületből minél többet tapasztalhatnának meg az érdeklődők, illetve a falszakasz, mely a sétány és a tó között látható olyan helyen van, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a vár építkezésével kapcsolatban, illetve akár az ostrom mokra és bizonyítékként mutassunk be részeket, és ezeket meg kell fogalmazni olyan módon, hogy mind a közművek megmaradjanak, mind pedig a romok biztonságban legyenek.
3: Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A visegrádi Síbrigdombon Borús Katalin ásatásvezető régésszel, a Mátyás Király Múzeum munkatársával és Buzás Gergellyel, az intézmény igazgatójával beszélgettem.
4: Itt állunk a visegrádi Síbrigdombon, ahol már 13. éve folytatjuk a tervásatást, és most az északi fal mentén jelöltük ki a szelvényeinket, úgyhogy most azt látjuk, hogy a tábornak az északi fala, ami helyenként egy másfél méter magasan megmaradt, szép habarcsba rakott kőfal, ugye emellett állunk most.
3: Itt vagyunk tulajdonképpen ennek a kis platónak a szélén, és legalább 3-4 méterrel vagyunk magasabban, mint az út szintje. Az út egyébként nagyjából mutatja azt is, hogy mondjuk a római korban hol lehetett a lenti járószint?
4: Hát nem nagyon, mivel itt a táborfalon kívül kettős árokrendszer védte a tábort. Ugye ezt a 70-es években Szőke Mátyás kutatásai bizonyították, és az út, a mai út, ami hát megkerüli és részben el is vitte a római kori erődöt, az nagyjából az árkok alsó szintjén helyezkedik el.
3: Mert hogy ugye magának az erődnek a sarka, az meg itt van azon a részen, ahol még nem folyt feltárás.
4: Részben folyt, még az 50-es években Soproni Sándor egy-két kutatóárkot húzott azon a területen, és hát ugye a 60-as, 70-es években, amikor a panoráma út kiépült, akkor az egyik saroktornyot, ezt az észak-nyugati saroktornyot, ezt el is bontották az építkezések során, úgyhogy ezt már nem fogjuk megtalálni, de a hozzávezető táborfal szakasznak még egy része az a föld alatt van.
3: Itt, amit a szelvényben látunk, ez legalább egy 6-7 méter hosszú lehet. Van egy kiszögelés is. Itt mindegyik fal római kori?
4: Nem, éppen a kiszögelés az egy sokkal későbbi, újkori készítmény lehet. Igaz, hogy szépen faragott kövekből készült, de ezek valószínűleg a középkori építmények bontásából származik, és valamikor a 18-19. Században készülhetett terasztartó támfalként.
3: Ez a római kori erődfal, ez állt még a középkorban is? Tehát ez kijelölte akkor is az erődnek a határát?
4: Igen, minden bizonnyal. Több helyen megtaláltuk már az elmúlt években, hogy kiegészítik, felújítják, új tornyokat építenek a római kori romokra, vagy a éppen elbontott római kori falszakaszokra.
3: Apropó tornyok, itt valahol nem kellene egy toronynak lennie? Ugye a sarkon nyilván volt egy, de a másik irányba?
4: Talán számíthatunk itt a környéken toronyra, az idei ásatás során nem került elő római kori, vagy középkori átépített, vagy középkorban épített torony. Elképzelhető, hogy már 50 centire a mostani ásatási területtől indul egy torony, de jelenleg ezt még nem találtuk meg.
3: Gondolom az itt van azon a sarkon, ahol ez a drótkerítés is van. Jövőre itt akarják folytatni a feltárást, mert ugye számomra legalábbis elég véletlenszerűen ásnak hol itt, hol ott az erőterületén.
4: Hát lehet, hogy ez véletlenszerűnek tűnik, de nem az. Ugye az elmúlt évek során a nyugati oldal mentén folytattuk a feltárásokat. Ezen a területen nagyjából feltártuk az erő déli falától induló szakaszt, egészen addig, amíg a mostani erdészház és nagyobb fák, bokrok ezt megengedték. És ez az északi rész, amit most idén kezdtünk el, ez tulajdonképpen egy új nyitány. Az elkövetkezendő években valószínűleg ezen a területen fogjuk folytatni. És igen, a kérdésre válaszolva elképzelhető, hogy jövőre innen fogjuk folytatni, tehát a keleti irányban jelöljük ki a szelvényeket.
3: Itt ebben az ásatási szelvényben valóban imponáló magasságú római kori falak állnak, viszont önök nyitottak egy szelvényt az erdészház túloldalán is, ott, ahogy láttam, jóval kisebbek a falak, de ott is van valamilyen falmaradvány.
4: Igen, itt az északi oldalon a terepviszonyok miatt jobban megmaradt, magasabban megmaradtak a falak, talán másfél méteres magasságot is látunk, sőt, mi több az alapozását is megkerestük, az is elég impozáns, egy méter mélységű. A nyugati oldalon, ugye a dunai oldalon, ott sokkal jobban lepusztult, és ott hát a római járószint felett mondjuk egy olyan 50 cm magasan maradt meg, és még az is a középkor során kiegészítésre került, mert olyan szinten lepusztult már akkor is.
3: Itt ezen a részen sem túlságosan vastagok ezek az erődfalak, de a másik oldalon én ennél egy sokkal vékonyabb falat láttam. Valóban ilyen kis vékonyka falai lettek volna az erődnek, vagy az nem az erődfal?
4: Mind a kettő az erődfal, kicsit csalóka, mert a nyugati oldalon ugye sokkal jobban lepusztult, mint az északi oldalon, de mind a két részen 110 cm szélességű a fal. A késő római korban ez viszonylag keskenynek számít, mert ugye ennél jóval vastagabbakat ismerünk, akár 3 méteres szélességet is elérnek az erődítményeknek a falvastagságai. Itt ennél sokkal vékonyabb, valószínűleg azért, mert a terepviszonyok a sziklás domboldal önmagában elég védelmet jelent, tehát nem volt szükség vastagabb falakra.
3: Meg hát gondolom egyébként, hogy itt is egy meredélynek a szélén állunk, és valószínűleg a római kori mérnökök is elgondolkodtak azon, hogy érdemes-e ezt a lejtőt egy vastag és ezáltal nagyon nehéz fallal terhelni.
4: Lehet, hogy ilyen indok is volt, illetve a másik az, hogy milyen magasra építették ezeket a falakat. Ugye erre vonatkozóan semmilyen adatunk nem maradt fenn itt a Sibrik-domb esetében. Esetleg ilyen mérnöki számítással lehetne utalni arra, hogy milyen magasságú lehetett egy fal, hogyha ilyen szélességű volt.
3: A másik ásatási szelvényben az erdészház túloldalán ott milyen leletanyag volt? A falon és a köveken kívül talált más is?
4: Igen, ott mivel elég jó mélyre tudtunk menni a régészeti rétegekben, megtaláltuk a középkori rétegeket is. Igaz, hogy most földbe mélyített házat nem nem találtunk, de egy feltöltődési, illetve pusztulási réteget azt megfigyeltünk, illetve alatta római kori rétegek is előkerültek, amelyben nagyon szép kerámia maradványokat, illetve megmunkált állatcsontokból készült tárgyakat is találtunk. Viszonylag kevés érmet, ugye a korábbi években nem volt ritka 3-400 darab érem, ugye a római kori kis bronz, ehhez képest idén körülbelül 60 került elő. Úgyhogy sokkal kisebb mennyiségű a leletanyag.
3: Erre az évre teljesen befejezték itt a feltárást a Sibrigdombon?
4: Most már csak a dokumentálás és a kisebb bontások maradtak. Ugye a fő ásatási szezonunk az augusztusban volt, akkor önkéntesek, középiskolás diákok, egyetemisták voltak nálunk, illetve a múlt héten restaurátorhallgatók jártak nálunk. Most még a különböző kisebb régészeti munkákra fog sor kerülni, és szombaton, szeptember 19-én 10 órától várjuk vissza a résztvevőket is, illetve az érdeklődő őket ide a Sibrigdombra, helyszíni bemutatóra, akkor mindent aprólékosan bemutatunk, amit az idén találtunk, és igyekszünk a látogatók, az érdeklődők számára is érthető, befogadható formában ezt előadni, illetve az idei leletek közül a már restauráltakat is be fogjuk mutatni.
3: A beszélgetésünk elején mondta, hogy ez már a 13. ásatási évad. Hány ásatási évad van még a Sibrigdomba? Ideig mekkora részét tárták fel?
4: Hát talán az egyharmad része van feltárva, úgyhogy még marad jócskán a nyugdíjas éveimig feltárnivaló, és nyilván a következő generációnak is még marad itt munka.
3: Hamarosan folytatjuk a visegrádi Sibrigdombon készült riportot.
2: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk a riportot a visegrádi Sibrigdom kutatásáról és bemutatásáról. A beszélgetőtársam Buzás Gergely, a Mátyás Király Múzeum igazgatója. Nem csak a feltárás fontos a Sibrigdomnál, hanem fontos lenne a bemutatás is, ami hát azért meglehetősen esetleges. Tehát az ember végül is kirándulóként eljöhet erre, megnézheti a már felfalazott évtizedekkel korábban felfalazott falakat, aztán valamivel, amit gondol a területről, szépen hazamegy.
2: Igen, gyakorlatilag itt műemléki helyreállítás soha nem folyt. Az 1970-es évek ásatásai során Szőke Mátyás az akkor előkerült falakat gyakorlatilag minden terv nélkül felfalasztatta, és hát ez most is látható. Egyébként elsősorban a Felegvárból jól látható, hiszen ott szinte egy ilyen alaprajzként terül el ez a terület, de ez lényegében az egykori római erődnek, illetve középkori várnak csak két zónáját mutatja be. Ugye ehhez képest az utóbbi 13 év ásatása nagyon jelentős új területeket is feltártak, és hát új épületeket is természetesen. Ezek azonban mind visszatemetésre kerültek, tehát hogyha valaki itt jár, akkor ebből nem lát semmit.
1: És hát ugye nem csak római kori, hanem jelentős középkori emlékeket is találtak.
2: Így van, hiszen előkerült még 2013-ban egy középkori templom, illetve az alatt egy karolinkori palotaépület, és hát két olyan középkori torony is előkerült az utóbbi évek kutatásai során, ami már egy ismert középkori toronnyal együtt, ugye a 11. századi periódusához tartozik a várnak.
1: A Sibrigdom nagyon fontos Visegrád történetében, hiszen, hogyha itt utána számolok, tulajdonképpen ez volt Visegrád vára nagyjából annyi ideig, mint ahogy a ma látható Fellegvár is Visegrád vára volt.
2: Hát igen, hiszen ez a 4. században épül föl az erődítmény, és hát ha nem is folyamatosan, de bizony a története során nagyrészt használatban volt egészen a 13. századig. Ugye itt a 5.-6. században volt tűnik egy időszak, amikor tulajdonképpen elhagyták ezt a római erődöt, és egy darabig nem költözött ide be senki, de már a 7. századtól folyamatosan van újra lakosság, és ez a lakosság ez lényegében kontinús a tatárjárásig.
1: Ön azt mondta, hogy találtak itt 2013-ban egy középkori templomot is a Sibrigdomnak a közepén, ott is voltam egyébként a feltárásakor, viszont van egy másik középkori templom is, alig néhány lépésnyire az egykori erődnek a falától, az esperesi templom, ugye annak a látogathatósága sem igazán megoldott.
2: Igen, hát ez végül is egy működő kiállító hely, de jelenleg csak úgy tudja a múzeum üzemeltetni, hogyha előre bejelentkezik egy csoport, illetve olyan rendezvények idején, mint most is például a Kulturális Örökség napjai, amikor kinyitjuk, és ilyenkor a kollégák itt szakvezetést tartanak.
1: Van valamilyen terv, hogy egy kicsikét jobban bevonják ezt a múzeumnak, meg a kulturális szférának az életébe?
2: Van egy olyan elképzelésünk, ami szerint ugye itt az egész Sibrigdomban és a környezetében egy régészeti parkot lenne érdemes létrehozni, amit a múzeum tudna működtetni, és ez egyrészt egy állandó bemutatást biztosítana a feltárt részeknek, egy kiállítást is tudnánk ide telepíteni, illetve gyakorlatilag azt a folyamatosan itt menő régészeti ásatások is egyfajta látványosságként szolgálhatnának. Már korábban is volt olyan terv, illetve meg valósult próbálkozás is itt a környezetében a Sibrigdomnak, hogy egyfajta történelmi parkot létrehozni középkori, árpádkori gödörház rekonstrukcióval, hagyományőrző bemutatókkal, egy ilyen régészeti park megfelelő hátteret biztosíthatna egy ilyen programrendszerhez.
1: És hát mellettünk itt van ez az erdészház, ami ideális kiállítóhely lehetne.
2: Igen, hát ezt tulajdonképpen még a 70-es években volt is egy terv, hogy ezt lebontják, de éppen azért maradt meg, hogy az ásatásokhoz egy megfelelő háttér biztosítson szerszámok, leletanyagok tárolására, illetve hát az éppen itt folyó ásatás során egy ilyen régészeti bázisként működött, de valóban, hogyha itt ez a régészeti park egyszer megvalósulhatna, akkor ennek ez egy nagyon jó központja lehetne, de épp úgy az ön által említett templom is, ami szintén az erőd másik végében található.
1: Közben, ahogy elnéztünk az erőd másik vége felé, egy viszonylag nagy csapatember nézegette a nyitott társatási szelvényeket. Hát úgy tűnik, hogy spontán is jönnek ide az emberek. Valószínűleg a fellegvárból meglátják, és lefelé autózol megállnak, hogy mégis mi ez.
2: Igen, hát ez tipikusan ismerjük ezt a jelenséget, amikor ugye ásatások vannak, és ez a fellegvárból ugye látható. Ilyenkor ugye az emberek rájönnek, hogy itt van valami érdekes, és valóban a fellegvárban menet, ugye itt megy el az út az erőd mellett, tehát itt az emberek könnyen meg tudnak állni, és hát érdekli, megnézi őket. Tehát, hogyha valóban ezt tudnánk működtetni egy parkként, akkor egészen biztosan elég komoly látogatóforgalomra számíthatna.
1: De ugye pillanatnyilag ez nem a Magyar Nemzeti Múzeum Visegrádi Mátyás Király Múzeumának a kezelésében van, hanem ez az erdészeté.
2: Igen, hasonlóan a fellegvárhoz, illetve ezzel együtt egy sor más fontos állami tulajdonban lévő visegrádi római emlék, illetve nem csak római, hanem egyéb középkori régészeti emlékekkel együtt. Ugye ezek állami tulajdonban lévő emlékek, amelyek nincsenek múzeumi kezelésben, és hát ez igazából eléggé nagy problémát jelent, hiszen nincsen olyan szakszerű kezelőjük, aki ezeket hasznosítani tudná, és szakszerűen fenn is tudná tartani.
1: A visegrádi Sivrigdom kutatásáról és bemutatásáról Borús Katalin ásatásvezető régésszel, a Mátyás Király Múzeum munkatársával és Buzás Gergellyel, az intézmény igazgatójával beszélgettem. Hamarosan a Tatai várral folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Világszinten is a legjobbak között a Semmelweis Egyetem. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb komoly nemzetközi eredményt ért el a Semmelweis Egyetem. A 2026-os Shanghai Ranking szakterületi világrangsorban gyógyszertudományokból a világ 50 legjobb egyetemek közé került. A releváns 7 szakterületből 6-ban a legmagasabban rangsorolt magyar intézmény lett, írja az egyetem. Gyógyszertudományokban és fogorvostudományban a kelet-közép-európai régióban is az első helyen végzett, klinikai orvostudományban pedig holtversenyben került a régió élére. Vitézi Dávid Böde Csabát, a Magyar Vonatflotta ZRT eddigi vezérigazgatóját kérte fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárának. A tárca vezető ezt a Facebook oldalán közölte szombaton. Böde Csaba az augusztus elején létrehozott Magyar Vonatflotta ZRT vezérigazgatójaként kezdte meg annak a rendszernek a felépítését, amelyben a következő évek új vasúti járműveinek beszerzését és finanszírozását bonyolítják le, írta a miniszter. Hozzátette, a szakembertől azt várja, hogy nemzetközi környezetben szerzett tudását a magyar közösségi közlekedés hatékony fejlesztése terén hasznosítsa. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Bár a meteorológiai szempontból nézve már az őszben járunk, az időjárás szeptemberben még sokszor a nyarat idézi, viszont hamarosan csillagászati szempontból is beköszönt az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség. Erre 2026-ban, szeptember 23-án hajnali 2 óra 5 perckor kerül majd sor. Ez az a pillanat ősszel, amikor a föld tengelye nem dől a nap felé, de az ellenkező irányban sem, így közel egyenlő a nappal és az éjszaka hossza. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László köszönetét fejezte ki az elismerésért, és név szerint megemlékezett tanárairól, akik nélkül nem vált volna népművelővé gimnáziumi tanárá. Beszédében az egyetemes egészről, a világ megismeréséről, a kilátástalanságról, a hétköznapi valóságról és a képzelet összeomlásáról is beszélt. Kifejtette, hogy jutott el az univerzum iránti érdeklődéstől, az emberi hétköznapi világba való visszazuhanáson át egy mély, tárgy nélküli kiábrándultságig.
0: Időjárás jelentés.
4: Hétfő reggel elsővel záporral vonul át a hidegfront hazánk felett, napközben napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar, északkeleten fordulhat elő nagyobb esélye. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél, hajnalban 10-18 fok várható, délután pedig 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Stop!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Torzójában is az egyik legjelentősebb középkori emlékünk a Tatai Vár vagy Várkastély. A kutatásáról és történetéről Giber Mihály ásatás vezető régésszel, a Kuni Domonkos Múzeum munkatársával és Mittmeier Richard régész történésszel, az intézmény igazgatójával beszélgettem.
2: Jelenleg Tatán vagyunk, a Tatai Várnak az udvarán.
1: Itt állunk a bejárattól nem messze. Három évvel ezelőtt, vagy kicsit több, mint három évvel ezelőtt álltunk már itt. Akkor elkezdődött éppen egy feltárás, és megbeszéltük, hogy nem csinálunk riportot, mert hogy megvárjuk a fejleményeket. Hát jó sokáig vártunk rá, viszont most már nagyon sok fejlemény van, ahogy elnézem, mert hogy több helyen is ásnak.
2: Igen, hát valóban három évvel ezelőtt még éppen, hogy az ásatás elején voltunk. Azóta minden évben volt feltárás, ez jellemzően a nyári időszakokban, de 2025-ben a tavaszi időszakban is volt feltárás. Ez a feltárás jelenleg a várban két ponton zajlik. Egyrészt a várnak a déli részén, az egykori hadimalom környezetében, valamint ott közvetlenül mellette lévő tóparti sétánynak a végighúzódó, a váron keresztül húzódó részén, a sétány és a tó felőli várfal közötti területen. A másik feltárási terület pedig a várnak az északi csücskében, a Kecskebástyán, ott az egykori ágyúterem, illetve az újkorban pinceként használt helység feletti területe, ahol még feltárás zajlik ebben az évben.
1: Itt a bejárat mellett, ennél az egykori malomnál az előbb elsétáltunk, és ahogy benéztem az ásatási szelvénybe, hát nagyon szép nagy álló falaik vannak, illetve faragott köveik. Meg hát úgy tűnik, hogy egy épületnek a belsejét tárják föl éppen.
2: Igen, a hadimalom környezetében még 2023-ban megkezdett feltárás során egy eddig nem ismert középkori épületnek a homlokzati fala került elő. A hadimalom a késő középkori vizesároknak a belsejében épült fel a 16. század utolsó szakaszában, és hát amikor kerestük ennek a malomnak az oldalfajt, hogy a boltozata milyen falakra támaszkodik, akkor derült ki, hogy a vizesárok belső oldalán egy nagyméretű épület állt a középkorban, minden bizony a többszintes épületről van szó. Ennek a vizesárok felőli délnyugati falát már 2023-24-ben amennyit lehetett belőle, azt feltártunk, és 2025-ben, illetve idén pedig ugyanennek az épületnek a tó felőli oldalát kutatjuk, ahol egyrészt ez a tó felőli délkeleti homlokzati fal, illetve ennek az épületnek a tó felőli oldalon egy négyszögletes alaprajzú, egy kiszögellése is van, és akkor ennek a kutatása zajlik, valamint még ugyancsak a középkorban az épületnek a sarkában az a tó felüli oldalon hozzáépítettek egy helységet, és annak a területén is zajlik jelenleg a feltárás.
1: Ismert már ennek az épületnek a funkciója, hogy miért építették? Egyáltalán mikor építették? Luxemburgi Zsigmond korában, vagy Mátyás korában?
2: Hát az épületnek a kezdeti építési periódusát a Zsigmond korra tesszük, ekkor épült fel igazándiból maga az épület, ami ekkor a külső homlokzatain egy bevakolták, és egy nagyon látványos úgynevezett kvádermintás díszítő festést is kapott, ami egy igen látványos dekorációs elem volt. A bővítését a kutatási ás szerint Mátyás korra keltezhetjük. A funkció a magának az eredeti épületnek az még kérdéses, hiszen most még az épületnek azokat a szintjeit, vagy szintjét, ami ugye a használathoz kapcsolódó, csak ennek a később hozzáépített mátyáskori helyiségben értük el azt a járószintet. Egyébként csak a betöltési rétegeket látjuk, amik részben az épület visszabontása után már az épület belsejébennek a feltöltéséhez kapcsolódik. Úgyhogy régészetileg még igazándiból ezt nem tudjuk megválaszolni, esetleg hát történeti források pedig hát nem igazán állnak rendelkezésre.
3: Azt azért érdemes tudni, hogy ez az épület a melegvízforrás mellett épült meg, tehát jó eséllyel valamilyen kapcsolatban állhat ezzel, hogy most fürdőépületről beszélhetünk, az majd a későbbi ásatások támasztják alá, de ez az egyetlen olyan Zsigmond korra keltezhető épületrész, ami a palotából kinyúlik, a tó felüli irányba nyúlik ki, és közvetlenül a melegvíz folyás mellett. Ez a melegvíz, ez idézőjeles melegvíz, mert 18 fok, tehát télen meleg, nyáron hideg, de alkalmas lehetett arra, hogy olyan funkciót is lásson el, ami az uralkodó szórakozására szolgál.
1: hogy benéztem az imént a szelvénybe, én ott láttam egy járószintet is, akkor ezek szerint még egy emelet alatta van?
2: Hát, hogy alatta lenne még, hát emelet magasságban van az a járószint, amit látott. Az a várárokhoz kell viszonyítani, a várárok aljához képest. Hogy ez a helység alatt lett volna még egy helység, ugye az kérdéses, de az eredeti épületen belül bizonyosan volt még lentebb szint, tehát ez a bővítménynek, most igazából a bővítménynek, ennek a Zsigmondkori épület sarkára épített bővítménynek a járószintjét értük el. Az eredeti épületnek a járószintjét még nem. Tehát ott még nem ismerjük a belső szintviszonyokat, de ismerve a korábbi ásatásból, itt most Szatmári Saroltának az 1965 és 1972 közötti feltárására kell gondolni, akkor már kutatták ennek a középkori vízesároknak az egyes szakaszait, rendkívül nagy mélységig feltárták, azzal összevetve, illetve ismerve itt a tó felőli oldalon szintviszonyokat, tehát bizonyos, hogy azok a falak, amelyeket látunk, azok az emelet magasságban lévő falak, tehát igazán az épület teljes magasságát akkor tudnánk megismerni, hogyha még tovább, még akár több méter mélységig leáshatnánk.
1: A várnak a túlsó végében ott egy ágyúállást kutatnak? Mert ugye annál viszont nem lehet már kérdéses a kor, hiszen az nagy valószínűséggel törökkori.
3: Az ágyúállás kutatása azért kezdődött meg, mert roppant módon beázott a helység, és mindenképpen kellett egy műszaki megoldást találni arra, hogy a beázást meg tudjuk szüntetni, és a feltárás közben kerültek elő olyan falszakaszok, amelyek értelmezésével sokkal gazdagabb képet nyertünk erről az épületről. Részben azért is, mert a bástyát, ha kívülről jövők is halátják, akkor legalább egy emelet, 3 méter mélységbe visszabontották a 18. század elején, feltehetően az elején, és a magát a az ágyúállást is akkor részben visszabontották.
2: Igen, tehát amit kutatunk, ugye ez a Kecskebástyának az ágyúállása, melyik a rondella irányába nézett, tehát egy ilyen oldalazó védelmet adott, az akkori, a 16-17. Században, sőt még a 18. század első felében is használt kapubejáró erőtti területet tudták onnét tűz alatt tartani, a várároknak azt a szakaszát, és gyakorlatilag eddig is látható volt az, hogy volt egy ágyú lőrés, amelyik az a mostani 18. század közepén 1755-ben épült Fellner hídról látható, és ez téglával ki van falazva, ami eléggé elüt a környező falszövettől, tehát ezt bárki azonosíthatja, hogy ott volt egy ágyúlőrés. A jelenlegi kutatás során azonban beigazolódott az, hogy két szinten volt ágyúállások ezen a bástyán, és már ez is ugye mutatta azt, hogy a jelenleginél magasabbak kellettek, hogy legyenek ezek a falak. Későbbiekben aztán ezt az ágyúállás, ennek a területét átépítik, pinceként hasznosítják, tehát a 18-19. Században már nincsen katonai szerepe a várnak az eszterházi korszakban, akkor pinceként hasznosítják, és tulajdonképpen most a feltárás során a törökkori, az újkori építkezések, átépítések, bontások, ezeknek a folyamatát, ez válik láthatóvá, ezt tudjuk majd bemutatni és nyomon követhetővé tenni.
1: Apropó bemutatás, bemutatják majd a feltárási eredményeket? Egyáltalán milyen forrásból ásnak? Ugye ezek tervásatások?
3: A Nemzeti Kulturális Alap támogatja minden esztendőben a feltárásokat, továbbá a kormányhivatalnak a nyári diákmunkára szabott keretéből a jelentkező diákok bérét kapjuk támogatásként, és nem kevés saját erőt tudunk még emellé rendelni, részben Tataváros önkormányzatának jóvoltából. A bemutatásról most még viszonylag nehéz beszélni, mert eredendően a hadimalom kutatásánál is egy bemutatási szándék volt, ahol a víz a vár területén található vízmagasságot nem ismertük, és ez valamennyiben árnyalja a bemutatási lehetőségeket, illetve itt még a további falszakaszok jelentősen befolyásolják azt, hogy milyen irányba tudunk elindulni, de szándékunk az, hogy láthatóvá tegyük ezeket a feltárt eredményeket a bejárati oldalon is, ahol közművekkel is meg kell küzdeni, hiszen fontos gerincvezetékek húzódnak el a feltárás közvetlen közelébe. Személyesen is szeretném, hogyha a zsigmondkori épületből minél többet tapasztalhatnának meg az érdeklődők, illetve a falszakasz, mely a sétány és a tó között látható, olyan helyen van, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a vár építkezésével kapcsolatban, illetve akár az ostrom mokra is bizonyítékként mutassunk be részeket, és ezeket meg kell fogalmazni olyan módon, hogy mind a közművek megmaradjanak, mind pedig a romok biztonságban legyenek. Sokkal könnyebb helyzetben vagyunk a Kecskebástyánál, hiszen itt egyértelmű, hogy a bemutatása az elsődleges célja most már a feltárásnak a vízesedési probléma megoldásával együtt, tehát a beázás kizárásával együtt, de ez valószínűleg ezen a területen könnyebben találunk támogatást is, hiszen részben a törökkori patara zajlik ugye ezeknél a falaknál, ennek a kapunak az ostrománval minden évben egy nagy fesztivált rendeznek ennek az emlékére, tehát ehhez kapcsolódóan további ismereteket tudunk bemutatni, illetve a várnak a kuruckori időszakára is tudunk részben bemutatást adni, hiszen akkor kezdődik meg a várnak a visszabontása, az utolsó érdemi katonai tevékenység a 18. század első felén zajlik a várban, ekkor még egy kaszárnya félét próbálnak bent építeni, és ez a Rákóczi szabadságharcot követően véget is ér a vár katonai szerepe, hogy aztán átadja a polgári életnek a teljes területet. Ez a kettő van olyan izgalmas, ami a tatai várhoz tud kapcsolódni, azon a ponton, hogy én véleményem szerint erre külső forrást is könnyebben fogunk tudni találni. Összességében úgy vélem, hogy azért is érdemes a feltárást folytatni, mert a tatai vár azon kevés erősség közé tartozik, mely a külső erődében megőrizte a 16. századi tüzérségi eszközök elleni védelmet szolgáló formáját a külső vizesárokkal, amelyben ráadásul még víz is található ebben a nagyon aszályos időszakban is, és ezek lehetőséget biztosítanak arra, hogy ne csak ilyen iskolai alaprajzokon kerüljön bemutatásra a tüzérségi eszközök elleni védelem fejlődése, de itt még azért további kutatásokat fog igényelni a Ferrandó bástya területén, ahol jól láthatóan a korábbi években olyan falszakaszok kerültek elő, melyeknek a korabeli ábrázolásáról nincsen ismeretünk, ebben fontos szerepet játszottak. A Ferrandó bástya azért is izgalmas még, mert ez a pontja volt a várnak, ami a legtöbb ostromot kiállt, amikor nem hadicsellel foglalták el a várat, akkor ez volt kvázi a leggyengébb pontja, ezt zúzták szét ágyúval, itt csaptak össze először a várat védők a várat támadókkal, ennek a nyomai is részben már kerültek elő, és úgy gondolom, hogy erre is nagyobb érdeklődés várható, ami a helyreállításban és annak a bemutatásában is tud majd segíteni egy jó tervezővel.
1: Hamarosan folytatjuk a tatai vár kutatásáról szóló riportot.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk a Tatai Vár kutatásáról szóló riportot. A kalauzunk továbbra is Giber Mihály ásatásvezető régész, a Kunido Monkos Múzeum munkatársa és Schmidtmeier Richard régész történész, az intézmény igazgatója. És hát ugye a kutatásra hely még bőségesen van, hiszen itt állunk a Várkastélynak a parkjában, ami gyanítom, hogy teljes egészében nem ismert régészeti szempontból.
2: Hát igen, a Tatai Vár teljes területe még nincsen régészetileg megkutatva, sőt, az 1965 és 1972 közötti feltárás döntően a várnak a belső részeit érintette, ez a Zsigmond korban felépíteni kezdett, illetve később a Mátyás korban tovább épített várat jelentette. Egyrészt a fennálló, középkori eredetű fennálló palotaszárny, ahol szintén volt kutatás az épületen belül, részben ásatás, részben falkutatás, valamint a feltárások után egy romkertszerűen bemutatott területet érintett, az akkori ásatás érintette még a késő középkori vizesárkot, erről már tettem említést. Azon kívül pedig ezek a külső várrészeknek egy-egy pontján zajlott még régészeti feltárás, illetve már a megkezdett tereprendezési munkák kivitezéshez kapcsolódó régészeti megfigyelés. Ugyanakkor a várnak különösen ezek a középkori vizesárkon és a belső váron kifelé lévő részei a jelenleg is fennálló várfalak és bástyák belső oldalán lévő terület jelentős részben még nincs megkutatva. Bár kisebb kutatások később is történtek, gyakorlatilag itt ez a 2023-ban kezdődött tervásatás az, amelyik nagyobb léptékben kutatja ezeket a területeket, de hát azt tudom mondani, hogy a mi feltárásunk után is még jócskán marad olyan terület, amit a következő generációknak is majd feladatot ad ahhoz, hogy a Tatai Vár történetét, építés történetét minél teljesebben meg tudják ismerni.
1: Ugye a Tatai Várnak, vagy Várkastélynak nagyon fontos sajátossága az, hogy míg a magyarországi várok többségének a 18. századtól jobbára csak pusztulás története van, ennek azért az újkorban, az Eszterházi korszakban is van egy nagyon-nagyon jelentős építés története, vagy átépítés története. Ez mennyire befolyásolja a kutathatóságot?
3: Ez egy szerencsés helyzet, hiszen már a 17. század végén a mindenkori földes úr a rezidenciáját, a lakhelyét a váron belül alakította ki. A 17. században még a török elleni védelem miatt helyőrség is tartózkodik a várban, ennek a megosztása jelenleg nem teljesen ismert a helységek tekintetében, hogy milyen módon osztották föl, de azt feltételezhetjük, illetve az írott források erre mutatnak, hogy a 17. század végére megmaradó déli szárny, traktus, ez a tófelüli szárny, ami ma is látható, ez szolgált általában a földes úr lakóhelyeként, ezt csinosítgatták és bővítgették, de azokban a lehetőségekben, amit a végvár biztosított. A 18. század elején is fölmerül a várnak egy földes úr rezidenciává való átalakítása, hiszen a bécsi eredetű Krapf család egyetlen birtoka volt.

0: a Habsburg birodalomba, ami Bécs városán kívül esett, tehát ezt nem csak gazdasági szempontból vásárolták meg ezt a területet, de ez nem valósul meg. 1727-ben, amikor az eszterháziak megvásárolják, akkor József gróf jelentős átalakításokat indít el, akkor bontják le a maradékát a középkori palotának, ő is meghagyja ezt a déli traktust, de a tervek alapján, főleg a későbbi tervek alapján látható, hogy ez is teljes lebontásra került volna, hogy a helyére egy barokk kastélyt építsenek meg. Erről maradtak fönn tervrajzok, bőven már a József gróf élete után. Felner Jakab munkásságából bámulatosan néztek ki, hát a Gödöllői kastély elbújhatna a mögött, a kastély mögött, amit ide végül terveztek.
1: Szerencsére ugye az eszterháziaknak a kastélya nem itt épült meg, hanem néhány száz méternyire odébb.
0: Igen, hogy ez pontosan miért zajlott, ez szerintem még ott kutatás nem tisztázta, de egy kisebb léptékű kastélyt szintén a tóparton, de nem a vár területén építenek meg. A várat magára hagyják, és ezzel egy nagyon sajátos utat jár be a tatai vár. A 18. században megerősödnek azok a funkciók, amik uradalmi közigazgatási központként működnek. Ez azt jelenti, hogy börtönt alakítanak ki, vagy működik tovább, itt születnek meg az ítéletek, itt működik a tisztiszék, itt születnek azok a döntések, amik a uradalomnak az általános működéséhez szükségesek, és ehhez épületeket helyeznek el a vár udvarán. Épül ideiglenesen egy kőhíd is 1755-ben, azóta is ezzel járunk be. Úgy tűnik ez a közép-európai ideiglenesség, ez korábban is elkezdődött. És aztán a 19. század elején születik egy döntés, hogy a kastély és a távolabb levő angol kert közötti összekötő utat megfelelő állapotba hozzák. Ez az egyik lába ennek a döntésnek, a másik lába pedig az, hogy az eszterházi grófi ág lakik Tatán, és számukra nagyon fölértékelődik az, hogy egy olyan várat birtokolnak, ami egykor Mátyásé volt, és a 19. századi nemzeti romantikában restaurálni akarják ezt az épületet. Nagy valószínűséggel Hufnagelnek a metszetét használják alapul, építenek egy emeletet a toronyra, a tó felüli oldalon a romantika stílusában egy nagy teraszt építenek, a homlokzatot átalakítják, de a másik oldalát még meghagyják az eredeti középkori formájában, hiszen ott uradalmi tisztviselők a munkájukat látják el. A grófi család szolgáltába csupán a terasz és az egyik helység áll, és nem is tartanak többre igényt. Felvonulási területként akkor bontják át a Ferrandó bástyát, ahol jelenleg is tartanak a feltárások, illetve a tó felül látható másik bástyát is, hogy a kastély és az angol kert között a lehető legrövidebb úton tudjanak közlekedni, ne kelljen az országúton a várat megkerülve végigmenniük. Még egyszer merül föl a 19. század végén, hogy egy rezidenciális központtá építik át ezt az épületet. Itt már megtartották volna ezt a tömböt, ehhez került volna komoly hozzáépítés, a tervei meg is maradtak, a gróf halálát követően nem is valósult meg. Ez az épület együttest, ezt úgy lehet elképzelni, hogy megtöltötte volna szinte teljesen a most a törökkori erőddel körülövezett részt. Tehát ahol mi állunk, a vizesárok oldalán is épülettömbök haladtak volna végig, az ideiglenes bejárat fölött is egy emeletes épület állt volna, tehát itt lett volna a lovas iskola, színház épült volna meg az épületben, mindezt már a nemzeti romantikának a historizáló korában. Ebből csupán annyi maradt az építkezésből, hogy az udvar felüli homlokzatot historizáló stílusban átalakították, illetve ezzel együtt egy új bejáratot nyitottak a tó felüli oldalon, és egy kicsit igazítottak a tó felüli homlokzaton is az ablaknyílások tekintetében. Ennek a munkának a rontott kőfaragványai is előkerültek az elmúlt 3 évben az ásatáson. És ehhez az építkezéshez kapcsolódott volna még egy nagyon látványos kút, ami megint kiemelte volna, hogy az eszterháziak birtokolják Mátyásnak a kedvenc vidéki kastélyát, ez pedig az a Mátyás kút, ami végül aztán a budai várban kapott elhelyezést, mert pénz hiány nem tudott attán megvalósulni, csak néhány fő alak, ezért a vértesi legendát mutatja be az a kút ott a budai vár oldalába. Ezután már nem merül föl többet a várnak az átalakítása, és így nyílik majd lehetőség arra, hogy a 20. század közepén műemlékes és régészeti kutatások induljanak meg. Miután a vájár tanulók kollégiumi szobáit felszámolják a tatai várba, meg tud indulni a műemlékes kutatás is az épületben.
2: A tatai vár kutatásáról és történetéről Giber Mihály ásatás vezető régésszel, a Kunidom Monkos Múzeum munkatársával és Mittmeier Richard régész történésszel, az intézmény igazgatójával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a Közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivert hallották. Viszont hallásra.
3: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemlékem.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemlékem.hu-n bármikor. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
4: Ilyet én is tudok festeni.
5: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
6: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
7: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. A gyűjtő mai adásában a vendégeim Spengler Katalin és Fábián Veronika, ékszerész. Kati pedig kurátori minőségben van itt. Az apropója beszélgetésünknek pedig a nagyon-nagyon közelgő Budapest Contemporary nevű kortárs műtárgy vásár, ami október 2-től október 4-ig látogatható a Bálnában, ahogy ez itt ősztájt mindig szokott lenni, és idén kiegészülnek a műtárgyak ékszerekkel is, sőt, dizájnnal is, ahogy a korábbi adásban Osváth Judittal beszélgettünk erről, úgyhogy most egy ilyen nagyon izgalmas új Budapest Contemporary alakul, ahol mindenféle szinergiákat látunk, meg mindenféle átcsúszásokat műfajok között. Hogy látjátok ezt a dolgot, Kati?
8: Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy beszélhetünk erről a különleges kiállításról. A Budapest Contemporary csapatától kaptam a felkérést, hogy az idei vásárt egészítsük ki egy kortárs ékszer kiállítással. Én magam már körülbelül 20 éve gyűjtök kortárs ékszereket, több kiállítást is rendeztem a gyűjteményemből.
7: Nem olyan régen például a hallgatók láthattak tőletek kiállítást.
8: A Magyar Nemzeti Múzeumban.
7: Elég sokáig nagyon izgalmas volt.
8: Igen. És ezért nagy örömmel vállalkoztam erre a felkérésre. Azt gondolom, hogy a világ minden táján tanúi vagyunk annak a jelenségnek, hogy a korábban iparművészetnek, vagy manapság divatosabb szóval dizájnnak nevezett művészeti ág, az ágnak a művelői egyre gyakrabban átlépik a saját műfajaiknak a határait és a korlátait, és Nagyon érdekesek a határterületek, amik a különböző művészeti ágak között vannak, és ezeken a határterületeken mozgó tervezőket és az ő munkáikat a világ más tájain is a kortárs képzőművészeti vásárok mellett láthatjuk, és most ehhez csatlakozik a Budapest Contemporary is, amit én egy jó dolognak tartok. Azt gondolom, hogy a kortárs ékszer az ugyanúgy egy művészi kifejezésmód, mint a kortárs képzőművészet, csak még annyiban még szerethetőbb, hogy még közelebb tud kerülni hozzánk.
7: És ez a teszterből különösen hiteles, mert hogyha valakit a par excellence gyűjtőnek nevezhetünk ebben az országban a kortárs művészet területén, az te és a férjed Somlói Zsolt, és akkor ugye innen vándoroltál te át a kicsit, vagy hát részben vándoroltál át a kortárs ékszerek világába. És ezért is úgy érzem, hogyha te mondod, hogy ez milyen klassz, hogy így összemosodott határokat, azokat nyugodtan elfogadhatjuk, és nyugodtan egymás mellé rakhatjuk ezeket a különböző témákat, mint kortárs festészet, vagy kortárs dizájn, vagy kortárs ékszer, akkor ez oké, rendben van, mert azért erről szoktak polémiák megesni, erről a témáról. Arról meséltek nekem egy kicsit még, mielőtt itt áttérünk konkrétan Vera ékszereire, mert hogy ugye ő mint művész, ékszerész művész minőségében vendégeskedik itt a Rádió Gyűjtő című adásában, hogy pontosan ennek a kiállításnak, vagy vásár elemnek, amit most elszervezel, Kati, vagy válogatsz, mint kurátor, pontosan mi a fókusza? Ha van ilyen neki.
8: Igen. Az lesz a címe a kiállításnak, hogy Test közelben, kortárs ékszer a szobor és az intimitás határán, és olyan kulcsszavakat fogalmaztunk meg a tervezőkkel közösen, mint érintésbőr, közelség, személyesség, hordhatóság, vágy, emlék. Megpróbáljuk azt érzékeltetni, amire az előbb is utaltam, hogy az ékszer attól különleges műfaj, hogy a műtárgy és a test között egy közvetlen kapcsolat jöhet létre. A kortárs festményt vagy szobrot azt idézelbetéve mondom, hogy csak szemlélni tudjuk, tehát a befogadás módja az alapvetően a szemlélés, viszont az ékszer potenciálisan velünk mozog, rajtunk van, kapcsolódik a mozdulatainkhoz, adott esetben érintkezik a testünkkel, a bőrünkkel, tehát mondhatom azt, hogy érintés, viselhető intimitás, tehát hogy ilyen kulcsszavakat fogalmaztunk meg, és tudjuk azt, hogy az ékszer már a kezdetektől fogva identitás hordozó, vagy identitás kifejező eszköz is, tehát bőven túlmegy azon, hogy díszíti a testet, tehát erre is fokuszálunk. Elárulom azt, hogy több művész, több mint 20 művész darabjai lesznek láthatók a kiállításon, és mivel egy nagyon szép nagy teret kaptunk a BCT rendezőitől, lehetőségünk nyílik arra, hogy egy nagy csoportos kiállítást rendezzünk, amiben gyűrűket, brossokat és nyakláncokat fogunk kiállítani. Ezek nagyon lényegesek, mert a test különböző felületein helyezkednek el, és másképp találkozunk velük. Illetve két mini retrospektív kiállítást is rendezünk ugyanebben ebben a térben. Az egyiket Fábián Veronikának, aki most itt is van velünk, és majd mindjárt beszél a saját ékszereiről. Veronika idén egy nagyon komoly, az egyik legkomolyabb nemzetközi díjat nyerte el. Ő a tizedik a történelemben, aki megkapta ezt a díjat, és hát magyar művész még soha nem is volt jelölve sem, úgy tudom, a díjra. Egy nagyon rangos elismerés, és nagyon-nagyon gratulálok még egyszer neki, és remélem, hogy mindjárt beszél arról, hogy milyen az ő művészete, és miket fog kiállítani. A másik mini retrospektív kiállítás pedig Vági Flórának fogjuk rendezni, aki szintén egy nagyon ismert nemzetközi művész. Talán felsorolhatok, sok külföldi múzeumban vannak már munkái, nagyon rangos galériákkal dolgozik együtt. Most jelenleg a MOME ékszerképzésének az egyik vezetője. Tehát nagyjából így fog kinézni a kiállítás.
7: Köszönöm, Kati. Egyet árulj el nekem, hogy ugye említett, hogy van egy csoportos kiállítás része ennek a vásárelemnek, illetve van egyszer Vera, és egyszer van Flóra, akiknek egyéni kiállításokat rendeztek. Hogy miért rájuk esett a választás egy ilyen közegben? Volt ennek valami különös oka?
8: Igen, igen, természetesen van oka. Az az oka, hogy azok a művészek, akik a csoportos kiállításban fognak szerepelni, ők szinte mindannyian, sőt mindannyian itt tanultak Budapesten, ugyanabba az iskolába jártak, ugyanazokkal a mesterekkel képezték magukat. Még egy évtizeddel ezelőtt volt is erre egy kísérlet, hogy esetleg nevezzük ezt budapesti iskolának, de aztán ezt elvetettük, mert vagy ők elvetették, mert azért nyilván nagyon sokszínű a művészetük, de alapvetően sokkal jobban kötődnek a lokális ékszer szintérhez és a lokális művészeti szintérhez. Flóra és Veronika külföldön tanultak, különböző helyeken, de mindketten kötődnek a londoni Royal College of Arthoz, és mindketten Londonból, illetve Amsterdamból jöttek haza Budapestre egy egészen más nemzetközi szemlélettel és nemzetközi beágyazottsággal rendelkeznek, és még egy fontos szempont van, hogy a műveik sokkal ritkábban láthatók Budapesten, pontosan a külföldi kapcsolatok miatt, mint a csoportos kiállítás résztvevőinek, akik ugye egy-két évtizede már itt a helyi szintéren mozognak.
7: Azért általában, hogyha Kati, te kurálsz egy ilyen kiállítást, akkor az ékszereket úgy kell elképzelni, hogy azért azok mind félig műtárgyak, szóval ezek nem egyszerű karkötők, brossok, fülbevalók, gyűrűk, hanem elképesztő szinte már szobrászati alkotások, de többnyire ilyen nagyon izgalmas kortárs üzenetekkel, társadalmi üzenetek, mit említettünk az imént, a Nemzeti Múzeumban rendezett kiállítás is nagyon jól szétbontja az ékszerek mögött lévő mögöttes filozófiát, hogy a társadalmi reprezentáció, amit az imént is említettél, és a különböző szerepeket, amiket az ékszerek jelentenek az életünkben, úgyhogy nálad mindig erre kell számítani tulajdonképpen, hogy ezt az oldalát fogjuk látni az ékszereknek. De eddig egy szót nem beszéltünk Verával, és ez nem szép dolog, úgyhogy most kérdeznélek téged, hogy mivel készülsz erre a kiállításra, ezt is megbeszéltétek Katival konkrétan, hogy miket hozol, vagy volt, adott neked egy kis szabadságot?
9: Adott, nagyon sok szabadságot adott. Én tulajdonképpen, mert azt mondta, hogy ez egy ilyen mini retrospektív, ezért én úgy készültem, hogy minden fontosabb sorozatomból, amit így a pályafutásom alatt csináltam, hoztam egy-két fontos darabot, és akkor azt szeretném, lehet, hogy időrendben is bemutatni talán.
7: Említette Kati, hogy te külföldön tanultál, hol tanultál, merre?
9: Londonban tanultam 3 évet, ott végeztem el a bachelort, a University of the Arts Londonon, és utána pedig Amsterdamban tanultam még 2 évet a Sandberg Institute-on.
7: És miért választottad ezt, hogy külföldön tanulsz ékszerészet?
9: Ez egy ilyen családi döntés is volt, a férjem is készült külföldre, de én is akkor pont úgy voltam, hogy pályaváltásban voltam, én egy teljesen más területű jövök, és szerettem volna tovább tanulni ékszerfronton, mert akkor mellette itt végeztem egy technikai iskolát, és ezt szerettem volna külföldön folytatni, és hát így egy ilyen közös választás volt London, és így kerültem a londoni suliba.
7: Tehát, hogyha itt most említetted, hogy ez egy retrospektív kiállítás, és végignézel a munkáidon, akkor milyen bázisokat látsz, vagy hogyan fejlődött, vagy hogyan változott, inkább fogalmazzunk így a
9: munkáid? Hát ez igen, külön, attól is függ, igen, hogy milyen anyagokkal dolgozom, hogy milyen fázisában vagyok az életemnek, de igen, tehát a munkáim 100%-os lenyomatai annak, hogy éppen én milyen, miben vagyok az életemben. Meséltem, hogy más területről jöttem.
7: Honnan jöttél?
9: Közgazdász voltam eredetileg, gazdaságpolitikusként végeztem, és elemzőként dolgoztam különböző bankokban, de művész családba születtem egyébként, édesapám festőművész, anyukám restaurátor, tehát várható volt, hogy ez így valahogy nem lesz oké.
7: Felszínre bukkant.
9: Igen, felszínre bukkant, és felszínre bukkant, és akkor elkezdtem tanulni, és akkor a kezdeti témákat, amik foglalkoztattak, ez inspirálta ez a pályaváltás, az ezzel járó felszabadulás, és ünneplése ennek az új életemnek.
7: És rögtön egyébként egy kicsit egy ilyen, tehát rögtön ezt a felszabadult irányt használtad az ékszereidnél, a kicsit konceptuális jellegű megközelítést, vagy ez csak idővel alakult ki?
9: Hát az elején nem is tudtam, hogy létezik ilyen, hogy kortárs ékszer. Mikor a technikai iskolában elkezdtem tanulni, akkor fogalmam sem volt, és ott technikai darabokat készítettem leginkább, egyébként ez a technikai vonal, ez most is nagyon erősen benne van az ékszereimben, tehát én nekem nagyon fontos a technikai oldal is, nem csak a
7: mívessége a dolognak.
9: Igen, a mívessége, meg a kísérletező szellem, meg a kíváncsiság technikailag is. Már a legelején is azt valahogy éreztem magamtól, hogy én nekem nem elég az, hogy egy ékszer, tehát hogyha valakit megkérdezel, hogy mi az ékszer, az legtöbb ember azt fogja mondani, vagy éreztetni, hogy ez valami egy nemes anyagokból készült, kisméretű, hordható, dekoratív tárgy. Na most az én ékszereim totál nem ilyenek, vagy nem ez a céljuk. Az enyémek nagyok, nehezek, nem nemes anyagból készülnek, és nem a dekoráció a céljuk, hanem az, hogy én így tudom kifejezni magam, ez az én kommunikációs csatornám. És erre nagyon hamar ráéreztem, amikor elkezdtem ezt tanulni, és önmagamtól kezdtem e felé mozdulni, hogy én ezen keresztül szeretnék kommunikálni, magamról, meg a világról, meg amit éppen magam körül tapasztalok, és akkor így kerültem bele ebbe a kortárs ékszervilágba, ami tulajdonképpen erről szól.
7: Egyébként, hogyha kicsit le kéne írni az ékszereidet, mondjuk azokat, amiket mostanában készítesz, akkor anyag, forma, egyebek szempontjából hogyan fogalmaznád meg?
9: Hát két külön csoportja van az ékszereimnek, vannak a láncos munkáim, sárgaréz ráncokkal dolgozom, és ezeket alakítom át, transformálom valami mássá. Egyrészt nagyon vonz a láncok szimbolikája, hogy nagyon ki tudom vele fejezni, nagyon közel a lelkemhez az, amit a láncokkal meg lehet mutatni, mint amit én az életemben átéltem, hogy szabadultam ki a bankos múltamból, és hogy szabadultam föl, és akkor egy ilyen...
7: Szegény bankosok itt a trendeszemen a gazdaság.
9: Jó volt az is, csak nem nekem való. Hát én... Szóval az első ilyen láncos sorozatom az a Lázadó láncok címet viselte, pontosan ennek az ünneplésére, hogy a új életet tudtam kezdeni, és aztán még sok másik láncos munkám folytatódott, ezek technikai munkák is, de nagyon tele vannak egyébként lélekkel is. A másik pedig a hétköznapi tárgyas sorozatom, az pedig mindenféle hétköznapi tárgyból, én ebből a telefonból is nagyon szívesen egyébként készítenék egy ékszert, ha valami extra jelentése lenne.
7: Kiszedjük a gombokat.
9: Szóval ez pedig úgy kezdődött, hogy a mester tézisemhez készítettem egy kutatást, amikor körülbelül 100 embert kérdeztem meg, hogy mik azok a tárgyak, amik az ő életükben nem csak hogy fontosak, de identitás meghatározóak. Tehát, hogyha elképzelnek egy üres asztalt, amire rárakhatnak tetszőleges számú tárgyat, akkor mik lennének azok a tárgyak, és miért. És akkor nagyon lelkesen részt vettek ebben az emberek ebben a kutatásban, és ez volt egy olyan eredményt hozott, hogy rengeteg tárgyam később ezekből a tárgyakból készült, vagy hasonló tárgyakból készült. Például, akkor mondok példákat, ugye abban az időben még az is történt, ez a COVID alatt történt, és azt tapasztaltam, hogy az összes tárgynak körülbelül az egyharmada, vagy még több, konkrétan személyes kapcsolatok tartásához kapcsolódik, ahogy ápoljuk a személyes kapcsolatainkat, mi tudom, mert megiszunk a barátokkal egy üveg bort. Ugyanis ez abban az időben teljesen átértékelődött, akkor ez ennek fölment, majdhogy nem luxussá vált, hogy személyesen találkozunk, mert minden a virtuális térben zajlott. Úgyhogy ennek a pillanatnak, vagy hát ennek a folyamatnak az emlékére készült egy csomó boros nyakláncom, ahol a boros üvegek tetejét fölszereteltem, és lánccal fűztem a boros üvegeket, de kávéfőzőből is készült nyakláncom, meg meg kávéscsészékből is, meg mindenből. Na.
7: Kati, te mit szeretsz a Vera művészetében?
8: Alig várom, hogy lássak egy ilyen kávéfőzőből készült nyakláncot. Fantasztikus, amikor Vera elkészítette, hát ugye ez tényleg a Covid idején volt, és lehet, hogy és valószínűleg külföldön is volt kiállítva, én sajnos nem láttam, de a fotó alapján szenzációs, rögtön egy múzeum meg is vásárolt belőle egy darabot, mert ugye több verzió is készült, azt hiszem, és talán most is ki fogsz egy ilyet állítani?
9: Most nem kávéfőzőset fogok, egyébként a Skót Nemzeti Múzeum vásároltam meg, és azóta is ki van állítva, ők akkor pontosan a Covid-hoz kapcsolódó tárgyakat kerestek, hogy hogyan élik meg az emberek ezt az időszakot, és azért vásárolták meg. Fogok hasonló darabot, tehát lesznek borosgyűrű, meg parfümös nyaklánc, lesz pár ilyen, ami ehhez kapcsolódik. Igen.
8: Ez felhívom erre mindenkinek a figyelmét, aki majd megnézi a kiállítást, mert elképesztő módon tud az üvegekhez nyúlni, tehát tökéletesen felismerhető az, hogy a nyakláncokban milyen üvegtárgyakból származó elemek vannak, ugyanakkor egy ilyen varázslatos ékszeré alakítja ezeket. Tényleg. És a technika az meg, hogy mondjam, titok mindannyiunk számára szerintem, de tényleg varázslatos.
7: Hogy fogadja a piac az ékszereidet? Tehát hogyan, ez szuper, hogy múzeum vásárol az emberek, tudnak úgy nézni ezekre az ékszerekre, amit egyúttal viselni is tudnak, azt tudjuk, hogy Kati igen, mert Kati mindent visel, elképesztő ékszerei vannak, meg a gyűjteménye is hihetetlen. Mi a tapasztalat? Gondolom, főleg akkor ezek szerint külföldön állítasz ki.
9: Igen, én nekem egyébként egész jó tapasztalataim vannak ezzel, tehát én abban a szerencsés helyzetben érzem magam most egyelőre, hogy teljesen önkényesen készítek egy tárgyat, senkinek az igényeit nem akarom kiszolgálni, csak azt, hogy én ezt elkészítsem, és boldog legyek tőle, és akkor ez általában találkozik másnak az ízlésével, rezonál másokkal, és akkor ezt így vissza is jelzi a piac. Egyelőre ezt tudom mondani.
7: Aha, és egyébként főleg hol szoktál kiállítani, vagy van galéria, aki képvisel?
9: Van sok galéria, akik dolgozom, a két fontos galériám, a legfontosabbak a New Yorki Ornamentum Galéria, meg a Holland Galeri Márzé. Két nagyon-nagyon jó galéria, de van ezen kívül még Portugáliában, Svájcban, Ausztráliában, Finnországban galéria, akik
7: van. De te itt ez Magyarországon?
9: Igen.
7: Utazgatsz egy csomót, Kati említette.
9: Hát, ha lehet, akkor, ha tehetem, akkor igen.
7: Nem beszéltünk Flóráról. Úgyhogy röviden szerintem egy kicsit Kati foglald össze, hogy...
8: Én azt gondolom, hogy én szeretném a közönséget invitálni, hogy mindenki jöjjön a Budapest Contemporary-re, keressen meg minket a Test közelben című kiállítást, ahol több mint 20 művész csoportos kiállításával és Fábián Veronika és Vági Flóra mini retrospektív kiállításával várunk mindenkit. Sok szép gyűrű, bros és nyaklánc lesz. Szeretnénk, természetesen a konceptuális ékszerekről van szó, de egy olyan válogatást szeretnénk bemutatni, ami azoknak is érdekes és megszólító lehet, akik nem ilyen ékszereket keresnek, szóval szerintem mindenképpen érdemes kijönni, és mindenkit várunk szeretettel.
7: Köszönöm szépen a beszélgetést, és az imént a Budapest Contemporary kortárs műtárgyvásárról beszélgettünk, ami most már nem csak műtárgyakról, hanem dizájnról, ékszerről is szól. Október 2-től 4-ig látogatható a Bálnában. Az imént pedig az ékszer szekció kurátorával, Spengler Katalinnal beszélgettem, illetve Fábián Veronika ékszerésszel, aki egy elképesztően izgalmas karrierről mesélt az imént itt a műsorban. Nagyon várjuk a retrospektív kiállításodat, ahol láthatjuk, hogy honnan, hova érkeztél. Mostanáig köszönöm szépen nektek a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsor pedig vasárnap 15 óra 35 perckor, ismételjük, a mikrofon másik végén Gereben Kata volt.
3: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: 94.2.
1: Gazdaság és kultúra.
0: Trend FM.
2: I need help.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Világszinten is a legjobbak között a Semmelweis Egyetem. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb komoly nemzetközi eredményt ért el a Semmelweis Egyetem. A 2026-os Shanghai Ranking szakterületi világrangsorban gyógyszertudományokból a világ 50 legjobb egyetemek közé került. A releváns 7 szakterületből 6-ban a legmagasabban rangsorolt magyar intézmény lett, írja az egyetem. Gyógyszertudományokban és fogorvostudományban a kelet-közép-európai régióban is az első helyen végzett, klinikai orvostudományban pedig holtversenyben került a régió élére. Vitézi Dávid Böde Csabát, a Magyar Vonatflotta ZRT eddigi vezérigazgatóját kérte fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárának. A tárca vezető ezt a Facebook oldalán közölte szombaton. Böde Csaba az augusztus elején létrehozott Magyar Vonatflotta ZRT vezérigazgatójaként kezdte meg annak a rendszernek a felépítését, amelyben a következő évek új vasúti járműveinek beszerzését és finanszírozását bonyolítják le, írta a miniszter. Hozzátette, a szakembertől azt várja, hogy nemzetközi környezetben szerzett tudását a magyar közösségi közlekedés hatékony fejlesztése terén hasznosítsa. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Bár a meteorológiai szempontból nézve már az őszben járunk, az időjárás szeptemberben még sokszor a nyarat idézi, viszont hamarosan csillagászati szempontból is beköszönt az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség. Erre 2026-ban, szeptember 23-án hajnali 2 óra 5 perckor kerül majd sor. Ez az a pillanat ősszel, amikor a föld tengelye nem dől a nap felé, de az ellenkező irányban sem, így közel egyenlő a nappal és az éjszaka hossza. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László köszönetét fejezte ki az elismerésért, és név szerint megemlékezett tanárairól, akik nélkül nem vált volna népművelővé gimnáziumi tanárá. Beszédében az egyetemes egészről, a világ megismeréséről, a kilátástalanságról, a hétköznapi valóságról és a képzelet összeomlásáról is beszélt. Kifejtette, hogy a jutott el az univerzum iránti érdeklődéstől, az emberi hétköznapi világba való visszazuhanáson át egy mély, tárgy nélküli kiábrándultságig.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfő reggel elsővel záporral vonul át a hidegfront hazánk felett, napközben napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar, északkeleten fordulhat elő nagyobb esélye. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az észak-nyugati szél, hajnalban 10-18 fok várható, délután pedig 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
1: Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service ügynökség közös reklámszakmai kreatívipari műsora Tóth Gergő szövegíróval
2: és Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával.
1: A mai műsorban már az aktualitás blokk tele lesz izgalmasságokkal. Egyrészt beszélünk arról, hogy a Weekend Event, azaz a Sopron Fest és a Strand Fesztivál egyik szervezője milyen fiataloknak szóló edukatív vagy társadalmi célú kampányt indított. De előtte szó lesz arról még, hogy a Lutra album visszatér nem csak közénk, hanem a Lidl-be betér. Szó lesz arról, hogy a Budapest Park milyen image videót készített, de előtte Aura farmolás nem mással, mint a cíbbel. Neked milyen az aurád ma, Gergő?
2: Van nekem aurám?
1: Lehetne, hogyha te nem készpénzzel, nem bankkártyával, nem telefonba digitalizált bankkártyával, nem okosórába digitalizált bankkártyával, hanem okos gyűrűbe, fizető gyűrűbe digitalizált bankkártyával fizetnél a különböző helyeken, ahol lehet kártyával fizetni. Ezt nem gondoltad volna, mi, hogy a mai műsorban erről lesz szó, de erről lesz szó, mert a CIB Bank egy YouTube Shorts sorozatot készített arról, hogy náluk már lehet fizetőgyűrűt vásárolni, beszerezni, és ezzel lehet fizetni, egyszerűbbé tenni a fizetést, és gyakorlatilag olyan shortsokat készítettek, amiben a fizetőgyűrűvel fizetés az mindennél, de mindennél menőbb, és mindennél menőbb mozdulatokkal jár együtt az, hogyha te a bankkártya olvasó terminál fele egy fizetőgyűrűt nyújtasz.
2: Igen, azt hiszem láttam ezeket a shortokat, tehát annyira nem vagyok meglepődve, viszont azért azok az utolsó mondatok, hogy szerinted melyik fizetési módnak van a legtöbb fizetési aurája, vagy neked mi a ring flexed? Szóval szerintem egy kicsit ilyen, így nézzük messzebbről ezt az egész a fizetőgyűrű akciót, mert nekem ez olyan, mint tehát az volt az érzésem látva ezeket a filmeket, és közben tudva, hogy ezt a CIB Banknak készítették, hogy valaki nagyon cool akar lenni, megpróbálja leutánozni azokat, akik szerinte tényleg azok, de valahogy nem sikerül igazán. Persze azért, mert ő annyira nem az.
1: Nem,
2: sajnos.
1: Nem. Ez szerintem lehet, hogy tök cool, aki le akarta utánozni, vagy akart egy olyan cool shortot csinálni a fizetőgyűrűknek, mint amilyeneket ő coolnak gondol. Inkább az van benne szerintem, hogy annyira tetszik neki ez a termék és ez a szolgáltatás, hogy így már nem tudja igazából kívülről nézni. És én, hogyha valamilyen tanulságot el akarok mondani erről az aktivitásról, az inkább az, hogy én ezen azt érzem, hogy amikor csinálunk egy kampányt, akkor úgy ki kell helyezkedni abból, hogy egyébként tökre szeretjük éppen azt a szolgáltatást, vagy terméket, vagy márkát, aminek a kampányt szeretjük, tehát hogy ebből ki kell helyezkedni, és rá kell tudni nézni kívülről a fogyasztó szemével, kb. Amikor egy kampányt csinálunk, akkor kb. Mindig a fogyasztót kellene képviselni valahol benne, nem?
2: De jót mondasz, viszont a mindig, az egy nagyon fontos szó volt a mondandódban. Ez a mindig, ez szerintem nem érvényesül. Tehát ez egy ilyen egyszeri kampány, és előtte meg utána visszatérnek ahhoz a hagyományos cibes kommunikációhoz, amiben ez szerintem nem illik bele.
1: Itt a pillanat, hogy átugorjunk a Budapest Parknak az image videójára, ami őszi szezon nyitó, vagy nyári szezon záró, nem tudom, de igazából, na ez... Most döntsük el, ez fiatalos, vagy transzgenerációs, mert hogy végül is egy Cseh Tamás dalra épül, de közben meg nyilván mindenféle... Na, szóval...
2: Hatott rád?
1: Én nagyon szerettem nézni, igen.
2: Akkor valószínűleg transzgenerációs, mert a fiatalokra biztos, hogy hat a megjelenő előadók miatt. Ránk is félig meddig a megjelenő előadók miatt, plusz ugye Cseh Tamás miatt.
1: És egyébként azra jó példa ez, hogy egy csomószor felmerül az kampánytervezés, hogy most mennyire legyen fiatalos, nem fiatalos, trendi, nem trendi, nis, nem nis, időseket megszólítja, vagy elidegeníti, a fiatalokat megszólítja, vagy nem fogják érteni. Szerintem ez a Budapest Park film ez a példa arra, hogy nem kell ezeket a dolgokat túlgondolni, simán lehet olyan kontentet csinálni, amelyik rengeteg-rengeteg generációt és nézőt meg tud rezgetni.
2: Így van, és most nem fogom kimondani, hogy mi jutott az eszembe a 15.-20. másodpercben, mert ki kéne sípolni, de egy pozitív, csúnya felkiáltás. Tehát így második alkalommal éreztem azt, így a rebriefes pályafutásom során, hogy na, valami olyanról fogunk dumálni, amiben úgy nem nagyon lehet belekötni, mondjuk más, hogy tökéletes. És igazából a harmadik alkalom, mert ugye volt a Coffee Dis-es téli kabát tesztelő spot, aztán volt a, legalábbis nekem, volt a John Malkovich-os horvátországos, ne utazz ide, de azért jó itt, és akkor volt ez. De akkor mégiscsak a második, mert a John Malkovich-ot ezt nem itthon készítették. Na, szóval, visszatalálva a Budapest Parkhoz, sikerült csinálni egy olyan budapesti image filmet, ami tehát egy olyan városról készült, ahol szeretnél élni, és aminek a közepén van egy csuda jó hely, amit meg úgy hívnak, hogy Budapest Park, és minél többször szeretnéd ott folytatni, vagy befejezni a napodat.
1: Na de mielőtt elmennénk a Budapest Parkba, előtte egy kis ragaszgatás, Lutra album visszatér közénk. Ez igazából a Lutra album egy olyan dolog, hogy nekünk nem kell magyarázni, de van, akinek kell magyarázni, ez egy matricagyűjtő album. Kb. A 90-es években az első matricagyűjtő album volt, ami megjelent Magyarországon, és amihez matricacsomagokat lehetett vásárolni, azokat cserélgetni egymás között, hogyha már a matricacsomagban volt olyan matrica, ami már korábbi matricacsomagból megvolt neked. És most ezt a terméket, ezt most vagy ennek egy 20-26-os verzióját meg lehet kapni a Lidl-ben. Olyan spot készült hozzá, hogy a Lidl-ben a boltokban a sorok között mindenféle állatok, pingvinek és egyebek sétálgatnak és dicsérik a termékeket, és aztán elmondja a Lidl, hogy az igazi élőhelyük az a természet, annak ellenére, hogy nyilván egy Lidl-ben is csodálatosan éreznék magukat ezek az állatok.
2: Elég jól sikerült az AI-t használni végre, mert egy ilyen szituban miért ne használjanak AI-t. Nagyon cuki módon adtak bele szövegeket az állatok szájába, nem fogok idézgetni, inkább egy emlék ugrik be, amikor még a McKennél dolgoztam, mert ezeket a spotokat is ők csinálták. Indultunk még régen egy Aldi tenderen, ez ilyen 10 éve, és az egyik koncepció az pont olyasmi volt, hogy így vadászni lehet ott a szuper árakat, és akkor ilyen kis létrán, ilyen pampalini jellegű figurák távcsővel szafariztak az Aldi sorai között, és akkor teltek múltak az évek, jött a Lidl, jött a WWF, jött újra a Lutra album, és végre a Mac-en meg tudta csinálni a szafarit a bevásárló központban.
1: Ugyanakkor azt érdemes látni, hogy a WWF-nek ez egy visszatérő témája, hogy az állatok kiszorulnak az élőhelyükről, és tavaly ugye az 1%-os adománygyűjtő kampánynál, vagy tavaly előtt jelentkeztek azzal, hogy mi van, hogy az állatok így úgy kiszorulnak a természetből, hogy beszorulnak a nappalitba, és beszorulnak és a medve elfoglalja az ágyadat, és ő alszik ott, és te meg nem tudsz ott aludni. Tehát, hogy ez nekem nagyon tetszik, hogy a WWF ennyire következetesen viszi évek óta ezt a gondolatot, hogy az állatok kiszorulnak, és akkor így belekerülnek olyan helyekbe, ahova ők így igazából annyira nem valók, mert nem az az igazi élőhelyük.
2: Jó, de ez itt nyilván egy reklám, nyilván egy túlzás, nyilván ezzel lehet felhívni a figyelmet a különböző fontos dolgokra, ez most itt végül is sikerül is. Nekem egyébként csak a matek nem jön ki, hogyha 100 forintot kap a WWF minden megvásárolt Lutra album után, akkor hány Lutra albumot kell megvásárolni ahhoz, hogy mondjuk ilyen 100 millió forint összegyűjjön, vagy 50 millió forint, 50 millió forinthoz 500 ezer darab kell. Tehát, hogy 500 ezer darabnál nem fognak több Lutra albumot eladni. Tehát nincs annyi gyűjtő család. De ha 1 milliót adnak el, akkor is az 100 millió, abból elmegy 60-80 millió a kampány elkészítésére, plusz a bereklámozására. És akkor kap 10-20 milliót a WWF, ami még mindig 10-20 millióval több, mint a nulla.
1: És egy jó üzenet az mennyi helyen megjelent?
2: A jó üzenet az persze szuper, de ami nekem ebből az egészből hiányzik, az az, hogy még a csomagonként is nyugodtan lehetne, mert abban van az igazi lóvé.
1: Visszatérve, vigyázzunk egymásra, fiataloknak szóló kampányt indított a Weekend Event, a Strandfesztivál, Volt Fesztivál egyik szervezője. A kampány üzeneteit a spotban, short videókban Betonhofi, Kóli, Jude Law, Fekete Giorgio, Kis Tibi, Majka, Marics Peti, nem sorolok föl mindenkit, mondják el. Ez egy elég érdekes kampány, és egy picit azt érdemes látni benne, hogy akik szervezik, meg akik kitalálták a kampányt, ők mind szülők, és úgy döntöttek, hogy kezükbe veszik a gyerekeik, bulizó gyerekeik sorsát, és csinálnak effektíve nekik egy kampányt arról, hogy hogyan kell egymásra meg magukra vigyázni a bulikban.
2: És olyan egyszerű mondatokat használtak, amiket a fiatalok is könnyen megjegyeznek, könnyen mantrázhatják magukat, akár pár pia után is még mantrázhatók, ezek nem nyelvtörők. Tehát ez egy tök hasznos, olyan, mint a kisdobosok 12 pontja, csak szerencsére most már egy értelmesebb elfoglaltsághoz kötődik ez a 11-12 pont.
1: 10 plusz 1 pont.
2: Jó, 10 plusz 1 pont. Ki is használjuk a lehetőséget arra, hogy mi is egyébként plusz egy platform vagyunk arra, hogy ezeket a fejükbe verjük. Úgyhogy el is mondjuk ezeket nektek. Első, kapcsold be a lokátorod, a haverjaid így mindig tudják, merre vagy.
1: Nem lehet mondani menő, nem gyengeség.
2: Ha vezetsz, soha ne így el, egy korty is megváltoztathat mindent.
1: Ha nem figyeltél az italodra, inkább kérj egy újat.
2: Alkohol mellé víz, buli előtt kaja, és holnap hálás leszel.
1: Ha balhé van, ne nyerd meg, inkább hagyd ott.
2: Feltöltött telefon egyenlő kisebb para. Powerbank még jobb.
1: Ne maradj egyedül. A legnagyobb biztonság egy jó barát.
2: Legyen valaki, akit bármikor felhívhatsz. Ez nem ciki.
1: Ha valaki kellemetlen, nem tartozol neki semmivel. Sétálj el.
2: Figyelj a többiekre is. Ha valami nem oké, ne hagyd egyedül a másikat.
1: Ezzel zárjuk most a Rebriefnek ezt az első felét, és rövidesen egy izgalmas beszélgetéssel folytatjuk.
0: Rebrief.
1: Folytatódik a Rebrief, vendégünk Csizmadia Dia, a Max főtitkára, és Jedlicska Márton, az Art Directors Club magyarországi vezetője. Köszöntünk titeket a stúdióban.
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
1: És egy elég érdekes dolog miatt vagytok itt. Megakadt a szemem azon, hogy most lesz rövidesen Magyarországon egy olyan kreatív verseny, ahol nem távolról, meg nem elutazva, meg nem előzetesen kapják meg a feladatot, hanem egy verseny részevői egy sima városi BKV buszon fognak ötletelni. Egyrészt jól értettem-e, ez tényleg így lesz-e, és hogy ez egyáltalán kinek az ötlete volt?
3: Hát akkor kezdem én. Igen, buszon fognak dolgozni, vagy legalábbis ott kezdik majd a munkát, de ez nem egy hagyományos BKV járat lesz. A briefelés az Arriva, aki a főtámogatónk, az ő
1: buszgarázsában. Ahol alszanak a buszok.
3: Lesz, igen. És aztán ott felszállnak majd a buszra a rövid briefelés után a srácok, és egészen a Magnet házig fognak utazni vele, és már azon, abban az egy órában is, ahol egyébként már a verseny többi része zajlik, de már abban az egy órában is azért el kell kezdeniük dolgozni, szóval ez nem egy ilyen városnézés lesz, mert egy nagyon rövid, kreatív sprinten kell

0: kell majd elmenni ahhoz, hogy megkapják azt a feladatot, amin aztán a buszon el lehet kezdeni gondolkodni. Ez önmagában is már egyébként egy érdekes formátum. Magyarországon van még egy fiataloknak szóló kreatív verseny, a Crew. Úgy látszik, hogy most ez a Crew kapott egy kvázi versenytársat. Mi a különbség a kettő között, miben más a két kreatív verseny, azon kívül, hogy egyébként, ha jól tudom, mind a kettő a fiataloknak szól.
1: Ível, egy picit hadd pontosítsak, mert nem is gondolom feltétlen versenytársnak, a MAX, a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége szervezi mind a két versenyt, a Crew az a platformunk, ami az utánpótlás programjainkat szervezi, ezen belül most már ez a második nemzetközi verseny, amit elindítunk, pontosan azért, mert azt gondoljuk, hogy nem elég csak a helyi fiatal tehetségeknek egy helyi versenyhelyzetet teremteni, hanem fontos őket bekapcsolni a nemzetközi vérkeringésbe is, hogy tanuljanak, inspirálódjanak, kapcsolatokat építsenek, és ezt hozzák haza, és gazdagodjon ettől a szakma maga. Ugye a másik versenyünk, ami már jóval régebbi, az a Young Callion előválogató. Egy picit hasonló a felépítése, ott 24 óra alatt kell létrehozni egy versenyt, 6 kategóriában, és ott 30 alattiak versenyeznek. Globális döntő, az pedig Cannes-ban van a Kreatív Fesztiválon. Most ennél a versenynél egy pici változás van, itt 28 év alatti párosokat várunk, egy kategóriában egy briefet fogunk kiadni, ez inkább egy kreatív verseny, ahova valamennyire árt szemléletű és egy copy vagy stratéga szemléletű párosokat keresünk, ügyfél oldalról akár, vagy főiskolai hallgatókat is, főiskolai párosok is már jöhetnek, illetve ügynökségnél dolgozok.
0: Mit jelent az, hogy páros? Miből áll össze egy páros, és vajon feltétlenül párosként lehet-e indulni ahhoz, hogy nekem legyen esélyem ezen a versenyen nyerni?
2: Jellemzően az ennek így a historikusan így a felépítés, hogy van egy grafikus vagy vizuális kultúrával foglalkozó ember, meg van egy szövegíró, és akkor ketten ők összedolgozva együtt ötletelve hoznak létre ötleteket, kampányt, mindenféle kommunikációs eszközöket, és ez ebből adódik. És visszatérünk még arra, hogy ez mennyire, hogy miben más mondjuk, mint a Crew-nak a többi előválogatója, eleve ugyanúgy a Crew alatt megy, és ez inkább úgy érdemes erre tekinteni, hogy ez még egy lehetőség arra, hogy kint versenyezhessenek magyarok. Ugye ez egész arról szól, hogy ugye én előválogatok, mint egy olimpián is, hogy ki jut ki a nagy versenyre, vagy ez ugyanilyen sport analógiával élve, és itt ez az a célja, hogy megnézzük, hogy ki a legjobb Magyarországon éppen ezek közül a párosok közül, vagy kreatív szakemberek közül, és ők mehetnek majd ebben az esetben Barcelonába, tehát erről még nem beszéltünk, hogy aki ezt megnyeri, amire elég jó esélyük, amit tudom, lesz, akkor 40 az egyhez, hogy valaki mehet ki Barcelonába ott erre a design hétre, és ugye ez az Art Directors Club alatt megy, ez egy ilyen művészeti klub, ami azért van már elég régóta Európában, és nemrég csatlakoztunk ehhez, hogy az alkalmazott művészeteknek így megmaradjon így az ázsója, meg ugye ezt ünnepeljük, ott megnézzük ki a legügyesebb, és ez egy kicsit más is, mint a többi ilyen nagy reklámos verseny, mert ez nem annyira a marketingről, vagy eladásokról, vagy annyira a hirdető márkákról szól, hanem sokkal inkább a szakemberekről, meg így a magáról, a munkáról.
0: Ez azt jelenti, hogy ha jól tudom, te zsűrizni fogsz ezen a Creative Express versenyen.
2: Rengeteg külföld, gyakorlatilag Európa minden részre jönnek zsűritagok, és akkor az a megtiszteltetés ér, hogy én ezek az egyik zsűriának a outdoor poster kategóriában.
0: És hogyha jól értem, akkor ezen a Creative Express versenyen a zsűri nem csak azt fogja nézni, amit klasszikusan egy reklámnál nézünk, hogy mennyire érthető, tényleg választad-e a célcsoportnak valamilyen problémájára, azzal fog-e rezonálni. Ezek szerint itt jobban fognak érvényesülni esztétikai, exekucionális szempontok?
2: Igen, ez itt nagyon fontos. És hogyha így körülnézünk magunk körül, vagy akár amit az online felületeken látunk, vagy akár most már a kihalóban lévő óriás plakátokon, vagy eltűnőben, vagy ebben a formájában, ahogy van, hogy ez nagyon hiányzik. És pont az, hogy bejött a mesterséges intelligencia, az ilyen még ilyen generikusabbak lettek ezek a képek, és szerintem nagyon fontos, hogy megtaláljuk ebben így a szépséget, hogy olyan képek legyenek, aminek van valami lelke, kivált valami hatás belőlünk. Én azt mondom mindig példának, hogy van az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években a plakátművészet, vagy milyenek volt, és akkor rengeteg, nem tudom, embernek van a falán, a konyhában ilyen régi, ilyen, akár ilyen kávéreklám, vagy régi, akár cigireklám, akkor még jól néztek ki, és nem nagyon tudom, hogy mit fogunk ebből az utóbbi pár évtizedből kirakni, nagyon kevés ilyen készül, és az egésznek az a célja, hogy...
0: Egy kicsit tudlak vigasztalni, mert egyébként mostanában két helyen is olvastam olyan kutatási adatot, amikor kifejezetten fiatal, alapvetően TikTok generációs válaszadó mondta azt, hogy néha azért olyan jól esik a metróban, vagy buszmegállóban egy kicsikét csak úgy elbambulni egy plakáton, és így

0: félretenni a telefon, tehát lehet, hogy igazából van esély arra, hogy ez a fajta esztétika tovább éljen.
1: Igen, én bízom abban, hogy pont azzal, hogy a középszerű vizuális alkotás az gyakorlatilag ingyen lett, tehát azzal, hogy nagyon könnyű képeket generálni, ami gyakorlatilag a többi kép alapján dolgozik, ezért fel fog az értékelődni, hogy valaki tényleg azzal foglalkozott, valaki tényleg azt lefotózta, megrajzolta, megtervezte akár a betűtípust hozzá, tényleg látszik, hogy az a van egy ilyen saját világa a képnek, nem egy ilyen nem úgy néz ki, hogy ami bárhogy kinézhetne, hogy lehetne rajta logókat cserélni, és igazából nem a nagy különbség. Én bízom abban, hogy ez így most ez egy kicsit vissza fog jönni, és nagyobb hangsúly helyeződik erre, és erre nagyon jó egy ilyen verseny, hogy megnézzük, hogy Magyarországon kik a jók ebben, vagy kiket érdekel ez egyáltalán, kik szeretnének ebben részt venni.
0: Térjünk vissza még egy picit magához, hogy mi fog történni. A buszról beszéltünk, még egy nagyon kicsit fogunk róla beszélni, de még volt itt egy ilyen a kiírásban, hogy live brief, hogyan kell ezt elképzelni, és kb. Mire számíthat az, aki jelentkezik erre a versenyre, mi fog vele történni a buszozáson kívül?
2: A live brief az azt jelenti, hogy egy valós feladaton fognak dolgozni, amit az ügyfél tervezés megvalósítani.
0: Nyilván egy valós kommunikációs vagy reklám feladat.
2: Igen, tehát hogy egy valós problémájára nyilván kapcsolódni fog ez magához a versenynek a szellemiségéhez, de magához a támogatóhoz is, aki ezt adja nekünk, tehát hogy ez egy valós problémára fognak dolgozni. Akkor ott reggel 9-kor megkapják a briefet, felszállnak a buszra, beutaznak a magnetházba, és ott folytatják a munkát. Egy picit ez is különbség a Jenkálejőhöz képest, hogy ott nem mindenki otthon a saját kis szobájába, vagy irodai helyiségbe külön-külön dolgozik, és csak beküldik a prezentációkat, mert a Jenkálejőn ez így működik, hanem itt egy helyiségben vannak, vagy egy területen vannak, valamennyire mindenki el fog vonulni. Meg el kell készíteniük a pályamunkát, ami a brief után nyilván végig kell menni ugyanazon a gondolkodási folyamon, mint egyébként egy klasszikus, valódi ügyfélmunkánál is. Azt olyan szemmel is kell elkészíteniük, amit a Marci mondott, hogy ezért ez vizuálisan erősebb anyagok legyenek, illetve hogy aztán utána 5 percben előadhatóak legyenek a zsűri számára, hiszen a zsűri majd a beérkezett pályázatokból egy gyors zsűrizés után egy shortlist hirdet, és aki a shortlistre kerül, nekik be is kell mutatni angolul a munkájukat, hiszen ebben készítjük fel őket a nemzetközi szereplésre, a Barcelonába hasonló körülmények fogják várni őket, csak ott még nagyobb közönség előtt kell majd előadni a pályaműveiket.
0: Ez a BKV busz, ez elárul valamit arról, hogy kb. Milyen iparág, milyen szegmens, milyen témájú briefre kell majd számítani a részvevőknek?
2: Azért ki lehet találni, tehát hogy azért, hogy meglepetés is legyen, meg ne is készüljenek előre a pályázók, hanem tényleg akkor ott frissen találkozzanak a feladattal, de hát abból ki lehet indulni, hogy azért ez egy busz, amit az Arriva, mint támogató buszmárka fog támogatni, az ő társadalmi kihívására fog rákérdezni ez a brief, vagy ott keresünk majd az ő kihívására egy megoldást.
0: Tehát légiközlekedésről lesz szó. Hát. Nem, vicceltem. Utolsó kérdés, mert sajnos az időnk végére értünk. Hol lehet jelentkezni, hogyan, meddig?
2: Szeptember 22-ig várjuk a regisztrációkat. A verseny szeptember 23-án lesz. A Maxnak több weboldala is van, úgyhogy inkább azt javaslom a jelentkezőknek, hogy a Creative Expressre keressenek rá, és ki fogja dobni a weboldalt a kereső.
1: Igen, ilyen könnyen még nem, szerintem nagyon könnyen ki lehet tudni Barcelonába egy ilyen hétre, úgyhogy tényleg bátorítunk, hogy induljon.
0: Edliska Márton, Csizmadi Adia, nagyon köszönjük, hogy vendégeink voltatok a Rebriefben.
2: Köszönjük szépen a meghívást.
0: Hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet ezen a héten is. 2 hét múlva érkezünk legközelebb új Rebrieffel, a következő héten pedig 2 izgalmas beszélgetést fogunk ismételni, legalábbis a Rádió Hullámhosszán. Akinek ennyi Rebrief nem lenne elég, annak pedig ajánljuk a podcast csatornát, ahol szabadon böngészhető az összes korábbi epizód. Köszönjük a figyelmet!
3: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcast gyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Földgömb. A megismerés kalandja.
1: Folytassuk a közös rádiózást, csütörtök van, Monitor délután fél öt múlt, és akkor Földgömb, Földgömb magazin, és a nyári, a júliusi-augusztusi szám, Fekete István fotóriporterrel beszélgetek, és egy bakancslistán egy újabb nagy pipa, mert eljutottál Grönlandra, megint futball, ráadásul jéggel fűszerezve, ez egy óriási élmény lehetett.
2: Hát az volt, szervusz, köszönöm a kedves hallgatókat, ahogy mondtad, nagyon régóta szerepelt már ezen a bizonyos listán Grönland, mert hogy mindig a legeket próbálom keresni a futballban, és még korábban, amikor kiderült számomra, hogy itt található a világ legrövidebb ideig tartó bajnokság, akkor úgy döntöttem, hogy ide mindenképpen egyszer el akarok jutni.
1: Hát azért erre nem tudtam volna fogadni, vagy ha fogadtam volna, biztos vesztettem volna, hogy Grönlandon május környékén ugye meddig tart a hivatalos bajnokság? Mit tippelnek a kedves hallgatók? Szerintem kevesen tudnánk.
2: Igen, hát ilyen szabobból nem a legmegfelelőbb időpontban mentem, hiszen április végén, május elején voltam kint, egy hetet Nuukban, Grönland fővárosában, mert hogy a szezon az... Hát a nyári szezon legalábbis, az három hónapig tart. És a bajnokság lebonyolítása úgy néz ki, hogy ezen három hónap alatt a különböző régiókhoz tartozó városok egymás ellen játszanak, és van egy egyhetes bajnokság tulajdonképpen, ezt augusztusban szokták megrendezni minden évben más és más városban, amikor ezek a régiós bajnokok összemérik az erejüket. És ezért szokás mondani, hogy ez a legrövidebb bajnokság, hiszen ez tényleg csak egy hétig tart, de ez nagyon intenzív, tehát itt a győztesnek hat győztes meccset kell megvívnia, az, hogy bajnoknak mondhassa magát.
1: Egy hét alatt, ugye?
2: Akkor egy hét alatt, igen. Természetesen van teremfoci szezon is Grönlandon. Ez már szeptemberben elkezdődik az időjárási viszontagságok miatt, és hát ott esetben ez májusig is elhúzódhat, ez mind időjárás függő.
1: Nagyon klasszak a felvételek, nagyon klasszak a portrék, de engem megint csak az érdekel, hogy hova jutottál be, olvasom, de mondjad el a hallgatóknak, vagy meséld el a hallgatóknak, hova mindenhova vittek el, kiket láttál, miket láttál, kikkel beszéltél. Hihetetlen intenzív a futball élet egyébként. Minden tizedik, vagy hogyan a lakosság 10, nem, minden a lakosság 10 százaléka, ugye egész pontosan.
2: Igen,
1: regisztrált futballista.
2: Így van, hát ez a hivatalos adat, ez a 10%, ami egy hatalmas szám, mert tegyük hozzá, hogy Grönland összesen élnek 56 ezeren, és ebben a fővárosban, Nuukban 22 ezeren körülbelül, de ez a szám mindig változik, nő és nő. Nagyon klassz helyeken voltam, például voltam egy teremfoci bajnokságom, a elődöntőt láttam, és hát elképesztő hangulat, olyan atmoszféra fogadott, ahol, amit eddig nem nagyon tapasztaltam, pedig egy pár stadion.
1: Pedig jártál már egy pár helyen, igen.
2: Voltam, igen, de ez elképesztő volt, hiszen azt kell tudni, hogy ide szinte kizárólag csak rokonok, barátok, barátnők, feleség kísérték el a játékosokat, és emiatt, hogy nagyon családias volt a közeg, teljesen más volt a szurkolásnak az intenzitása. Tehát egy felrobbant ez a pici kis terem, ahol voltam, és tényleg olyan atmoszféra fogadott, amit mondom, egy futszál BL döntőn sem nagyon tapasztal meg az ember, hiszen nagyon fontos, még egyszer hangsúlyozom, a családi kötődés. Tehát, hogy tényleg azok mentek el szurkolni, akik valamilyen szempontból kötöttek a játékos.
1: Hát egyrészt meg kicsik a stadionok, másfelől meg baromi költséges odajutni. Ugye ezt is írod a cikkben, ez is fontos szempont. Igen. Nem csak úgy van, hogy átruccanok.
2: Igen, ugye a bajnokság lebonyolítása szempontjából ez nagyon fontos. Ne úgy képzeljük el akár ezt a három hónapos szezont, mint mondjuk egy magyar, vagy egy angol, vagy olasz bajnokságot, mert hogy itt egy déli, egy északival, vagy egy főváros környéki csapattal nem szokott játszani. Mert hogy ennek ugye logisztikai problémái akadnak, hiszen a városokat nem kötik össze utak. Ugye Grönland területén nagyjából 75-80%-a folyamatosan jéggel borított, és a partmenti sáv, ahol a lakosság koncentrálódik, a városok között nincsenek utak, ugye fjordok, hegyek, tagolt a terület, nincs út, marad viszont két költséges megoldás, a hajó, illetve a repülő. Tehát vagy hajóval, vagy repülővel kell menni egyik városba a másikba, amiért irdatlan összegeket emész föl, és nem csak a magyar árszintet kell ilyenkor nézni, a grönlandiaknak is ez nagyon-nagyon költséges mulatság. Egyszerűen nem éri meg elutazni egyik városba a másikba, és ahogy a cikkben is lehet olvasni, a csapatok büdzséjének a 95%-a így is az utazásra megy el.
1: Trumpról még nincs elnevezve, ugye, stadion?
2: Hát, ha így hallunk, akkor nem is lesz. Én pont azután érkeztem meg, amikor Trump ugye többször is megfenyegette Grönlandot, egészen pontosan Grönlandot és Dániát, a dán kormányt, igen, hogy vagy békésen, vagy erőszak árán, de ő meg akarja szerezni a szigetet, hiszen hatalmas mennyiségben vannak ugye nyersanyagok,
1: kincsek, nehéz fölszkérnek
2: a jég alatt. Egyébként érdekes volt, amikor elkezdtem az utat tervezni, akkor még többször belefutottam abba, hogy bizonyos intézmények, egyetemek írták a honlapjukra, hogy annyira megnövekedett az érdeklődés, az újságíró érdeklődés Grönland iránt, hogy nem tudnak a bizonyos megkeresésekre válaszolni. Tehát nekem is lassú volt így a szempontból a szervezés, meg kellett várnom, míg ez az egész konfliktus
1: elmegy. Igen.
2: Viszont most júniusban megint elhangzott Trump szájából, hogy ő már pedig előbb-utóbb el fogja érni a célját, és el akarja ragadni Grönlandot.
1: Ez ott valamilyen módon, az is nagyon klassz volt, hogy írtad, hogy azért a magyar futballistákat jól ismerik, még ott a kis srácok is, Szoboszlait, Kerkezt, sőt Puskást, de hogy ez a politika bármilyen szinten szóba került egy magyar újságíró, amikor odajön a focira kíváncsi, Grönlandra kíváncsi, akkor ez a konfliktus bekerült a mainstreambe?
2: Én nem feltétlenül akartam is feltétlenül ezeket a sebeket, mert akkor még nagyon frissek voltak az élmények, tehát igazából ez tényleg sokként érte Grönlandot ez az egész fenyegetőzés. Amikor erre terelődött a szó, akkor kicsit más tónus lett a beszélgetés, és mondták, hogy tényleg hetekig, hónapokig ez nagyon-nagyon komoly téma volt, és féltek egyébként ettől az egész helyzettől. Tehát így szóba került, én hoztam szóba. Egyébként a főváros Nuuk utcáját járva egyetlen egy ilyen mementót láttam, a Grönland nem eladó táblát. Tehát, hogy ez még a mindennapok része ilyen szempontból. De nem feltétlenül erről beszélgetünk. Világos. Azért, de jó, ott van még egyébként.
1: Jó, hát a foci volt a fő szempont. És jókat ettél itt? Hol laktál? Milyen volt ott az életed, igen, napi életed, ritmusod Nuukban?
2: Igen, sokat foglalkoztam ugye a projekttel, tehát próbáltam minél több edzésre, illetve erre a tornára eljutni. Egy családnál is voltam, ha már az étkezésről volt szó. Az egyik edzőt megkérdeztem, hogy esetleg volna lehetőség arra, hogy én meglátogassam őket, megnézni, és hogyan él egy grönlandi család. És hát nagy meglepetésem van, amikor megérkeztem, akkor ezt úgy komolyan vették, ezt a kérésemet, és egy háromfogásos vacsorával vártak. Ami résztükről teljesen természetes volt, és mondták is, hogy hát nem feltétlenül azért, mert hogy újságíró vagyok, hanem egyszerűen, hogyha van egy vendég, találkoznak egy vendéggel, és úgy alakul a beszélgetés, akkor simán elképzelhető, hogy behívják őket egy idegent a lakásukba, és megvendégelik őket, mert ez náluk így működik. Igazából én ott a pézsmatulokra szoktam rá, ha lehet szokásokra beszélni.
1: Hát azért azért majd ritkán kapsz a Klauzál téren, de mindegy, csak szokjál rá nyugodtan, de akkor gyakrabban kell Grönlandra menni.
2: Igen, más nem volt módom megkóstolni. A közkettő vélekedés eltérben azért a bálna nem mindennapos fogyasztásra alkalmas, tehát ha csak az árát nézem, tehát a grönlandiak nem bálnát esznek minden nap, az éttermek mindenit végig böngészve az árakat látva, ez egyértelmű. De ott is inkább a dán gasztronómia, az ilyen fúziós dán-grönlandi ételek dívnak, például a sültek minden mennyiségben.
1: És akkor mi lesz most a grönlandi focival, mert az is nagyon izgalmas volt, hogy ugye kicsi, lelkes, hihetetlen, alulról jövő, és ösztönös, és amatőr, meg hogy nincsenek benne semmilyen nemzetközi rendszerbe, ezért aztán ugye mondod, hogy, vagy írod, hogy hát a VB az egy nagy álma ennek a kis országnak, úgyhogy hogy lesz ebből VB szereplés?
2: Hát ilyen szerint sehogy, mert ahogy mondod, ugye először vagy az UEFA-hoz, vagy az Észak-Amerikai Szövetséget kellene csatlakozni, hogy aztán a FIFA is felvegye őket. De előbb az UEFA, aztán ez a másik szervezés becsukta az ajtót előttük. Elég nehéz most a grönlandiak helyzete. Ugye felszatottan a kérdés, hogy mi van Feröerrel? Hát ugye hasonló autonóm területe Dániának, mint ahogy Grönland is. De hát ugye Feröer már régóta UEFA tag, tehát indulhat EB-selejtezőkön, illetve VB-selejtezőkön. Grönland számára nem nagyon látszik ebből a helyzetből kiút, ami már csak azért is problémás, mert hogy ezzel az adott esetben FIFA tagsággal rengeteg pénz járna. Tehát a FIFA rengeteg pénzt oszt vissza, amit infrastruktúrára, utánpótlás fejlesztésre lehetne fordítani. És hát ugye Grönlandon sincsen kolbászból a kerítés, se pézsatok kolbászból, se semmilyenből, mert hogy nincs elég pénz stadionokat fejleszteni. Tehát ez itt is probléma. A FIFA-tól jöhetne, de hát az út az egyelőre zsákutcának tűnik. Nincs elég stadion, illetve a másik probléma, hogy nem tudnak fejlődni, nem tudnak olyan csapatokkal akár egy barátságos mérkőzés játszani, ami mondjuk erősebb lenne, mint Feröer. És hát a csapat, illetve egy nemzet számára azon a célra vezető az ideális, hogyha nálánál erősebbekkel tudnának játszani. De Grönland számára ez most úgy látszik, hogy nem fog menni még jó sokáig.
1: Utolsó dolog, csak hogy nézem a nagyon klasszak a képeid, itt van előttem a foci a jégbirodalmában rögtön az első nyitókép, amikor egy ilyen havas, jeges pálya itt a hegyek ölelésében, de a srácok játszanak a két tenyérnyi zöld felületen, latyakban, jégen, minden. Szóval, hogy csipődött be nekik a foci? Mert a kézilabda a másik nagyon népszerű, azt értem, azt lehet terembe lehet fűteni, de ez írt érdekes, hogy a foci csípődött be ilyen körülmények között, nem?
2: Hát igen, adnám magát, hogy egyébként a tollaslabda is még népszerű.
1: Nem, hát az is érthető, igen, terem. Igen.
2: A kézlabdában voltak kint VB-n is, ugye a női férfi válogatott, de valóban a foci az még mindig a legtöbb embert mozgatja meg Grönlandon. Igazából ez egy ilyen dán hagyomány, tehát a dánok honosították meg, és hát nagyjából most már 80 éve valamilyen szervezett keretek között játszanak. Hát így egyébként, hogy dacolva hideggel, tényleg az volt, hogy láttam, hogy csizmát, szó szerint csizmát húztak a gyerekek, hogy a műfőn tudjanak futni, focizni. Nem nagyon érdekelte őket, hogy éppen most egy nulla fok van. Ebből is látszik, hogy az esetben elég egy talpalatnyi hely.
1: Meg egy labda.
2: És valami lábbeli, mindegy, hogy milyen cipő, de hogy tudják rúgni a labdát.
1: Igen, azért ilyenkor eszembe jött, hogy ez igazad van, meg annak is igazad van, aki azt mondja, hogy a futball azért a sportok között mindenható, mert lám akkor is, hogyha ha ennyire lehetetlen helyzet van, akkor is, ha van egy labda, meg van láb, meg valami, ahogy mondod, egy talpalatnyi, akkor fociznak az emberek. Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy eljutottál Grönlandra, ez tudom, hogy fontos volt neked. Köszönöm szépen. Foci a jégbirodalmában Fekete Istvánnal beszélgettem, aki fotóriporter, és a társadalom meg a sport vonzása és kapcsolata érdekli mindig. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Világszinten is a legjobbak között a Semmelweis Egyetem. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb komoly nemzetközi eredményt ért el a Semmelweis Egyetem. A 2026-os Shanghai Ranking szakterületi világrangsorban gyógyszertudományokból a világ 50 legjobb egyetemek közé került. A releváns 7 szakterületből 6-ban a legmagasabban rangsorolt magyar intézmény lett, írja az egyetem. Gyógyszertudományokban és fogorvostudományban a kelet-közép-európai régióban is az első helyen végzett, klinikai orvostudományban pedig holtversenyben került a régió élére. Vitézi Dávid Böde Csabát, a Magyar Vonatflotta ZRT eddigi vezérigazgatóját kérte fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárának. A tárca vezető ezt a Facebook oldalán közölte szombaton. Böde Csaba az augusztus elején létrehozott Magyar Vonatflotta ZRT vezérigazgatójaként kezdte meg annak a rendszernek a felépítését, amelyben a következő évek új vasúti járműveinek beszerzését és finanszírozását bonyolítják le, írta a miniszter. Hozzátette, a szakembertől azt várja, hogy nemzetközi környezetben szerzett tudását a magyar közösségi közlekedés hatékony fejlesztése terén hasznosítsa. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Bár a meteorológiai szempontból nézve már az őszben járunk, az időjárás szeptemberben még sokszor a nyarat idézi, viszont hamarosan csillagászati szempontból is beköszönt az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség. Erre 2026-ban, szeptember 23-án hajnali 2 óra 5 perckor kerül majd sor. Ez az a pillanat ősszel, amikor a föld tengelye nem dől a nap felé, de az ellenkező irányban sem, így közel egyenlő a nappal és az éjszaka hossza. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László köszönetét fejezte ki az elismerésért, és név szerint megemlékezett tanárairól, akik nélkül nem vált volna népművelővé gimnáziumi tanárá. Beszédében az egyetemes egészről, a világ megismeréséről, a kilátástalanságról, a hétköznapi valóságról és a képzelet összeomlásáról is beszélt. Kifejtette, hogy a jutott el az univerzum iránti érdeklődéstől, az emberi hétköznapi világba való visszazuhanáson át egy mély, tárgy nélküli kiábrándultságig.
0: Időjárás jelentés.
3: Hétfő reggel elsővel záporral vonul át a hidegfront hazánk felett, napközben napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar, északkeleten fordulhat elő nagyobb esélye. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél, hajnalban 10-18 fok várható, délután pedig 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
1: Jó rádozást mindenkinek, péntek van, fintek világa, itt van a stúdióban szokás szerint Csiklós Bence, a PIK tanácsadója, és Petes Dávid, a Gen 6 vezérigazgatója. Adatfüggőség, digitális szuverenitás, AI, deepfake, honnan induljunk? Mondtam nektek, induljunk Trumptól, meg a Teslától, akinek megvan, akinek nincs.
2: Én még nem hallottam ezt a sztorit úgy, hogy engem érdekelne.
1: Egy figura a Teslába föltette a lábát, a maga mellett ülése meg föltette Trumpnak az életnagyságú fotóját, amint fürkészi az utat. A Tesla technológiája az bevette ezt, és önvezető, vagy hát szóval sofőrként regisztrálta Trump mestert, elnök urat, és hát most erre a Tesla megharagudott, és letiltotta a figurát. Szóval igazi, nem igazi fotó. Volt egy ilyen kalambó, de tényleg nem emlékeztek, egy nagyobb kalambó. Az első ilyen volt, mikor voltak trafipaxok Amerikában, és akkor a kalambóda tette a gyilkosnak a fotóját, és azzal mutatta be, hogy így verte át a rendszer. Tehát nem ő volt ott, hanem a nője fölvette a képét. Szóval nem új ez a dolog, ez a hamisítás, de most már tragikus szintet üt meg, ugye, amit a neten lát.
2: Hát úgy néz ki.
3: Igen, köszönöm szépen a meghívást. Örülök, hogy itt lehetek, és ez egy igazán égető téma, mivel hogy a detektálás játékot azt elveszítjük. Tehát mint ennél a Trumpos példánál is, vagy akár az Arup cég példájánál néhány évvel ezelőtt, 24 februárban, 25,6 millió dollárnyi összeget utalt el a pénzügyes, mert azt hitte, hogy a kollégáival beszél videóhívásba. Tehát egy ilyen deepfake támadás érte a céget, és nem egy deepfake volt a videóhívásban, hanem több. Tehát több kollégát egyszerre lemásoltak, teljesen élőnek nézett ki, és hát elhitte a pénzügyes,
1: és ez
3: hogy...
1: Ez már két éve akkor.
3: Ez 24 február,
1: ehhez
3: igen.
1: Ehhez képest akkor ott hol tartunk, ugye? Ha?
2: Igen. Itt csak annyi, hogy ez tényleg ez azért is nagyon durva, mert hogy itt nem csak egy ilyen adathalász e-mailről volt szó, hanem ugye megcsinálták a deepfake klónjukat az embereknek, a hangjukat, és mindezt ugye real-time live-ban integrálták egy videokonferenciában, és ugye a pénzügyi alkalmazott alapvetően nem csinált rosszat, mert ugye gyanakodott az elején, amikor megkapta az e-mailt, de aztán ugye látta, hallotta az embereket, kollégáit, és ez meggyőzte őt, hogy valós sztoriról van szó, és itt igazából az alapanyag, amit beszereznek a csalók, ugye ezt LinkedIn-en, social médiánra feltöltött videóhívások, konferenciák.
1: Hát ez nem, hogy atombombát lehet már otthon csinálni, ott van fönn a recept, nem? Vagy bármilyen bombát lehet csinálni. Igen, most végül is ugyanez, csak ez egy ilyen...
2: És ugye a vállalatvezetők évek óta arra törekednek, hogy jobban láthatóbb legyenek online. Ez ugye korábban a márkaépítés szolgálta, most meg viszont egyre inkább a alapanyag a bombához, ahogy mondtad, a csalók számára.
1: A Gen 6-en mit találtatok ki?
3: Azt találtuk ki, nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a témával az utóbbi 3 évben, és mivel hogy a detektálást azt mindig elveszted, nekem a hátterem az információbiztonság, főleg az offenzív része, és az offenzív az mindig előbb van, mint bármilyen detekció, bármilyen védelem. Tehát itt most szám szerint az ilyen AI detektálás, ha a legjobb AI detektorokat nézed, ezek ilyen jó esetben 80%-os eséllyel működnek. Ez nem működik, tehát hogyha egy megbízható megoldást keresünk, akkor mást kell kitalálni.
1: Tehát azt mondod, hogy 80%-ot szűrnek ki. Ugye?
3: Jó esetben.
1: Jó esetben, ez jó a esetben. Csúcs.
3: Igen, de egy új AI modell, ami nagyon magas, realisztikus szintet igyekszik elérni, ott már az a, tehát szinte lehetetlen megmondani. És hát ezek a modellek mindig előbbre járnak, mint a detektálás, tehát lehet, hogy majd fél év múlva, vagy akár több év múlva fog kiderülni, hogy valami deepfake volt, amikor meg már késő. Uh-huh. Amit viszont lehet csinálni, és szerencsére ezt az EU is előszedte, mint téma, és támogatja, ez a angolul provenance, magyarul eredetbizonyítás. Bizonyítod azt, hogy az adott tartalom honnan érkezik. Az lényegében az egy bináris, igaz-hamis történet, tehát ha meg tudsz bizonyosodni arról, hogy valóban mondjuk a Trump üle ott, vagy a Trumptól jön az üzenet, akkor már elég sok mindent ki lehet szűrni. Nyilván ettől még hazudhat valaki, Viszont a Gen 6 esetében még azt tettük hozzá ez a rendszerhez, hogy a bizonyítékokat, azokat a blokkláncra rögzítjük, ami egy elosztott rendszer, elosztott főkönyvként szoktuk emlegetni magyarul, és ott a bizonyítékokat sem lehet letörölni, az adat nem kell ott legyen, tehát ez egy horgonyzásnak nevezett technológia, viszont ha valaki hazudik, és ezzel az eredet bizonyítással rendelkező adatról hazudik, akkor azonnantól ott marad. Ezt úgy szoktam elmondani, ez olyan kicsit, mint az erkölcsi bizonyítvány. Ha valaki rosszat csinál, akkor nem fog erkölcsi bizonyítványt megkapni, és benne lesz a historiába, benne lesz a múltjába. És akkor lehet tudni, hogy volt egy ilyen, később aztán nyilván megjavulhat az illető, de azért tudjuk, hogy valami rossz dolog történt, valami rosszat tett, hazudott az illető.
2: Igen, csak amíg mondjuk például az nem derül ki, hogy az alap dokumentum vagy információs hamis, akkor addig még történhetnek problémák, hogy arra van valami megoldás, hogy az hogy szűritek ki, hogy oké, hogy feltöltötte, megvan az eredeti igazolás, de hogy az valóban egy hiteles, valós dokumentum, vagy akármilyen anyag.
3: A dokumentum hitelességét azt maga az aláírás adja ennél az eredet bizonyítási rendszernél, tehát ott, amikor kikerül a dokumentum, akkor gyakorlatilag bárki ellenőrizheti, hogy az aláírás valódi-e, hitelese. Ha hiteles, akkor már tudjuk, hogy mi a forrása. Nyilván a forrást azt le kell ellenőriznie valakinek, tehát ez egy identitás, amit ellenőriz. Nálunk ez egy decentralizált közösségi megoldással.
1: Ez 150 fő, jól látom, hogy még több.
3: Az nem fő, a 150 az validátor, az különböző pontok a rendszerbe, az a technológiai megoldás. A közösségünk az körülbelül ilyen 30 ezer fő. Nem mindenki tartozik abba a körbe, aki le tudja ellenőrizni, több ember kell ahhoz, hogy egy identitásról azt mondjuk, hogy ez egy tényleg emberi identitás.
1: Bence föltölt magáról egy képet, és mondjuk ezen a folyamaton át akarja engedni, és azt akarja, hogy az a fotó, az mindenki tudja, hogy ez valós fotó, és nem hamis. De régi szép idők, mikor még a hatújról lehetett tudni, ugye, hogy akkor ezt valószínűleg éjjel megbuherálta. Szóval akkor mi az eljárás? És akkor mi történik egyébként a Bence fotójával? De lehet, hogy rossz a példa, akkor mondja egy olyat, ami jó.
3: Ez egy nagyon jó példa. Most ugye pont az a szerencsénk, hogy itt ülünk egy terembe, és beszélgetünk, és akkor én őt le tudom ellenőrizni, hogy tényleg egy valódi ember. És ezt én be tudom adni a rendszerbe. Egyébként régen a 80-as évek környékén, amikor elindult ez a PGP Trust of Web nevű rendszer, ezt nagyon sokan használták, főleg hackerek, IT-sok, akkor hasonlóan működött, hogy emberek, akik találkoztak egymással, aláírogatták egymás kulcsait. Nyilván ez nem működik minden esetben,
1: igen.
3: Viszont vannak olyan technológiai megoldások, amivel ellenőrizni lehet, hogy egy robot van, ugye kapcsával mindenki találkozott már, prove you are human, és akkor leellenőrzi, hogy ez egy gyengébb detekció, de lehet a személyes találkozás nélkül is technológiai megoldásokkal ellenőrizni, hogy ki van egy identitás mögött. Mi megkülönböztetünk embert, organizationt,
1: szervezetet,
3: illetve számítógépet, AI-t. Tehát ez három külön kategória, és három külön kategóriára külön ellenőrzési pontok vannak. Tehát, hogy mondjuk a laptopodról milyen böngészőt használsz, és hogy mondjuk meg lehet nézni, hogyha egy erősebb verifikációt nézünk, hogy például mit csinálsz ezen a felületen, amint te éppen szeretnéd, hogy leellenőrizzenek, és hogyha túl gyors, túl gyanús, számítógépszerű események zajlanak, akkor azt lehet gyanítani, az nem egy ember. Tehát például a botok ellen lehet így védekezni. És mi ezeket az ellenőrzéseket állítjuk sorba, így jön létre az a badge, az az ellenőrzés, ami mondjuk egy Gen 6-es identitásnál ott utána zöldre vált.
1: Ez megint a ló meg a lovas, ugye? Mint a blokklánc meg a
2: kint, minden,
1: ugye?
2: Minden adásban előre.
1: Igen, de akkor végül is a blokklánc adja ennek az egész szertifikát rendszernek, ökoszisztémá. Ugye régen volt egy papír, ugye a gyémánt mellett, vagy most is volt van a szertifikát, azt most már tudjuk, hogy lehet hamisítani, lehet a gyémántot is, meg az embert is, aki behozza, vagy megmutatja majd akár mindent. Akkor végül is ez a blokkláncon alapuló igazolási rendszer, jól fordítom? Most laikusra fordítom.
3: Így van, ez teljesen így van, és azért van az, hogy az ellenőrzés az identitásoknak, az adatoknak, az aláírásoknak, az gyakorlatilag egyrészt ingyenes, mivel hogy az ott van a blokkláncon, a blokkláncról bárki bárhonnan kérdezhet le adatot, nem kell hozzá egy központi szervezet. Tehát nem kell akár egy kormány, vagy egy szervezet, aki kiállítja az identitást, hanem mindenki saját magának hozza létre, és ez nagyon fontos, hogy attól lesz valójában szuverén egy identitás, hogy azok a kulcsok, amivel irányítod, ezek a digitális kulcsok, azok nálad vannak. Ugye blokkláncnál eredetileg, most visszaugrok Bitcoinhoz, 2009, ott elindultak ezek a tárcák. Ott még csak ugye küldözgettük a bitcoinokat, és később jöttek rá az okos szerződések, de már ott működött az, hogy nem egy központi szervezet utalja el a te pénzedet, hanem te egy digitális aláírással a blokkláncba beküldött, hogy én aláírtam, hogy az X mennyiségű bitcoint azt A-ból B-be küldöm. Identitásnál ugyanez történik, csak nem bitcoint küldök, hanem az adataimat módosítom. Ha nálad van a kulcsod az identitáshoz, ezek a kriptográfiai kulcsok, akkor tényleg nálad van a kontrollja az identitásodnak. Ha nincs nálad, akkor valaki más kontrollálja, és más tehet vele, amit szeretne.
2: Egyrészt ti most saját blokkláncot használtok, vagy valami másra építkeztek. Itt ugye mondtad, hogy 150 validátorotok van, úgyhogy itt proof of work konszenzus mechanizmust használtok, illetve ki garantálja, hogy maga a Gen 6 vagy a validátorok nem tudják manipulálni a rendszer.
3: Van egy saját blokkláncunk, ezt körülbelül 3 éve kezdtük el a Polkadottal együtt fejleszteni, ők finanszírozták meg az indulásunkat, illetve hát mi is egy nagyobb összeget beleraktunk, de a Polkadot adta meg igazából a löketet nekünk, és ezt nagyon köszönjük. Utána kiváltunk, mint egy egyedülálló lánc, tehát a Gen 6 blokklánc az egy saját fejlesztésű blokklánc, és azért döntöttünk így, hogy saját láncot fejlesztünk és indítunk el, mert az üzleti oldalon mindenképpen magas szintű támogatást akartunk adni, és nem akartunk egy olyan rendszerbe belekerülni, amiben utána rengeteg pénzbe, időbe és energiába telik, hogy akár a változásokat lekövessük, illetve hát ez a kriptovilágban elég nagy a bizonytalanság, kódszinten is, rengeteg olyan változást beleraknak a kódba, amitől aztán azt veszed észre, hogy az alkalmazásod másnap nem működik, és ez egy üzleti környezetben ez nem túl szerencsés.

0: az nem hiteles. Jó eséllyel nem hiteles. Tehát onnantól teljesen, mert most még az emberek azt gondolják, azt a nagy tömeg... Nem,
1: gondolják.
0: De, gondolják, de nem tudják, csak gondolják, és most nem magatokból induljatok ki, hanem az átlag felhasználóból. Uh-huh. Most még azért van egy hit, mint régen volt, a rádió bemondta, az újság megírta, a tévé bemondta, megírta az internet, most ezt még hallod a piacon, ezt a dumát. De ez akkor az át fog valószínűleg fordulni, és onnantól egy abszolút hiteltelenné válik minden, vagy válhat. Innentől kezdve szinte mindenkinek bármilyen értéke van, vagy információja van, vagy adata van, azt valamilyen módon szertifikálnia kell. Most arra vagyok kíváncsi, csak röviden, hogy most mire használnak benneteket?
2: Most létre lehet hozni mindenkinek a szuverén identitását, erre tud kapni egy ellenőrzést, amiben nem csak az övi a szuverén identitás, hanem le is van ellenőrizve, hogy ez tényleg egy ember, vagy egy organization.
0: Egy szervezet. Vagy mesterséges intelligencia.
2: Vagy pedig mesterséges intelligencia. Ez az első felhasználási terület, és ezzel az identitással a appunkon, a Gen 6 appon belül lehet használni ezt az aláíró rendszert, ami mondjuk akár egy influencer, ha kirak tartalmat, akkor aláírtan tudja kirakni, és le tudja ellenőrizni a közössége, hogy az az eredeti tartalom.
0: Eredeti ember, eredeti tartalom, igen.
2: Így van.
0: Eredeti akarat.
2: Így van, ez nagyon jó, eredeti akarat, ez nagyon jó, és ehhez hozzáraktunk egy titkosított csetet, egy olyan titkosított csetet, ami tényleg a végpontok között végzi a titkosítást, és ez hozzájár a rendszerhez. A Gen 6 abba ki akartunk egy olyan megoldást alakítani, hogy akinek elege van a Facebookból, és ezért nem csak nekem van, nem csak én vagyok ezzel így, hanem rengetegen mások is, hogy elege van a Viberből és az egyéb ilyen központosított rendszerekből, és szeretne egy zajmentes övezetet, akkor a Gen 6 abba ezt megtalálja. Tehát itt az identitásra, a hiteles tartalomra húztuk rá ezt az egész appot, anélkül, hogy bármilyen reklámmal meg zavarral a felhasználót folyamatosan terhelnénk.
3: Mi van akkor, ha mondjuk valakinek mondjuk elege van például TikTokon az AI generált videókból, de amúgy alapvetően szereti használni, szeretné tudni, hogy akkor most mi AI vagy mi nem. Itt akkor alapvetően a ti platformotokra kell regisztrálnia, oda feltölteni az ő mondjuk saját TikTok videóját, hogyha akar ilyet, és akkor az fogja posztolni TikTokra, ellenőrizve, hogy akkor ez eredeti, vagy ez hogy néz ki, hogyha mondjuk maradni akar a korábbi nagyobb social media felületeken, de szeretné ezt ellenőrizni.
2: Én most már nagyon örülök annak, hogy amikor social médián posztolok, akkor most már a Gen 6 appból indulok el. Tehát először, amikor megcsinálom a képet, videót, akár az appon belül is, fölhúzom a kamerát, fölveszem azt a fél egy percet, mert ugye itt már ilyen rövid videókat néznek már sok. Csak, mert már az is sok, már sokszor nézem a statisztikát, hogy 5 másodperc a 90% és elfáradnak. És a Gen 6 appba létrehozom, ott kigenerálja ezt a linket is, amin keresztül el lehet ellenőrizni, és akkor utána szépen végig lehet menni, hogy X, TikTok, Instagram, stb. Tehát, hogy a Gen 6 appból el lehet indítani ezt a folyamatot.
0: Ez egy szűrő.
3: Egy ilyen aggregátor inkább, ami tovább tudja lökni a különböző platformokra. Már igazolva azt, hogy te vagy a eredeti.
0: De mi fog történni 5-10-15 év múlva? Mindenkinek lesz
3: 10-15
0: Gen 6-e? Jó, csak 3-5 évet mondtál, ezt olvastam innen az interjúban. Hogy ez sokkal hamarabb történik meg. De mi lesz akkor? Ha jókor voltatok jó helyen, és az elsők között tudtok lenni, akkor ez egy óriási siker lehet. Igen. De akkor mindenkinek lesz valamilyen szűrő, és akkor a szűrőket fogjuk majd ellenőrizgetni. Egy másik szűrővel, hogy az a szűrő az van tényleg ez vagy az. Szóval mi lesz itt?
2: Az elkövetkező években ez ahogy halad előre, ugye most már azért látjuk, hogy a Facebook, a Google, tehát mindegyik nagy centralizált megoldás próbál valamit ez ellen tenni. Viszont ott, és most már egyre egyértelműbben ugye beleütközünk azokba a problémákba, hogy ők úgy cenzúráznak, ahogy ők szeretnék. Tehát nem bízhatunk meg abba, hogy a Google az majd igazat mond. A Facebookban meg főleg nem, tehát aznak amúgy is ismerjük, hogy milyen eljárásai vannak akár a reklámok terén, akár a tartalmak terén. Viszont szerintem itt Európában jó helyen vagyunk ezzel kapcsolatban. Itt Európa most nem az AI-ban erős, ez biztos. Viszont a reguláció az itt előnyt jelenthet nekünk. Az, hogy az AI-t milyen módon regulálják, és magát az eredet bizonyítást milyen módon, abban van egy kis előnyünk, és én látok rációt abban, hogy ezek a szuverén rendszerek, ezek Európába kiforják magukat. Nincs túl sok megoldás még, teszem hozzá, tehát mi vagyunk az egyik olyan

0: úttörő ebben a témakörben, akik tényleg már piacra dobtak valamit, ami működik, és átlag felhasználó már valószínűleg tudja használni. Nyilván azért egy kriptós világból jövő projektnek az egy hosszú út, mire oda jut, hogy az átlag felhasználónak a kezébe adja. Tehát itt a walletektől elkezdve, akkor hogy menti le a seed wordet, tehát ezért ugye kénytelenek voltunk berakni, meg hát a különböző App Store-os elvárások miatt Google login, Apple login, tehát ez kicsit segíti a felhasználóknak az élményét. Természetesen mindenkit arra buzdítunk, hogy saját tárcát csináljon és védje a saját kulcsait, ne adja oda senki másnak. Erre, hogy mi lesz néhány éven belül, mondok azért pár érdekes számot. Tehát mi történik most a támadók oldalán, mondjuk ha fölmegy valaki a Dark Webre, a Torra vagy bármilyen ilyen hacking services szolgáltatást megkeres, akkor most ilyen a real-time videót, tehát mint ez a 24-es arupos sztori, most ezt ilyen nagyjából $50 lehet ilyen hacket vásárolni. Tehát megmondod, hogy kit deepfake-eljenek videóba, mit, hogyan, és ezt körülbelül $50 csinálják. A hangot, és ezek ilyen körülbelül ilyen mai adatok, az $30. Na most, ha megnézzük, hogy $25 millió elloptak, és ez a támadás, ez most körülbelül 50 vagy maximum pár száz dollárba kerül, még hogyha rászámoljuk a támadónak az órabérét, akkor is azért egy
1: filléres,
0: igen.
2: Jó a megtérülés.
0: Tehát, hogy ott a támadónak egy 400x-e van azon, hogy ha sikeres a támadás, és hát elég sok sikeres támadás van.
2: Banki oldalról, vagy pénzügyi oldalról itt mit lehet tenni például a KYC meg ügyfélazonosítási folyamatok felől, hogy ez hogyan fogja átalakítani ezeket a rendszereket?
0: A KYC-val kapcsolatban ez nagyon izgalmas lesz, mert itt ugye próbálják ezeket a biometrikus rendszereket behozni, ami viszont még mindig attól függ, hogy hiszünk-e annak az eszköznek, amiről a biometrikus adat jön. Tehát a támadói oldalról nagyon hamar el fognak majd megint oda jutni, hogy majd a biometrikus rendszereket is elkezdik hackelgetni. Ez olyan, mint amikor az iPhone először kijött ezzel az arc feloldással, és akkor nem kellett néhány nap. A Németországban a CCC-s hackerek azok így jöttek a megoldása, hogy akkor ezt így
1: hátjátok, törjük folyt. A maffia levágta az ujjadat, és azt tette rá. Tehát mennyivel egyszerűbb volt.
0: Régen.
1: Tényleg egy percünk van. $30-50 már a világ nagy részén, egy részén tönkre tudlak tenni, igaz?
0: Lényegében igen, kivéve akkor, hogyha neked és a körülötted levő embereknek megfelelő tudatossági szintje van, és van eszközük arra, hogy leellenőrizzék, hogy mi a valódi, honnan jön. Ha tudják, hogy tényleg tőled jön egy adat, akkor kivédted az összes ilyen deepfake-et. Nyilván ehhez a felhasználónak ezt tudnia kell, hogy kell csinálni.
2: Mit ajánlanál, hogy mi az, amire figyelni kell, hogyha mondjuk szembe jön egy deepfake videó, hogy valamennyire azon kívül, hogy tudatosítjuk magunkban, hogy ma már semmi sem valós, vannak-e olyan még kapaszkodók, amiket látni lehet?
0: Már egyre ritkább, tehát még naprósságokat még néha észre lehet venni, de egy minőségire megcsinált deepfake-nél esélyed nincsen. Tehát, hogy már nincs az, hogy észreveszed a kezén, több ujja van, nem úgy áll a szemben meg az egyebek. Ennek így vége, és ez nyilván ez csak rosszabb lesz, úgyhogy itt az egyetlen megoldás az véleményem szerint az eredetnek az ellenőrzése. Erre írtam egy kézikönyvet is, magyarul és angolul is kin van, provenance.hu, vagy az eredetbizonyítás.hu, mind a kettő bejön, angolul, magyarul el lehet olvasni, abba ezt részletesen kifejtem, tehát ezzel lehet ez ellen tenni, de tényleg a legerősebb az az, hogy igaz, hogy az illetőtől jön az állítás, vagy nem igaz. Tehát és ezt a felhasználó is meg tudja érteni, hogy zöld a badge, vagy piros a badge.
1: Onnantól kezdve mindenki döntse el.
0: Igen.
1: Hát jó, gyere máskor is, Petes Dávid, Gen 6 és Siklós Bence Pik. Ez volt a Fintech világa, az érdekességek, az információk, és ez a hír is, ez a cikk is, ez a beszélgetés is mondott ez a fintech.hu. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen.
3: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Szép napot, köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Kígyósi András van itt, a Metrodóm értékesítési igazgatója. Budapest, lakóparkfejlesztés, 15 év, azt hiszem beszéltünk ugye 15 éves ívről, Metrodóm, egy rövid sztori. Jó így a beszélgetésen. Aztán eljutunk a projektekig, 9. kerület, 11. kerület, 13. kerület, ugye jól
2: mondom. Így van.
1: Okay. Szóval 15 év Metrodóm.
2: Köszönöm szépen, szervusz András, köszöntöm a nézőket és a hallgatókat is. Igen, 2012 óta fejlesztünk lakóparkokat Budapesten. Ez alatt, az idő alatt 32 lezárt projekttel, lezárt és átadott projekttel, tehát 5400 lakással büszkélkedhetünk. Jelenleg is 5 folyamatban lévő fejlesztésünk van, ahogy te is említetted, a 9, 11 és 13. kerületünkben 3 helyszínen összesen 1000 lakás épül egyébként. És mi történt ez alatt a 15 év alatt? Körülbelül egy 5 évvel ezelőtt váltottunk egy picit a cégnek a stratégiájában, elindultunk a prémium irányban, úgyhogy gyakorlatilag ezt én 4 szóval tudnám összefoglalni, ugye egyrészt zöld, prémium, innovatív és jövőálló, úgyhogy ez most a mi szlogenünk.
1: Ezt most szétszálazzuk, jó, a különböző projektek esetében. Van-e, ahol valamelyik hangsúlyosabb, és mik a különbözőségek a projektek között? De az, hogy lakás, hogy ingatlan, hogy lakópark, hogy prémium ingatlan, ezeket a kifejezéseket fontos volt hozzátegyed, de ez is változott az elmúlt 15 évben. Ahogy mondtad, a szemlélet is változott valamilyen módon.
2: Igen, hát ugye a prémium már nem csak látványos építészeti megoldásokat, drágább burkolatokat, vagy elegánsabb belső tereket jelent, hiszen egy valóban prémium lakópark az egy sokkal összetettebb életérzést, egy életélményt kínál az ügyfelek számára, és hogy mi is tartozik ide a prémium életérzéshez, ugye? Egyrészt a jó lokáció, a biztonságos közlekedés, a rendezett zöld lakókörnyezet, a magas műszaki színvonal, a közösségi terek, a szolgáltatások. Tehát ugye arra törekszünk, hogy olyan értékálló otthonokat adjunk az ügyfeleknek, amik kényelmesen, hosszú távon használhatóak, és ezt a prémium életérzést kínálják számukra.
1: Nagyon sok minden változott mostanában, az elmúlt 15 évben is. Tudatosabbak is lettek, azt gondolom, a fogyasztók, a vásárlók, vagy a lendővásárlók, ez is fontos lehet. Meg az is, hogy az elmúlt években azért sokat beszélgettünk veled is, kollégáidas, hogy talán az is egy érdekes változás, hogy lehet, hogy 10-20 éve az volt az érdekes, hogy mi van a kerítésen belül. Most már azért az is számít, nem csak a lokációban, hanem ha kimegyek a lakóparkból, akkor az ott még mit nyújt, mit ad. A fejlesztőnek arra van-e ráhatása, még oda is tesz-e valamit. Még egyszer mondom, a kerítésen túlra. Azért erre is láttam példákat a sztoritokban az elmúlt időszakban.
2: Igen. Ugye nemrég volt egy konferencia, és Szemerei Samu, aki egyébként az országos főépítész, azt nyilatkozta, hogy nem beruházást, hanem várost építünk. Mi is ennek a szemléletnek vagyunk a hívei. Ugye beszéltünk már korábban is erről a 15 perces városmodellről. Ugye úgy alakítjuk ki a lakóparkjainkat, hogy ott és olyan lokációba tesszük, hogy 15 percen belül a legtöbb szolgáltatás elérhető legyen, akár a munkahely, akár az iskola, akár az egészségügyi ellátás az ott lakók számára. És igen, nem csak a lakóparkon belül építkezünk, hanem minden esetben a környezetet is megújítjuk. Tehát például a 11. kerületben a Dunaparton a Dunaparti sétányt ki fogjuk alakítani, illetve ebben a lakóparkban egy önkormányzati óvodát is építettünk, ami már átadásra került egyébként az önkormányzat számára, illetve például a 13. kerületben, a Metrodóm Beaten, ott pedig kialakítunk egy teljesen új sétányt, amit ugye a lakóparkkal együtt adunk majd át.
1: Amert a tudatosságot szóba hoztam, ez nálatok hogy cseng le, ez hogy látszik, akár a beszélgetésekben, az értékesítésben? Uh-huh. Mennyire gondolkoznak előre, akár a befektetők, akár a leendő tulajdonosok?
2: Igen, nagyon jól megfogalmaztad és megragadtad a lényeget, hogy az ügyfelek egyre tudatosabbak, egyre inkább körüljárják az adott ingatlant, körüljárják a lehetőségeket, tehát most már nem csak azt nézik, hogy hány négyzetméteres egy lakás, hanem azt is, hogy milyen szolgáltatások érhet el, akár a lakóparkon belül, akár annak környezetébe, illetve ugye azt próbálják meg elképzelni, hogy milyen lesz ott élni majd 5-10-15 év múlva. Éppen ezért nincsen egy megadott univerzális lakópark modell, egy recept arra, hogy pontosan mit kell adni az odaköltözőknek, a leendő vásárlóinknak, hanem minden esetben meg kell nézzük azt, hogy a lokáció, a környezet és gyakorlatilag a célcsoport milyen elvárásokkal.
1: Mire predesztinálja a fejlesztőt.
2: Igen.
1: De ez érdekes, hogy én kínálok először, én adok egy stílust, egy lehetőséget, jó, a környezetnek meg mindennek megfelelően, vagy azt is mérem, mert tudom, hogy mindent mértek, hogy a leendő vásárlók, azok egyébként honnan jönnek, mit akarnak, milyen életkorok, hány gyerekük van, mi fontosabb neki. Menjünk akkor a három projekten végig, jó, mert abban, arra nagyon kíváncsiak, azt még soha nem beszéltük végig, hogy ha megyünk a 9. kerület, a 11-13, akkor stílusában hol megfogható az eltérés?
2: Hát akkor kezdjük a 9. kerülettel. Ugye itt épül a Metrodom Green lakóparkunk, aminek egyébként az első üteme már elkészült, úgyhogy most éppen a második ütemnek az építése zajlik, és egy korábbi beszélgetésünkben említettem, hogy a 13. kerületben volt egy bokréta ünnepség, ez most megtörtént a 9. kerületben is, hogy itt a Metrodom Green is elérte a legmagasabb pontját.
1: Te régi hagyományt hoztok ezzel vissza,
2: ez így van. Ez így van, ami egyfajta teljesítés igazolásként is szerepelt korábban. Ugye itt 239 lakást építünk, ez a Millenniumi városközpontban van, a Vágóhíd és a Vaskapu utca sarkán, infrastruktúrálisan nagyon jó környezetben, hiszen ugye rengeteg sok kulturális intézmény, iroda, bevásárlási lehetőség van a közelben, ugye a lakóparkunk tényleg szerves része lesz majd az ottani városi szövetnek, de hogy miben is másabb, miben is kínál mást. Ugye ezt azoknak ajánljuk, akik szeretik a városi pezsgést, de mégis fontos számukra a zöld szemlélet és a fenntarthatóság. Ugye a green nem csak a nevében green, itt van egy 7000 négyzetméteres zöld élő növényfal, ami egyébként évszakról évszakra változtatja a színét, úgyhogy nyáron gyönyörű zöld, ősszel pedig...
1: És nem lett fal, hanem élő.
2: És élő fal, így van. És ugye, ami tényleg fontos, hogy ez a rengeteg növény, képzeld el, hogy annyi széndioxidot köt meg, mint 6-8 személygépkocsinak az éves széndioxid kibocsátása. És a másik, ami még ennél is fontosabb, hogy egyébként a hőérzetben 3-5 fokkal csökkenti a hőérzetet, és körülbelül egy ilyen körülbelül 30%-os energia megtakarítást tud elérni a hűtési időszakban.
1: Van egy ügyfél, akinek nincs kötődése, mondjuk ide-oda vagy amoda, nem akarja megmondani, hogy a 9., 11. vagy 13., akkor akár az is lehet érdekes, hogy egyébként ő mit sugal magáról, milyen igényeket fogalmaz meg, és akkor lehet őket, van olyan, akit irányítani is lehet, és azt mondja, hogy nem biztos, hogy a 9., lehet, hogy a 11., mert a másik az egy zöldebb, vagy nem tudom, sportosabb,
2: teljesen igazadban. Sztori. Ugye pont azért, mivel az átadások nagyjából egymás után következnek, tehát a Greennek az átadása ugye majd 2027 negyedik negyedévében lesz, a Beatnek az átadása 2027 őszén, illetve a Rivernek jövőre tavasszal már ugye meg lesz az átadása, ezért valóban vannak olyan ügyfelek, akik csak azt tudják, hogy nagyjából hány négyzetméter szeretnének.
1: Megvan a pénzük, megvan a négyzetméter, igen, az igényük, igen.
2: De valóban ugye, hogy hol dolgoznak, milyen szolgáltatások érdeklik őket, mit szeretnének a lakóparkon belül használni, ezzel lehet valóban őket irányítani, terelni, és megtalálni nekik azt az otthont, amit ők valójában szeretnének.
1: Bele zavarodtam itt a kínálatban. Átcsaptam a 11. kerületbe, ugye a második kör.
2: Ami nem is baj, mert ez egy tényleg egy prémium lokáció, egy nagyon egyedi telek, egy nagyon egyedi projekt, hiszen úgy közvetlen dunaparti kapcsolattal rendelkezik. Ugye ez a Budafoki úton helyezkedik el, nagyon közel a Lágymányosi öbölhöz. Ugye, ahogy az előbb említettem, ugye itt a lakópark előtt a dunaparti sétányt is ki fogjuk alakítani majd, a harmadik ütem elkészültekor. Ugye itt most két ütemnek az értékesítése zajlik. Az első, az jövő tavasszal lesz készen, tehát gyakorlatilag azok, akik nem szeretnének éveket várni, azok 6 hónap múlva akár már költözhetnek is, úgyhogy ez nagyon fontos dolog. Illetve itt van a csónakház, ugye itt van ez az önkormányzati óvoda, amit mondtam, ez inkább egy ilyen családbaráta természetközeli projekt, ahol ugye a teljes autóforgalmat betereltük a föld felszín alá, tehát a 30 000 négyzetméteres telken kialakuló kertben ott tényleg nagyon biztonságosan és kényelmesen pihennek, akik oda költöznek, és ha már családbarát, ugye nekünk van babajátszószobánk, lesz bölcsödénk is, és ugye vannak vízjátékok és játszótér is kialakítva ugye itt a beruházás keretében.
1: Ez is milyen izgalmas, ugye, hogy annak idején az első lakóparkoknál a biztonságot az jelentette, hogy nagy falak, betonfalak legyenek, lehetőleg legyen őrszemélyzet, portaszolgálat, de most már mennyire fontos az is, hogy a falakon belül mondjuk a gyerekek szabadon tudjanak jönni, menni, mozogni, kerékpár, az attól függ, hogy nyilván hány négyzetméter, mekkora lehetőség van, mekkora zöld felület van, és mondjuk az autókat én azt el tudom rakni. Tehát, hogy olyan fejlesztésről van szó, ahol nincs forgalom.
2: Így van.
1: Hogy rácsodálkoztunk annak idején Ausztriában, amikor voltak ilyen üdülő faluk, ahol már autóval nem mehetett, nem volt 30 éve, nem tudom. Végülis hát ez most már itt igényként fogalmazódik meg.
2: Így van, pontosan. Tehát ugye, ahogy te is mondtad, a biztonság az előtérbe került. Egyébként az összes lakóparkunknál ugye 24 órás portaszolgálat alakítunk ki, ugye, ami ugyancsak a lakóknak a kényelmét és a biztonsági érzetét segíti.
1: 13. kerület?
2: 13. kerület, Metrodome Beat lakópark. Ugye ez a Marina sétánynál helyezkedik el. Itt is egy karakteres épületet álmodtunk meg. Ami ennek a hívószava, az ugye egy hatalmas nagy wellness komplexum, ahol van egy 100 négyzetméteres fedett úszómedence, fitnessterem, közösségi nappali, coworking iroda, és itt is egy hatalmas belső kert az, ami majd várja a lakókat. Ugye, ahogy mondtam, két ütemben építünk, az első ütem lakásai jövő év harmadik negyed évében, a második ütem lakásai pedig ezt követően egy évvel később kerülnek majd kialakításra. Ezt azoknak ajánljuk egyébként, akik szeretik ezt a városi pezsgést, és mégis preferálják a Duna közelségét, illetve ugye a kényelmet és a pihenést helyezik előtérbe, ugye pont ezzel a wellness komplexummal.
1: Akár ez életkori preferenciát is jelenthet? Tehát nyilván látjátok, amikor benépesül az adott fejlesztés. És oké, hogy vannak benne befektetők, akiknek a korábbi a szempontból mindegy, mert majd ott valaki megjelenik, mint lakó. De az alaptulajdonosok életkora az lehet akár jellemző. Nem azt mondhatod, hogy nagy wellness, hogy csendesebb legyen, pihenősebb legyen, nyugisabb legyen. Itt egy idősebb életkort is el tudnék én képzelni. De hát nyilván mindenféle korosztályban jönnek.
2: Valóban, mindenféle korosztályban jönnek. Azért a vásárlónak a meghatározó hányada az 30-50 év közötti életkorú, de igen, a greenen fiatalabbak vannak, ugye pont ez a városi pezsgés miatt, és az ottani környezettudatosság miatt, és ugye itt pedig ugye valóban vannak olyanok, akik már nem 30-50 év, hanem egy picivel magasabb korosztályba tartoznak.
1: Három projektről beszéltél, hogy beszéltünk. Mi az, ami legkisebb, közös, többszörös, ami viszont mindegyikre elmondható? Látom, hogy vannak fontos különbségek, de nyilván vannak alapértékek, amik viszont mind a háromban megtalálható.
2: Hát ugye a közös alap az a minőség, a tudatos tervezés és az élhető lakókörnyezet. Úgyhogy a prémium az már ugye nem csak négyzetméterekben fejezhető ki, hanem pont ezekben a szolgáltatásokban vagy kínálban, amit nyújtunk. Minden projektnek a tervezése, a kialakítása, megjelenése más és más. Ami közös bennük, az ugye a korszerű műszaki tartalom, az energiahatékonyság.
1: Hogy 5 év múlva, 10 év múlva is legyen korszerű.
2: Így van, és pontosan. Értő, tehát hogy legyen jövőálló legyen az épület, ugye mi pont erre törekszünk. Tehát az energiahatékonyság, a közösségi szemlélet, a zöld felületek és a magas színvonalú szolgáltatások.
1: A pénzügyi része a történetnek is fontos, mert nyilván egyre izgalmasabb, érdekesebb, hogy legyen nagy wellness, hogy nem tudom, legyen csónakikötő, hogy játszószoba legyen, vagy babaszoba legyen, és ebben vannak változások. De nyilván abban is van változás, hogy a piac hogyan akar fizetni, mikor akar fizetni, mennyire előre akar teljesíteni, milyen kedvezményeket vár el. Ez is egy érdekes folyamat lehetett az elmúlt 15 évben.
2: Ez valóban így van. Mi már nagyon régóta egy nagyon kedvező konstrukciót kínálunk az ügyfeleknek, egy pénzügyi konstrukciót, amiben 10% foglaló befizetésével tudják lekötni a lakást. Erre árgaranciát vállalunk, tehát függetlenül a piaci mozgásoktól, bármi mástól, ugye amennyit leszerződött, ad a végén is annyi lesz. A maradék 90%-ot ugye ráér birtokbaadás előtt kifizetni, illetve még fontos, hogy az összes lakóparkunk rozsdaövezeti akcióterületen épül, ami azt jelenti, hogy az 5%-os áfa az visszaigényelhető, hogyha a feltételeknek természetesen az ügyfelek megfelelnek, illetve ha már megkérdezted, akkor most milliós kedvezményeket kínálunk az ügyfeleink részére.
1: Mit láttok most a piacon? Mekkora az érdeklődés, mekkora az izgalom? Csak volt egy fél mondat, azért ez nem mindegy. 10%-ot beteszek, és utána garantáljátok, hogy az a 90 az annyi lesz.
2: Igen.
1: Egy év múlva, másfél év, attól fog, hogy
2: Igen, igen. Mi a helyzet a kínálattal? Ugye jelen pillanatban Budapesten kb. 10 000 darab eladó lakás közül válogathatnak az ügyfelek, de ami talán ennél is fontosabb, hogy a kormány augusztus végén hozott egy új intézkedést, egy kormányhatározatot, ami ugye fölkérte a Közlekedés Beruházási Minisztériumot, hogy dolgozza ki a VEKER lakásépítési programot, aminek pont ugye a lakásépítések ösztönzése a cél, illetve van 12 pont, amit a zászlajukra tűztek, és ezek közül az egyik az pont az energiahatékony érhető lakásoknak az építésének a támogatás ösztönzése.
1: Ez a kínálat, lehető pontatlan fogalmaztam, a keresletben most mit érzékeltek? Mekkora az izgalom, mekkora a hány? Most miben gondolkoznak az emberek? Akár befektetési, akár saját célra való vásárlás esetén?
2: Ugye minden projektnek van egy életciklusa, és minden életciklusban más és más vásárlóközönség jelenik meg. A projektek elején általában a befektetők, úgyhogy van ilyen termékünk, ez a Beat 2, a projekt vége felé, ami pedig nálunk a River negyedik ütemét jelzi, ott pedig egyre inkább előtérbe kerülnek azok a vásárlók, akik tényleg saját maguk számára keresnek lakásokat, ők inkább nappali plusz 2, nappali plusz 3 szobás lakásokat keresnek. Úgyhogy folyamatos érdeklődés van, próbáljuk kiszolgálni ezeket az igényeket.
1: Nézegetik a terepasztalokat? Erről beszélgettük, hogy lehet igen. Mindenféle 3D-s, nem tudom milyen csiriviri vetítés, azért szeretik az emberek igen. Megnézni a terepasztalt.
2: Tényleg így van, tehát a makettek, a terepasztalok azok továbbra is nagyon népszerűek, úgyhogy minden esetben igyekszünk ugye megalkotni egy ilyen terepasztalt, és valóban nagyon jó látni, hogy az ügyfél, ahogy az értékesítő mutatja, hogy az a lakás...
1: Az az ablak lesz
2: igen,
1: az.
2: Igen, az pontosan merre néz, és sokkal könnyebb elképzelni, és nem zsákba macskát árulunk, hanem ténylegesen azt, hogy mit fog ő majd ott látni.
1: Sok minden eszembe jutott kérdésként, de biztos nagyon sok minden kimaradt. Azért 3 projekt, még én is elvesztem a részletekbe, pedig beszélgettünk egy párszor. Pontos információk, részletek, hol elérhetőek legegyszerűbb?
2: Metrodon.hu, a honlapon bármilyen érhető, ott egyébként kint van a teljes kínálatunk, akciós árakkal is, további információk pedig az ottani kollégáknak az elérhetőségén kérhető.
1: Nagyon szépen köszönöm, akkor további bokréta ünnepeket a Metrodonnak és Kígyós Jandásnak köszönöm.
2: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a, Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyed szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Világszinten is a legjobbak között a Semmelweis Egyetem. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb komoly nemzetközi eredményt ért el a Semmelweis Egyetem. A 2026-os Shanghai Ranking szakterületi világrangsorban gyógyszertudományokból a világ 50 legjobb egyetemek közé került. A releváns 7 szakterületből 6-ban a legmagasabban rangsorolt magyar intézmény lett, írja az egyetem. Gyógyszertudományokban és fogorvostudományban a kelet-közép-európai régióban is az első helyen végzett, klinikai orvostudományban pedig holtversenyben került a régió élére. Vitézi Dávid Böde Csabát, a Magyar Vonatflotta ZRT eddigi vezérigazgatóját kérte fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárának. A tárca vezető ezt a Facebook oldalán közölte szombaton. Böde Csaba az augusztus elején létrehozott Magyar Vonatflotta ZRT vezérigazgatójaként kezdte meg annak a rendszernek a felépítését, amelyben a következő évek új vasúti járműveinek beszerzését és finanszírozását bonyolítják le, írta a miniszter. Hozzátette, a szakembertől azt várja, hogy nemzetközi környezetben szerzett tudását a magyar közösségi közlekedés hatékony fejlesztése terén hasznosítsa. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Bár a meteorológiai szempontból nézve már az őszben járunk, az időjárás szeptemberben még sokszor a nyarat idézi, viszont hamarosan csillagászati szempontból is beköszönt az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség. Erre 2026-ban, szeptember 23-án hajnali 2 óra 5 perckor kerül majd sor. Ez az a pillanat ősszel, amikor a föld tengelye nem dől a nap felé, de az ellenkező irányban sem, így közel egyenlő a nappal és az éjszaka hossza. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László köszönetét fejezte ki az elismerésért, és név szerint megemlékezett tanárairól, akik nélkül nem vált volna népművelővé gimnáziumi tanárá. Beszédében az egyetemes egészről, a világ megismeréséről, a kilátástalanságról, a hétköznapi valóságról és a képzelet összeomlásáról is beszélt. Kifejtette, hogy a jutott el az univerzum iránti érdeklődéstől, az emberi hétköznapi világba való visszazuhanáson át egy mély, tárgy nélküli kiábrándultságig.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfő reggel elsővel záporral vonul át a hideg front hazánk felett, napközben napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar, északkeleten fordulhat elő nagyobb esélye. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél, hajnalban 10-18 fok várható, délután pedig 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Lehet-e egy mai háztartásban valóban hulladék nélkül élni? Hol húzódik a határ a környezettudatosság és a teljesíthetetlen tökéletesség között? És hogyan válhat egy 3 gyermekes édesanya saját otthonában elkezdett kísérletéből hivatás, könyv, több tízezres közösség és egy új szakmai élet? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Tóth Andi, Zero Waste mentor, hulladékcsökkentési tanácsadó, a háztartásom hulladék nélkül közösség alapítója. Szia, Andi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Sziasztok, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Előzetesen annyit a hallgatóknak, hogy eredetileg közgazdászként végeztél, és úgy közel 10 éve, 2016-ban határoztad el, hogy a lehető legkisebbre szeretnéd csökkenteni az otthonotokban a hulladék mennyiségét, és hát sokan ugye már ismernek is, és tudják, hogy te gyakorlatilag a családoddal hulladék nélkül élsz, de kezdjük rögtön azzal a kérdéssel, hogy lehet-e egyáltalán egy mai magyar háztartásban valóban hulladék nélkül működni?
2: Lehet, hogy most néhány aktív környezetvédőt kifogok, hát ha nem is kiakasztani, de mindenképpen ki kell ábrándítanom, mert nem lehet hulladék nélkül, teljes hulladékmentesen a mai rendszerben, a mai társadalomban nem kivitelezhető a teljes hulladékmentesség, de azt gondolom, hogy ez nem is kell, hogy célunk legyen. A célunk inkább az kellene, hogy legyen, vagy az a jó, hogyha az a célunk, hogy egy irányba haladunk, hogy törekedjünk a minimalista minimális hulladéktermelésre. Ennek leginkább az a legfőbb oka, hogy olyan eszközöket használunk, olyan tárgyakkal vagyunk körülvéve, amit ha nagyon-nagyon környezettudatosan is állunk hozzá, akkor sem fogjuk tudni kikerülni a jelen világban.
1: És ugye a Zero Waste elnevezés az egy elég beszédes dolog, viszont nem teremt eleve egy teljesíthetetlen elvárást?
2: Én azt gondolom, hogy azért nem teremt, ugye a Zero Waste szó szerinti fordításban nulla hulladékot jelent.
1: Lehetne low waste,
2: igen,
1: ugye?
2: Lehetne low waste, és sokan használják a low waste kifejezést. Én azért maradtam a Zero Waste kifejezést, mert én szeretek egy célt kitűzni magam elé, még akkor is, hogyha tudom azt, hogy az nem feltétlenül megvalósítható, de maga az irány, az mindenképpen a zéró kellene, hogy legyen. A low waste-re nagyon könnyű rámondani, hogy jó, hát ma nem vettem PET palackot, de majd holnap, vagy ma megvettem, holnap nem veszem meg. A zero waste az sokkal, sokkal konkrétabb célkitűzést jelent számomra legalábbis.
1: És mondtad, hogy azért tökéletesen, teljesen 100%-osan nem lehet te, mondjuk akkor nézzük a kommunális hulladékot és a hulladékot, és még csak a százalékokat, aztán majd beszélünk a gyakorlatról, milyen szinten tudtátok csökkenteni?
2: Százalékos formában nem nagyon tudom megadni, viszont azt el tudom mondani, hogy még mielőtt így éltünk, akkor ugye mi 5-en vagyunk egy háztartásban, 5 főre a kommunális 120 literes átlagos ilyen családi házas szeméttárolónk, amit általában ki szoktunk rakni, igen, ez hetente megtelt, és a szelektívből is egy ugyanekkora mennyiség. Ez volt régen, 2016 előtt, és jelenleg ott tartunk, hogy a kommunálist az olyan 10-12 havonta telne meg, és azért mondom, hogy telne, mert főleg ilyen nagyon melegben nem hagyom, hogy álljon benne a kommunális hulladék.
1: Tehát ugyanúgy kiteszed a kukát, de lehet, hogy csak egy kis zacskó van.
2: Van, hogy csak havonta rakom ki, ilyenkor nyáron van, hogy 2 hetente kirakom, de egy időben számoltam, hogy mekkora az a mennyiség, ami összegyűlik, és körülbelül 10-12 hónap alatt telne meg ez a mennyiség kommunálisból a korábbi heti egy helyett.
1: Hát azért ez egy nagyon komoly, igen, változás. Mi az, ami 10 év után sem kerülhető el, mert hogy azt mondtad, hogy azért 100% nincsen a mai világunkban?
2: Nagyon, nagyon olyan egyszerű hétköznapi eszközökre, tárgyainkra kell gondolni, mint mondjuk egy mobiltelefon. Tehát bármilyen okos vagy buta mobiltelefont is használunk, és bármennyire tudatosak vagyunk a használatát illetően, és nagyon vigyázunk rá, és nagyon sokáig használjuk, mondjuk 10 évig is akár, ilyen egyébként nem létezik, hát szerintem,
1: most már
2: 10 évig,
1: kevésbé,
2: igen,
1: nem?
2: Igen, de egy idő után ebből komoly hulladék keletkezik, amit valahogy kezelni kell. Egy részét ugye újra tudják hasznosítani többnyire, de egy nagyobb részét viszont nem feltétlenül. És ez azért egy olyan szemét, és nevezzük szemétnek, ami csak gyűlik. Hát ez csak egy apróság. Vagy mondjuk a textil hulladékok körében, hiába vagyunk nagyon tudatosak textil, vagy a ruháinkat illetően, mondjuk egy polár pulóver az előbb-utóbb nagyon komoly környezeti károkat fog okozni. még akkor is, hogyha mondjuk 5-10 évig használjuk.
1: Amikor 2016-ban belevágtál, vagy belevágtatok, akkor én úgy tudom, hogy te drasztikusan és gyorsan kezdtél el változtatni. De ma is ezt javasolnád, vagy most inkább már a fokozatosság az, amiben hiszel?
2: Én azt gondolom, hogy ez nagyon embertípus függő. Van, aki szereti már tegnapra megvalósítani a dolgait. Én ebbe a körbe tartozok, főleg amiről úgy látom, hogy viszonylag egyszerűen kivitelezhető. Azt azonnal szeretném megcsinálni, de nagyon sok mindenben a fokozatosság az sokkal hatékonyabb és sokkal hosszabb távon fenntartható, tehát sokkal jobban rá tudunk állni agyban is, meg pszichésen is, hogy így éljünk, emiatt a fokozatosság mindenképpen egy célra vezetőbb módszer.
1: És éppen volt olyan, hogy mondjuk túlságosan szigorú voltál, és főleg itt az elejére vagyok kíváncsi, önmagaddal vagy a családoddal szemben?
2: A családommal szemben nem, mert azért meghagyom nekik mindig a kompromisszumos lehetőségeket, meg a döntési lehetőségeket, hogy ők választanak az adott felkínált ötletek közül. Magammal szemben viszont voltam már olyan, hogy hát, ha szabad ezt a kifejezést használni, túltoltam, és a férjem közölte, hogy ha ez így marad, akkor ő ezt nem vállalja.
1: Köszöni szépen ezt.
2: Igen. Ez egy fürdőruha volt, amit már egyébként is átörököltem egy barátnőmtől, és már igen, csak régi volt, és már sem a stílusban, sem az állapotában nem volt olyan, amit mondjuk az embereknek a 99%-a el tudna fogadni, és hát a férjem is ebbe a 99%-ba tartott, azt mondta, hogy ő így nem jön le velem a strandra, hogyha ez
1: van. Hogy van olyan, amit ki kell dobni.
2: Igen, de hát el kell, hogy jussunk, el kell fogadnunk azokat az állapotokat, vagy azokat a szinteket, amikor már tényleg nem nagyobb van értelme tovább húzni.
1: Egyébként hol húzódik a határ, erre vagyok kíváncsi, a tudatosság és a között, hogy mondjuk a hulladék elkerülése már elkezdi irányítani az életünket, mert hogy ez a veszély is fennáll, hogy e körül forog az agyunk, és már esetleg akár konfliktusba is kerülünk a családtagjainkkal.
2: Ebben picit szélsőségesen gondolkodok, mert én azt gondolom, hogy igenis konfliktusba kell, hogy kerüljünk magunkkal.
1: Tehát nem megy másként?
2: Igen, én azt gondolom, tehát el kell érnünk azt a komfortzónánk határát, amikor azt mondjuk, hogy de igen, ezen picit túl kell lépnünk azért, annak érdekében, hogy valódi változásokat érjünk el. Tehát most már nem elég azt mondani, hogy jól van, akkor majd mondjuk kevesebb PET palackos innivalót iszok. Nem, tehát egyszerűen nem. Most már meg kell húznunk azt a határt, hogy azt nem kellene egyáltalán megvenni.
1: És mondjuk ki, hogy miért, mert ugye a miértekről eddig még egyetlen szó sem esett.
2: Igen, hát a miért az nagyon-nagyon összetett a miért, hogyha maradunk a PET palacnál, és csak tényleg néhány szempontot említek, a gyártásától kezdve a maga a tároláson át, ahogy a mikroműanyagok és különböző károsanyagok beleivódnak, főleg ilyen nagyon nagy melegbe a benne lévő italba, ez mind-mind káros, az egészségünkre káros, a környezetünkre káros, gyakorlatilag mindenhol csak károkat okoz folyamatosan, és aztán nem beszélve az ártalmatlanítás szakaszról, amikor meg elméletben ugye bedobjuk a szelektív gyűjtőbe, elméletben feldolgozzák, gyakorlatilag egy PET palacknak az újrahasznosítási hatékonysága borzasztóan alacsony. És akkor még arról nem beszéltünk, hogy mondjuk egy liter PET palackos vízhez 3 liternyi víz felhasználása szükséges, hogy magát a palackot előállítsa.
1: Tehát a legyártás
2: igen, is tehát nagyon,
1: nagyon széles komoly környezeti lábbal.
2: Nagyon széleskörű problémákkal jár. Igen.
1: És akkor még csak a PET palackról
2: beszéltünk. És akkor még csak a PET palack,
1: és hát ott vannak a fast fashion, és sorolhatjuk.
2: Igen, és az összes egyszer használatos, eldobható, egyutas csomagolási rendszer, ez mind ebbe a körbe tartozik.
1: Igen, mert téged úgy ismertelek meg, hogy mindig fémkulaccsal szoktál érkezni, vagy üveg. A másik verzió, de mindenképpen valami, amit egy-két év múlva
2: tartós.
1: Nem kell kidobni, hogy így ezeket így helyre tegyük. Felmerül azért bennem a kérdés, hogy nem válhat-e a hulladékmentesség, nem feltétlenül mindenkinél, de a veszélye megvan, egyfajta vagy újfajta fogyasztássá, hogy na most akkor kidobjuk a régi tárgyainkat, és akkor lecseréljük a divatos meg a zöld megoldások.
2: Igen, sajnos nem csak a hulladékmentesség, hanem maga a környezettudatos életmód, vagy környezettudatosság, inkább így fogalmazok, az utóbbi időben, utóbbi években nagyon felkapott divat, trendé vált,
1: igen.
2: Így van. Erre természetesen rá is ugrottak a piacgazdaságnak a gazdasági szereplői, és mindent, ami mondjuk úgy tűnik, hogy az nagyon, nagyon ökomegoldás, az inkább csak ilyen látványzöld, és ugye ezeket nevezzük greenwashingnak, amikor szándékosan megtévesztik a fogyasztókat.
1: Bizonyos
2: azért.
1: Termékeket zöldebbként hirdetnek, vagy igen. Adják el.
2: Igen, és ez nagyon-nagyon félre tud menni, nagyon félre tud vezetni, illetve tehát magában az egyéneknek a gondolkodásmódjában is, hogyha mondjuk el tud határolni a greenwashing kategóriától, de ő megveszi nagyon tudatosan a kulacsot, de egy hónap múlva mondjuk megvesz egy másikat, mert éppen új szín van, na az megint csak nem fér bele a hulladékmentes életmódba, és a környezettudatos életmódba sem.
1: A te történetedben egyébként különösen érdekes az, hogy hogyan indult, és kérlek mesélj azért erről is, hogy egyik napról a másikra mi nyomta be azt a gombot, hogy te már másképp szeretnél élni.
2: Igen, jól látod, volt egy pillanat, amikor átkattantam, de ezt azért megelőzte egy picit egy folyamatosabb átállás is. Ez ugye 2016-ban volt ez a nagy átállás, de előtte én már mosható pelenkát használtam a harmadik gyerekemmel, tehát ott már én valahol ismerkedtem és kapcsolódtam ehhez a fajta életstílushoz, de csak kizárólag a pelenkák terén, és az nem érdekelt, vagy nem láttam problémának, hogy egyébként tele van a szemetesünk, az viszont problémásnak éreztem, hogy egy veszélyesnek minősülő hulladékot ne dobálja ki, úgyhogy így jött a mosható pelenka, és aztán 2016-ban az interneten láttam egy cikket, belefutottam Bea Johnsonnak egy interjújába. Bea Johnson egyébként talán tudják a hallgatók, egy amerikai hölgy, aki hát nálam sokkal-sokkal korábban kezdte, talán 2000-es évek elején kezdte a hulladékmentes életmódot, és gyakorlatilag ő volt az, aki átültette a háztartási megoldásokat a gyakorlatban. És vele olvastam egy cikket, és ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy nem elég a mosható pelenka, hanem sokkal drasztikusabb változásokra.
1: És mi volt az, ami ennyire erősen hatott rád abban a cikkben?
2: Igazából az, hogy olyan hétköznapi és mondjuk ki nagyon-nagyon egyszerű gyakorlati megoldásokat mutatott, amire azt mondtam, hogy hát ez annyira egyszerű. Hát miért áltatom magam azzal, hogy mondjuk bioélelmiszert veszek, meg ökotisztítószert veszek, de közben annyi szemetem van, hogy nem férünk be a kukába.
1: Tehát, hogy ne verjük át saját magunkat.
2: Nem szabad.
1: És mivel kezdted?
2: A legelső nálunk a PET-palack volt, azért is szoktam ilyen sokszor a PET-palackot említeni, mert nálunk ez egy komoly becsípődés volt. Nem ittunk soha üdítőitalokat, vagy ilyesmit, de az ásványvíz, a szénsvas is, meg a mentes is, az mindig ott volt, ott figyelt. És amikor ezt a cikket elolvastam, akkor másnap közöltem a családdal, hogy jó gyerekek, itt van a csap, abból folyik a víz, mostantól nem veszünk PET-palackot. És akkor így meghúzták a vállukat, hogy hát jó. És körülbelül ennyi volt. Nagyon könnyen indult, és ez volt az érzés, amikor azt mondtam, hogy hát ez könnyen fog menni. És talán ezért is alakult úgy, hogy nagyon gyorsan akartam változtatni, mert nagyon hirtelen pozitív visszajelzéseket kaptam családon belül.
1: Mekkorák voltak ekkor a gyerekek? Mert ugye az életkor is nagyon fontos, igen, hogy mennyire befogadó a család.
2: A legnagyobb volt akkor 14-5 éves kiskamasz, a kisebbik volt 9 év körül, a legkisebb pedig akkor volt pici óvis.
1: A gyerekeid ugye különböző életkorban találkoztak ezekkel az új szokásokkal. Mennyire reagáltak eltérően, és esetleg mi volt olyan, amiben neked kellett kompromisszumot kötnöd az első jó visszajelzések után?
2: Természetesen volt olyan, ami nem ment át, és a

0: volt jellemző, szerintem még most is ugyan felvennék azt a ruhát, amit én kiraknék nekik felnőtt fejjel, hogyha éppen úgy alakulna, tehát ők nem ezek a típusúak, és ez egy nagyon nagy segítség volt ebben az életmódban. Viszont azért óhatatlanul voltak olyan változtatási igényeim, amiket ha bár kipróbáltak, de aztán köszönték szépen, és nem kértek belőle a továbbiakban. Nagyon jó példa volt erre a fokrém. A fokrém az egy kritikus pontja a mai napig a családban. Én is készítettem, próbáltam is készíteni, volt, amikor nem sikerült, volt, amikor sikerült, aztán megállapodtam egy összetételnél, ami jól működött, és vegyész is ellenőrizhetett, minden rendben volt vele, ilyen szempontból, tehát egészségi oldalról is rendben volt, viszont hát azért közel sem adta vissza azt a habzást, azt az ízt, azt az állagot, amit megszoktak, és mondták, hogy ők ezt nem hajlandóak. A kislányom az egyszer még pont egy tévéfelvétel volt, amikor így utólag megkérdezte, ugye anya nem látták, hogy ők rendezek, tehát ennyire nem szerették a fokrémet, és ezt el kellett engednem. Tehát azzal mai napig úgy vagyunk, hogy én használom az alternatív fokrémeket, de azóta már ugye nagyon sok fajtát lehet kapni is, tehát például fogszappant vagy tégelyes fokrémeket. Nekem nincsen vele problémám, úgyhogy én azt használom, de a család többi tagja megmaradt a hagyományos fokrénél. Ott azért arra figyelek, hogy próbálok például olyat választani, aminek nincsen külön papír csomagolása, csak ilyen csupasz, ne legyen benne olyan összetevő, ami káros az egészségünkre, például ezek az SLS származékok, tehát azért próbálok egy tudatosabban választani fokrémet nekik, ha már a csomagolt verzió marad.
1: Ha még a ti történeteknél maradunk, akkor voltak esetleg nehezebb pillanatok, vagy emlékezetes pillanatok, amik
0: volt bizony.
1: Végigkísérnek a mai
0: volt bizony, szerintem ez óhatatlan minden kisgyerekes családnál előfordulnak. Utólag már vicces pillanatok. Nálunk hát autós utazás során szerintem majdnem mindenkinél előfordult, hogy persze akkor lesz rosszul a gyerek, akkor kap el valami betegséget, vagy egyszerűen csak túleszi magát és hánynia kell, és hát egy hulladékmentes háztartásban mi nincs az autóba, természetesen nejlonzacskó, jobb híján textil szatyor végezte a legkisebb gyerek a dolgát, amit aztán a nagyobbiknak kellett kidobnia egy kukába, és utálta a helyzetet, és azt mondta, hogy ilyet soha többé nem merjek neki feladatoként kiadni, mert ő azt mondta, hogy ezt nem vállalja.
1: Tehát voltak azért nehéz pillanatok, voltak. De összességében akkor azért sikerült rá beszélni, vagy rászoktatni a gyerekeket, illetve igen, ha jól értem, a férjedet is erre a fajta gondolkodásmódra.
0: Igen, és tudod, az az érdekes az egészben, hogy eltelt több mint 10 év, és azóta a kiskamaszból felnőtt lett, a kicsi óvodásból nagy kamasz lett, és a két nagyobbik gyerekünk már gyakorlatilag külön él tőlünk, legalábbis most éppen változik a helyzet, de többnyire külön vannak, és innentől kezdve nincsen ráhatásom, hogy ők hogy élnek. És csak reméltem korábban, hogyha majd egyszer kirepülnek és elköltöznek, akkor majd vajon mennyi marad meg azokból a tapasztalatokból, gyakorlatokból, amiket én átadtam nekik, és meglepő módon nagyon sok visszajött. Az elején ugye kiélték magukat, jó, akkor most akkor jegesteát veszek halomba, petpalaszba, de azért újra és újra visszajönnek azok az emlékek, például a tisztítószereknél, takarításnál nagyon jellemző, élelmiszer vásárlásnál nagyon jellemző, hogy igen, megmarad bennük az, amit tőlem tanultak.
1: Tehát, milyen csomagolásba veszünk így meg van, az élelmiszert, igen. Esetleg felkészülünk-e, maga viszünk-e alap, magunkkal
0: a maga az alaptudatossági szint az azért megmaradt és visszajön, és ez egy nagyon büszkeséggel tölt, és nagyon jó érzés.
1: És hát még csak felvillantottunk egy-két apróságot, hogy mi mindent lehet csinálni, mert beszéltünk a fokrémről, beszéltünk arról, hogy kevesebb szemetet termeljünk, de mondjuk említetted a tisztítószereket, illetve hát arról még nem beszéltünk, de ott a mosás, ami egy kritikus pont lehet, főleg egy háziasszony életében. Tehát ezekre most már elég jó alternatívák vannak, ez 10 évvel ezelőtt is ennyire könnyű volt?
0: Egyáltalán nem volt könnyű, 10 évvel ezelőtt szinte mindent magamnak kellett legyártani, megkeresni azokat az alapanyagokat, amik környezetbarát megoldások, egészségbarát megoldások, és ebből összerakni egy vegyészbarátnőm segítségével azokat a recepteket, amik jól használhatóak, és működőképes alternatívát tudnak mutatni, vagy adni egy háztartás során. Azóta a 10 évvel alatt rengeteg hazai kisvállalkozó gyártó is elindult ezen az úton, és nagyon jó minőségű termékeket készítenek, úgyhogy én mostanában már nem is nagyon készítek magamnak semmit, mert szinte mindent megkapok nagyon jó minőségben hazai gyártóktól.
1: Gondolkoztál azon, hogy 10 év alatt körülbelül hány emberhez juthattál el? Tehát hány embert sikerült esetleg meggyőznöd, vagy a szemléletét formálnod?
0: Azt, hogy meggyőzni mennyit sikerült, ezt nem nagyon tudom felmérni, mert rengetegen voltak előadásaimon, és akik ott voltak, és hatott rájuk, azok valamilyen szinten biztos, hogy elindultak, de erre nincsen visszajelzésem. Azt viszont tudom, hogy

0: több tízezer emberrel találkoztam az elmúlt 10 év során, akiknek el kellett mondanom, hogy mi ez az életmód, és kíváncsiak voltak rá.
1: És hát gondolom, mindenkit más fog meg. Van, akit a költséghatékonyság, van, akit a környezetvédelem.
0: Igen, nagyon-nagyon változóak a motiváló tényezők. Tényleg, ahogy mondod, a költség az például egy komoly szempont tud lenni, de nagyon sokan például a gyerekeik miatt változtatnak.
1: Tehát más a hívószó.
0: Más a hívószó, mindenkinél más, és mindenkinél nagyon egyéni tud lenni, és igazából egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál. Mindenkinek a saját élethelyzetéhez kapcsolódóan van olyan motiváló tényező, ami el tudja indítani ebbe az irányba.
1: De most szerintem sokunkban felmerül az a kérdés, hogy mikor mondhatja valaki jó lelkiismerettel azt, hogy eleget tesz?
0: Szerintem ilyen nincs.
1: Nincsen?
0: Szerintem ilyen nincsen. Olyan van, hogy igen, megteszem, ami tőlem telik.
1: Többet teszek, mint eddig,
0: megteszem, ami tőlem telik, de hogyha nagyon bele akarnánk gondolni, akkor én is lehetnék még szigorúbb, visszatérhetnék a nagyon extrém életmódomhoz, ami mondjuk 8-10 évvel ezelőtt volt, de hogy nagyon-nagyon szembe megy a fő irányokkal ez az extrém gondolkodásmód, és nem feltétlenül célra vezető, mert hogy nagyon drasztikus változásokat akarnék akkor elérni, és az az emberek többségének pedig egy rögtön egy stop táblát mutat.
1: Több tízezer, vagy legalább 10 000 emberrel találkoztál, azt mondtad. Vannak kérdések? Vannak kétségek? Egy-egy ilyen előadáson találkozol ilyennel?
0: Persze, ez mindig van. Mindig van, aki hitetlenkedik, mindig van, aki azt mondja, hogy ezt nem kivitelezhető, és ezzel egyetértek. Lehet, hogy az ő élethelyzetében sokkal több szemét fog keletkezni, vagy akármit is csinál akkor is, mert egy olyan körülmények között él. Mondjuk nagyon egyszerű példa, hogyha mondjuk valaki olyan betegségben szenved, mondjuk egy cukorbetegség, vagy egy gluténérzékenység, őnál sokkal-sokkal nehezebb megoldani azt, hogy mondjuk csomagolásmentesen élelmiszer beszerezzen. És ez abból a szempontból rendben is van, hogy a különböző élethelyzeteket különbözően kell kezelni. És pontosan ezért alakult egyébként ez az úgynevezett tanácsadás szolgáltatás, mert hogy megpróbálok egyéni szintre úgy lemenni, hogy az ő élethelyzetébe belelátva próbáljuk meg közösen kihozni a lehető legjobbat.
1: Tehát mondjuk egy gluténérzékenynél működhet az, hogy ne PET palackos vizet igyon, de fontos, hogy csomagolt élelmiszer legyen.
0: Mindenképpen, hiszen az egészségünk az mindenképpen fontosabb, de amellett, hogy mondjuk lecseréli a PET palackot és a gluténmentes élelmiszereket megcsomagolva vásárolja, emellett dönthet úgy, hogy akkor mostantól biciklivel jár.
1: Az, hogy közgazdász végzettséged van, számít valamennyit ebben a szemléletformáló munkában?
0: Egy kicsit számít, abból a szempontból igen, hogy én mindig úgy közelítem meg a piacot, hogy ez egyensúlyba fog kerülni. És hogyha nekem az az igényem, hogy nem akarok mondjuk PET palackot vagy nejlonzacskót használni, és egyre többen nem akarunk a piacon, a kereslet oldalon PET palackot vagy nejlonzacskót használni, akkor a kínálat oldalnak erre reagálnia kell, és reagál is rá, és ennek megfelelően fognak változni azok a termékek, amiket megvásárolhatunk a boltban. És ezt nagyon szépen lehet látni például a nejlonzacskóknál. És itt most nem a törvényi előírásokra gondolok, vagy a jogszabályokra gondolok, hanem arra, hogy 10 évvel ezelőtt mindenki nagyon furán nézett rám, amikor mondjuk a pékárút vagy az almát azt beraktam egy textilzsákba, aztán eltelt néhány év, és már az összes multinál ott vannak kirakva a textilzsákok. Igen. Tehát, hogy látszik az, hogy az igényre reagálnak a vállalkozások, reagál a piacgazdaság, csak éppen nem elég gyorsan.
1: Hogyha jól értem, akkor itt a közösség növekedésével újabb és újabb feladatokat tűztél ki magadnak, és még beszéljünk erről, hogy mi minden történt itt az elmúlt években. A zene és a hírek után folytatjuk a beszélgetést Tóth Andi Zero Waste mentorral, hulladékcsökkentési tanácsadóval. Jövünk vissza a zene után.
2: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Ilyet én is tudok festeni.
4: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
5: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
6: Nekem 10.
5: Mennyi?
4: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Vendégem továbbra is Tóth Andi Zero Waste mentor, hulladék csökkentési tanácsadó, aki egyébként közgazdász végzettséggel rendelkezik, ugye beszéltünk róla, hogy 3 gyermekes édesanyja, aki a saját családi hulladék csökkentésével indult, és ebből igazából egy karriert épített fel akarva, akaratlanul az elmúlt 10 évben. Egyébként mikor érezted először azt szívügyként, hogy a munkád és a család mellett ez egy valódi hivatás már számodra?
0: Én a kezdetek kezdetén én természetesen dolgoztam, és ez egy hobbi mellékág volt, hogy én a környezetvédelemmel elkezdtem foglalkozni.
1: Tehát ez egy személyes szívügy volt.
0: Így
1: akkor.
0: Van, így van. És aztán a könyv megjelenése után egy 2 éven belül annyira felfutott ez az egész téma. Talán abban az időben kezdtek, ugye 2020-as évek elején kezdtek nagyon a cégek is ráállni arra, hogy megpróbáljanak minél jobban megfelelni a vásárlói igényeknek ilyen szempontból is. És az volt az az időszak, amikor annyira nagyon sok megbízásom volt, hogy gyakorlatilag nem bírtam a munka mellett
1: tehát
0: ezt
1: napi,
0: végezni.
1: Úgy képzeljük, hogy napi 8-10 órát akár dolgoztál, és mondjuk volt jó pár előadás, amit tartottál.
0: A jó pár előadás azt jelentette, hogy hetente 6-8 előadás is. Tehát volt olyan, sok, hogy délelőtt Nyíregyházán voltam, délután Kecskeméten. Tehát és emellett még dolgoznom kellett. Szerencsére home office-ban dolgoztam teljes, majdnem mondjuk ilyen 90%-osan, de hogy egyszerűen fizikailag nem fért bele a kettő, egymás mellett nem fért el, és akkor megbeszéltük a családdal, hogy nem, hát anyát nem látják soha otthon, úgyhogy ez így nem működhet, és akkor annyira úgy gondoltuk, hogy ez egy jó irány lesz, hogy a másik munkahelyen azt ott hagytam.
1: Tehát a két élet nem volt fenntartható.
0: Nem, egyáltalán nem, hogyha én családdal is szerettem volna lenni, akkor az semmiképpen nem. És aztán így maradt a környezetvédelmi vonal.
1: Egyébként volt kockázat ebben a döntésben?
0: Akkor azt gondoltam, hogy nincs kockázat, mert olyan szépen indult minden, de ez 2019 novemberében volt, hogy ezt a döntést meghoztuk, 2020 januártól nem dolgoztam, 2020 márciusában egy hét alatt az összes első fél éves előadásont, megbízásont, mindent lemondtak. Bejött a COVID.
1: Igen. Hát úgyhogy, akkor azért ott volt egy
0: ott,
1: kis félelem.
0: Bejött a kockázati tényező, igencsak. Szerencsére, ahogy lefutott a járvány, utána egészen jól helyreállt, és jelenleg most ott tartok, hogy most egy nagyon komfortos, de a mindennapjaimat kitevő, vagy kitöltő tevékenységé vált.
1: Egy kiszámítható tevékenységé vált. Egyébként ez a pályaváltás, mert ez egy pályaváltás volt, felszabadított, vagy eleinte még inkább több munkát és bizonytalanságot hozott?
0: Nem éreztem bizonytalannak, mert én már előtte is gyakorlatilag így váltogattam a pályákat, hogyha szabad ezt mondani, mert én kezdtem fejvadászként, munkaerőközvetítőként a közgáz egyetem után, aztán ugyanezt csináltam vállalkozói formában, tehát ez egy nagy váltás volt, utána jöttek a gyerekek ugye sorba-sorban viszonylag nagy korkülönbséggel, de amikor egy mondhatni, hogy újabb gyerek született, akkor mindig valami újba kezdtem bele, és a legutolsó volt a mosható pelenka, abban annyira szerelmes lettem, hogy akkor egy webáruházat indítottam, tehát az életem tele volt ilyen nagyon nagy váltásokkal, úgyhogy így, ha innen nézem, akkor nem éreztem ezt olyan dramatikusnak.
1: Egyébként akkor nézzük ezt a vállalkozói lábat, hogy mit kellett vállalkozóként megtanulnod, és miben segített mondjuk a közgazdász gondolkodásmódod?
0: Hát semmiben nem segített. A magában annyiban segített mindenképpen, hogy a hozzáállásom az megvolt, hogy ne legyen idegen számomra. Nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akik már a vállalkozói lét, mint forma az teljesen lehetetlennek találták. Nekem ez egyáltalán nem volt idegen, úgy éreztem, hogy ez teljesen rendben lévő dolog, de mindenképpen csak is könyvelővel tudtuk ezt megoldani úgy, hogy ez egy működőképes és fenntartható élet legyen.
1: És egy érdekes dolog, amikor az ember valaki csinál valamit egy szerelem projektként, majd utána vált, és kvázi munkaként folytatja. Amikor váltottál, pénzt kérni ezekért, az előadásokért például, ez egy nehéz helyzet volt?
0: Nagyon, nagyon, rendkívül nehéz volt. Az elején én mindent ingyen csináltam, a könyv bemutatóknak a jó részét is az elején ingyen csináltam.
1: Tehát ez mind a szabadidődben, a munka után, család mellett.
0: Így van, igen, és aztán akkor volt az első pofon, amikor kaptam egy olyan kommentet az egyik könyv bemutatós posztom alá, hogy nem értik, mert a könyv az ugye pénzbe került, az nem ingyen volt, hogy nem értik, hogy ezt is miért nem tudom ingyen adni, hiszen kutya kötelességem lenne nekem a könyvemet ingyen felrakni az internetre, mert ez egy olyan téma, amit mindenkinek tudnia kell. És akkor így több emberrel beszéltem, mert ez engem így lesokkolt, hogy komolyan nekem, én akkor rossz irányba haladok, tényleg ezt úgy kéne, hogy ezt mindenkinek oda kéne adnom. És aztán nagyon sok emberrel beszélgettem, és megerősítettek abban, hogy nem, hiszen nekem, én ebből élek, nekem ez a munka, ez teszi ki a napi 24 órámat, innentől kezdve ezért igenis pénzt kell kérnem.
1: Volt olyan időszak egyébként, amikor megbántad akár ezt a váltást, vagy mondtad, hogy több váltás is volt az életedben, vagy ezeket azért könnyen viseled?
0: Nem, a váltások mindig úgy alakultak, hogy én szerettem volna a váltást, tehát soha nem volt olyan, hogy külső tényező hatására kellett volna változtatnom, tehát nem volt sose kényszer.
1: Nem volt kényszer.
0: Hanem mindig én akartam valami újba kipróbálni magam, és ezek általában azért működőképes és jól sikerült ötletek voltak, úgyhogy ezt mindenképpen én jó érzésként, vagy jól kezeltem, és jó volt az egész. De azért azt meg most így sok év, hát szerintem most már több mint 20 éve dolgozok vállalkozóként, ugye az életem során változott a téma, de a vállalkozói forma megmaradt, és nem tudom, hogy mennyire bírnék elviselni, vagy mennyire tudnám magam elképzelni egy olyan helyzetben, amikor mondjuk 8-tól 4-ig egy irodába kell ülnöm. Mert azért a vállalkozói formának, ha bár rengeteg, sokkal több munkával jár szerintem, mint egy 8 órás munkaviszony, de azért a szabadság is ott van, hogy ha kell, akkor berakom a mosógépbe a mosást, mert éppen van 10 percem. Ezt nem tehetném meg. És ez a fajta szabadság, ez nekem nagyon sokat ad. Ennek ellenére, hogyha úgy hozza a sors, hogy valahol alkalmazottként kellene dolgoznom, mert olyan lehetőséget kapok, akkor biztos nem fogom azt mondani, hogy na hát ezt azért nem.
1: Mert hogy egyébként ez
0: mert,
1: is megvolt az
0: ez is
1: az
0: egy
1: életedben.
0: Fajta fejlődés, igen, pontosan. Tehát dolgoztam én így is.
1: És mikor érezted először azt, hogy valóban sikerült? Ugye említetted, hogy nem könnyen indult, mert 2019 végén hoztál egy döntést, 2020 elején fölmondtál, jött a COVID, jött egy nagy pofon, és aztán később sikerült.
0: Igen, ugye a COVID előtt akkor nagyon futotta a szekér, az nagyon ilyen, körülbelül úgy indult az egész, mint ahogy én elkezdtem a hulladékcsökkentést a háztartásom, ilyen egyik napról másikra, és az úgy imponált nekem, hogy ez is ilyen milyen gyorsan és milyen könnyedén megy, és aztán persze jöttek ugye a pofonok, és aztán fokozatosan tudtam visszaépíteni az egészet, és amire például nagyon, nagyon büszke vagyok, hogy voltak olyan megbízásaim, ahol például óvodákhoz kellett mennünk egy cégnek a háttér segítségével, támogatásával, de óvodákat látogattunk azzal a céllal, hogy ott közösségi kerti komposztálót és magaságyást építsünk, és a gyerekeknek egy ilyen edukációs programot szerveztünk e köré. Tehát ez például szerintem egy nagyon-nagyon jó feladat volt, ez egy több szakaszos folyamat volt, több óvodába voltunk, és azt gondolom, hogy ez az igazán jó része a munkámnak, amikor akár egészen kicsi gyerekeket is már meg lehet, nekik is meg lehet mutatni, hogy milyen egyszerű ez az élet.
1: És lehet másként csinálni.
0: Így van. Igen.
1: Nagyon érdekes kérdés az, hogy egy zero waste mentor, aki mentorálással, egyéni tanácsadással foglalkozik, családokkal, vállalatokkal, hogyan teheti meg azt, hogy a kevesebb fogyasztás gondolatából épít üzletet egy olyan világban, amely szinte mindent termékként próbál eladni?
0: Ez egy nehéz kérdés, és nehéz is megtalálni benne azt az utat, ami gyakorlatilag kielégítő mind a fogyasztók számára, és mind azok számára, akik értékesítenek, vagy akik gyártanak. Nem is mindig sikerült. Voltak olyan felkéréseim, amiket azért utasítottam vissza például, mert kimondottan az lett volna a céljuk, hogy én valamilyen terméket propagáljak, már pedig ezt én nem fogom megtenni. Vannak termékek, amik mellé oda tudok állni.
1: Tehát vállalsz esetleg egy márka együttműködést?
0: Vállalok márka együttműködést abban az esetben, hogy ha az a márka, az olyan termékeket kínál, amik minden szempontból környezettudatossági szempontoknak megfelelnek.
1: Tehát a te értékrendeddel összeegyeztethető.
0: Így van, tehát például mondjuk egy mosólapka mellé biztos, hogy odaállnék, hogyha ilyen van. Mert az minden szempontból belefér. Hiteles számomra. Persze, abból is van sok fajta, sok márka, hogyha ez egy magyar gyártónak a terméke, akkor maximálisan mellé tudok állni. Hogyha mondjuk egy Ázsiából behozott bambuszfogkefe, akkor biztos, hogy nem.
1: Igen, mert hogy ugye azt
0: mert, hogy
1: is
0: vannak
1: tudjuk,
0: egyéb hogy, tényezők, amik számítanak.
1: Hogyha távolabbról érkezik egy termék, akkor annak másfajta ökológiai lábnyoma van, tehát ezt tegyük gyorsan hozzá.
0: Hát amikor egy feladatot meggondolok, hogy elvégzek-e, vagy elvállalom-e, akkor mindig nagyon sok szempontot szoktam végignézni, hogy mi az, ami az én értékrendembe belefér, és csak olyat vállalok el. Emiatt soktól elestem már egyébként.
1: Viszont fontos az önazonosság. Téged ugye neveztek többször már influencernek, miközben én úgy tudom, hogy azért ettől a fajta bélyektől igyekszel távol tartani magadat. Miért?
0: Igen, az igazság, hogy most elfogadhatnám, hogy influencernek neveznek, de én azt gondolom, hogy az influencer, mint kifejezés, az jelenleg eléggé pejoratívvá vált, mert gyakorlatilag influencernek neveznek bárkit, aki egy terméket vagy egy szolgáltatást reklámozza a közösségi média felületein. Én pontosan amiatt, amit az előbb elmondtam...
1: És kettőnél több ember követi.
0: És kettőnél több ember, igen, így van. Én meg amit pont az előbb mondtam, hogy én nagyon-nagyon megszűröm azt, hogy mi az, ami mögé be tudok állni, mi az, amit hitelesen át tudok adni. Innentől kezdve én inkább csak... Ezt a szemléletmódot közvetítő személynek tartom magam, és nem pedig egy olyan influencernek, akire általában az influencer szó hallatán gondolnak az emberek többsége.
1: Igen, és itt az a veszély merül fel, hogy mondjuk együttműködsz egy vállalattal, hogy ne maradjon ez az együttműködés egy egyszeri látványos gesztus, vagy egy kommunikációs kampány.
0: Így van. Hogyha egy kommunikációs kampány, akkor azzal sincsen baj, hogyha látok mögötte olyan tevékenységeket a cégnél, annál vállalatnál, vagy annál a gyártónál, ami abba az irányba mutat, hogy igen, ők valóban szeretnének egy környezettudatosabb munkafolyamatot, vagy egy klímabarátabb munkafolyamatot, vagy gyártási folyamatot létrehozni. Volt olyan felkérésem például, és nem is kis helyről, és még csak nem is a profitorientált szekcióból.
1: De jól értem, egy csábító ajánlatnak tűnt.
0: Csábító ajánlatnak tűnt, igen. Azt gondoltam, hogy na, megfogtam az Isten lábát, és akkor így volt egy rossz érzésem, és megkérdeztem, hogy ez az egész egy éves kampány lett volna, hogy ez az egész kampány, ez egyébként arról szól, hogy maga a munkafolyamatokat valóban változtatni fogjuk? Nem, ez csak arról, és teljesen ott megmondták a szemembe, hogy nem, ez csak arról szól, hogy kicsit reklámozzák.
1: Tehát a greenwashing.
0: És akkor ott lett vége a beszélgetésünknek.
1: Tehát akkor volt olyan cég, aki a saját zöld hitelességedet akarta felhasználni üzleti haszonszerzés céljából. Akkor ezek szerint vannak olyan kompromisszumok, amiket biztosan nem kötsz meg.
0: Egész biztos.
1: Amire én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ugye ez 10 év alatt épült fel, ez a karrier, amit csinálsz. Mennyit dolgozol most?
0: Sokat, hát olyan. Nincsen olyan, hogy munkaidő, hogy mondjuk 8-tól 4-ig, ilyen nincs. Általában 5:30-kor kelek, elindítom a gyerekeket iskolába, munkába, ki hova megy. Mindig én készítem nekik össze, még a mai napig én készítem össze nekik a 10 óraiukat. És aztán van, hogy amíg még ők készülődnek, addig én már 6 órakor a számítógép előtt ülök, mert éppen akkor van valamilyen ötletem, amit szeretnék leírni, és akkor abból lehet, hogy egy videó lesz, lehet, hogy egy poszt lesz, lehet, hogy nem lesz belőle semmi sem, de akkor gyorsan leírom. Van, hogy csak 8-9 fele ülök le a géphez, mert addig mással foglalkozok. Most például a 2 héttel ezelőtt a bejárati ajtót festettem, arra rászentem több napot, mert éppen ahhoz volt hangulatom. A vállalkozói létnek azért van ilyen jellegű előnye, hogy nem vagyok annyira kötve, de rengeteg munka van vele, mert egyébként nem menne. Tehát hogyha nem dolgozunk benne, akkor nem történik semmilyen eredmény.
1: Felmerült bennem az a kérdés, és azt gondolom, hogy másokban is, hogy nem helyezünk-e túl nagy terhet az egyénre, amikor azt mondjuk neki, hogy mondjuk a vásárlásaival, vagy a háztartási döntéseivel ő maga mentse meg a bolygót.
0: Én azt gondolom, hogy az, hogy megmentsük a bolygót, hogyha te szavaiddal éljek, nem csak egyéni felelősség, hanem a gazdaság és a politikai szereplőknek is a felelőssége. Viszont az egyéni felelősség az legalább ugyanúgy 30% egyharmadában ott van, és fontos, mert hogyha az egyén nem tesz semmit, akkor a gazdaság és a politikai szereplők hiába hoznak bármilyen döntést, hiába készülnek különböző jogszabályok, meg különböző rendeletek, hogyha az egyén nem hajlandó, mert nem, akkor ez csak egy olyan kényszerhelyzetet fog okozni, aminek nem lesz igazán jó és hatékony eredménye. Ellenben, hogyha az egyén is belátja azt, hogy neki is igazán van felelőssége ebben, egyébként a háztartási hulladékok, az összhulladéknak körülbelül a 20%-át teszik ki, tehát igenis százalékban is mérhető, számokban is mérhető az a mérték, amiben az egyénnek felelőssége van a hulladéktermelés terén.
1: És, hogy de azért ott van a gyártói felelősség, ott a kereskedői és a döntéshozói felelősség is.
0: Természetesen egyik sem működik a másik nélkül. Itt mindegyik szereplőre szükség van ahhoz, hogy valóban tudjuk a globális ökológiai lábnyomunkat csökkenteni, és egy élhetőbb bolygót hagyni magunk mögött.
1: És egy kicsit ilyen technikai dolgokba is belemenjünk, hogy mit tehet az, aki mondjuk egy olyan településen él, ahol nincs csomagolásmentes bolt, esetleg gyengébb a tömegközlekedés, vagy nem megfelelő a szelektív hulladékgyűjtés, mert még mind a mai napig tudunk ilyeneket.
0: Igen, itt az, amit én a legfontosabbnak tartok, egyrészt, hogy próbáljuk meg megkeresni azokat a nem feltétlenül hulladékcsökkentéssel kapcsolatos lehetőségeket, amik fenntarthatóbbá teszik nem csak a saját életünket, a mikrokörnyezetünket, hanem úgy komplexen hozzájárulunk mondjuk az országnak a fenntarthatóbb életéhez. És itt lehet olyasmire gondolni, hogy mondjuk tömegközlekedést választok, vagy takarékoskodok a vízzel, takarékoskodok az energiával. Ezek mind-mind olyan területek, ahol akkor is tudunk tenni, hogyha mondjuk nincsen egy csomagolásmentes bolt a közelben. Egyébként nálunk Gödöllőn sincsen csomagolásmentes bolt jelenleg, és mégis meg lehet oldani, de ez csak is úgy, hogy mondjuk havonta egyszer elmegyek a szomszédvárosba, és ott bevásárolok.
1: Tehát tervezés, szervezés, tudatosság.
0: Tervezés, szervezés mindenképpen, és a tudatosság a legfontosabb ebben, és hogyha olyan helyen lakunk, ahol tényleg semmire nincs lehetőség, akkor is van lehetőség, csak nem biztos, hogy a hulladék csökkentés terén, hanem az egyéb fenntarthatósági feladatok terén.
1: Nem válik-e a fenntartható életmód a jobb anyagi helyzetben lévők kiváltságává? Tehát, hogy drágább-e esetleg környezettudatosan élni?
0: Nem. Biztos, hogy nem. Ez maximális egy tévhit. Hát eleve, hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk nincsen csomagolásmentes bolt, jó, elfogadom, és akkor rendesen a helyi kisboltban vásárolok, de mondjuk az energiacsökkentéssel hozzájárulok ahhoz, hogy fenntarthatóbb legyen az ország működése, vagy akár mehetünk még nagyobbra is az egész bolygónak a működése, akkor már eleve kevesebb költségem lesz, hiszen az energiával spóroltam.
1: És miért fontosabb mondjuk visszautasítanunk, akár itt az impulzusvásárlás kapcsán is beszéltünk erről, és a fogyasztás csökkentését választanunk annál, mint hogy a megvásárolt termék csomagolását szelektíven gyűjtsük?
0: Azért fontosabb, mert a szelektív hulladékgyűjtés, az picit, én már sokszor azt mondom, hogy ez már inkább greenwashing kategória, jelenleg legalábbis Magyarországon, mert hogy a szelektív hulladékgyűjtés az jó és fontos, hiszen az így gyűjtött hulladékokból lesznek majd ipari folyamatok során, ugye azok a másodalapanyagok, amiket új termékgyártásnál fognak felhasználni. Tehát ezzel csökkentjük azoknak az nyersanyagoknak a mennyiségét, ami esetleg továbbra is kizsigerelné a bolygót, azok a nyersanyagok, akár ez lehet állati, akár a fosszilis nyersanyagok, bármilyen nyersanyagra gondolunk, egy újra hasznosított, tehát egy már feldolgozott hulladékból készült másodalapanyag alapú termék, az sokkal környezetbarátabb, viszont abból előbb-utóbb úgyis hulladék lesz. Tehát itt azt a példát szoktam felhozni, hogy mondjuk nagyon lelkiismeretesen a PET palackot, és akkor ugye újra a PET palack, PET palackot bedobjuk a szelektív, így van, innen indultunk, bedobjuk a szelektív gyűjtőbe, lelkiismeretesek vagyunk, nagyon odafigyelünk, hogy tényleg bekerüljön a gyűjtőbe. Mi lesz a PET palackkal? Ha minden jól megy, akkor bekerül a feldolgozási folyamatba, csak egy nagyon kis hányada kerül egyébként be, mert nagyon rossz a hatékonyság eleve. De tegyük fel, hogy bekerül. Mi lesz belőle? Lesznek kis műanyag granulátumok, amik másod alapanyagként szolgálnak egy új termékre. Ebből sose lesz újra PET palack, tehát a körforgás már megszakadt. Hanem lesz belőle mondjuk egy polárpulóver, vagy egy mosogató szivacs. mosogatószivacsot megvesszük a boltba, eleve csomagoltan, azt ugye legyártották, de azt a mosogatószivacsot én elkezdem otthon használni, az szépen így esik darabjaira, szórom tele vele a mikroműanyagokkal a környezetemet, és a végén mi marad? Egy szemét, mert a használt mosogatószivacsot, vagy mondjuk egy használt polárpulóvert, vagy egy használt műszálas ruhadarabot, ami mondjuk rá van írva nagybetűkkel, hogy hú, PET palackból készült, azt utána már nem fogják újra hasznosítani, és szemét lesz belőle, ami kerül a lerakóba, vagy a hulladékégetőbe.
1: Nyilván azt tegyük fontos hozzá, hogy még mindig jobb, hogy oda kerül, mint így hogyha van, mondjuk a kommunális hulladékba, ez tehát biztos, ezt tegyük hozzá.
0: Ez biztos, tehát ezért is van benne a Zero Waste 5 alapszabályában egyikként az újrahasznosítás, mint alapszabály, mert ez nem elhanyagolható, és nagyon fontos, hogy van, csak nem ez az elsődleges. Tehát nem szabad a sorrendet összecserélni.
1: Inkább kevesebbet vásárolni, és
0: sokkal nagyobb hatása van a hulladékcsökkentésben, hogyha kevesebbet vásárolunk, vagy esetleg nem is veszünk meg olyan dolgokat, amire valójában nincs szükségünk.
1: Szakemberként mit látsz? Az elmúlt 10 évben valóban tudatosabbá váltak a magyar háztartások, vagy inkább csak többet beszélünk a fenntarthatóságról?
0: Mindenképpen többet beszélünk róla, főleg az elmúlt években folyamatosan jönnek azok a klímaválságnak a tünetei, amiket saját bőrünkön is már tényleg megtapasztalunk, ugye a hőhullámokra gondolok, az asszályra gondolok, tehát mindenképpen többet beszélünk a környezettudatosságról. Azt, hogy mennyire érinti meg ezeket valóban, vagy ezek a tények az embereket, nagyon nehéz behatárolni, vagy elképzelnem, mert én azt gondolom, hogy én egy buborékban élek. Olyan buborékban, ahol a velem hasonló gondolkodású emberek élnek. És ez a buborék, ez szép lassan nő. Tehát egyértelműen nő azoknak a száma, akik hasonlóan gondolkodnak, vagy közelít a gondolkodás mondjuk ahhoz, amit én is teszek, de még mindig nagyon kicsi ez a buborék.
1: Tehát még rengeteget kell dolgozni, igen, sok embert meggyőzni erről. És hát sok mindenről beszélgettünk ma, de hogyha egyetlen gondolatot adhatnál tovább azoknak, akik szeretnének fenntarthatóban élni, de úgy érzik, hogy képtelenek mindent jól csinálni, akkor mi lenne az?
0: Nekem már a könyvem megjelenésekor is ez volt a mottom, és ezt a mai napig nagyon szívesen használom, és nagyon-nagyon önazonosnak érzem azt, hogy hiszem, hogy minden lépés számít, és ezt meg is kell ragadni, ezeket az apró lépéseket.
1: Érdekes, mert pont az a kérdés merült fel bennem, hogy van-e még ereje a személyes jó példának?
0: Van.
1: Mit látsz?
0: Biztos, hogy van. Ha más nem, a gyerekeim felé. Igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál, és remélem, hogy sokaknak elindítottunk egy pici gondolatot
0: köszönöm,
1: a fejében, hogy lehet ezt másképp. Tóth Andi Zero Waste mentor, hulladékcsökkentési tanácsadó, a Háztartásom Hulladék Nélkül Közösség alapítója volt ma a vendégem.
2: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Világszinten is a legjobbak között a Semmelweis Egyetem. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hideg front. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb komoly nemzetközi eredményt ért el a Semmelweis Egyetem. A 2026-os Shanghai Ranking szakterületi világrangsorban gyógyszertudományokból a világ 50 legjobb egyetemek közé került. A releváns 7 szakterületből 6-ban a legmagasabban rangsorolt magyar intézmény lett, írja az egyetem. Gyógyszertudományokban és fogorvostudományban a kelet-közép-európai régióban is az első helyen végzett, klinikai orvostudományban pedig holtversenyben került a régió élére. Vitézi Dávid Böde Csabát, a Magyar Vonatflotta ZRT eddigi vezérigazgatóját kérte fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárának. A tárca vezető ezt a Facebook oldalán közölte szombaton. Böde Csaba az augusztus elején létrehozott Magyar Vonatflotta ZRT vezérigazgatójaként kezdte meg annak a rendszernek a felépítését, amelyben a következő évek új vasúti járműveinek beszerzését és finanszírozását bonyolítják le, írta a miniszter. Hozzátette, a szakembertől azt várja, hogy nemzetközi környezetben szerzett tudását a magyar közösségi közlekedés hatékony fejlesztése terén hasznosítsa. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Bár a meteorológiai szempontból nézve már az őszben járunk, az időjárás szeptemberben még sokszor a nyarat idézi, viszont hamarosan csillagászati szempontból is beköszönt az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség. Erre 2026-ban, szeptember 23-án hajnali 2 óra 5 perckor kerül majd sor. Ez az a pillanat ősszel, amikor a föld tengelye nem dől a nap felé, de az ellenkező irányban sem, így közel egyenlő a nappal és az éjszaka hossza. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli Dix doktorává avatták pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László köszönetét fejezte ki az elismerésért, és név szerint megemlékezett tanárairól, akik nélkül nem vált volna népművelővé gimnáziumi tanárá. Beszédében az egyetemes egészről, a világ megismeréséről, a kilátástalanságról, a hétköznapi valóságról és a képzelet összeomlásáról is beszélt. Kifejtette, hogy jutott el az univerzum iránti érdeklődéstől, az emberi hétköznapi világba való visszazuhanáson át egy mély, tárgy nélküli kiábrándultságig.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfő reggel elsővel záporral vonul át a hideg front hazánk felett, napközben napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar, északkeleten fordulhat elő nagyobb esélye. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél, hajnalban 10-18 fok várható, délután pedig 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Figyelemre méltó jó estét, jó zenéket kívánok mindenkinek. Elkezdődik ma este is a különleges zenei válogatás, amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dalokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi, üdv a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsegy zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szánypróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Extrém sportpályák a gurulni vágyóknak. Adrenalin dúsított játszóterek. Hazánk extrém sportpályái széles skáláját kínálják például a gördeszkázásnak, a görkorcsolyázásnak vagy a BMX-ezésnek. Mindegyik sportág egyedi stílust, technikákat és kihívásokat hoz magával. Közös pontjuk, hogy a különböző akadályok, dombok, lépcsők és egyéb épített elemek felhívást jelentenek arra, hogy a sportolók felfedezzék saját határaikat. Ha még nem választottunk sportágat, kiváló célpont lehet Debrecen új, izgalmas sportkomplexuma, mely hiánypótló közösségi helyszín, nem csupán az extrém sportolóknak. Létrehozása a zöld felületek és játszóterek felújításával párosult, így egy igazán családbarát és környezettudatos tér jött létre. Tervezése során gondoltak minden korosztály szükségleteire. Találunk itt BMX, triál, dirt jump, gördeszka, görkorcsolya, rollerpályákat. Ráadásul mindegyiket három nehézségi fokozatban, hogy minden szintű sportoló megtalálja a számára legmegfelelőbb pályát. Az országos Bringa Park programnak köszönhetően az elmúlt pár évben országszerte rengeteg ilyen pálya jöhetett létre. Szinte nincs olyan vidéki nagyváros, ahol ne találkozhatnánk egy-kettővel. Vannak példák a város szívében elrejtett pályákra, például Egerben vagy Tatán, de vannak kicsit más jellegű, természetközelibb helyszínek is, mint például a Tatanka Bike Park, Győr új barátom.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
0: Trend Night.
1: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

Mi a szép, ha a fények kihúgynak? Mi a csók, ha a vágy elszáll? Mi a múlt, ha az óra?

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Rekamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió, azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a funkit, a reggit és a ska-t. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
1: Trend Night.
2: Rekamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válogatás.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Világszinten is a legjobbak között a Semmelweis Egyetem. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb komoly nemzetközi eredményt ért el a Semmelweis Egyetem. A 2026-os Shanghai Ranking szakterületi világrangsorban gyógyszertudományokból a világ 50 legjobb egyetemek közé került. A releváns 7 szakterületből 6-ban a legmagasabban rangsorolt magyar intézmény lett, írja az egyetem. Gyógyszertudományokban és fogorvostudományban a kelet-közép-európai régióban is az első helyen végzett, klinikai orvostudományban pedig holtversenyben került a régió élére. Vitézi Dávid Böde Csabát, a Magyar Vonatflotta ZRT eddigi vezérigazgatóját kérte fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárának. A tárca vezető ezt a Facebook oldalán közölte szombaton. Böde Csaba az augusztus elején létrehozott Magyar Vonatflotta ZRT vezérigazgatójaként kezdte meg annak a rendszernek a felépítését, amelyben a következő évek új vasúti járműveinek beszerzését és finanszírozását bonyolítják le, írta a miniszter. Hozzátette, a szakembertől azt várja, hogy nemzetközi környezetben szerzett tudását a magyar közösségi közlekedés hatékony fejlesztése terén hasznosítsa. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Bár a meteorológiai szempontból nézve már az őszben járunk, az időjárás szeptemberben még sokszor a nyarat idézi, viszont hamarosan csillagászati szempontból is beköszönt az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség. Erre 2026-ban, szeptember 23-án hajnali 2 óra 5 perckor kerül majd sor. Ez az a pillanat ősszel, amikor a föld tengelye nem dől a nap felé, de az ellenkező irányban sem, így közel egyenlő a nappal és az éjszaka hossza. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László köszönetét fejezte ki az elismerésért, és név szerint megemlékezett tanárairól, akik nélkül nem vált volna népművelővé gimnáziumi tanárá. Beszédében az egyetemes egészről, a világ megismeréséről, a kilátástalanságról, a hétköznapi valóságról és a képzelet összeomlásáról is beszélt. Kifejtette, hogy a jutott el az univerzum iránti érdeklődéstől, az emberi hétköznapi világba való visszazuhanáson át egy mély, tárgy nélküli kiábrándultságig.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfő reggel elsővel záporral vonul át a hidegfront hazánk felett, napközben napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar, északkeleten fordulhat elő nagyobb esélye. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél, hajnalban 10-18 fok várható, délután pedig 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Lucinda, no.
1: Trend Night. Most a Trend FM műsorán.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
0: Trend Night.
1: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na-na, hogy a Trend FM-en!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyed szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vehette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a Budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Újabb részletek az iskolakezdési támogatásról. Megjelent a réteken az ősz hírnöke Virágzik a Kikerics. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól Szombaton honlapján. A 100.000 forintos támogatás második 50.000 forintos részletét utalvány formájában november 30-ig jutatják el a 400.000 jogosult gyermek családjához. Az utalványból széles körben vásárolhatók termékek az iskolai felszereléseken, papírírószereken kívül többek között ruházati cikkek, vitaminok, gyógyászati segédeszközök, egyes digitális és műszaki cikkek, valamint fejlesztő játékok. Az utalványokat március 15-ig lehet levásárolni. Virágzik a Kikerics. Ugyanaz őszi kikerics jogilag nem védett, leszedni és gyűjteni mégsem ajánlott és nem tanácsos. Egyrészt a súlyos mérgezés veszély miatt, másrészt mert természetvédelmi területeken a nem védett növények károsítása is tilos, írja az Időkép. Az őszi kikerics országszerte elterjedt hazánkban, elsősorban a nedvesebb, párásabb élőhelyeket kedveli, mint például az üderéteket és kasszálókat, a lápréteket, a patakparti ligeteket és tisztásokat. Több helyen találkozhatunk vele, hegy- és dombvidéki lombos erdők szélein, nyitottabb tölgyesekben és bükkösökben. Több mint 40.000 horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyegeti, írja az MTI. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él, a nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Jócskán meghaladja a történelmi átlagot az ózonlyuk kiterjedése az elmúlt hetekben nagyobb lett, mint az Antarktisz. A gyors növekedést egy kifejezetten látványos légköri jelenség okozta. A déli sark feletti stratoszféra hirtelen és rendkívüli módon lehűlt. Bár a klímaváltozás a felszínen melegedést hoz, a magasabb légrétegekben a stratoszférában éppen ellenkezőleg lehűlést okoz. Ez a tartós extrém fagy kedvez a sarki stratoszférikus felhők kialakulásának, írja az Idő. Ezeken a különleges felhőkön a napfény hatására olyan kémiai reakciók indulnak be, amelyek intenzíven rombolják az ózon molekulákat. Bár a lyuk területe ijesztően nagy, a kutatók mindenkit megnyugtatnak, pánikra nincs ok. A mostani szezon korai és agresszív növekedést mutat ugyan, a hosszú távú trendek viszont továbbra is pozitívak. Az ózonréteg a lassú, de biztos gyógyulás útjára lépett.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfő reggel elsővel, záporral vonul át a hidegfront hazánk felett, napközben napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar, északkeleten fordulhat elő nagyobb esélye. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél, hajnalban 10-18 fok várható, délután pedig 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányai 13 éves korában kezdte, két évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művész nevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta három címmel a harmadik szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó húzamosabb próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a Mező Túri Vantedem mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes 2. albuma Minden állomás címmel, mert később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A 3. album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes 4. album a 999 címmel, melyről hatalmas sikert alatott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismerté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
0: Trend Night.
1: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.

0: szívesen.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
2: Trend Night.
3: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.
4: Lehet így is, és úgy is tenni.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Megoldható Magyarország gázellátása az oroszok nélkül is. Világszinten is a legjobbak között a Semmelweis Egyetem. Hétfőn szeles időben vonul át a hideg front, aztán kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megoldhatónak nevezte Magyarország gázellátását orosz import nélkül is a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában pénteken. Kapitány István kiemelte, hogy Magyarországnak több irányból is van lehetősége gázt beszerezni, az ország ellátásával nem lesz gond. A miniszter arra reagálva, hogy az uniós döntés értelmében 2027. október 1-től nem lehet orosz gázt importálni, rámutatott, a magas magyarországi orosz kitettség nem abból adódik, hogy nem lehet más területekről gázt hozni, hanem abból, hogy ez a megoldás volt a leggazdaságosabb. Magyarország gázellátását biztosítani tudják, versenyképes áron is, jelentette ki Kapitány István. Újabb komoly nemzetközi eredményt ért el a Semmelweis Egyetem. A 2026-os Shanghai Ranking szakterületi világrangsorban gyógyszertudományokból a világ 50 legjobb egyetemek közé került. A releváns 7 szakterületből 6-ban a legmagasabban rangsorolt magyar intézmény lett, írja az egyetem. Gyógyszertudományokban és fogorvostudományban a kelet-közép-európai régióban is az első helyen végzett, klinikai orvostudományban pedig holtversenyben került a régió élére. Nem tudott leszállni, ezért 2 órán át körözött egy utasszállító a debreceni reptér felett. Sűrű köd nehezítette meg az utasszállító leszállását szombat hajnalban. A pilóták csak nem 2 órán keresztül köröztek a repülőtér környékén, mire a látási viszonyok lehetővé tették a biztonságos landolást. A Malmöből Debrecenbe tartó járat hajnali 3-kor indult Svédországból, a megérkezéskor viszont nem voltak megfelelőek a körülmények a leszálláshoz. A környéken mindössze 200 méteres volt a látótávolság, miközben a landoláshoz 550 méterre volt szükség, írja a Blick, ezért 2 órával tovább tartott az út. Ókori kaszárnyák, fürdők, vízmedencék és használati tárgyak kerültek elő a római C-metró építése közben. A leletek jelentős részét magukon az állomásokon mutatják be. Az olasz főváros föld alatti közlekedési hálózata így egyre inkább régészeti múzeummá válik, egészen a 2030-as évek közepéig alakul, majd írja a Népszava. A falakon időrendi sávok, magyarázó szövegek és grafikák követik egymást, a vitrinekben pedig ugyanazon a helyen tárgyak láthatók. Ahogy az utas egyre mélyebbre halad a mozgó lépcsőn, időben is visszafelé jut.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfő reggelig frontfelhőzet vonul át felettünk, később a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. A front mentén helyenként napközben nagyobb eséllyel az északkeleti tájakon alakulhat ki zápor, néhány szivatar. Az északnyugatira forduló szél sok felé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 11-18, délután 20-25 fok körül alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Margaret Island elsősorban akusztikus alapokra épülő és folkos elemeket is beépítő, vegyes stílusú együttes Lábas Viki, Törőcsi Kristóf és Füstös Bálint alapította 2014. januárjában. Ők alkotják a zenekar magját, akiket további teljes jogú tagok és közreműködők egészítenek ki koncertjeiken és felvételeiken. 2014. februárjában jelentkeztek első klipjükkel, azóta számos más elismerés mellett 2016-ban fonogramdíjat nyertek az év felfedezetje kategóriában, és 2018-ban az év junior könnyűzenei alkotója Artisius díjat is megkapták. 2017-ben az Egyszer volt, 2019-ben a három című albumuk lett a ranylemez.
1: Trend Night.
2: A Margaret Island zenél itt és most a különleges zenei válogatásban. Ez a

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Magashegyi Underground egy magyar alternatív rock együttes, 2004-ben alapította Fodor Márius és Kardos Horváth János egy tatabányai főiskolán. Akkor még egy másik énekes nővel, azonban a kaukázus sikerei mellett a projekt a háttérbe szorult. A két zenész ennek ellenére nem mondott le róla, és 2006-ban megkeresték Bocskor Bíborkát, a Megasztár harmadik szezonjában 6. helyet elért énekesnőt, és vele rögzítették a Szeplős Vál című dalt, amit jelöltek is a 2008-as Fonogram díj kiosztón. 2007. november 20-án jelent meg Szeplős Vál című 4 dal tartalmazó kislemezük a CLS kiadónál. A siker ellenére a zenekar tagjai inkább a kaukázusra akartak koncentrálni, ezért a Magashegyit jegelték, és Bocskor Bíborka is kiszállt az együttesből. Közel 12 hónap szünet után 2009-ben indultak újra egy friss zenekari felállással Kardos nélkül, körülbelül a kaukázus feloszlásával egy időben. Még össze stúdióba vonultak, és 2010. januárjában kiadták Szívtakarítás című EP-jüket, ami 4 dal tartalmazott, és a zenekar weboldaláról lehetett letölteni. A tervek szerint tavasszal jelent volna meg első nagylemezük, de az Ezer Erdő végül 2010. október 29-én debütált a TomTom Records gondozásában. Az album legsikeresebb dala a Metróhúzat című dal lett, ami tévés és rádiós listákon egyaránt jól szerepelt. A lemezt jelölték a 2011-es Fonogram díjkiosztón az év hazai alternatív albuma kategóriában. Ezt 2011. január 29-én egy ingyenesen letölthető 8 számos tükörlemez az Ezer Város követte, amin eddig kiadatlan felvételek, B-oldalas dalok és friss remixek szerepeltek. A második nagylemez 2013-ban jelent meg a TomTom gondozásában. A lemezen közreműködött a 30Y frontembere Beg Zoltán és a kezdett fiai tagja Závoda Péter is. 2015-ben érkezett meg a Szemszavak középlemez, évvégén pedig a Vágta című dallal jelentkeztek, ami a 2016-os harmadik nagylemezük előfutára. Októberben országos turnéra indultak a Kaukázussal, a következő évben jelent meg a Talált tenger című lemezük, 2020 végén pedig a Talált életem című album.
0: Trend Night.
1: Meg is

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvezetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monarch Swing és a Sanzonok világa. A tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget, vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Dagse 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tánczenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a széke és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Dagse következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszó

0: világos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
0: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Róbertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
0: Trend Night.
1: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu Bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt. Hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

0: különleges zenei válogatás a 94.2.
1: A 94.2.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás és egészség minden evőknek. Gazdaságunkról és környezetünkről tudatos hallgatóknak. Szombaton és vasárnap reggel 7 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Andor Tóth Anna.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A pécsi dalszerző énekes gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című hetedik albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett

megosztozunk a hazugságokon. Viseltővé válunk,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szakszofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.